0: asszály van, az ország felén súlyos az asszály. Számottevő, nagyobb területre kiterjedő csapadékra a hétvégéig sincs kilátás. Az Alföld jelentős részén tovább súlyosbodik a helyzet, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, fogalmaz a közlemény. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette, az állományok a 2022-es évhez hasonló vagy annál is rosszabb állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Az előrejelzés szerint nedvesebb léghullámok érkeznek az ország fölé, de ez nem jelenti azt, hogy számottevő mennyiségű csapadék is érkezne, írja az agrometeorológiai elemzés.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, jelenleg 200 kutya és körülbelül 20 cica van a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhelyén. Sok kutya már hosszú évek óta várja, hogy gazdája legyen. Mint rádiónknak, Rozmán Rita, az alapítvány menhelyének vezetője elmondta, több kutya komoly sérülésekkel érkezik hozzájuk, ezeknek az állatoknak az orvosi ellátása, illetve az utógondozás komoly anyagi és személyi terhet ró az alapítvány munkatársaira, önkénteseire. Úgy véli, még mindig kulcskérdés a felelős állattartás. A gazdák jó része nem megfelelő körülmények között tartja a kutyáját, macskáját. Hogyan telt az idei nyár, az elmúlt hetek, hónapok időszaka itt az Állatsegítő Alapítványnál?
2: Mozgalmasan, mint sajnos mindig. Nagyon-nagyon sok szerencsétlen állat van itt a környezetünkben, és nagyon sok mindenkin kellett segíteni. Ezt mondom, hogy mindenféle állat, mert volt, amikor sündisznón kellett segíteni. Engedtünk szabadon egy sünit, akin már hát egy másfél hónapja a menhelyünk része volt. Volt egy olyan sünink, aki sajnos megkínoztak, rajta nem lehetett segíteni. Rengeteg balesetes és kóborállat került mostanában be hozzánk. Sajnos nincs arra már kapacitásunk, hogy időzőjelbe teszem ezt, hogy egy ilyen sima kóbor állatot, vagy sima gazdás állatot, és már akivel már nem tudnak foglalkozni, befogadjunk, mert ennyire tele van a menhelyünk, hogy a balesetes kóbor állatok szinte teljesen befoglalják ezeket a helyeket, és itt az a probléma ezzel a balesetes állatokkal, hogy ugyebár ők nem csak annyi, hogyha megtaláljuk és ellátjuk, hanem azért nagyon soknak komoly rehabilitációja van, és ilyenkor nem is lehet kirakni őt például akár egy kennelbe, hanem naponta mondjuk egy 2 percet sétálhat, mert olyan csöntréses műtétje volt, ahol, ami mondjuk ketrec nyugalomban is nem lehet kirakni, akár szaladgálni is. Ebből legalább most olyan 4 ilyen állatunk van, ami nagyon sok időt vesz el, és energiát tőlünk, és hozzáteszem, macska is van ilyen. És ezeket nem lehet így egyik pillanatról a másikra gazdásítani, és nem csak ez a probléma, szerint nagyon-nagyon megemelkedtek az állatorvosi költségek, és ilyen horribilis összegeket kell ilyenekre kifizetnünk sajnos.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen jelenleg a menhelyen lévő állatok, akár kutyáról, akár macskáról van szó, a nagy részük nem is ilyen gazditól bevitt állat, hogy már nem tud vele mit kezdeni, mert éppen idős vagy az élethelyzete úgy hozza, hanem többnyire már olyanok, akik balesetesek és tulajdonképpen hát szinte segítségre szorulnak?
2: Balesetesek és, vagy sima, úgy időzélbe teszem, sima kóborállatok. Nyilván van olyan kutya, aki már 11 éve él a menhelyünkön, nem egy, nem kettő, aki már 7-8, meg több éve él a menhelyen. Körülbelül olyan 200 kutya van most a menhelyen, és egy olyan 20 cica. Hivatalos macska menhelyünk az nincsen, egy ilyen krízis központunk van, ahol az elütött cicákat szoktuk rehabilitálni és gyógyítani. Pont ezért szoktuk is felhívást tenni, hogyha időzélbe ilyen kóbor cicákat találnak, vagy kis macskákat, azt nem tudjuk befogadni, mert erre nincsen sajnos kapacitásunk. Kifejezetten a balesetes állatokon próbálunk segíteni. Mondom, hozzáteszem, nem csak ilyenek kerülnek be, mert volt egy olyan mentésem, ahol egy bácsi segítséget kért, hogy a szomszédja otthagyta a kutyáját, bezárta a pincébe, és most már egy hete hallja, hogy sír, és hogy segítsünk valamit. Mi felhívtuk, ezért ez Miskolcról egy kicsit távolabb van, felhívtuk az önkormányzatot, az önkormányzat kiment az ingatlanhoz, berúgta a pinceajtót, kiszabadította a kutyát, de miközben próbálta leszedni a láncról, a kutya elszaladt. De a bácsi mondta, hogy eltűnt a kutya, és 2 óra múlva visszament a szomszédba a bácsihoz, aki bejelentette, és akkor ő mondta, hogy tartja addig, ameddig nincsen helyünk a menhelyen. Ez a mai nap történt meg, hogy behúztok ezt a kutyát a menhelyre, mert nagyon kedves bácsi azt mondta, hogy addig ott maradhatnál, és addig gondját viseli, amíg nincsen.

0: Őszintén mondom, nem, mi sem minden esetben teszünk feljelentést, mert nem lát, csúnyán mondom, de nem látom értelmét. Szóval az, hogy mi itt a menhelyen 12 ember dolgozik, az, hogy az én napomból az kivegyen akár egy két-három órát, amíg a rendőrségen ülök és tanúvallomást teszek, és utána járok a bíróságra, azt mind az állatoktól veszem el. És utána sosincsenek, nem nagyon láttuk, hogy van-e látszatja. Ezt most nyilván ezt mondjuk pont lehetett volna bizonyítani, mert az ő pincébe volt, meg az ő kutyája, idézőjelbe teszem az ő kutyája, mert mondjuk csip nem volt benne hivatalosan, nem mondhatjuk, hogy az ő kutyája volt, de nyilván a saját pincébe nem fogja bezárni, nem fog bezárni és láncakötni a idegen kutyát. De mivel hogy itt nem is mi volt mintünk intézkedni, ezért itt az önkormányzattól kértünk segítséget, mert azért Miskolcról ez távolabb volt egy 60 kilométerre. Itt az önkormányzat tudott volna esetleg feljelentést tenni a tulajdonos ellen. Azt mondta nekem a szomszéd úr, hogy ő nem nagyon szeretne, mert azért tart ezektől az emberektől, nem egy megbízható emberek is fél attól, hogy itt neki ebből problémája lesz, vagy az ő állatának is, vagy egyáltalán neki vagy a feleségének, neki már idős emberekről beszélünk. Úgyhogy nyilván nagyon sokszor félelem miatt sincsen feljelentéstéve, akár ha bejelentést kapunk, például megint csak arra tudok mondani, hogy a mai nap is kaptam egy olyan bejelentést, aki elmondta a hölgy, hogy ő nem szeretné azt, hogy tudja azt, hogy ő jelentette az állatkínzást, mert hogy ő fél ezektől az emberektől, akiknél például ott is be vannak zárva az állatok állítólag már másfél éve egy disznóalba, és nem voltak soha kiengedve. Szóval, hogy itt azért sokszor félelem miatt sem tesznek bejelentést, hivatalosan például a rendőrségre, meg nagyon sokszor azért sem, mert ugyebár nem tényleg nem sok értelme van annak, hogy mert nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy megszüntetik az eljárás, mert ismeretlen tettes ellen volt a dolog. Most van egy olyan ügyünk, ahol mondtam, hogy egy sündisznó bekerült, ez olyan 4 hete volt körülbelül. Úgy találtuk meg, úgy hozták be a sunit a menhelyünkre, hogy felgyújtották, le volt öntve olajjal, és fel volt gyújtva a sün, és még agonizált, amikor megtalálta egy kutyasétáltató hölgy. Ott volt a helyszín, és lehetett látni, hogy le volt öntve az a rész ott olajjal a süni, és ahol fel volt gyújtva. Bejött a menhelyünkre, több állatorvosi javaslatára az eutanáziát javasolták, mert akkora felületen sérült a sűn, hogy egyszerűen nem lehetett rajta segíteni, úgyhogy elaltattuk. Ebből viszont itt tettünk feljelentést, de azért is, mert ott tudomásunk szerint van kamera. És hát, ha észre
1: lehetnénk,
0: bizonyítható, de most mert ez Miskolc olyan környékén volt, ahol tudjuk, hogy ott van kamera, de nyilván, hogyha nem, tudtuk volna, hogy nem, akkor nem tettünk volna, mert ez egy ilyen kinyomozhatatlan dolog, hogy most ki volt ott, és ki gyújtotta fel ezt az állatot.
1: Egyébként itt jelenleg ugye elmondta, hogy ha jól emlékszem az adatokra, hogy például kutyusból nagyjából 200 van a menhelyen.
0: Igen, 200 kutyus, igen.
1: Ez így hallani rettentő nagy szám. Ez önöknél átlagos? Vagy sajnos ez most egy magasabb adat?
0: A férőhelyünk a 180-as, 180 állatnak tudunk férőhelyet biztosítani, most egy kicsit többen vagyunk. Volt olyan is, amikor közel 300 állat volt bent a menhelyen, az már tarthatatlan állapot volt, szóval akkor kellett egy szigorú létszámstoppot elrendelnünk, és ameddig nem volt örökbefogadás, addig nem tudtunk fogadni be semmilyen állatot is, amíg le nem csökkent ez a létszám. De ez a 180 és 200 között, ez már szinte egy olyan 5 éve, 4-5 éve állandó.
1: Hogyan lehetne egyébként ezen változtatni? Mert ez úgy látszik, hogy ez egy ilyen sajnos stabilan beállt szám.
0: Ez egy stabilan beállt, sőt, ha lenne helyünk, szerintem ismételten lenne 300, talán 400 is. Hát én azt gondolom, hogy csak azzal, hogyha az ivartalanítást is kötelezővé lenne téve, szóval mindenképpen ivartalanítani kell a kutyákat. Aki tart egy állatot, az nem csak a csip, és hogy a veszettségoltás, hanem az ivartalanítás is kötelező legyen. Én azt gondolom, hogy ezzel lehetne, de az se egy-két év múlva lenne itt a hatása ennek, hanem nyilván 5-10 év múlva talán akkor már kevesebb állat lennének az állatmenhelyen. Azért itt a mi régiónkban is, itt sajnos ez nagyon-nagyon rossz cipőbe jár. Itt különösen sok kutya van, különösen elszaporodott kutyák vannak, nagyon-nagyon sok az olyan régió, ahol nyilván nem úgy tartják az állatokat, ahogy kellene. Mi menhelyünk.

0: az... Azért is tettük ezt a kihívást a szemünk elé, hogy minden, például Állatok Világnapján nagyon sok iskolába, óvodába elmegyünk, de nem csak Állatok Világnapján, most már szinte mondhatom azt, hogy az év akármelyik napján is hívnak minket, például most is voltunk egy napközis táborba előadást tartani a felelős állattartásról, és nyilván ők a jövő generációja, a gyerekek, és nekik bennük már úgy kéne, hogy ebbe a szellemben üljenek fel, hogy kell tartani kutyát, és mi mekkora egy élettere a kutya, milyen állatorvosi szükségletei vannak, hogy tarts, hogy csak akkor tarts, hogyha ezt tudod anyagilag támogatni. Azért most már tényleg egy állattartás nem egy filléres dolog, sajnos nagyon-nagyon sokba kerül, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy nyilván a jövő generációjával, ahogy mi is próbálunk itt minél több ilyen előadást tartani és szemléltetni, bevisszük a menhelyen élő 2-3 kutyát, ilyenkor lehet őt simogatni, és látják azt, hogy például beviszünk 3 lábú kutyát, hogy például annak a következménye, hogy nem vigyáztak rá, a gazdája ütött az autó, lebénult a lába, amputálni kellett. Szóval direkt kicsit azért is viszünk olyan kutyákat, akik ilyen sebesültek, vagy jobban rászorulóbbak, hogy hát akkor jobban megesik a szívük, és nem egyszer, nem kétszer már volt arra tapasztalat, hogy olyan helyen voltunk, például olyan faluban, ami kicsit ilyen szegényebb környezetben élő emberek élnek, és ott mondták a gyerekek, hogy hát hazamegyek, és akkor elengedem láncra a kutyámat, hogy ne legyen, mert mondtuk, hogy nem jó láncon tartani, hogy hazamegyek, és játszok velük egy kicsit, mert hogy mi elmondtuk, hogy nyilván nagyon sok szeretetet adnak, de igényelnek is szeretetet ezek az állatok, és ilyenkor látjuk azt, hogy ha még csak arra a napra szól is ez a dolog, akkor is legalább valamit plusz tettünk.
1: Egyébként a szemléletformálás a felnőtteknél is egy járható út lenne? Vagy ők már az a tapasztalat, ha egyáltalán van önöknek ilyen tapasztalat, hogy felnőtteknél már ez farhány borsó?
0: Hát azt gondolom, hogy akkor nem lenne talán farhány borsó, hogy tényleg lenne következménye annak, hogyha nem úgy tartod az állatodat, hogyha folyamatosan életvitelszerűen láncon van tartva egy állat, és ennek van lenne következménye, akár pénzbüntetés, akár más büntetés is. Én azt gondolom, hogy valamennyire javult amúgy, minimálisan javult az állattartás, talán itt Borsodban is, de nyilván vannak olyan részek, ahol nem teljesen jutott el, és még ott is most én beszélek mondjuk egy kutyáról, a jószág az jószág maradt, szóval nem úgy van tekintve, mint egy érző lény nagyon sok szempontból, hanem mint egy darab, mint egy tárgy. És hogy ha eltűnt, akkor majd jön egy másik. És vagy hogyha nem is tudom, hogyha beteg, hát akkor majd lesz vele valami, ahogy természet elintézi. De nyilván rajtuk is nagyon sokszor segíteni kell.
1: Mi a tapasztalat, akik bekerülnek a menhelyre? Milyen idős, milyen korú kutyák, illetve cicák?
0: Régen lehetett elmondani, hogy van egy kiskutya szezon, az tavasszal, meg késő ősszel, de most már ez teljesen így elhúzódott. Szóval most már nem lehet azt mondani, hogy tavasszal van a kiskutya szezon, mert akkor ugyebár van a tüzelés a szoka kutyáknál, és a párosodás, és akkor kerülnek be a frissen megszületett kutyák. Most már ez egy kicsit így elhúzódott, és hogy nem szeparálódott így szét, hanem szinte folyamatosan fialnak a kutyák, és nincs ennyi ez így kőbevés, vagy csak tavasztal, meg késő összeszületnek, de egészen a pici újszülött kutyáktól, akik mondjuk felesleges szaporulat is kidobják őket, egészen a több évesig, szóval 16 éves kutya is nem olyan rég került be a menhelyünkre, meghalt a gazdia, és egyszerűen nem, szóval nem voltak örökösök, akik tudták volna fogadni, és ott volt egy láncon tartva a 16 éves kutya, ő bekerült például a menhelyünkre. Az a tapasztalat, hogy általában azok a kutyák, akik ilyen 10 év felett kerülnek be, azok nagyon-nagyon nehezen viselik ezt a menhelyi létet. Nyilván éltek egy családba, x ideig, nem akár 7-8-10 évig, és azt, hogy bekerülnek egy olyan közegbe, ahol folyamatos kutyaugatás van, mondjuk egy kicsi helyre vannak betéve, mert amikor karanténba kell raktunk az első 14 napig, akkor nem egy nagy helyre szoktuk betenni őket, és esetleg van olyan, aki még érintést nagyon sokat kapott, mondjuk egy lánca volt megkötve egy ház végébe, azért ezeknek nagyon-nagyon nehéz ezeknek a kutyáknak ezt megszokni, hogy itt a menhelyen éljenek. Volt már arra sajnos példa, hogy bekerült egy 14-3-4 éves kutya, és így bánatában szépen-szépen fogyott, és aztán végül feladta a harcot, de volt olyan esetünk is, aki például bekerült egy 15 éves kis pincsikeverék a menhelyünkre, és örökbe fogadták Németországba gazdához. Nagyon-nagyon megsajnálták. Most is van például egy olyan kutyánk, egy 14 éves, aki egy nénitől került be a menhelyre, és őt, ahogy megkérdettük, neki is már elég sok érdeklődője van, de ez sokkal ritkább. Szóval a menhelyről is örökbefogadás azért a 8 év feletti kutyák azok sajnos itt élik le a maradék is életüket.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk tovább a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Rozmán Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhelyének vezetőjével, akivel a következő percekben az örökbefogadásról is szót ejtünk. Mitől függ az, hogy egy állat talál-e gazdát? Mikor talál gazdát?
2: A legtöbbször a kor, minél fiatalabb, annál biztosabb az, hogy gazdához kerül egy kutyus, mert nyilván azt gondolják az emberek, meg hoteszem azért jogosan is, hogy egy kölyök kutya talán jobban formálható, jobban tudják a gazdák formálni, és jobban nevelhetőbbek, de azért ezt nagyon sokszor megkérdőjelezem, mert például nekem eddig szinte mindig kutyám, akit örökbe fogadtam, és a menhelyre azt még mindig időset viszek haza, mert tudom, hogy az már egy ilyen sajnos esélytelen arra, hogy gazdához kerül, és ugyanolyan hálásak, ugyanolyan kedvesek, ugyanúgy lehet őket tanítani, mint akár a fiatalabb, nyilván egy picit több odafigyeléssel, de lehet őket tanítani. Ezeket az állatokat is, meg mi nagyon sokszor ezt tudtunk mondani, például azt, hogy idős embereknek nem feltétlenül jó egy fiatal kutya, mert ugyebár az idősebb emberek azok szeretik tutyumutyuzgatni, babusgatni ezeket a kutyákat, és sajnos sokszor a fejükre nőnek. És ugrálnak rájuk, fellökik őket, nincsen megnevelve, a kutya lesz a falka vezér a családba, és nem nagyon tudják irányítani. És ilyenkor azért előfordul az, hogy nem tudják foglalkozni, és visszakerül mondjuk a menhelyre. Na, az a kutyának onnantól fogva meg van pecsételve a sorsa, mert soha nem volt kezelve. Itt a menhelyen nyilván próbáljuk nevelgetni, de nem nagyon lehet, és egy olyan kutya kerül vissza mondjuk 1-2 évesen a menhelyre, amikor már kicsi korában is mondjuk lehet, hogy jobb helyre lehetett volna, örökbe lehetett adni, hogy tudnak vele foglalkozni, akit már nem nagyon lehet, csak erős akarattal lehet irányítani, és ezzel nagyon-nagyon sok dolgunk van. Szóval szoktuk mondani, nem feltétlenül egy kölyök kutya jó egy idősebb embernek, mert ugyanolyan hálások az idősebb kutyák is, és tényleg velük már nem kell olyan sokat sétálni, nem kell annyit szaladgálni, velük elvinni, futtatni, szóval ez egy olyan dolog, amikor tényleg amikor hozzánk jönnek, ezt el szoktuk mondani, és sokszor azért meg is szoktak ezt fogadni, és meghallgatják azt, hogy jó, akkor néznek mondjuk egy 2-3-4-5 éves kutyát.
1: Azért ugye itt a legnagyobb segítség gondolom az alapítványnak, ha örökbe fogadnak egy kutyát, az a legnagyobb teherlevétel. De azért többféle segítség is létezik. Szokott lenni ugye sétáltatás, kutyagolás. Ez most hogy áll? Mert ugye a hőség miatt többnyire elmaradtak itt a nyáron.
2: Igen. Minden hónap második vasárnapján van nálunk ez a kutyagolás rendezvény, ahol 1-4 órától lehet kijönni a menhelyünkre és elvinni az állatokat sétáltatni. Ez azért hatalmas nagy segítség nekünk is, meg a kutyáknak is, mert hogy mondhatom azt, hogy ez egy lehetőség, hogy kimozduljanak a kennelből, és ezt nagyon-nagyon élvezik. Az állatok, itt a menhelyünk háta mögött van egy hatalmas nagy gát, ahol lehet szaladgálni velük, lehet velük futkározni, nyilván elengedni nem lehet, hatalmas nagy terület van itt, és ezt tényleg nagyon-nagyon szokták szeretni, akár ez egy jó családi program is a gyerekeseknek, mert ilyenkor talán jobban megismerik, hogy milyen állataink vannak bent a menhelyen. Úgyhogy ilyenkor mindenkit szeretettel válunk. Most nyáron, hát az utóbbi, az augusztusi az elmaradt a hőség miatt, a júliusi azt megtartottuk, mert akkor pont volt egy ilyen kicsi szünet, hogy nem volt annyira nagyon-nagyon meleg. Talán olyan 25 fok volt az nap, amikor tartottuk, de a hőségben igen, akkor nem szoktuk megtartani a kutyagolást, de attól függetlenül hozzánk a kutyagoláson kívül is ki lehet jönni sétáltatni állatokat, csak bejelentkezés szükséges hozzánk, akár üzenetbe, Facebookon, telefonon kérnek időpontot, és akkor adunk sétáltatásra lehetőséget. Ez nem csak a kutyagoláskor lehetséges. Minden hónapban kimegyünk a Miskolc plázába, ott szoktunk egy ilyen saját termékeinkbe bent, úgy értve, hogy más a logóval ellátott póló, bögre, szatyrokat, és így azzal a megvételével, adományával így támogathatják a mi menhelyünknek és a menhelyünk lakóit is. Ez is egy adományozási lehetőség, és természetesen szerencsére azért gyakran jönnek ide a menhelyünkre, van a menhelyünk előtt egy ilyen kis sziget, ahol várjuk az adománytárgyakat. Itt mindenre gondolok itt akár kiukat, focilabda, kosárlabda, plüssjátékok, azok azért nagyon-nagyon fontosak, mert a pici állatokhoz azt szoktuk oda betenni, hogy ők is hozzábújnak ilyen anyapótlékként, fertőtlenítőszerek, hipó, domestos, akkor gumikesztyű, papírtőlők, rossz ruhaneműk, itt ájnemű törölköző, amit már nem használnak az emberek, ezeket mi nagyon nagy szeretettel fogadjuk, mert hogy a állatorvosi részlegünkön ott a kutyák alatt, ott mi lepedőket, takarókat, meg ilyen rossz ruhaneműket szoktunk betenni, és ezt azért naponta többször kell cserélni, úgyhogy ez is nagyon nagy segítség nekünk.
1: Tehát akkor így is lehet tulajdonképpen segíteni a menhelyet.
2: Így van, nem csak kifejezetten anyagilag, hanem akár így is, igen, hogy adományokkal, adomány kivétele. Nyilván itt most nem beszélek, mindig nagy szükségünk van a élelmiszerre, a kutya, akár nedves szárasztápra, a macska nedves szárasztápra, a kölyök kutyatápra, amiből hiányunk van. Általában, amikor van valami hiánycikkünk, vagy hiányunk, azt mindig felszoktuk tenni a Facebook oldalunkra, hogy segítsék az embereket. Ha hallgatók követik a Miskolci Állatsegítő Alapítvány Facebook oldalát, akkor ott láthatják akár az aktuális állatokat, milyen állatok kerülnek be a menhelyünkre, milyen történések történnek a menhelyünkön, még kik az örökbefogadható állatok.
1: Ha valaki szeretne önöktől örökbefogadni egy kutyát, akkor annak mi a menete? Hogyan kell készülnie?
2: Az örökbefogadás menete az úgy történik, hogy először is időpontra lehet kijönni a menhelyünkre, adunk egy időpontot, szét lehet nézni, és ha kiválasztották akár az adott állatot, adott kutyát vagy cicát, legalább egy olyan, a kutyáknál legalább egy háromszor el kell jönni őt látogatni, azonnal nem elvihető. Ez azért jó nekünk, ezt így a Covid alatt hoztuk így ezt a döntést, mert nagyon sokszor átgondolják, sokkal jobban átgondolják az emberek, nem egy hirtelen döntés, átgondolják azt, hogy biztos, hogy ezt a kutyát akarom, megismerkednek, hogy elviszik többször sétálni, hogy mi nagyjából a tulajdon, hogy viselkedik a kutya velük, mennyire kezelhető ez az állat, és jobban rákészülnek így az állattartás, úgyhogy azért vezettük be ezt a minimum háromszori látogatást szükséges az örökbefogadáshoz. Nálunk van egy örökbefogadás díj, amit adományként kérünk, ami tartalmazza az oltást, az ivartalanítást, ami nagyon-nagyon fontos, az összes oltását, amit mondtam, a parazitamentesítést, szívféreg szűrést és a csippelést. Amint nyilván azt tudjuk, hogy azért akár egy oltás közel 15-20 ezer forint egy állatorvosnál, szóval ez egy töredék, amit így elkérünk, de mégis kell valami mennyi összeg visszafoljon, amit mi ráköltünk egy kutyára. A macskáknál pedig örökbefogadás díja tartalmazza ugyanúgy az ivartalanítást, az oltást, az macskákat is már csipelve adjuk örökbe, és ők le vannak tesztelve a macska betegségekre. Így lehet elvinni az állatokat.
1: Azért, hogy egy picit próbáljuk pozitívabb hangulatban lezárni ezt a riportot, azt is követhetik itt az érdeklődők az Egyesület Facebook oldalán, az Alapítvány Facebook oldalán, hogy milyen életet élnek nagyjából azok, akik már gazdára találtak. Azért ez is egy pozitív visszacsatolás önöknek, nem? Amikor azt látják, hogy jó helyre kerültek az állatok.
2: Hát persze, igen. Nagyon sokszor szoktak, az is előfordul, hogy visszajönnek a menhelyünkre a kutyák, akik örökbe fogadtak, és megmutatják, hogy néznek ki, milyen állapotban vannak, hogy mennyire mondjuk kikupálódtak, mennyire kedvesek lettek. Amikor örökbe fogadnak tőlünk egy kutyát, akkor mindig szoktuk kérni, hogy ha lehetséges, küldjenek már róla utána fényképet, videókat, és ezeket mindig fel is szoktuk tölteni az Állatsegítő Alapítvány Facebook oldalára, hogy lássák azt, hogy mennyire jó helyre fogadják örökbe ezeket az állatokat, és hogy tényleg nagyon-nagyon szerethetőek, és nagyon-nagyon kedvesek ezek az állatok, mert nagyon sokan nyilván félnek attól is, hogy azért ez nem egy olyan állatokat fogadnak örökbe, akik foglalkoztak velük, hanem az utcáról felszedett állatok, de ezek talán nagyobb szeretetet adnak, mint akármelyik más, mert annyira kiszolgáltatottak, és annyira érzik azt, hogy segítettünk rajtuk, hogy nagyon-nagyon hálásak tudnak lenni. Van egy társszervezetünk Németországban, ők minden évben kétszer, háromszor, négyszer eljönnek a menhelyünkre, és akkor szoktak tőlünk elvinni Németországba kutyákat, amikor, ha ott kiválasztják a Facebook oldalunkon, akkor örökbe fogadják ott Németországba, és elviszik oda gazdához, és minden évben egyszer van egy olyan lehetőségünk, hogy a menhely dolgozói kimehetnek oda Németországba, és van egy ilyen kutyatalálkozó, az összes örökbefogadott állatainkkal találkozhatunk, akiket oda elvittek Németországba. Ez most lesz majd pont szeptemberben, azt is felszoktuk tenni a Facebook oldalunkra, hogy mennyire boldogok azok a kutyák, akikkel ott találkozunk, és nagyon sok teljesen más természeti félős kutyából mennyire varázsoltak egy csodaszép bátor kutyát, vagy például volt olyan, amikor egy domináns kutyát vittek el, és mondtuk, hogy hát fogadják örökbe, de csak egy kutyának, mert nem lehet mellé más kutyát tenni, és mondjuk három kutya mellé ment, és teljesen beszocializálódott a három kutya mellé is. Ezek ilyen nagyon-nagyon csodás a dolgok, és mindig nagyon-nagyon boldogan látjuk azt, hogy mennyire, ugye ezért érdemes dolgoznunk azt, hogy látjuk itt az eredményünket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Rozmár Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhelyének vezetőjével beszélgettünk.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeket ellenőrzi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Az országos akció célja a fogyasztók egészségének védelme, valamint annak vizsgálata, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki, ahol az eltérő alapanyagok és technológiák miatt kiemelten fontos a higiéniai előírások és az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása. Miskolcon, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is számos vendéglátóegységet ellenőriznek a szakemberek. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítanak az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, a hűtési lánc folyamatos fenntartására, a nyersanyagok és a készételek elkülönített kezelésére, továbbá a vendéglátóhelyek higiéniai állapotának és műszaki feltételeinek megfelelőségére. A részletekről Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációért és ügyfélkapcsolatokért felelős főosztályának vezetője nyilatkozik rádiónknak. Nemzetközi konyhák kerülnek itt a górcső alá a fogyasztóvédelmi hatóság szakemberei a kormányhivatalok bevonásával egy országos ellenőrzésbe kezdett bele. Miért van erre szükség erre a nemzetközi konyhák ellenőrzésére?
2: Az ellenőrzések e tekintetben kiterjednek a gyrosz, döner, ázsia, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre, és éppen azért, mert olyan eltérő alapanyagok vannak, és a technológiák is eltérőek, amelyek miatt kiemelten fontos, hogy a higiéniai előírásokat és az élelmiszerbiztonsági szabályokat itt is betartsák. Ugye ezek a rendszabályok Európai Uniós szinten harmonizált szabályok, nagyon szigorúak, de nem minden esetben valósul meg a nemzetközi konyhát képviselő mondjuk így vendéglátó helyeken, és sajnos a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok mindenképp azt mutatják, hogy itt határozottan és fókuszáltan fel kell lépnünk.
1: Beszéljünk akkor egy picit a korábbi éveknek az ellenőrzési tapasztalatairól. Mik voltak akkor azok az adatok, amiket el lehet mondani, mivel találkoztak az ellenőrök?
2: 2025-ben két nagy fókuszált vizsgálatunk volt ebben a tekintetben, az egyik a távol-keleti vendéglátóhelyeknél, és csak egy érdekes számot mondok, a 155 helyen vizsgálottunk, és ebből 126 esetben indult valami hatósági eljárás, és ezek közül 18 esetben idegenesen be is kellett zárni azt az ázsiai éttermet, ahol éppen ellenőriztek a kollégáknak, olyan súlyos higiéniai problémák merültek fel, amely a fogyasztók egészségét már hátrányosan módosította volna, pontosan jelentős kockázatot jelentett volna a fogyasztók egészségére nézve. De egyébként a gyrosz társasító büfékben is hasonlóak voltak a tapasztalatok. Itt is 89 esetben került sor eljárás megindításában, több gyroszost is be kellett zárni, és itt is egy 17 millió forintos bírság kiszabására is sor került összességében, míg az ázsiai élelmiszer vagy vendéglátó helyeken 15 millió forint értékben. Tehát azt gondolom, hogy a tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy muszáj volt idén is megindítanunk ezeket a vizsgálatokat, és ezek a vizsgálatok most már folyamatban vannak.
1: Mik voltak egyébként akkor az elmúlt évben a legfőbb problémák ezeken a vendéglátóhelyeknél, ezeknél a nemzetközi konyháknál?
2: Hát a leggyakoribb azok a személyi higiéniai előírások be nem tartásával kapcsolatos problémák voltak. Sok helyen nem volt például a melegvizes mosogatás, vagy a csatornát, a szennyvizet nem megfelelő csatornán vezették el, de nem tájékoztatták például az allergénekre a fogyasztókat a szabályszerűen és az előírásoknak megfelelően. Nagyon sok helyen hiányzott a takarítás, vagy nem volt megfelelő, illetve a kapcsolódó dokumentáció meglétével is problémák merültek fel. Amellett pedig súlyos élelmiszer biztonsági kockázatok is előfordulhattak, az alapanyagokat nem megfelelően tárolták és kezelték, a hűtési láncot nem tartották fel folyamatosan, és a nyomon követhetőség sem volt igazolt és biztosított, vagyis nem tudták azt igazolni az üzemeltetők, hogy honnan szerezték azt az élelmiszert, mikor szerezték, a hűtési láncot megtartották-e, vagy nem tartották meg, és ez mind-mind olyan kockázat, ami mondom még egyszer a fogyasztók egészségére nézve is hátrányos lehet.
1: Mitől függ egyébként az, hogy egy ilyen ellenőrzés alkalmával idézőjelben csak pénzbírságot szabnak ki, vagy az, hogy már be is záratják esetlegesen azonnal is azt a helyet?
2: Ez mindig a jogsértés súlyától függ. Tehát, hogyha egy kisebb, mondjuk tájékoztatási kötelezettség fordul elő, akkor csak figyelmeztetést alkalmaz a hatóság, az NKH, illetve a kormányhivatal. Ha súlyosabb esetek felmerülnek, vagy ismételt a jogszabálysértés, mindig végzünk utóellenőrzéseket. Nem orvosolta a problémát a vendéglátóhely üzemeltetője, akkor kerül sor bírság kiszabására is. És ami nagyon fontos, az üzletbezárás, a vendéglátóhely bezárása pedig akkor kerül sor, hogyha olyan súlyos higiéniai problémák merülnek, vagy merülhetnek fel, amely a fogyasztók egészségét hátrányosan befolyásolhatja. És ilyen esetek sajnos elég gyakran előfordultak a tavalyi évben, mind az ázsiai vendéglátóhelyeken, mind a gyilasztos büfék és éttermek ellenőrzése során.
1: Ez is országos szintű ellenőrzés?
2: Ez is országos szintű ellenőrzés, minden megyére és a fővárosra kiterjed. Úgyhogy tekintetben is tudok miskolci, illetve Borsodabon üzemfél vármegyei adatokkal is szolgálni.
1: Mit tudhatunk ezekről az adatokról?
2: A tavalyi évben a Borsodabon üzemfél vármegyében 22 gyilasztost ellenőriztek, és ezek közül egy esetben kellett az üzletet idegenesen bezárni, de egyébként ott már újra nyithattak, mert orvosolták a problémát, és 5 élelmiszer terméket kellett kivonni a forgalomból nyomonkövetési probléma miatt. Az ázsiai üzemeltetési éttermek esetében ott kicsit nagyobb volt a kifogásolási arány, 9 ellenőrzést végeztek a kollégák, 8 esetben indult eljárás, és 3 esetben volt felfüggesztése a vendéglátóhelynek, tehát amikor be kellett zárni ideglenesen 1 vagy 2 hétre az adott vendéglátóhelyet. Minden esetben egyébként az üzemeltetők orvosolták a problémát, tehát akkor ezt utólag ellenőriztük 1 vagy 2 héttel később, akkor már tudták igazolni és megfelelően bizonyítani, hogy megfelelően járnak el, és emiatt ezt követően már kinyithattak újra ezek a büfék.
1: Még egyébként a tapasztalatok, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy egy-egy ilyen ellenőrzés után azért mennyire szabálykövetőek, tehát hogy megijednek egy kicsit itt a konyhák üzemeltetői?
2: Én azt gondolom, hogy abszolút mértékben együttműködőek, emiatt is átérzik azt, hogy nekik ezeket a szabályokat be kell tartani. Azért hadd mondjak el egy érdekességet, volt ilyen ellenőrzés a fővárosban, az üzemeltető azt mondta, hogy ő, mivel ő nem magyar, ezért rá a magyar jogszabályok nem vonatkoznak, és ő ezért nem tartja be ezeket a nagyon szigorú Európai Uniós és magyar szabályokat. Természetesen a kollégák, amellett, hogy bezárták a büfét, idegenesen felvilágosították itt arról, hogy ez nem így működik, tehát a Magyarországon árusítanak bármely terméket, akkor a magyar is uniós jogszabályoknak meg kell felelni, és érdekes módon egy 2 héten belül meg tudta oldani ezeket a problémákat, kifestetett, bevezette a melegvizet, a szennyvízelvezetést megoldotta, kitakarított megfelelően, ezt követően természetesen újra nyithatta azt a vendéglátóhelyet, de mondom még egyszer, ilyenkor a nemzetközi konyhákat képviselő és üzemeltető vállalkozásokat még azért fel kell hívni arra, hogy Magyarországon és az Európai Unióban az itt lévő szabályokat be kell tartani.
1: Mi egyébként azzal kapcsolatban a tapasztalat évközben is, az, mert gondolom azért évközben is vannak ellenőrzések, nem csak ilyen országos nagy kampányok, akkor is nagyjából hasonlóak az arányok itt a szabálytalanságokat tekintve?
2: Nagyjából hasonlóak az arányok, és ugyanazok a problémák is. Tehát amellett egyébként, hogy említettem is, hogy most van egy ilyen országos akció, például egy fogyasztó bejelentéssel a kormányhivatalhoz, vagy az NKF-hoz, akkor soron kívül vizsgálatot rendelünk el, tehát a kollégák akkor is vizsgálódnak, hogyha nincs ilyen országos ellenőrzési kampány. De nagyjából ugyanazokat látjuk egyébként olyankor is problémaként, a higiéniai szabályok nem megfelelő kezelése, illetve az élelmiszerek nem megfelelő kezelése, ütési lánc megszakadása. Egyébként a tekintetben is olyankor is együttműködőek a vállalkozások, hanem központi és országos kampány vagy ellenőrzési fókusz van folyamatban. Sajnos sok esetben emlékeztetni kell őket, hogy vannak élelmiszerbiztonsági szabályok, amely rájuk is vonatkoznak, és amelyeket be kell tartani a fogyasztók egészségének meg életének védelme érdekében.
1: Meddig fog tartani ez a nemrég kezdődött ellenőrzés sorozat?
2: Nem határoztunk meg vég határidőt az ellenőrzésre, éppen azért, hogy nézzük meg, hogy most milyenek az idei ellenőrzési tapasztalatok, addig fognak folytatódni, amíg szükségesek, és aztán természetesen folyamatában fogunk dönteni arról, hogy mondjuk ez meddig terjed ki, akár évvégéig, vagy akár a következő évre is áthúzódóan.
1: A hallgatókat én azt gondolom biztos, hogy érdekli, hogy mi történik akkor, hogyha ők találkoznak egy esetlegesen számukra szabálytalanságnak tűnő dologgal egy-egy ilyen étteremben, vagy egy-egy ilyen nemzetközi konyhán. Ők mit tehetnek?
2: Mindenekelőtt kérjék el ilyenkor a vásárlókönyvét, tehát jegyezzék be ezt a problémát oda, illetve éljenek bejelentéssel, vagy az NKFH felé. Az nkfh.gov.hu oldalon van egy ingyenesen elérhető telefonszámunk feltüntetve, illetőleg e-mail címünk, tehát nekünk is bejelenthetik, vagy akár a kormányhivatalok részére, akár ügyfélkapunk keresztül is könnyen és egyszerűen elérhetőek vagyunk, és a kollégák is azok, úgyhogy mindenképpen jelentsék be ezt a problémát, és akkor megpróbáljuk mi is orvosolni, természetesen felvenni az üzemeltetővel a kapcsolatot.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Eichmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációért és ügyfélkapcsolatokért felelős főosztályának vezetőjét hallották, azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeket ellenőrzi a hatóság a kormányhivatalok bevonásával.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárca vezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. A nehéz helyzetekben való összefogásért mondott köszönetet a miniszterelnök csütörtökön Budapesten a Tisza-szigetek országos találkozóján. Magyar Péter kifejtette, elsőként a hőkupola idején fogott össze az ország, amikor megdőlt a valaha volt legmagasabb hőmérséklet. A miniszterelnök jelezte, sikerült elérni, hogy ne legyen kiemelkedő a halálozás és ne alakuljon ki rendkívüli helyzet. Magyar Péter hozzátette, második alkalommal a vállalatok és az emberek összefogása járult hozzá ahhoz, hogy megakadályozzák az energiainfrastruktúra összeomlását. A Tisza párt elnöke kiemelte, a harmadik összefogás alkalmával a paksi atomerőműnél sikerült olyan eredményt elérni, amelyre sokan nem számítottak. Mint mondta, nem csak a meglévő turbinákat sikerült megvédeni, hanem az erőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes gőzzel 2000 megawattot termelve üzemel. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról augusztus 20-ai hatállyal Lázár János Magyarország előző kormányának közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus a Facebook oldalán jelentette be döntését csütörtök délután. Mint írta, már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentette, hogy legfeljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, utána visszaadja mandátumát a közösségnek. A párt parlamenti munkájában azért vállalt szerepet, mert egyetértett a pártvezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van. Lázár János úgy fogalmazott, ma ezt másképp látom, a választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni, fogalmazott Lázár János. Az előző kormány minisztere azt írta, lemondásának három nyomós oka van, a felelősség, az önkény, amit szerinte a Tisza kormány képvisel, és a megújulás. Júliusban csak nem 85.200 személyi gépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a joautók.hu a Datahouse előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyautó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forintárfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal, a külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a joautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 922.000-es csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele, 48%-a az alsó-közép kategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki, közölte a joautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a képregényekkel foglalkozunk, a műfaj megszületésétől a hazai elterjedésén, a politikai befolyásoláson át, eljutunk majd oda, hogy van-e még jövője a képregényeknek.
2: Hogyha valaki gyermekkorában nem fedezi fel magának a képregényt, tehát az, hogy a képeket kell olvasnom, az fog elmesélni egy történetet, a szöveg az csak kiegészíti ezt az egészet, akkor aki ezt megtanulja, tud képregényt olvasni, az imádja a képregényt, és neki nagyon tetszik ez az elbeszélési forma. Aki viszont ezt nem érzi meg, aki nem tud képregényt olvasni, akinek idegesítővé válik ez az egész, és ő egy örökre elbúcsúzik a képregénytől, mert nem érti, hogy miért a poént.
1: Vendégünk a téma hazai szakértője Kertész Sándor újságíró szakíró lesz. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Sokaknak Pókember, Batman, Superman, esetleg Garfield jelenti a képregényeket, pedig a műfaj sokkal régebbi. Magyarországon már 1930-ban tömegével jelentek meg a képregények, de az igazi aranykora az 1960-as, 70-es években volt, amikor hetente legalább 2 millió emberhez jutottak el a kinyomtatott képregények, mondja Kertész Sándor újságíró, szakíró, a magyar képregény történetének kutatója. Mai műsorunkban a képregény születésétől a hőskoronát a műfaj lehetséges jövőig jutunk majd el. Érdekességek is kiderülnek majd, vajon milyen összefüggés húzódik meg az 1956-os forradalom és a képregények között? A mai képregényesek rajzolnak-e még kézzel, és mi köze a sárga festéknek az első igazi képregényhőshöz? Kertész Sándorral beszélgetünk.
3: Szeretném, ha egy ilyen fogalom magyarázattal kezdenénk, mielőtt itt belecsapunk a képregény történetbe és a beszélgetésbe, hogy ön szerint mi a képregény? Egy művészeti alkotás, egy irodalmi alkotás, egy grafikai alkotás, vagy ezek egyvelege? Mi a képregény ön szerint?
2: Képregény az képregény. Ugyanúgy, mint ahogy a film az film, és több összetevője van. Tehát van egyszer egy ilyen epikus jellege, másrészt pedig egy vizuális része. Tulajdonképpen, hogyha igazából komolyan végig gondoljuk ezt a dolgot, akkor azt lehet látni, hogy a képregény az egy tehát elsősorban egy esztétikai élményt kell, hogy nyújtson a maga a vizualitásán keresztül. Tehát, hogyha valaki kezdőbe vesz egy képregény kiadványt, akkor a grafikákon keresztül egyfajta grafikai, esztétikai élményt kell, hogy kapjon. Az egy plusz tulajdonsága a képregénynek, hogy mellesleg ezek a képek egy történetet is elmesélnek. Tehát ezért ezt az epikus jelleget, hogy tulajdonképpen olvashatóak ezek a képek. Nem csak arról szól, hogy képeket mutogatok egymás után, hanem ezek kapcsolódnak egymással, történetté állnak össze. És ráadásul a képregény egy olyan különleges tulajdonsággal rendelkezik, amivel alapvetően semmilyen más képzőművészeti forma nem. Mégpedig az, hogy úgynevezett elbeszélő, narratív képekkel dolgozik, ami csak a képregényben van, ami azt jelenti, hogy azáltal, hogy a szóbuborék belekerült, mint szöveg a képbe, ezért egy olyan képet rajzol meg az alkotó, ami a valóságban soha nem létezik. Ugyanis ha van két szereplő egy képen, akkor addig, ameddig az egyik elmond valamit, ő gesztikulál, mozdul, tehát időt vesz igénybe, ameddig ez elmond. A rajzoló ilyenkor kiválasztja azt a mozdulatot, azt a gesztust, ami legjobban jellemzi a mondandót. Ugyanakkor a vele szemben álló figura eközben hallgat, és már azt látjuk a képen, ahogy erre az elhangzott információra ő válaszol. De ez egy képen van rajta. Tehát magyarul egy történet van egy képen azáltal, hogy a szóbuborékba beleírtunk egy pár beszédet. És ez az a különlegesség, amivel semmilyen más műfaj nem rendelkezik. Tehát nem a valóság kimerevített jeleneteit látjuk a képregényben, hanem egy úgynevezett lehetetlen jelenetet, az akciót és a reakciót egyetlen egy képkockán.
3: Mi volt az, ami indokolta a képregény megszületését, ha itt történetileg elhelyezik? Tudom, hogy a magyar képregény történetét kutatja, de biztos vagyok, hogy azért a többiről is tud beszélni. Tehát hogyan indult ez, és mikor? Tehát ez még a filmezés előtt indult, vagy a fényképezés környékén, mikor? Hogy volt ez?
2: Todd McFarlane-nek a Stam rajzolójának volt egyszer egy interjú, egy képregényes ismeretterjesztő műsorban, és ő mondta ezt, hogy alapvetően a képregény az örök, egyidős az emberiséggel. Valójában mindig képekben meséltünk el történeteket, a hordozó, az adathordozó változott meg. Tehát volt, amikor falra festettünk történeteket, és azt próbáltuk értelmezni, tekintettel arra, hogy vissza a képek azok azért nyelvismereti és nyelvtani dolgok nélkül értelmezhetőek. Volt, amikor a falba véstük, oszlopokra véstük, tehát ilyen például Trajanus oszlop a római birodalomban. Volt olyan időszak a középkorban, amikor a történeteket, egy-egy hőstettet, egy-egy csatát, egy-egy uralkodónak a történetét vászonba hímezték, ilyen például a bajói fali kárpit. Aztán a Biblia felületeken, a szegények Bibliája, a Biblia pauperum, ami megint csak egyfajta sajátos történetmesélés. És a 20. század a sajtónak a megjelenése hozta létre azt, hogy az újságok is elkezdtek történeteket mesélni képeknek a segítségével. Ezt látjuk ma, és a 21. században alapvetően lehet, hogy meg fog változni a felület. Most már a papírról, lehet, hogy a monitorra, a képernyőre fog rákerülni a képregény, de fog folytatódni. Tehát mindig ez a fajta történetmesélés, ez mindig jelen van az emberiség kultúrájában, és ez nem valószínű, hogy ki fog veszni. Egyszerűen a típusai és egyáltalán a felületei fognak megváltozni. Alapvetően az 1800-as évek az, amikor ez valóban megjelenik a sajtóban, amikor a folyóiratoknak egyre a technika fejlődésével egyre inkább lehetőség volt arra, hogy illusztrálják a folyóiratokat, tehát hogy több képet helyezzenek be. És az 1800-as évek második felében létrejött egy olyan újfajta újság, ami korábban nem volt jellemző, ez az élclapok, a viclapoknak a világa, ahol jópofa, poénokat, történeteket, adományokat kezdtek el közölni, és ezekhez egyre többször kértek meg rajzolókat, hogy ezeket a vicces írásokat, ezeket illusztrálják. És így kezd kialakulni a karikatúrának a megjelenése, és egyre nagyobb igény jelentkezik a rajzok iránt, és tulajdonképpen az 1800-as évek közepén egy Wilhelm Busch nevezetű német grafikus művész, az kialakítja azt a rendszert, hogy ő versekben elmesél egy történetet, és minden versszakhoz hozzá rajzol egy képkockát. És ezek annyira bejöttek, annyira sikeresek voltak, hogy ezeket önálló könyvekbe is megjelentették. Magyarországon ezt lehetett vásárolni, hát hozzá lehetett férni Wilhelm Buschnak az eredeti német nyelvű kiadványaihoz, de le is fordították magyarra, és például Jókai Mór, amikor ilyen pénzszűkében volt, akkor azon gondolkodott, hogy mitől lehet még pénzt csinálni az íráshoz kívül, és Magyarországon ő hozta létre az első viclapot, az élclapokat, először nagy tükörcímen, utána üstökösként. De nem voltak rajzolói, nem voltak karikaturistái, hiszen ez még egy ismeretlen műfaj volt, tehát még akkor csak ilyen torzképeket készítettek, és ő rajzolta eredetileg az újságot, illusztrálta, meg feladott egy ilyen hirdetés, hogy aki tudna rajzolni, az jelentkezzen, és így került a képbe Jankó János nevezető festőművész növendék, hogy ő akkor ezzel bepróbálkozik. És Magyarországon ő készítette az első képregényeket Jókai Mórnak az írásai alapján. Az üstökösben például 1857-ben jelent meg Jókainak a Gömböc és Csupli kalandjai című történet, az ilyen kicsi alak, meg egy ilyen hóri horgas alaknak a sztoria, ami egy az egyben már folytatásokban jelent meg, és kiírták a folytatás a következő számba. De tulajdonképpen ez az igény, tehát a képek iránti igény hozta el, hogy létrejöjjön a képregény, és hogy ezt folytathatom ezt a gondolatot, akkor még egy magyar ember igazából, aki közben játszott ebbe, az József Pulitzer volt, ugyanis Amerika látta az amerikai sajtó, hogy az Európában milyen népszerűek ezek a képaláírásos történetek. Igen ám, csak az akkori bevándorlók, akik Amerikába érkeztek, még viszonylag szegényes nyelvtudással rendelkeztek, és mindenki azt kereste, hogy hogyan lehet

0: Voltak olyan...
1: Sokáig együtt futott. Tulajdonképpen Pulitzernek a lapjában jelent meg az első két regény, ugye ez a Yellow Kid volt, a sárga kölyök, tehát ugye az egy ilyen nyomdatörténeti dologgal függött össze, hogy nem lehetett, ugye már ezek színes hétvégi mellékletből akarták megjelentetni ezeket a rajzos történeteket, és akkor már a színes nyomásnál még problémát jelentett a sárga színnek a nyomtatása, tehát ilyen koszos, nem tiszta szín jött ki létre, és akkor jelentkezett egy vegyész Pulitzernél, hogy neki van olyan festék, ami viszont gyorsan szárad, tehát ez a gyors nyomtatásnál ezt lehetne alkalmazni, és ez találkozott a grafikus, és akkor Pulitzer javasolta azt, hogy akkor ennek a figurának, ennek a kölyöknek a ruháját kenjék be tönés sárga festékkel, és hogyha valóban működik a dolog, tehát tényleg megszárad, akkor megvan véve a festék is, és a karakter is, és ez működött, és innen jött létre tulajdonképpen a világ úgymond első hivatalos képregény hős, ez a sárga kölyök, a Yellow Kid, tehát a sárga szín a festék miatt, de alapvetően Pulitzer nem jött rá arra, hogy ez ütletlen. Volt egy nagy vetétársa, Willem Randolph-Hearst, aki viszont mindenbe üzletet látott, és ő jött rá arra, hogy ezt el lehet adni. És ő beszélte meg a rajzolókkal, hogy ezen túl ne az újságoknak közvetlenül rajzolják a képregényeket, hanem ő létrehoz egy ügynökséget, egy Kingfisher Syndicate nevezetű ügynökséget, amivel ő ellátja egész Amerikát képregényekkel. Tehát ha egy rajzoló eladja neki a képregényét, akkor ő nem egy újságba fogja ezt eladni, hanem több száz újságba. És gyakorlatilag ezzel tudott világhódító útjára indulni a képregény Amerikába, és úgy jött vissza Európába. Tehát utána ezeket a képregényeket vettük át Európában. Természetesen voltak Európában is próbálkozások, de itt nagyon sokáig tartotta magát a képaláírásos történet. Ez az amerikai típusú szóbuborékos történet egy kicsit olyan nehezebben kapaszkodott meg, de tulajdonképpen ezeknek általában a rajzolói, írói, hát hol külön voltak, tehát hol volt külön egy rajzoló és külön egy író, hol egy ember készítette ezeket a dolgokat, mind a kettő jellemző volt tulajdonképpen a képregény kezdeti időszakára.
0: És akkor egy nagyot ugrunk, mert nézzük meg a MÁT, ma abszolút külön válik, tehát grafikai szakma, a kép előállítása és írói munka, szövegírói munka, a történet megírása?
1: Tulajdonképpen itt olyan szinten kell ketté választani véleményem szerint a képregénynek a mostani készítését, hogy van egyszer egy ilyen ipari jellegű képregénygyártás, és van egy intellektuális, egy ilyen művészi képregénygyártás, már a feladatok ott is alapvetően most már ketté bomlanak. Hát tulajdonképpen ugye az ipari jellegű dolog az az, ami például Amerikában jellemző, hogy ugye ott hétről hétre jelennek meg folytatásokban a képregények, és itt egy-egy sztorit, egy-egy figurát kitalálnak, ilyen volt például a Stan Lee a Marvel képregényeknél, neki nemrégiben hunyt el, és ő tulajdonképpen szerzett rajzolót. És ezt olyan tempóba kellett készíteni ezeket a képregényeket hétről, hogy egy ember ezt nem tudta bevállalni, hogy ő megrajzolja, kiszínezi, szöveget beírja, és tulajdonképpen mindent elvégez rajta, ezért ezeket a feladatokat szép lassan szétosztották. Volt egy forgatókönyvíró, a szerkesztők elfogadták a sztorit, utána megnézték ki az a rajzoló, elfogadták a rajzolót, és aztán volt, aki úgymond ceruzás rajzokat készített, volt, aki kihúzta ezt tussal, volt, aki kiszínezte, és volt, aki a betűket beírja. Ez a mostani füzeteknél, és oda bele is van írva, hogy színezte, rajzolta, kihúzta, tehát ez egyfajta ilyen munkamegosztás. Ez jellemző egyébként az európai képregényekre is, bár az európai képregény annyival másabb, hogy több idő van a képregények elkészítésére, mert kevésbé hétről hétre jelennek meg, hanem inkább évente jönnek ki albumok. Tehát az európai kiadók rengeteg képregényt adnak ki, de inkább könyvformájában, és kevesebb az újságos megjelenés. De ugyanez a munka vonatkozik erre is, hogy itt is most már szétbomlik ez a fajta dolog, tehát ez a munka megosztás.
0: Ha a magyar képregénytörténetre gondol, akkor melyik volt az az időszak, amikor ilyen fénykorának lehetne mondani a képregénynek, amikor a legnépszerűbb volt, a legtöbbet adták el, a legtöbb embert foglalkoztatott a képregény, amikor ez úgy igazán pezsgett, ön szerint ez melyik időszak?
1: Hát ez gyakorlatilag, ami most megjelent könyvben, ez a Keretek közt rajzoló, ezzel foglalkozik, ezzel a korszakkal, mert egy olyan időszak volt Magyarországon, amikor nagyon ment a képregény, ez a 60-as, 70-es éveknek az időszaka. De ez viszont egy csalóka dolog, mert ennek volt egy történelmi, politikai háttere. Tehát az, amiről az előbb beszéltem, a Kingfisher szindikátus, az Magyarországot is elárasztott a képregényekkel a 30-as években, és

0: Nagyon sok újság foglalkozott amerikai képregényeknek, rendes szuborékos képregényeknek a közlésével 35 és 38 között, majd a háború következtében ezek a papírhiány miatt gyakorlatilag megszűntek, és akkor volt önálló képregény újságunk is, 1936-38 között, Hári János címmel, ami kifejezetten amerikai képregényeket, rendes amerikai szuborékos képregényeket között, de ezt követően a háború után a szovjet hadseregnek a megjelenése, az kiutálta a képregényt a magyar sajtóból, azt egy ilyen amerikai imperialista terméknek titulálták, és a főszerkesztők ennek következtében nem ismerték bevállalni, hogy itt bármilyen formában is közöljenek képregényeket. Egyetlen egy megjelenési formája volt, ez a propaganda képregények az 50-es években. Ez a kulákok elleni dolog, a seftelők elleni dolog, tehát a Ludas Matyiba és több újságban, Szabadföldben közöltek ilyen képregényeket, kifejezetten politikai célzattal, nagyrészt képaláírással, mert a szuborékkal azonosítani lehetett volna az amerikai képregényekkel, és azt nem akarták, mert hogy az ugye egy zenét műfaj. És 1955-ben egy Gugi Sándor nevezetű grafikus művész, aki a különböző pedagógiai lapoknak készített illusztrációkat, találkozott a Classics Illustrated nevezetű angol nyelvű képregény füzettel, amiben klasszikus irodalmi műveknek a képregény változatát közölték. És ő ezt megmutatta a lapnál dolgozó barátjának, a Csévazár Tibornak, aki törderő szerkesztő volt a Művelési Minisztériumban ezeknél a lapoknál, és nézték, hogy ez mekkora ötlet, tehát, hogy így irodalmi műveket meg lehet csinálni képregényben, és ezen ők fantáziáltak, hogy ezt vajon el lehetne is jutni Magyarországon. Az volt a meggyőződésük, hogy nem valószínű, mert hát itt most nem szeretik a képregényt, de bepróbálkoztak velem, és az volt a filozófia, az volt az elv, hogy mivel több száz oldalas regényeket fognak átdolgozni, mit tudom én, 10-15 oldalas képes változatban, valójában nem is a regényt fogják ők átdolgozni, hanem csak egy reklámot csinálnak a regénynek. És ez volt az a mézes mazzag, amit ők a főszerkesztők előtt elhúztak, hogy nyugodtan engedélyezzék a képregényt, mert valójában ezek csak a regénynek a népszerűsítését szolgálják. Nem fogják visszaadni azt az élményt, amit egy regény nyújt, hiszen nagyon rövid, nagyon kivonatos változat. És ez tetszett a szerkesztőknek, és ez így alakult ki, hogy 1956-ban a Posztránya Szovjetova a képes nyelvmester elődje volt az, amiben orosz nyelven jelent meg először képregény, a Grand Kapitán gyermekei, és utána mentek a többi újsághoz, ahol szintén ilyen partizán, orosz, hőstettes képregényeket kezdtek el közölni, és erre vevők voltak. De ezek mindig ilyen szóborék nélküli képaláírásos történetek. Tehát a szóboréktól úgy féltek, mint az üsztől, mert hogy arra rá lehetett mondani, hogy az ilyen csúnya amerikai termék. És ezért kimaradt a szóborék. És nagyon érdekes volt, hogy ez volt az 55-ben, tehát amikor ugye elindult ez a dolog, és sokan bevállalták újságok, hogy igen, akkor ezzel fogjuk népszerűsíteni az irodalmat. És 1957-ben van egy hatalmas változás, amikor gyakorlatilag januártól az újrainduló lapok szinte mindegyik elkezd közölni képregényeket. A Pajtás, a Magyar Ifjúság, a Népszava, akkor a Képes Újság, a Lobogó, tehát van egy halom újság, ami elkezd képregényeket közölni, de már rendes szóbuborékos képregényeket. Hiszen a kutatásaim során én magam sem értettem sokáig, hogy hogy van az, hogy 56-ban még nem nagyon engedjük, 57-ben meg egy csupással innen, és Tiszai Lászlótól, a Füles egykori főszerkesztőjétől tudtam én, hogy ez, hogy ez politikai utasítás volt, hogy mindent közölhetnek az újságok, ami eltereli a napi politikáról a figyelmet, és szórakoztat. És ebbe beletartozott a képregény is. Igen ám, csak hogy a képre akkoriban még a sztorikat, ezt így folyamatosan adták le az újságoknak a rajzolók, illetve az írók. Tehát nem úgy, hogy kész egy képregény is leteszem az asztalra, hanem megbeszélték a főszerkesztővel, hogy mi lesz az a történet, amit majd meg fognak rajzolni. Ezek irodalmi művek, mert hogy ezt lehetett ismerni. És gyakorlatilag elkezdték rajzolni ezeket, és ugye javába ment a képregény, amikor még a végét még írta a forgatókönyv író, és emiatt nem engedték tulajdonképpen az önálló szerzői munkákat, hogy nem tudták, hogy nehogy olyan fordulatot vegyen a történet, ami politikailag nem kívánatos. Ezért ragaszkodtak ahhoz, hogy csak ismert irodalmi művek legyenek képregényben feldolgozva, annak tudjuk az elejét, tudjuk a történetét, tudjuk a végét, nincs benne kockázat. És ezért alakulhatott ez így ki Magyarországon, és tulajdonképpen ez egy nagy üzlet lett, mert Cseh Horváth Tibornak olyan szerencséje volt, hogy olyan kiváló grafikusokkal hozta össze a sorsa szerkesztőségekbe, akik már újságrajzolóként egyébként is ott voltak, mint Sebők Imre, Kocsmáros Pál, Gugi Sándor, Zórád Ernő, később Dargai Attila. Tehát létrejött egy csapat, akik nagyon nagy üzletet csináltak ebből saját maguknak. Cseh Horváth volt az ügynök, a szervező, ő járta végig a szerkesztőségeket, egyeztetett a képregényekről, vitte a forgatókönyveket a rajzolóknak, ráadásul még nyomdában már előre ki is szedte a szöveget. Tehát már a kesze levonatot vitte a rajzolónak, és úgy kellett beragasztani a szöveget a képregény kockákba. Tehát a rajzolónak nem sok lehetősége volt arra, hogy nagyon bravúroskodjon. Ezek voltak azok a keretek, amik között igazából táncolniuk kellett a rajzolóknak, tehát nagyon nehéz volt ezt ilyen szempontból Jócsnak. De abban az időben ezek az újságok őrületes példányszámban jelentek meg. Tehát ilyen 200-300 ezer példányban jelent meg a Pajtás, az ifjúsági magazin, 800 ezer példányban a Füles, és nem volt senkinek konkurenciája. Én ezt egyszer kiszámoltam, hogy hetente körülbelül 2 millió emberhez jutott el a képregény. Nem azért, mert a képregényt akart olvasni, akarva akaratlanul hozzájutott ezekhez az újságokhoz, amiben ott volt a képregény. És ha már ott van, akkor nyilvánvalóan elolvasta. Tehát ez volt az az időszak, amikor őrületes mennyiségű képregény volt Magyarországon, úgy, hogy tulajdonképpen nem is látszott. Mert hogy önálló füzetekben viszont nem engedték megjelentetni a képregényt, mert az már olyan, hogy mondjam, olyan szemét dolognak látszott egészen a 80-as évekig.
1: De akkor azt mondhatjuk egyébként, hogy az 56-os forradalom következménye volt ez a fajta lazítás a képregények tekintetében is, mint oly sok más
0: esetében. Igen, ez egy ilyen figyelemelterelés volt. Tehát, hogy olvassanak, szórakozzanak az emberek, ne politizáljanak. Tehát, hogy újságok ne közöljenek ilyen dolgokat, amin el lehet gondolkodni. Kicsit az volt a baj egyébként a későbbiekben ezzel, hogy ugye sokan úgy tekint, ugye mivel a nyugati képregényeket nem ismerték idehaza Magyarországon, az nem jöhetett be, kivéve a francia PIF újság, vagy a magazin, vagy a német Mozaik újság, ami viszont NDK volt. A magyar közönségben úgy csapódott le, hogy a képregény az nem egy önálló elbeszélési forma, hanem az a regényeknek a képregény változata. És ezért nagyon sok támadás érte a 70-es, 80-as években, mert hogy mindenki úgy kezelte, hogy nem lenne szerencsés, hogyha az emberek nem olvasnának, hanem az irodalom helyett csak a képregény változatot néznék, mert más nem találtak, tehát más nem kerülhetett a magyar piacra, csak a regényeknek a képes változata.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kertész Sándor újságíróval, szakíróval, a magyar képregény történetének kutatójával. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csak nem 13000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden ötödik helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság törekvése, hogy az ellenőrzések a hiányosságok feltárása mellett hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez, a balesetek számának csökkenéséhez és a szolgáltatások minőségének javításához. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt csütörtökön az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát szombaton 16 óráig. A déli nyitásra várakozva a Kossuth Lajos tér északi oldalán kialakított bejárattól csaknem a Kossuth téri metró megállóig álltak sorban az érdeklődők. A megkérdezettek jellemzően 2-3 órás várakozási idővel számoltak. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják az érdeklődőket. Az Országház kőtárában a Szent Korona az Országházban című kiállítás, az In Memoriam 1956. október 25-e emlékhely és kiállítás, valamint a Magyar Törvényhozás 1000 éve című tárlat szombatig díjmentesen látható. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csak nem kétszer annyi mobiladatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 GB adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 GB. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobilkészülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Kertész Sándor újságíró, szakíró, a magyar képregény történetének kutatója, vele folytatjuk a beszélgetést. A 80-as években mi változott?
2: Tulajdonképpen rájött az ifjúsági lapkiadó, hogy azokat a képregényeket, amit ezek a rajzolók az elmúlt évtizedekben megrajzoltak, azokat önálló füzetekbe is ki lehetne adni, és viszonylag nagy nyereséggel. És elkezdték felvásárolni a rajzolóktól a rajzaikat. Egy ilyen nagy tétel, de ez egy nagy üzlet volt akkoriban. Megkeresték az összes rajzolót, aki akkoriban komolyan foglalkozott képregénnyel, és egy áron, tehát egy nagy összegért felvásárolták a képregényeket, és elkezdték kiadni füzetekbe, azzal a céllal, és ez volt a politikai, mindig kellett egy ilyen politikai magyarázatot hozzáfűzni, hogy ezeknek a füzeteknek, a képregény füzeteknek a nyerességéből lehet finanszírozni az egyébként veszteséges, de kötelezően kell megjelentetni különböző irodalmi alkotásokat. Tehát volt egy sor olyan irodalmi mű, ami tudható volt, hogy nem fog hozni nyereséget, de politikai, kultúrpolitikai szempontból illet megjelentetni, de a képregényből lehetett rá pénzt szerezni. És így indult el például a rejtő sorozat, tehát a rejtő füzetek, ami 300 ezer példákban jelent meg. Így indulhatott el a kockás magazin, amihez a francia képregény, a francia PIF újságból vettük át képregény, de az egy ilyen együttműködés volt a francia kommunista párt és a magyar NSZNP között, hogy nem kellett érte fizetnünk, tehát nem kellett valutát fizetnünk a képregényekért, hanem kvázi ingyen megkaptuk ezeket közlésre. Ebből akkor lett igazából üzlet. Akkor kezdett el egyáltalán ezzel foglalkozni, hogy megjelenhetett önálló képregény.
1: A rendszerváltozás időszak az mennyire változtatta meg a képregények helyzetét? Hozott változást?
2: Az nagy változást hozott, mert ugye itt a 80-as évek végén így fellazult ez a rendszer, és volt egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye nekünk a drágán megszerzett valutát, azt nem igazából akarták képregények jogdíjaira fordítani. Tehát ezért nem eszükbe se jutott senkinek, hogy megvásároljon külföldről képregényeket, mert erre nem volt valuta, nem volt pénz. Ugyanakkor Magyarországon a kultúra külkereskedelmi vállalat hozott rengeteg olyan üzletet, amiből valutát lehetett szerezni, és ilyen volt például a képregényeknek a nyugat-európai piacra való nyomtatása. És ezt elvállalta két nagy nyomda, az egyik a budapesti Zrínyi nyomda, a másik itt Debrecenben a debreceni Alföldi nyomda, akik kamionra szállították a szuperhős képregényeket a francia, skandináv, német piacra, és ezekből, amiket például Debrecenbe dolgozóknak adtak maradék példányokból ajándékokat, ezt dolgozók bevitték az antikváriumokba. Én is onnan ismertem egyáltalán a nyugati képregényeket, hogy ezeket a visszamaradt példányokat lehetett az antikváriumokban megvásárolni. Budapesten az Zrínyi nyomdából rendőrségi ügylet, mert hogy ezen olyan szinten fellelkesedtek a nyomdai dolgozók, hogy lopták a képregényt a nyomdából, és úgy vitték eladni az antikváriumokba. Amikor ezt a skandinávok megtudták, hogy az nyomdából a dolgozók lopják a képregényt, akkor igény van rá, akkor így merült fel a kérdés, hogy de miért nem jelentetitek ezt meg Magyarország, a magyar nyelven. És akkor az nyomda akkor igazgatója elment a Télelftárhoz, hogy ők arra gondoltak, hogy ezeket a nyugat-európai bérmunkába készített képregényeket, ezekből néhányat, esetleg meg lehetne jelentetni magyar nyelven is, mert jó üzlet, tehát nagy igény van rá, nagy kereslet van rá. És akkor azt jelent, azt közölt, hogy ameddig ő a székébe ül, Magyarországon képregény ilyen füzetek formájában meg nem fog jelenni, őhez hozzá nem járult. Igen, ám csak itt jött a rendszerváltás, hogy gazdasági szempontok megelőzték a politikai, a kulturpolitikai szempontokat. És aztán a Zrínyion, de egyszer csak úgy döntött, hogy kiválaszt két ártatlan kis füzetet, a Bobót és a Góliátot, és kiadták magyar nyelven, ami azt hiszem néhány hét alatt elfogyott, 100 000 példányban jelent meg. A svédek azok néztek, hogy az egész skandináv országban nem adnak el ennyit belőle, mint amennyit itt eladtak néhány hét alatt, és ezzel tulajdonképpen felszabadult a zsilip. Tehát ettől kezdve elkezdték így gondolni azt, és ez már a rendszerváltás 89 90, amikor már vállalkozni lehet, amikor már a pénz jobban dominál, és ekkor jelennek meg tulajdonképpen a Pókember, a Batman. Tehát a Batman az akkor megjelenő Batman filmhez kapcsolódóan jött ki először, és aztán elszabadult a fokról tulajdonképpen, és a Stanley Kinterfilmnek a segítségével tömegével jelentek meg az amerikai típusú képregények idehaza. Ez viszont azt okozta, hogy a magyar rajzolóknak nem volt megjelenési lehetőségük. Tehát olcsóbb volt megvásárolni egy nyugat-európai licencet, kiadói jogdíjat, mint megbízni egy magyar rajzolót egy ismeretlen bizonytalan képregény elkészítésével. És ezzel a magyar képregény kiadás úgymond egyfajta halott állapotba került, miközben a nyugat-európai képregények átvették teljes egészében az uralmat a 80-90-es években.
1: Ez az oka annak egyébként, hogy sokakban az asszociáció, hogyha meghallják, hogy képregény, akkor pont Pókember, Batman is ezek a szuperhősök jutnak eszükbe egyébként?
2: Igen, mert az tulajdonképpen ugye az előző könyvemnek ez a címe, hogy a Pókember generáció, mert amikor én elkezdtem interjúkat készíteni a képregény piac mostani szereplőivel, rajzolókkal, írókkal, kiadókkal, és én még rákérdeztem, hogy ki honnan ismeri a képregényt, milyen kapcsolata volt vele, és mondták, hogy ők ezt a magyar dolgot nem nagyon ismerték, nem olyan szerették, de amikor 90 környékén megjelentek a szuperhősök, a Pókember, na az elragadta őket. És tulajdonképpen ők akkor voltak 10 évesek. És ez a generáció, ennek a generációnak már a képregény az egy ilyen természetes közeg. Tehát ők már nem a képregények irodalmi feldolgozása, nem is ismerik tulajdonképpen ezeket a dolgokat, amiről az előbb beszéltem, a 60-as, 70-es években megjelentek, hanem ők már ezt a rendes, klasszikus képregény formát ismerik, és tulajdonképpen ekkor csodálkoztak rá, hogy egyáltalán ezek így léteznek, tehát ezek a dolgok, és közben azért ne feledkezzünk meg arról, hogy időközben megjelent az internet is, tehát ugye a 80-as években, 70-es években még sehonnan nem tudtunk információt szerezni arról, hogy Nyugat-Európában milyen képregények vannak. Most viszont már akár le is tölthetőek az internetről ezek a képregények. Tehát kialakult egy új generáció, aki már ismeri ezt a vizuális nyelvet, ezt már tudja olvasni. Mert ráadásul van egy csatája a képregénynek, mégpedig az, hogy alapvetően nehezen olvasható. Tehát, hogyha valaki gyermekkorában nem fedezi fel magának a képregényt, tehát az, hogy a képeket kell olvasnom, az fog elmesélni egy történetet, a szöveg az csak kiegészíti ezt az egészet, akkor aki ezt megtanulja, tud képregényt olvasni, az imádja a képregényt, és neki nagyon tetszik ez az elbeszélési forma. Aki viszont ezt nem érzi meg, aki nem tud képregényt olvasni, akinek idegesítővé válik ez az egész, és ő egy örökre elbúcsúzik a képregénytől, mert nem értik, hogy miért a poén. Tehát Magyarország egyébként is egy ilyen betűs ország, tehát hogy inkább a betűre hagyatkozunk is kevésbé a vizualitásra, tehát hogyha ezeket a történeteket már nem lehet végigolvasni a kép nélkül. Tehát ezért érdekes ez, hogy ezért alakul ki az, hogy vannak rajongói a képregénynek, vannak kifejezetten, akik ellenszenvvel vannak iránta, mert hogy ők ezt nem értik. Tehát nekik ez a nyelvezet, ez egy idegen dolog, és nyilvánvalóan felnőtt korban ezzel már ők nem akarnak megismerkedni. Természetesen mindig vannak kivételek.
1: Beszéljünk a képregény jelenéről és a jövőjéről is. Egy kicsit szedjük szét azért ezt a témát. Az egyik, hogy szeretném, ha mesélni arról, hogy ma hogy készül egy képregény. Minden digitálisan készül, minden számítógépen rajzolnak, és most már minden ott is jelenik meg, tehát az interneten, vagy kerül még azért nyomtatás, vagy van, aki még azért kézzel rajzol? Hogy van ez mostanában?
2: Én most is készítettem itt Nyíregyházán a Móri Zsigmond könyvtárba egy kiállítást a képregény 21 címmel, ahol a mostani alkotók közül 21 képregény rajzolótól kértem munkákat. A kérésem az volt, hogyha lehet, akkor eredeti rajzokat adjanak. A kiállítóknak a kétharmad része azt mondta, hogy nem tud eredeti rajzot adni, mert ő már csak digitálisan dolgozik. Még vázlatokat sem nagyon tud csinálni, mert hogy a vázlatok is digitálisan készülnek. Tehát nem dolgozik előre papíron semmilyen formán. És volt néhány ember, akinek viszont voltak eredeti rajzai, de gyakorlatilag az a jellemző, hogy most már teljes egészében digitális úton készülnek ezek a munkák, és egy kicsit a nemzetközivé vált ez a piac. Tehát egyrészt megvan a lehetősége a magyar képregény rajzolóknak arra, hogy a saját fejük szerint idehaza elkészítsék a képregényeiket, vagy közösen, vagy egyénileg, és nagyon sok képregényes rendezvény van, ahol ezeket a saját készítésű és saját költségből kiadott képregényeket ők tulajdonképpen ki tudják nyomtatni, kapnak egy asztalt, és el tudják adni. Tehát ez egy nagyon nagy segítség a fiatal rajzolóknak, meg egy mérce is, mert ugye ott szembesül azzal, hogy amit ő készített képregényt, azt vajon megveszik-e. Tehát, hogy megnézik, visszateszik az asztalról, hogy valaki az ebédre nyúl, és kifizeti, és megvásárolja. Tehát ezek a rendezvények és a fiatal rajzolóknak ez az ambíciója, ez nagyon tiszteletre méltó, és ráadásul jól is működik. És mivel ezeken a rendezvényeken a kiadók is ott vannak, úgy látszik az, hogy ki az a rajzoló, akinek valamiféle affinitása, tehetsége van ezekhez a dolgokhoz. Ez a magyarországi lehetőség. De egyre inkább azt látjuk, hogy aki igazán jól tud rajzolni, aki igazán komolyan rászánta magát arra, hogy képregényt rajzoljon, az a külföldi piacon tud érvényesülni. Itt a kiállításunkon kint van a Futaki Attilának, Farkas Lajosnak, Tondora Juditnak, Pilc Rolandnak képregénye, akiknek a munkái alapvetően Amerikában, Franciaországban jelennek meg. És innen dolgoznak Magyarországról. Ezt részben ügynökök segítik nekik, és például ugye én beszélgettem több alkalommal Kopecki Csabával, aki egy képregényi ügynök, és leginkább a franciáknak próbál felhajtani rajzolókat, és azt látjuk, hogy viszonylag sok tehetséges rajzoló van Magyarországon, de hát ez lehet, hogy egyfajta kritika, de kevésbé megbízható. Tehát magyarul azért ennek van egy piaci része, hogyha valaki elszegődik egy képregénynek az elkészítésére, megrajzolására, akkor neki tartania kell a határidőket, és el kell fogadni azokat az észrevételeket, amelyeket a szerkesztőség, a kiadók tesznek. Tehát javítani kell, változtatni kell rajta. Magyar rajzolók tapasztalatom szerint inkább jellemző ez az öntörvényűség. Nem szeretik, hogyha belenyúlnak a dolgokba, nem szeretik a szerkesztőknek a munkáját, és nem feltétlenül tudják tartani a leadási határidőket. Ezért a magyar rajzolók közül csak kevesen felelnek meg a nyugati elvárásoknak és követelményeknek, de a munkák megoszlanak. Tehát például a Futaki Attila, ő saját maga rajzolja és színezi is a képregényeinek egy jelentős részét. A Farkas Lajos például csak fekete-fehér szintig rajzolja meg tussal, tehát digitálisan fejezi be ezeket a rajzokat, és egy másik rajzoló grafikus fogja kiszínezni kint Franciaországban, vagy a világ bármelyik részén. A Pilc Roland például ő kifejezetten arra rendezkedett be, hogy színezi a képregényeket. Tehát őt megkeresik a kiadók és a rajzolók, és ő csak a színezéssel foglalkozik. Vannak olyanok, akik a betűírással, tehát a tipográfiával foglalkoznak. Tehát vannak ilyen részmunkák. Alapvetően alakulna egy ilyen magyar piac, de viszonylag tőkeszegény, tehát ez a magyar képregény kiadás. Akik ma Magyarországon képregény kiadással foglalkoznak, képregény kiadók, azért mindenki elsősorban szerelemből csinálja ezt, és igyekszik úgy kiadni a dolgokat, hogy visszajöjjön ez a pénz, amit ő ebbe lefektet. De kétségtelen, hogy azért sem van olyan kiadó, akár a Kingpin kiadó, aki a szuperhős képregényeket adja ki, vagy a Fumax kiadó, aki kifejezetten nagyon elegáns, egyedi kiadványokat, gyönyörű szép képregény albumokat ad ki borsos áron. Tehát kialakul már ez a képregény piac, de mi mindig jelent egy szűk, kevés kis rétegnek, egy néhány ezer fős vásárlói rétegnek készülnek Magyarországon ezek a képregények, és ha lehet célja Magyarországon a képregény kultúrának az, hogy ezt a piacot kellene szélesíteni. Tehát, hogy minél több emberhez eljusson, ez egy kicsit úgy tűnik, hogyan belterjessz a magyar képregény piac.
1: Hogyha évtizedeket előre tekint, akkor milyen jó ötlet a képregény előtt, és már a beszélgetés korábbi szakaszában volt, hogy mondta, hogy olyan jót mosolyogtam rajta, hogy utalt rá, hogy mondjuk sokan temették a képregényt egy időszakban, és az jutott eszem, hogy a rádiót is milyen sokan temették, és milyen aranyos, hogy itt beszélget a két temetett műfaja, a képregény és a rádió. Szóval milyen jövőt remél évtizedek múlva a képregénynek?
2: Ugye ez egy mostani kortárs vita ez, hogy mi lesz a könyvvel egyáltalán, és ezen belül a képregénnyel. Kétségtelen tény, hogy van nekem olyan barátom, akivel fiatal barátom, akivel úgy beszélgettem a múltkorában, és láttam, hogy a mobiltelefonján egy értekezleten ilyen pókember képregényeket olvasgatott, és igazából akkor derült ki számomra, hogy ő is képregényfogyasztó, és mondja, hogy imádja ezeket a képregényeket, ezt mondja, megvan az összes pókembernek. Elmondod, és akkor ez mekkora helyet foglal el? Hát azt mondja, rajta van néhány CD-n, mert hogy ő már letölti. ezeket a dolgokat. Tehát ő már nem igényli azt, hogy ezek nyomtatott formában meglegyenek. Ő azt mondja, erre se helyes, se pénze, se ideje, hogy ezzel így foglalkozzon, hanem ő az internetről, ami érdekli, azt letölti, megnézegeti, ami tetszik neki, ezeket archiválja, a többi részét az törli, tehát elfelejtődik. Tehát van egy ilyen része ennek, hogy vannak képregény nézegető speciális programok az interneten, ami nagyon jó szórakozást nyújt az embereknek, és van egy olyan korosztály, aki már ezt úgy látom, hogy igényli, hogy nem feltétlenül a nyomtatott formában fogja olvasni a képregényt, hanem digitális úton. Ugyanakkor én nekem az a meglátásom és a tapasztalatom, hogy a képregény azért egyfajta képzőművészeti album. Tehát, hogy ez azért az embernek egy élményt jelent, a könyvnek a kézbevétele. Még akkor is, hogyha most úgy sokan szoktak erre panaszkodni, a fiatalok már nem olvasnak, már nem vesznek kézbe könyvet, én nem vagyok ennyire pesszimista, tehát én inkább úgy gondolom, hogy elérik azt a kort mindig a fiatalok, általában ez a 30-as éveikben járó korosztály, amikor felfedezi magának azt, hogy a könyv azért az egy érték, és azért annak van egy esztétikája, a könyvnek van illata, szóval azért sok szempont szól a könyv mellett. Ehhez kell egyfajta, most már inkább azt mondja, érettség. Én úgy gondolom, hogy a képregény az tökéletesen illeszkedik a könyvkiadásban, és pont egy olyan műfaj, ami nem csak arra szól, hogy megveszem, elolvasom és elrakom, hanem pont a képeknek a vizualitása miatt, az esztétikai hatása miatt újra nézhető, újra lapozgatható, tehát én magam is vagyok úgy vele, hogy néha, hogy kézbe veszek egy-egy könyvet, amit már elolvastam, és aztán újra napozgatom, és tetszenek a rajzok is, tetszik az, ahogy az egész grafikai világ újra felidéződik előttem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kertész Sándor újságírót, szakírót, a magyar képregény történetének kutatóját hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárca vezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. A nehéz helyzetekben való összefogásért mondott köszönetet a miniszterelnök csütörtökön Budapesten a Tisza-szigetek országos találkozóján. Magyar Péter kifejtette, elsőként a hőkupola idején fogott össze az ország, amikor megdőlt a valaha volt legmagasabb hőmérséklet. A miniszterelnök jelezte, sikerült elérni, hogy ne legyen kiemelkedő a halálozás és ne alakuljon ki rendkívüli helyzet. Magyar Péter hozzátette, második alkalommal a vállalatok és az emberek összefogása járult hozzá ahhoz, hogy megakadályozzák az energiainfrastruktúra összeomlását. A Tisza párt elnöke kiemelte, a harmadik összefogás alkalmával a paksi atomerőműnél sikerült olyan eredményt elérni, amelyre sokan nem számítottak. Mint mondta, nem csak a meglévő turbinákat sikerült megvédeni, hanem az erőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes gőzzel 2000 megawattot termelve üzemel. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról augusztus 20-ai hatállyal Lázár János Magyarország előző kormányának közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus a Facebook oldalán jelentette be döntését csütörtök délután. Mint írta, már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentette, hogy legfeljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, utána visszaadja mandátumát a közösségnek. A párt parlamenti munkájában azért vállalt szerepet, mert egyetértett a pártvezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van. Lázár János úgy fogalmazott, ma ezt másképp látom, a választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni, fogalmazott Lázár János. Az előző kormány minisztere azt írta, lemondásának három nyomós oka van, a felelősség, az önkény, amit szerinte a Tisza kormány képvisel, és a megújulás. Júliusban csak nem 85.200 személyi gépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a joautók.hu a Data House előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyi autó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forintárfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal, a külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a joautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 922.000-es csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele, 48%-a az alsó-közép kategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki, közölte a joautók.hu.
0: az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Pál apostol így szól erről a leveleiben, hogy újra kell születni hozzá. Van, akinek sikerül, és van, akinek nem. És te, Gergely fiam, a magas csontos, dagadt ábrázatú Ferences néhány pillanatig szembenézett az öreggel. Tekintetük egybe kapcsolódott. Isten szolgálatára és a jó cselekvésre én mindig készen vagyok, felelte keményen, ahogy az Úr elrendeli. Az öreg bólintott. Ez egyenes beszéd. Az Úr mindenkit egyformán szeret, de céljának szolgálatára nem fogdos senkit se kötéllel, se hálóval. Minden ember maga kell, hogy eldöntse, hogy éle vagy nem az Úr által rendelt alkalommal. Na most én megpihenek kissé, és te Ferkő, nézd tüzelő után, mert alig, ha nem meghidegedik estére. Ti ketten fordult a papok felé, ti pedig tegyetek, ahogy akartok. Aztán hátat fordított nekik, és bement a konyhóba. Ferkő nyakába akasztotta a fahúzó kötelet, vállára lendítette a hosszú nyelű baltát, és odaszólt a másik kettőhöz. Jönnek-e, vagy maradnak? Én gondolkodni akarok, morogta agyéresi, és leült a kialudt tűz mellé a rönkre. Megyek én szívesen, ajánlkozott Gergely. Van-e még egy kötél odabenn, meg egy balta? Balta az nincs, de kötél akad, csillant föl Ferkő szeme. Elég az is, hiszen szárazat keresünk. Bésirült a konyhóba, és jött is ki mindjárt egy hosszú kötéllel. Itt vanni, mondta, vegye a nyakába. Maga vonszolt már tűzre valót, hogy a kötelet kérte. Gyermekkoromban én láttam el anyám konyháját fenyővel és bükkel is, felelte a Ferences, és elmosolyodott az emlékezéstől. Fenyő az bizony nincs erre, és bükk is kevés, világosította fel Ferkő jó szívvel, de gyertyámfa is jó, meg a tölgy. A magyaró se rossz, gyors tüze van. Már mentek is elől a legényke, megette a pap. Nagy János ült a fatönkön elbusultan magába roskadva. Amikor a tisztás már elmaradt, megettük, a meredek oldalbokrai között Ferkő megállt az ösvényen és hátrafordult. Szék a lelke szegénynek, bökött állával a kaiba felé, ahol a gyéresit hagyták. Nem fér beléje több az Úristenből, csupán a dorgáló ujja. Szemei csak azt látja meg, ami az arcát karmolja. Magosan járt még a nap, amikor visszaérkeztek a két kötés tűzifával. A tisztás elhagyottnak tűnt. Oda vonszolták a fát a kialudt tűz elé, kioldották a kötelet, és Ferkő aprítani is kezdte a tűzrevalót, és még mindig nem mozdult senki sehol. Alig, ha nem odébb állt a tiszteletes úr, jelentette ki Ferkő. Gergely a konyó felé bökött. Hát, ha együtt mentek el valamerre. Ferkő belesett a félig nyitott ajtón. Apó itt van, egymagában. Alig, hanem a baltám ébresztél föl. Kint lesz hamarosan, ideje, hogy tüzet tegyünk, és elkészítsük a vacsorát, mert megehült bizonyára. Már ropogott a tűz, mire az öreg megjelent az ajtóban. Körülnézett, ketten vagytok csak? Kérdezte. Úgy tűnik, felelte Ferkő, és bement a konyhóba a vacsorára valóért. Néhány perc múlva süstörgett a tepsiben.

Ebből is, van abból is elég. Aztán csak ültek ott négyen a tűz körül és ettek. Jó ideig senki se szólt. Az éjszaka bontogatta már fájtlait a tisztás felé, és az ég mély bársonyán fölragyogtak a csillagok. Hát, itt vagyok, mondta ki a szót végül is a gyéresi pap, amikor befejezte a vacsorát, és fölkelt a tönkről. És ha ideadják az edényt, leviszem a forráshoz és elmosogatom. Hadd tegyek én is valamit. Szót váltottam az úrral, tette hozzá egy fanyar mosolyjal, és a tűz megvilágította az arcát, és mert, hogy amúgy sincs hova menjek, hát maradok, ha megtűrnek. Áldott legyen az úr, felelte dörmögő hangon az öreg, és oda nyújtotta a bádog tányért meg a kanalat, és mától kezdve a te gondod, az edény János fiam, ha te is úgy akarod. Most pedig tegyük el magunkat holnapra, nagy utál előttünk. Holnap estére kutu fölött leszünk, és az aztán való éjszakán már a cib lesz lábánál. Idejében útra keljünk, és vigyázattal, bár velünk az úr, de keresni a bajt nem szükséges. Kocsodi Márton említette volt, hogy csendőrök járják az erdei utakat. Alig hanem hírekelt, hogy megszöktetek, és papokra vadásznak. Még csak szürkülni se kezdett az éjszaka, és lábra keltette őket az öreg. Kis mécses lángjánál szedték össze, ami kellett, az ennivalót, pokrócot, bográcsot, ezt-azt. Nagy terüt kötöztek belőle, és alig, hogy foltak egy kis kenyeret, és ittak a korsóból. Ferkő kihordott mindent a gonyóból, aminek maradnia kellett. Viaszkos vászonval göngyölt mindent, és odaszólt a papokhoz. Jöjjenek csak velem, ezt tudnia kell. Fölvezette őket a kis forrás fölötti meretek hegyoldalba. Csillagok vékonyka fényénél hatoltak át a sűrű bozóton, és egy kis idő múltával Ferkő megálltott elől. Borzos cserbakor tövéből lapos homokkő merett elő az agyagos hegyoldalból. Alatta üreg, és vágott cserje az üregben. Ferkő begyömöszölte a viaszkos vászonba göngyölt holmit az üregbe a cserje fölé, jó hátra, és a bokorból előengerített egy nagy kerekkövet, és elzárta vele a gödör száját. Itt szárazon marad minden, míg csak erre nem járunk megint. Valószínűleg tavasz lesz addigra. Visszatértek a tisztásra. Hideg volt a levegő, csípős. Fagy sercegett a füvön. Sötét volt még, de már sápadni kezdtek a didergő csillagok, és kelet felé egy vékony fehér sáv meghirdette az erdőknek a hajnal jöttét. Egyenként hátukra vették az összekötözött bokrócokat, és ami bennük volt, és indultak. Ferkő ment elő baltával a kezében, mögötte az öreg rovásos botjával, és hátul a két pap, szó nem esett. Lábuk alatt zörrent az avar, recsent a fagyott föld. Ködben keltek át a völgy országútján, Üzes és Szent Ivány között, és mire kinyílt a reggel, már a mohai erdőszéren voltak. Estére érték el kodut, és egy elhagyott szőlőkert szalmával fedett vigyázó kunyójában töltötték az éjszakát. Kora reggel fölpakolóztak megint, és dombról dombra, erdőről erdőre haladva értek Betlen alá. Kora délután volt, tiszta, hűvös, őszvégi délután. Ezüst pókhálókkal a mezőkön, bágyott fényi nappal a világos kék égen, keringő övekkel a rőt erdők felett. Alattuk volt a nagy völgy, a szamos völgye.

0: Az országút szalagján teherkocsik dübörögtek, a csillogó vasúti sineken pöfögő mozdonyok vontatták a vasúti kocsik hosszú sorait. Ott kellett átkeljenek a vasúti hídon. Veszedelmes hely volt. Valami mindig mozgott odalent, vagy az országúton, vagy a vasúti síneken, vagy a sinek mentén vezető ösvényen. Éjszaka mehetünk csak tovább, mondta az öreg, még mielőtt feljő a hold. Pihenjünk át előbb, és azután hasznoskodjunk. Volt ott egy gödör az erdő oldalában, amit tatárgödörnek nevezett a nép, mert ott bújt meg, aki tudott, tatár és török elől a régi időkben. Sziklák szegélyezték a gödröt, és a sziklák alatt öblös üregeket fájt ki, itt-ott a hólé, meg az idő. Egy ilyen üregben telepedtek meg. Kis pihenés meg falatozás után Ferkő fölkapaszkodott baltájával a gerincre, és hamarosan hallani lehetett a döngetését. Bong, bong, bong, háromszor. Aztán szünet. Újra három balta döngetés, újra szünet. Megint csak három. Ti ketten menjetek odébb, mondta egy idő múlva az öreg a papoknak. Elheveredhettek ott oldalt a bozódban, hogy ne lásson senki. Minket ismernek a népek, de jobb, ha nem látnak meg benneteket. Rossz hír gyorsan jár, és nem lenne célszerű kísértésbe hozni a gyöngéket. Alig, ha nem díjat tűztek a fejetekre a románok szokások szerint. Lement már a nap, mire az utolsó baja gyötört lélek is elpanaszolta a maga gondját, és megkönnyebbülten indulhatott vissza a völgyi falvak valamelyikébe, és a bozótban bujkálók előjöhettek. Faltak valamit a sok hálás szívű ember otthagyott ajándékából, és mire végeztek ezzel is, besötétedett. Magukra vették újra a terüt, és nagy vigyázva alá ereszkedtek a folyó völgyébe. A csillagok világánál elérték a nagy fekete vasúti hídat. Sötét volt, és néma a völgy. Vigyázzon ki, hova teszi a lábát, óvta az öreg a két ujoncot. Ti még nem szoktatok hozzá a szabad élethez rabhazában. A gerendák között nincsen deszka. Locsogott alattuk a folyó, és megszikráztak benne a csillagok. Már a híd közepén voltak, amikor megzendültek mellettük a sínek. Vonat jön, mondta az öreg. Igyekezzünk, de ügyelve. Odatúl a folyóparti fűzfák között húzódtak meg, amíg a vonat tovarobogott felettük. Vizes réten lábaltak át az ország útja felé. Ott meg újra meg kellett, hogy lapuljanak. Döcögő teherkocsi lámpái pásztázták a mezőt. Na most keresztül az úton, de gyorsan, suttogta az öreg. Átvergődtek az árkon, nekiszaladtak a töltésnek, keresztül az úton, át az árkon, és mire a következő gépkocsi lámpái feltűntek a kanyarnál, már a túlsó hegyoldal bokrosában álltak megszusszanni. Ahogy ott pihenkedtek, egy idő múlva csak felfakadt János papból a szó. Minek nevezi maga ezt szabad életnek? Bújkálni, mint a gonosz tévő, bokorról bokorra? Mert szabadon élünk, akár csak a farkas meg a medve, felelt az öreg szinte vidáman. Nem kötöz se pányva, se törvény, se parancs, se kereset. Csak az Úr parancsát hallgatjuk, és az ő törvényét éljük. Mint a farkas meg a medve, dünnyögte rossz kedvűen a gyéresi pap. Puskacső és csapda les azokra is. Ez a szabadság ára ebben a világban, János fiam. Főképpen a magyarnak születtél. De lépjünk csak tovább. Nagy utunk van még reggelig, és lám csak jő már a hold is. Mire fölérünk az erdő szélibe, már könnyebb lesz meglelni az ösvényt. Hát, nagy út volt az igaz, de pirkadásra már ott voltak Telcs és Lápos között, a Ciblesről lefutó gerinc alsó szakaszán. Szikla üregben rakottak le, gyújtottak tüzet is ott hamar. Ferkő úgy sürgött forgott, mint aki nem is a hegyeket járta, de jót aludt az éjjel, míg a két pap csak elnyúlt a barlang bütőjében, sajgó lábokat törzsölgetve. Hideg voltál? Dérülte a gyepet, és vékony szél sikált a világos kékre az eget. A papok kigöngyölítették a pokrócaikat, és betakaróztak. Fél perc múlva már aludtak is. Nem is várták meg a reggelit, pedig tojásos szalonnát készített Ferkő vereshagymával. Kelteni akarta őket, de nem hagyta az öreg. Hadd pihenjenek. Újak még ebben a mi világunkban, gyerek. Nincsenek hozzászokva a járáshoz. Különösen ez a sovány. De megvan bennük a jó érzés, gyökere tette hozzá. Idővel és gondozással Isten tudókká növekedhetnek. A növekedéshez hozzá is kellett kezdjenek hamar, mert alig emelkedett a nap, két újnyira odatúl a radnai hegyek felé. Lövés dördült alattok a hegyoldalban, nem is egy, de három egymás után. Ferkő kiugrott a sziklaperemre hallgatózni, s jött is vissza hamar. Hiszen vaddisznóra meg medvére vadásznak a románok urai. Jelentette, hajtják az erdőt alattunk széltében. Legalább 100 hajtót terelhettek ki a lápasról a csendőrök uraik mulatságára. Jó lesz, ha föllépünk a dürgő csúcsa mögé, mielőtt útunkat vágják. Lábra is keltették a két papot nyomban. Mikor megtudták, hogy miről van szó, Gergely még el is nevette magát. Na csak, medvéhez meg farkashoz hasonlított bennünket, ugye? Rám megtréfált az Úristen, azokká is váltunk. De a Gyéresi pap nem értette a tréfát. Morgolódott, sajgó lábakkal tovább menni. Úgy elgyöngülünk, hogy csak összeroskadunk valahol, mint a lőtt medve. Az Úr nem medvének, hanem a saját fiának teremtett, emlékeztette az öreg, és a fiú nem lehet gyöngébb az atyánál. Tartsd ezt észben, és visszatér beléd az erőtüstént. Újabb lövések dördültek odalent, és hallani lehetett a hajtók kiabálását is. Néked állj, borkó, nihol a disznóni? Apu, a hajtók vezetője, az a román vadőr, akivel már bajunk volt egyszer, alig ha nem ezen a mi gerincünkön nyöveget fölfelé a lövések iránya szerint, a vadászokat bizonyára a kecskés mentén állították föl, akárcsak a múlt évben, a fölöse felettünk lapul valahol a gerinc mentén. Harapófogóban vagyunk, nincs mire várni. Ha leszaladunk gyorsan a kisrákosba, onnan fel a gerincre, és túl alá megint a fekete gödörbe, megmentődtünk tőlük. Még kisejült szájában a szó, és lövés dördült újra. Alig néhány száz lépéssel odébb a gerincen. Alattuk a bükkösben nagy csörtetéssel menekült valami vadállat. Minden további beszéd nélkül összekapták holmiukat, és már iramodtak is a sziklákon a túlsó oldalra, ott pedig alá a fenyves sűrűjébe. Ne csörtessünk, mint valami vadkan, figyelmeztette papjait az öreg. Ügyelve siessünk, mert valaki odaföntről beléklő még. Fél órába hatelt, és már lent voltak a kisrákos zógó vize mellett. Ott ittak egy jót, és már kapaszkodtak is fel a másik oldalon. Vadcsapásokat követtek a sűrű fiatalosban mindig csak fölfele, egyik csapásról a másikba váltvát, hogy minél előbb feljussanak az élre. Még oda se értek, és már hallották maguk mögött a vadőrkürtjét, és rányomban a hajtó kiabálását odaállt a szemközti oldalon, ahonnan jöttek. Idejében menekedtünk, mutyogta János pap, egy fatörzsnek dőlve, kiveresedett arccal. Izzadt a terű alatt, pedig hűvös volt a levegő. Nem állhatunk itt meg, szólt hátra Ferkő. Még egy gerincen át kell jussunk ahhoz, hogy jól érezhessük magunkat. Nem mondta meg, hogy miért, de rájöttek hamar. Egyszerre csak lövés dördült el fölöttük is. Egyetlen lövés, nem ott, ahol a vadászat folyt, hanem egy gerincen idébb, felettük éppen. Ferkő ott elől megállt. A keserűségit, mondta, keze fejével törölve meg izzadt homlokát, a feje búbjára tolt kalap alatt. Ezek a magyar lábosi vadorzók újra csak a bolondját járatják a románok törvényének. Azok végzik a hajtást odatul, és ők ejtik el a vadat ideát. Ismerik ám a vadjárását jobban, mint azok. Magyarok? Kérdezte Gergely. A legjobbjából, felelte az öreg. Hát akkor nincs baj. Nincs csak egy, vágta vissza a szót a gyerek. Nem kedvelik ám, ha meglátják őket. Nocsak, szólt rájuk az öreg türelmetlenül, ne veszítsük a szót, hanem igyekezzünk. Odafönn majd, mielőtt kimennénk az élre, hírt adunk, hogy tudják, kik vagyunk. Mentek, kapaszkodtak a kanyargós szűk vagy csapásokon fölfele. A fenyők megritkultak rendre, a hegy viszont mind meredekebb lett. Szedres mánás bozótokon, kőgörgetegeken keresztül közelítették meg a gerincet, mikor egy kis forrás gödréből föltekintve meglátták a gerinc magasodó bükkfáit, ahogy ágaik hegyén az égboltot tartották. Az öreg megállt. Ledobta válláról a terüt, s odaszólt Ferkőnek. Itt pihenünk egyet, Ferkő fiam. Látod azt az odvas vén fát odébb? Fogd a baltádat, és kongasd meg, ahogy szoktuk. Megmentődtek mind a terütől, és elheveredtek a forrás menti gyepen. A nap magosan állt, mintha át is hajolt volna már a délutánba. Néma volt a hegy. Hajtók lármája se hallatszott többé. Ferkő átdolgozta magát a sűrű szedresen a száraz fáig, és meglendült kezében a hosszú nyelű balta. Bong, bong, bong, aztán újra bong, bong, bong, harmadszor is. A mély kongó hang átívelte a patakok völgyei fölött, itt-ott visszaverődött egy-egy szikláról, és végül is elnyelte valahol a távoli csönd. Hang se hallatszott sehol. A hajtás véget érhetett, vélte Ferkő. Hajtók és vadászok ették és itták a délire valót, fentebb a kisrákos fejében. Időbe telik, mire átjönnek ebbe az oldalba. Több hajtás aztán nem lesz ma, mondta szakértelemmel, addigra már besötétedik, és az éjszakát alig, ha nem fentöltik a szénapajtáknál, mint a múltban is. Hevertek ott egy keveset, ittak a friss vízből, faltak egy harapás kenyeret, és lábra keltek megint. Mire felértek a gerincre, a nap már hajolni kezdett nyugatnak. Ferkővel az élen óvatosan léptek ki a gerinc hosszába vezető széles csapásra, amit hosszú esztendők során tapostak ki a csordák meg a nyájak, tavasszal föl, ősszel alá. Hiába estek minden irányba, embernek, állatnak színese volt. Átkeltek a csapáson, és már indultak is lefele, a túloldali lejtő bükkösébe, amikor az öreg ott hátul egy pillanatra megállt, és lenézett balra a fák közé. Mi van? Riadt meg Ferkő ott elől. Semmi, nyugtatta meg az öreg, és mentek tovább. Nyugóban volt már a nap, és a fák árnyéka megnyúlt hosszúra, amikor elérték végre a fekete gödröt, ahol a szén égető kihűlt kemencei árasztották régi füstök keserű szagát. Az utolsó szekérre való faszén is meglelte már a maga útját le a völgyek malmaihoz, és a széles bükkös gödör üresen és lakatlanul várt a télhavára, hogy eltakarja a nyár nyomait. Valami hat magányos kunyhó szomorkodott szétszórva a gödörben, szénégető emberek nyári szállása. A legfelsőbbnél, amelyiket már fiatal sari erdő kezdte elnyelni, Ferkő megállt. Itthon vagyunk, mondta egy megelégedett vigyorral az arcán, és ledobta hátáról a derűt. A kunyhó eresze alatt aprózott tűzifa volt magasba rakva, szép ügyesen. Odabent hosszú, kéményes vaskemence, szénával készült fekhely, polcok a falak mentén, edénnyel rakva. Ott föntebb, a kis tisztáson szénabogját lelnek, oktatta Ferkő a papokat, s abból olyan ágyat vethetnek magiknak, amilyen manapság még a grófoknak sincsen. Nincs hát, kapta föl Gergely a szót, mert akit életben hagytok közülük, azt pincegödrök mocskában őrzik az új urak. Alig helyezkedtek el a kunyhóban, s már is besötétedett odakint. Ferkő tüzet tett a kemencébe, pityókát kapart elő a kunyhó sarkából, levitte a vészet, megmosta, és már jött is vissza vele, amikor megpillantott egy emberi alakot kilépni a fák sötétje alól. Én vagyok csak Ferkő, Fazakas Márton, mondta az ember. Meghallám a baltát szavát, és hoztam valamit néktek. Fenyőbojtokba göngyölt valamit vett elő a ködmene alól. Ez vattehén combja. Jól fog esni négyeteknek. Ki mondott, hogy négyen vagyunk, figyelt föl Ferkő. A baltafoka hallgatott erről. Megálmodtam az éjszaka. Vizsörgötve az ember a sötétben fogna, s mondd meg a szent embernek, hogy tiszteltetem. Hát gyűjjön már be egy szóra, unszolta Ferkő, de az ember megrázta a fejét. Nem tehetem, dologban vagyok, és már ment is. Ferkő felvitte a kunyóba a szarvastein combját, meg a mosott pityókát, és odaszólt az öreghez, ki a patkán pihent, szemben a tűzzel. Találja ki, mit hozok? Vathúsát, felelte az öreg, anélkül, hogy felnézett volna. Valamelyik lápasi nyomta a kezedbe. Honnan tudja? Megéreztem, amikor átkeltünk a nagy csapáson odafönt. Talán meg is pillantottam egy kalap szegélyét a sziklakő megett. Fazakas Márton volt. Hát gondoltam.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárca vezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevés látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. A nehéz helyzetekben való összefogásért mondott köszönetet a miniszterelnök csütörtökön Budapesten a Tisza-szigetek országos találkozóján. Magyar Péter kifejtette, elsőként a hőkupola idején fogott össze az ország, amikor megdőlt a valaha volt legmagasabb hőmérséklet. A miniszterelnök jelezte, sikerült elérni, hogy ne legyen kiemelkedő a halálozás és ne alakuljon ki rendkívüli helyzet. Magyar Péter hozzátette, második alkalommal a vállalatok és az emberek összefogása járult hozzá ahhoz, hogy megakadályozzák az energiainfrastruktúra összeomlását. A Tisza párt elnöke kiemelte, a harmadik összefogás alkalmával a paksi atomerőműnél sikerült olyan eredményt elérni, amelyre sokan nem számítottak. Mint mondta, nem csak a meglévő turbinákat sikerült megvédeni, hanem az erőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes gőzzel 2000 megawattot termelve üzemel. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról augusztus 20-ai hatállyal Lázár János Magyarország előző kormányának közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus a Facebook oldalán jelentette be döntését csütörtök délután. Mint írta, már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentette, hogy legfeljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, utána visszaadja mandátumát a közösségnek. A párt parlamenti munkájában azért vállalt szerepet, mert egyetértett a pártvezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van. Lázár János úgy fogalmazott, ma ezt másképp látom, a választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni, fogalmazott Lázár János. Az előző kormány minisztere azt írta, lemondásának három nyomós oka van, a felelősség, az önkény, amit szerinte a Tisza kormány képvisel, és a megújulás. Júliusban csak nem 85.200 személyi gépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a joautók.hu a Datahouse előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyi autó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forintárfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal, a külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a joautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 900 122 ezres csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele, 48%-a az alsó közép kategóriából, illetve a kis autók közül kerül ki, közölte a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a Kitekintő itt az Európa Rádióban. Ahogy már megszokhatták, a mikrofonnál ilyenkor a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Mi az a paleontológia? Milyen kincseket rejthetnek a kőzetek? Miért játszanak kulcs szerepet a természettudományi múzeumok gyűjteményei? Az új technológiák, például a CT vizsgálatok és a digitális rekonstrukciók mit tesznek lehetővé? És vajon tényleg éltek galléros dinoszauruszok Európában? Aki pedig a kérdéseimre válaszol majd, dr. Ősi Attila paleontológus, az ELTE őslénytani tanszékének vezetője.
2: Hát rengeteg olyan fosszília van, ami nagyon töredékes, mondjuk még benne van a kőzetben, valami oknál fogva ki se lehet rendesen preparálni a kőzetből. Hát ilyenkor segít például a CT. Tehát az egész kőzet tömböt, ha kell, egy vonnás tömböt is ma már be lehet tenni bizonyos CT berendezésekbe. És a CT az gyönyörűen átvilágítja, kirajzolja, ami ott van, és esetleg olyan részek jönnek elő, amiket korábban senki nem látott.
1: Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Újabb szenzációs felfedezéssel gazdagította a tudományt az immár 25 éve kutatott iharkúti dinoszaurusz lelőhely. Egy frissen azonosított koponyalelet ugyanis alapjaiban változtatja meg az eddigi elképzeléseket. A Nature folyóiratban most megjelent tanulmány szerint az Aikaceratops nevű körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt növényevő dinoszaurusz egyértelműen a ceratopsziák csoportjába tartozott. Ez a dinoszaurusz csoport, amelybe a híres Triceratops is tartozik, eddig szinte kizárólag Ázsiából és Észak-Amerikából volt ismert, európai jelenlétük pedig mindeddig vitatott volt. Az Aikaceratopsot először 2010-ben írták le iharkútról, ám besorolása már akkor is heves szakmai vitákat váltott ki. A további részletekről dr. Ősi Attila paleontológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetőjével beszélgettem.
2: Hát az iharkúti dinoszaurusz lelőhely, ugye ez a Bakonyban található, és ez egy régi, egykori bauxitbánya területe, ahol a bauxitot, az alumínium ércét, ami tulajdonképpen egy ilyen vöröses színű, kemény kőzetnek mondható, vagy ércnek, ezt ilyen külfejtéses bányákkal művelték a 70-es évek végétől. Na most ahhoz, hogy ez a bauxithoz a kőzetekben, a föld mélyén hozzáférjenek, néha akár 100-120 méteres mélységben, a bauxit fölötti kőzetrétegeket le kellett ugye takarítani nagy munkagépekkel. Emiatt aztán a bauxit fölötti különböző kőzetek a felszínre kerültek, olyan kőzetek, amelyeket egyébként nem biztos, mi a felszínen mi láttunk volna, vagy tudtunk volna tanulmányozni. És amikor aztán 2000-ben, amikor én egyetemi hallgató voltam, ellátogattunk az egyik ilyen bauxitbányába, ide egykori iharkút település határában, mivel ez az iharkút település ugye 80-as években megszűnt, pont a bányászat miatt. Szóval amikor ellátogattunk ide, akkor megláttuk ennek a bauxitbányának a különböző részein azokat a krétakorú kőzeteket, amelyek a dinoszauruszok korából származtak, és ezek egykori ilyen folyóvízi, ártéri, néhol tavi környezetben képződött üledékes kőzeteket tártak fel. Na persze nem véletlenül jártunk mi erre, mi kifejezetten ezt az úgynevezett csebányai formációt, hát így hívja a geológia ezt a folyóvízi, ártéri kőzet anyagot, ilyen homokos, agyagos kőzetről van szó. Ezt akartuk tanulmányozni, mert gondoltuk, hogy ebben biztosan lesznek majd szárazföldi gerinces állatok csontjai is. És hát a sejtésünk beigazolódott, mert azon a napon, 2000 áprilisában, amikor ide jöttünk, amikor néhány órányi kutatás után valóban bele is botlottunk egy olyan kőzetrétegbe, amelynek a felszínén ott ültek különböző méretű és különböző állatoktól származó csontleletek.
1: Az Aikaceratops, amelyet fölfedeztek, a mostani koponyalelet, abból egyébként már régen is találtak itt iharkúton?
2: Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet, mert mai fejjel már tudjuk, hogy ennek a dinoszaurusznak a legelső leleteit azt már az első gyűjtések, tehát a 2000-es évben történt első gyűjtések során megtaláltuk. Akkoriban még úgy gondoltuk, hogy ez egy úgynevezett ornitopód a dinoszaurusznak a leletanyaga, és hát akkoriban, hogy az erdélyi dinoszauruszokkal lehetett legkönnyebben összehasonlítani, tehát 25 évvel ezelőtti állapotról beszélünk, és hát Erdélyből is ismertek voltak ilyen növényevő, a hátsó két lábukon járó ornitopóda dinoszauruszok, amelyeknek hasonló fogai, hasonló végtagcsontjai, állkapocs elemei voltak, mint amit mi itt megtaláltuk. Szóval úgy gondoltuk, hogy van itt nekünk egy ilyen viszonylag kis termetű, növényevő ornitopóda dinoszauruszunk, ami az erdélyi, akkoriban még kezdetben rabdodonnak, aztán később Zalmoxes néven leírt növényevő dinónak valami közeli rokona. És akkor jött a 2009-es ásatás, amikor előkerült egy olyan koponya lelet, ami gyakorlatilag a koponya előső ilyen csőrszerű része. Ez szó szerint egy ilyen erősen kihegyesedő, hegyes, lefele görbülő, leginkább a papagájok csőrére emlékeztető maradvány volt, amelyet aztán alaposan megvizsgálva arra a konklúzióra jutottunk, hogy ez a csőrszerű lelet egy ceratopszia, tehát egy galléros vagy tülkös dinoszaurushoz tartozhatott. Ekkoriban még úgy gondoltuk, hogy ez a csőrszerű lelet, és az előbb emlegetett különböző leletek, amiket egy ornitopóda dinoszaurushoz tartozónak gondoltunk, ez két külön állatnak a leletanyaga. Úgyhogy az egyiket leírtuk 2010-ben, ugye a csőrszerű leletet Ajkaceratopsznak, és 2012-ben pedig ez a másik növényevő

0: ték el ezt a dínót, az pedig ugye a faj neve. Na most mi úgy gondoltuk, hogy ehhez a dínóhoz nagyon hasonlít ez a sok ilyen kis növényevőtől származó fog, meg állkapocs, meg különböző végtagcsontok, de egy másik fajhoz tartozik, úgyhogy Moklodon vörösinek neveztük el. Vörös Attila paleontológus, és mondhatom, hogy a magyar paleontológia tóaenje után, akinek egyébként a mi kutatócsoportunk is nagyon sokat köszönhet. Na hát a lényeg az, hogy aztán teltek múltak az évek, és 2017-ben előkerült egy olyan koponyalelet, amelynek az egyik vége olyan csőrszerű volt, mint az Ajkaceratops csőre, de megvoltak az állkapocs elemek, és benne a fogak pedig egy az egyben olyanok voltak, mint a Moklodon vörösinek a fogai. Úgyhogy lefagytunk egy pillanatra, mondhatom, néhány hétre, hónapra, hogy most akkor tulajdonképpen most mi történik itt, hogyan lehet ez egy ceratopszia dínó, amikor olyan fogai vannak, mint ennek a Moklodon vörösinek, amit meg egy ornitopóda dínónak gondoltuk. Ugye tehát az ornitopóda dínók, azok dinoszauruszok, azok, amik hátsó két lábon járnak, az egy másik csoportja, növényevő csoportja a dinoszauruszoknak, mint a ceratopszia vagy tülkös galléros dínók. Na hát ez a lelet viszont, akárhogyan is vizsgáltuk, arra utalt, hogy ez a két állat, ez nagyon úgy tűnik, hogy egy és ugyanaz, csak valami olyan anatómiai állapotot rögzít, tehát olyan primitív anatómiai tulajdonságokat, jegyeket hordoz magán, például ezeknek a fogaknak a morfológiája, tehát alakja, az állkapocsnak a felépítése, amelyek az ornitopódákéra nagyon hasonlóak, de valójában úgy tűnik, hogy mi nekünk itt egy ilyen rejtett korai ággával van dolgunk a ceratopszia dínoknak. Úgyhogy ennek a 2017-ben megtalált új koponyalelennek a dokumentáció történt meg itt az elmúlt évek során. Így végül egy nemzetközi kutatócsoportban együttműködve Susie Maidmentel, Richard Butlerrel, a brit kollégákkal, illetve Steve Brusettivel, talán az ő neve többeknek mondhat valamit, egy elég híres amerikai paleontológus egyébként, aki a skóciai Edinburgh Egyetemén a kutatott professzor, és ott dolgozik. Szóval velük, és hát még Félix Augustinnal a Tübingeni Egyetemről, illetve Csiki Sava Zoltánnal, kollégánkkal a Bukaresti Egyetemről, szóval velük álltunk így össze, és végül írtuk meg ennek a tudományos dokumentációját és feldolgozását. Susie Maidmentnek és Steve Brusettinek az érdeme tulajdonképpen az ebben a munkában, hogy ők csinálták meg azt a, hát ma már mindenféle matematikai alapon nyugvó szoftveres elemzéssel megtámogatott ilyen rendszertani vizsgálatot, kinek a rokona a dínók között, bizonyos csoportokra nézve, hogy kiderítsük, hogy tulajdonképpen az Ajkaceratops melyik csoportjába is tartozik a dínoknak. Mert ma már ez nem úgy megy, az ember leül a lelettel egy asztalhoz, és akkor elkezdi nézegetni, méricskélni, aztán azt mondja, hogy hát szerintem ez ehhez hasonlít, és akkor legyen az. Hát Nopcsa idejében nagyon-nagyon lesarkítva ez így volt, ugye Nopcsa Báróról, Báró Nopcsa Ferencről beszélek, a magyar dínok, a történelmi Magyarország első dinoszaurusz leleteinek felfedezőjéről és kutatójáról. Akkoriban még persze nem voltak ilyen technikák, lehetőségek, de ma már ez nem így megy, ma már mindenféle ilyen programok segítségével lehet ezt csinálni. Hát és végül is ez az elemzés, amit a Susiék elvégeztek, ez teljesen egyértelműen azt hozta ki, hogy ez az Ajkaceratops biztosan ceratopszia dínó, sőt, ha mindez nem lett volna elég, nem csak, hogy ezt már gondoltuk korábban is, hanem az is kiderült, hogy azok az erdélyi dínók, amit egyébként részben Nopcsa írt le, legalábbis azoknak bizonyos leletanyaga, azok sem ornitopódák, ahogy ugye mi 25 évvel ezelőtt még összehasonlítottuk az első kis leleteinket az erdélyi dínókkal, és azt is ornitopódának gondoltuk, hanem bizony azok között is vannak ceratopsziák. És ezek az erdélyi dínók, legalábbis a jó részük, az jóval fiatalabb, mint a bakoniak, legalább egy ilyen 10-12 millió évvel fiatalabbak, és ősföldrajzi szempontból egy másik egykori területen léteztek ezek, egy másik szárazulaton. Európa ugyanis egy szigetvilág volt ebben az időben, és ezeken a különböző szigeteken, hát hosszabb, rövidebb ideig léteztek ezek az egykori faunák, ezek az egykori dinoszauruszok és más állatok. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy a ceratopszia dínók különböző szigetein ennek az egykori európai szigetvilágnak, és különböző időben, de bizony úgy tűnik, hogy sokkal gyakrabban és jelen voltak, mint azt eddig gondoltuk.
1: Tehát magyarán egyébként azért hiánypótló ez a tanulmány, mert így fel tudták a teljes vándorlásukat, meg elterjedésüket térképezni?
0: Hát sajnos azt még nem, mert ahogy itt próbáltam felvázolni, ezek a leletek előjönnek egy adott pontján, mondjuk Európának, igaz? Uh-huh. Tehát itt van ez az Ajkaceratops lelet, ez a Bakonyból került el. Máshonnan a világból nincs Ajkaceratops lelet. Uh-huh. Az a kőzetréteg itt a

0: lányában, amelyben ezek a leletek vannak. Hát ez egy viszonylag vékony 20-30 centis kőzetréteg, és hogy mondtam, egy folyóvízi áradás eredménye. Geológiai, de valószínűleg még emberi léptékben is ez a 20-30 centis kőzetréteg benne a csontokkal, ez egy nagyon gyors esemény. Az is lehet, hogy néhány nap, vagy néhány hét maximum. Nem tudjuk pontosan, de tuti, hogy nem ezer, vagy akár millió évekről beszélünk. Az biztos. Tehát mondjuk úgy, hogy ez egy pillanat esemény. Ami azt jelenti, hogy akkor ott, abban a pillanatban létezett egy ilyen típusú dinoszaurusz itt ezen a területen. De hogy mondjuk a Krím területén létezette, ahova most sajnos nem lehet menni kutatni, pedig onnan is vannak hasonlókorú dínók, vagy Bulgária területén létezette ilyen típusú dínó, ahol a bolgárok most már elkezdtek végre kutatni, és ez tök jó, és vannak jó eredményeik, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ottan Közép-Ázsia vidékén, Üzbegisztán környékéről vannak hasonló ilyen galléros dínok, azok mondjuk, hogy ázsiai tekintetben azok a legnyugatabbiak. Mert Közép-Ázsia területén, Mongólia, Észak-Nyugat-Kína vidékén, arrafelé vannak ilyen dínok, nagyon sokféle. Valószínűleg tartjuk, hogy onnan jöhettek erre nyugatnak, Európa irányába ezek a galléros vagy tülkös dínok, és tudjuk, hogy eljutottak legalább Üzbegisztánig, talán erre a Kaszpi vidékre is, bár onnan már nagyon töredékes leletek vannak, de hogy például a Krímről, Románia, Bulgária, tehát a Kelet-Európa területéről, és aztán így a mi kelet-közép-európai vidékünkről, honnan és milyen lelőhelyekről, milyen korokból lehetnének még ilyen dínok, azt egyelőre csak nagyon kevés lelet alapján tudjuk. Gyakorlatilag ez az egyik a magyarországi, másik pedig az újonnan meghatározott vagy áthatározott erdélyi leletanyag, amik, ahogy említettem, egészen fiatalok.
1: Egyébként ennek a kutatásnak lesz még folytatása?
0: Mindenképpen, tehát mi 26. éve fogunk remélhetőleg idén szintén ásni itt a bakonyi dínolelőhelyen. Több mint negyed évszázada megy a munka folyamatosan, hát a Covid évet 2020-at leszámítva minden évben tudtunk jönni. Ezek általában 2-3 hetes ásatások, 20-25 fővel, és hát kerülnek elő újabb és újabb leletek, és hát sokan mondják, vagy kérdezik, hogy hát ilyen régóta ásunk, ilyen sok lelet van, hát minek eddig ásni, nem elég még ez a lelet. Tehát erre mindig mondjuk, hogy hát az a helyzet, hogy ugye mi nem komplett csontvázakat ásunk ki. Tehát ezt ne úgy képzeljék el, mint a Jurassic Park nyitó jelenet az első filmben, hogy ott a komplett csontváz, Alan Grant így ecseteli le a fejétől a farka végéig a dolgokat. Ne, hát itt nem ez van, ez ilyen a legritkább esetben van. Itt gyakorlatilag töredékes csontokról, esetleg csontváz részekről beszélünk, amiknek a feltárása néha nagyon sok időt vesz igénybe, hát a preparáláson is beszéljük. Tehát, hogy ezeket a leleteket magából a kőzetanyagból aztán teljesen kiszedni, letisztítani, az egy külön történet. Ugye mi nem régészek vagyunk, ez egy nagyon fontos dolog, mi nem az ember múltjának idejéből kutatunk, mi nem talajból, nem földből, nem laza, puhá üledékből szedjük kis paklival a dolgokat ecsettel, hanem néha bizony ilyen elektromos vagy benzines, ilyen beton kupadát törőnek mondja egyébként, így viccesen a szakma nálunk ez szó szerint, tehát amivel így vésni lehet a betont meg a kőzeteket, vagy kalapáccsal vésővel, sőt, hát néha preparáló tűvel, mikroszkóp alatt homokszemről homokszemre tisztítjuk az egészen parányi leleteket. Na hát ez iszonyú időigényes, úgyhogy van még itt bőven mit csinálni, és hát bízunk benne, hogy újabb és újabb leletek jönnek elő. Hát ez a bizonyos vajkaceratops koponya is 17 évet váratott magára, hiszen 2017-ben került elő, és csak egy-két évvel később ismertük föl, hogy mi is, amit találtunk. De mondhatnám a krokodilokat is, amelyeket a kezdetektől fogva ismerünk, nagyon töredékes leletek alapján, és a 2018-as év volt a krokodiloké, mondhatom így, mert két különböző krokodilnak is előkerült egy-egy nagyon szép megtartású koponyája, amelyek nagyon informatívak ugye az állatok anatómiai meghatározása szempontjából, úgyhogy bizony 18 évig kellett ásni, hogy elérjünk oda, ahol ezek a leletek voltak. Úgyhogy még van sok évtizedre legendő leletanyag, de véges egyébként ez a lelőhely, azt azért mindenképpen elmondanám, részben a bányászat, részben természetes geológiai okok miatt az a kőzetréteg, amiben a csontok vannak, az eltűnik. Tehát néhány ezer négyzetméteren még megvan, ezt fogjuk a jövő évek során, vagy hát a következő évtizedekben ez a terv, hogy ezeket föltárjuk, és hát bízunk benne, hogy még sok érdekes, hasznos lelet kerül elő.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Ősi Attila paleontológussal, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben csak nem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden ötödik helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság törekvése, hogy az ellenőrzések a hiányosságok feltárása mellett hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez, a balesetek számának csökkenéséhez és a szolgáltatások minőségének javításához. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt csütörtökön az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát szombaton 16 óráig. A déli nyitásra várakozva a Kossuth Lajos tér északi oldalán kialakított bejárattól csak nem a Kossuth téri metró megállóig álltak sorban az érdeklődők. A megkérdezettek jellemzően 2-3 órás várakozási idővel számoltak. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják az érdeklődőket. Az Országház kőtárában a Szent Korona az Országházban című kiállítás, az In Memoriam 1956. október 25-e emlékhely és kiállítás, valamint a Magyar Törvényhozás 1000 éve című tárlat szombatig díjmentesen látható. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csaknem kétszer annyi mobil adatot adatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Míg 2022-ben átlagosan 0,6 GB adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 GB. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobil készülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Ősi Attila paleontológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetőjével.
2: Egyébként, amiket látunk filmekben, például Spielbergnek a filmjeiben, dinoszauruszokat, azoknak van köze a valósághoz, tehát tényleg így nézhettek ki?
3: Abszolút, persze. Tehát ezek a filmek azért elég komoly tudományos szapportot kaptak. Hát csak azt hadd mondjam, hogy a Jurassic World-nek az egyik részének a szakértője az a Steve Brusetti kollégánk, aki ebben az Ajkaceratopsos cikkben nekünk társzerzünk. Tehát a legjobb szakembereket kérték általában föl, vagy sok esetben kérik föl. Azt is tudjuk, hogy az első két Jurassic Park, tehát az eredeti Jurassic Park filmeknél Jack Horner vezetésével volt egy szakértői gárda. Az én kollégám Dave Weissampel, akivel én nagyon sokat dolgoztam együtt 10-15 évvel ezelőtt, ő is benne volt valamelyik filmnél itt a szakértők között. Ezek az állatok azért a legtöbb esetben úgy kerültek rekonstruálásra, hogy a lehető leghitelesebbek legyenek. Hát azért persze vannak csúsztatások. Ugye Steve mesélte ezt a sztorit nekünk, hogy amikor megkeresték, akkor azt mondta, hogy abban az esetben vállalja el a szakértői feladatokat, hogyha lesznek tollas ragadozók a filmben. Mert hogy gyakorlatilag ezek a raptorszerű dinoszauruszok, ugye, amik a kezdetektől fogva benne vannak, akár a legelső Jurassic World-ben, ugye ott a Chris Pratt, ugye ott a szelidíti ezeket a dögöket, na hát azok sem tollasak, pedig ma már tudjuk, hogy ezek a raptorszerű dinoszauruszok abszolút tollasak voltak. Nem rakták rá a tollakat, nem így csinálták meg, mert talán a nézőknek jobban tetszett, hogy nem tollasak, és azt a dizájnt idézőjelbe idézik, amit az első Jurassic Park filmek is, de hát ha tetszik, hanem ezeknek az állatoknak ma már tudjuk, hogy ha nem is az egész testüket, de a testük egy jó részét, még akár a T-rexet is beleértve valamilyen tollszerű képlet boríthatta.
2: De jót tettek egyébként ezek a filmek a paleontológiának, hogy egyrészt ráirányították a figyelmet, másrészt persze van egy korhatár, ami alatt nem érdemes nézni ezeket a filmeket. Tehát pontosan azért, mert bocsánat, hogy ezt mondod, de zabálják benne az embereket. De ugye a gyerekek szerintem kiskoruktól kezdve fantasztikus vonzódás van a dinoszauruszok iránt. Tehát imádják őket. És azért itt a gyerekek fejébe rendet kell tenni, hogy egyrészt akkor nem éltek emberek, tehát nem ehették meg a dinók az embereket. De hogy sokszor az ő szájukból elhangzik az, hogy de jó lenne, ha ma is élnének dinók, meg láthatnánk őket. Aztán mi fölnőttek helyre rakjuk, hogy hát nem biztos, hogy annyira örülnénk neki egy raptorral, vagy egy T-rex-szel találkoznánk.
3: Hát igen, ez egy kicsit ilyen kettős dolog, ez valóban így van, de az biztos, hogy a paleontológiát, egyáltalán az őslénykutatást, az őslényeket ilyen fókuszpontba hozták ezek a filmek, ami olyan szempontban, mi szempontunkból jó, hogy van rá mondjuk igény vagy érdeklődés, és hát így például azért a kutatásokra is bizonyos esetekben jobban kapunk támogatást, mert nem csak a különböző pályázatok révén, hanem akár a magánemberek adományai révén is számíthatunk arra, hogy a kutatások támogatásra kerülnek. Ez egyszerűen benne van. Tehát ha egy ilyen dologra van igény, meg szeretik az emberek, akkor arra több támogatás és pénz is jut. Persze, tehát ez benne van a dologban. A másik az, hogy valóban, ahogy mondja, ezeket a dolgokat helyre kell rakni. Ez nagyon fontos. Egyébként nem csak azt kell helyre rakni, hogy az emberek és a dínok nem éltek együtt. Ugye hát, ha csak a madarakat nem veszük dínoknak, ma már tudjuk persze, hogy a madarak dinoszauruszok pont ezeknek a raptorszerű dínoknak a leszármazottai, tehát amikor a vasárnapi rántott húst esszük, akkor gondoljunk arra, hogy végül is egy dinoszaurusz leszármazottat eszünk ottan. Ez így van. De azok a klasszikus értelmevet dinoszauruszok és az emberek természetesen nem éltek együtt, 65-66 millió év választja el őket egymástól. A másik, amit szintén igyekszünk mindig helyre rakni, egyébként ezt általában nyílt napok formájában az Iharkuti dínó lelőhelyen, az pedig az, hogy magát ezt az őslénykutatást, a paleontológiát, egyáltalán a természettudományos kutatást, a kutató munkát próbáljuk bemutatni ott a helyszínen, amikor ásunk, amikor mérünk, amikor előkerülnek a csontok, hogy milyen a kőzet, mi az, hogy 85 millió éves egy homokkő, miért lett homokkő abból a homokból, amit a folyó vitt, milyenek ezek a csontok, amelyek sok millió évesek, miért feketék, miért töröttek, és hogy a gyerekek megértsék azt, hogy a dínók azok nem csak azok, amik a csodaszép színes szagos könyvekben ott vannak, fejétől a farkuk is, oda van írva, hogy hány méteres, meg hány tonnás, meg mit evett, hanem ezek a könyvek, ezek az infók gyakorlatilag innen jönnek, a paleontológiából, a kutatásból ott a helyszínen megnézhetik, amikor előkerül egy csontlelet, és hogy abból aztán mit lehet kiolvasni. Abból, hogy lehet rekonstruálni mondjuk magát a csontot, hogy lehet meghatározni, hogy ez egy combcsont, vagy egy állkapocs, vagy minek az állkapcsa, és aztán, hogy mekkora volt az az állat, hogy nézett ki, és így tovább. Ez az, amit a kutatásunkkal még szintén próbálunk átadni, és erre fölhívni a figyelmet, hogy ez a dino mizéria, ez az őrület, ahogy itten néha fogalmaznak, ennek ez az alapja, és ezt nem szabad elfelejteni, ettől nem szabad elvonatkoztatni. Persze sokan megteszik, mert ez a rész már nem érdekli az embereket, de ennek persze megvan az ára, mert nagyon sokan ugye gyerekként érdeklődnek, középiskolásként a dinók iránt, hú, ez milyen érdekes, én paleontológus akarok lenni, igen. És akkor kitartanak, eljönnek még az egyetemre, ott akkor megfelelő szakokra jelentkezve belekezdenek a tanulmányaikba, és amikor aztán azt látják, hogy a dinókutatás döntő része, ez tulajdonképpen a szakirodalomnak a megismerése, a tanulmányozása, az anatómiai kifejezések, a csontoknak a leírása, száraz tananyag, úgymond száraz adatok, a csontok nevei, szóval sok-sok-sok-sok ilyen, hát mondjuk úgy, hogy a mai generációnak sajnos azt kell mondjam, hogy eléggé unalmasnak tűnő rész, akkor bizony ezek a gyerekek hát lelkesedésüket vesztik, és hát már nem biztos, hogy dinókutatók akarnak lenni.
2: Pont erre lettem volna kíváncsi, hogy van-e utánpótlás?
3: Egyébként ettől függetlenül van, tehát azt kell mondjam, hogy hát olyan 3-5 évente jön egy olyan diák, aki nem csak, hogy szakdolgozik őslintamból, dinókutatásból, vagy bármilyen egyéb csoportból, hanem ott marad mondjuk doktorandusznak. Ugye az egyetemi képzés után, ami két lépcsős, tehát van a BSC, az alapszak, aztán van az MSC, mondjuk geológus MSC az ELTE-n, és akkor ott megírja a szakdolgozatokat, és akkor utána nem egy céghez megy el dolgozni, vagy mit tudom én hova, hanem ott marad doktori kutatásokat végezni még 4 évig.
2: Egyébként sok olyan kérdés van még, ami tisztázásra vár a paleontológián belül?
3: Hú, hát az rengeteg van. Nagyon úgy tűnik, hogy minél több mindent ásunk ki, annál több lesz a kérdés. Hát itt a bakonyi dolgok kapcsán az egyik például, hogy miért nincsenek emlősök, ez egy nagyon érdekes dolog és kérdés. A másik, számos olyan állat van, amiről azt gondoljuk, hogy ilyen relikt formák, tehát ilyen elzárt, mondjuk úgy, hogy maradványfajok, amelyeknek valószínűleg az ősei valamikor korábbi más egyéb területeknek az élővilágával kapcsolatban álltak, vagy onnan származnak, de aztán ezekre a szigetekre érve itt évmilliókon keresztül fejlődtek tovább elzárt formában, és egészen spéci, sokszor kistermetű, vagy akár nagytestű, gigantikus, nagyméretű formákká alakultak, már idézőjelben nagyméretűek, ki általában egyébként az európai dinókra az jellemző, hogy pont, hogy nem nagyon nagyok, hanem picik, kisebbek, mint a világ többi pontjáról, mondjuk Észak-Amerikából, Ázsiából, Dél-Amerikából ismert rokonformáik, kivéve azért néhány formát, ahol mondjuk éppen pont az ellenkezője nagy méret elérése történt. És hát ezeknek a folyamatoknak a pontosabb megértése, illetve az, hogy ki merről jött, honnan jött, merre ment, ugye, mint az Ajkaceratops esetében, hogy valóban közép-ázsiai ősei lehetnek ezeknek a dínóknak, onnan jöhettek? Vagy mi történt pontosan? Na, ezek azok a kérdések, amiket mi próbálunk megválaszolni. De hát az a helyzet, hogy ezek igen nagy horderejű kérdések. Ezek általában hosszú időtávlatokat átfedő események, amelyekhez nem elég egyetlen geológiai rétegből származó leletanyag, és abból valamit levonni, le lehet vonni természetesen, meg sok minden mond az, de hogy előtte, utána mi történt, ahhoz további lelőhelyek, további máskorokból származó leletanyaga kell.
2: Utazni van lehetőségük? Mert azért gondolom, egy paleontológusnak valahol ott van az álmai között, nem, hogy eljusson a világ legnagyobb dinoszaurusz lelőhelyeinek egyikére. Tehát ott van a Amerikában a Laramidia, ott van a mongoliai Gobi-sigetag, Argentína, Brazília egyes részei.
3: Igen, igen. Tehát azért a legtöbb kutatónak van erre lehetősége, hát már aki igényli ezt, mert vannak egyébként olyan paleontológus kollégák, akik inkább szeretnek a számítógép előtt ülni, nem szeretnek annyira terepen dolgozni, meglepő, de van ilyen. De azért a legtöbb paleontológus kollégám azért szeret ásni, utazni, szereti a kalandokat, a felfedezést, és Hát ahogy nekik is, úgy nekem is azért volt szerencsém az elmúlt évek során különböző lelőhelyeket meglátogatni, különböző helyekre eljutni. Például Argentína, Brazília vidékére, a Gobi-sivatagban, amit itt említett, és ott megnézni, hogy ott hogy megy az ásatás, és hogy mennek lelet kimentés, milyen fosszíliák vannak. Hát egy teljesen más világ, ugye? Tehát azért itt ez a bakonyi lelőhely, amely egy körülbelül 3-400 méter átmérőjű volt bányagödör, aminek az oldalában kilógnak ezek a rétegek, és ezeket lehet bontani, de csak ott. Az egész más történet, mint mondjuk Mongólia vidéke, mondjuk Ömnögov tartomány, Dél-Mongólia része, ahol mondjuk az egy másfél-két magyarországnyi terület minimum, vagy akár még nagyobb, ha a nyugati részét a Gobi-sivatagnak szintén belevesszük, akkor sok magyarországnyi területen a szószoros értelmében a felszínen vannak a dinócsontokat tartalmazó kőzetek, és hát ott tényleg az emberek 100 kilométereket utaznak, és nézik a különböző helyeken a kőzeteket a felszínen, hogy az időjárás az elmúlt tél éppen mit fújt ki, a szél mit mállasztott ki, a fagy, és így tovább, és hát ezeket a leleteket csak meg kell találni, és össze kell szedni. Úgyhogy ez egy egészen más történet, és más lépték. Ott nem állnak általában neki egy bizonyos kis pici rétegnek, és bontják évtizedeken keresztül, mert arra nincsen idő és kapacitás.
2: Ön egyébként mindig tudta, hogy paleontológus szeretne lenni?
3: Nem mindig, 14-5 éves korom óta szeretnék az lenni. Engem nem érdekeltek a dínók, nem tudtam én, hogy ezek igazán mik. Hát ugye én 80-ban születtem, tehát 80-as években az általános iskolában ezekről semmit nem tanítottak, semmiféle ilyen film, meg ilyesmi nem szólt. A 90-es évek elején, 92-ben csinálják a Jurassic Parkot, azt nálunk nem tudom, 90-akárhányban mutatták be, vagy legalábbis mi a moziban, emlékszem, az osztálytársaimmal megnéztük. Tehát ez az az időszak, és emellett, tehát még Jurassic Park előtt már érdekeltek a geológiai dolgok, a kőzetek, hiszen én úgy egyébként ajkai vagyok, és Bakonyból származom, és hát ott rengeteg hegy van, sziklafal van, vagy olyan bánya, ugye szénbányák, bauxitbányák akkoriban még azért működtek, ahol a kőzetekkel, ősmaradványokkal, ásványokkal találkozni lehetett. És gyakorlatilag ezeket én elkezdtem gyűjteni, keresgélni, innen jött nekem az érdeklődés, nem egyből a dínók a mesekönyvekből, hanem pont, hogy a geológia oldaláról, és akkor aztán egyre jobban az ősmaradványok, és egyre jobban a gerinces ősmaradványok foglalkoztattak. Többek között az a kérdés is, hogy miért nincsenek Magyarországon dinoszaurusz leletek. Volt ez a 90-es években ez a helyzet. Ugye a Komlosaurus, tehát a mecseki dinoszaurusz lábnyomokon kívül más dinoszauruszokra utaló leletanyag nem igazán volt a mai Magyarország területéről. Hát egészen 2000-ig, amikor aztán Torm András barátommal ugye mi megtaláltuk Iharkúton ezt a kőzetréteget benne a csontokkal.
2: Mi számít egyébként ma nagy felfedezésnek?
3: Hát igazából nagy felfedezésnek, vagy fontos átütő felfedezésnek, hogy az az adott lelet, vagy az az adott információ, amit az adott leletből kiolvasunk, az mennyire fontos, az mennyire érinti az egész csoportnak, mondjuk az evolúciós történetét, a rendszertani kapcsolat, mennyire hoz be valami új, érdekes anatómiai jegyet, amit korábban még nem gondoltunk, mennyire változtatja meg akár az élővilág történetének az eddig gondolt menetét bizonyos csoportok esetében, gondolok itt akár a kihalások eseményeire, vagy bizonyos csoportoknak a diverzifikációjára, amikor nagyon hirtelen, rövid időn belül változatossá válnak. Mi történt, mi volt ennek a hátterében? És hát persze az még különösen érdekes, és ma már emiatt aztán egyre komplexebbek ezek a tudományos dolgok, hiszen nem csak önmagában a csontokat kell vizsgálni, ezek az állatok, ezek táplálkoztak, ezek mozogtak, tehát az egykori környezetet, az egykori növényvilágot tanulmányozni kell. Tehát ezt persze a paleobotanikusok megteszik, de sajnos igen ritka az olyan munka, ahol paleobotanikus és gerinces paleontológus együtt dolgozik, és teszi össze a tudását, ami van. Na, hát persze azt hozzáteszem, hogy azért se olyan egyszerű ez, mert hiába látjuk, hogy mi van a növényvilágban, mi nem tudjuk pontosan, hogy mondjuk a növényevő dinoszauruszok, azt látjuk, hogy hogyan fejlődtek, melyik időben milyen fajok vannak, de hogy melyik növényevő dinó melyik növényt tette pontosan, mikor, hol, hát ezt nagyon nehéz megmondani. Mondhatni lehetetlen. Azt nagyjából meg tudjuk mondani, hogy milyen típusú növényeket fogyaszthattak, de hogy éppen azt az adott növényt fogyasztották-e, ami ott előkerült, annak a fosszíliát, hát ezt így nem nagyon lehet. Ha csak nincs valami nagyon spéci gyomortartalom fosszíliaként, hát ilyenből olyan kevés van a világon, hogy egy kezemben meg tudom számolni. Sajnos nálunk itt a Bakonyban ilyen nincs.
2: Ugye beszéltünk az új technológiákról, CT-k, szkennerek. Na most, ha ezeket nézzük, akkor vannak olyan leletek, amelyeket esetleg annó félreértelmezhettek, és pontosan ezeknek a technológiáknak a segítségével újra lehet értelmezni? Tehát abszolút. Ilyen szempontból azok a gyűjtemények, amelyek Magyarországon is megvannak, illetve világszerte természettudományi múzeumoknak a gyűjteményei nagy segítségre lehetnek az önök munkájában?
3: Persze, abszolút. Hát rengeteg olyan fosszília van, ami nagyon töredékes, mondjuk még benne van a kőzetben, valami oknál fogva ki se lehet rendesen preparálni a kőzetből. Hát ilyenkor segít például a CT. Tehát az egész kőzet tömböt, ha kell, egy tonnás tömböt is ma már be lehet tenni bizonyos CT berendezésekbe. És a CT az gyönyörűen átvilágítja, kirajzolja, ami ott van, és esetleg olyan részek jönnek elő, amiket korábban senki nem látott. De ez ugyanígy igaz a csontok belső szerkezetét illetően, hiszen a belső részeket senki nem látja, ha csak szét nem törjük a csontokat, de persze ezt nem tesszük meg. Gondolhatunk ugyanígy magukra a csontoknak, az összetört csontoknak a rekonstruálására. Ma már vannak olyan szoftverek, amik segítségével, hát nem azt mondom, hogy tökéletesen, de visszaalakíthatóak az egyes széttört darabjai a csontnak, és látjuk, hogy hogy nézhetett ki még töretlen állapotban a csont. Aztán beszélhetünk arról, hogy a csontokból lehet csiszolatokat csinálni. Ezek a csiszolatok, persze ez a már egy régebbi történet, tehát ezeket már régen is ismerték, csak nem volt annyira népszerű, mert azért egy vékony csiszolatot csinálni egy csontból, egy fogból, azért az nem egyszerű feladat. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy szó szerint a milliméternek mondjuk a százada, vagy még itt a ötvened része, tehát a milliméternek az ötvened része vastagságú, vékony kis szeletet kell egy csontból, fogból meghatározott irányba készíteni. Megvan ennek a technikája, semmi ördöngösség, nem kell hozzá, nem tudom, milyen sok pénz, vagy nem tudom, milyen eszközök, műgyanta kell hozzá, csiszolópor, kézügyesség és türelem, és hát ezeket meg lehet csinálni, és hát az ilyen csiszolatok például a csontok belső szerkezetéről, így az egyáltalán az állatok paleobiológiájáról, a fiziológiai dolgairól, felépítésükről, az egyet fejlődésükről, hogy kifejlett volt, juvenilis vagy kölyök volt az adott állat, hím volt, nőstény volt, mit tudom, bármilyen kérdés, ezekben ezek az irányok segítenek. És ezek ma már nagyon széles körben elterjedt módszerek, amiket lehet használni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a paleontológiát és dr. Ősi Attila paleontológust, az ELTE őslénytani tanszékének vezetőjét ismerhették meg.
0: Európa Rádió, az értékek hullámhosszán.
1: Véget ért a kitekintő, kedves hallgatóink, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Itt nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. Csütörtökön léptek hatályba a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A Magyar Közlöny augusztus 17-i számában megjelent és augusztus 20-án hatályba lépett módosítások célja a köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézményigazgatók munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását az indokolta, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt érintő ágazati egyeztetés fórumát a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény meghatározza, továbbá a köznevelésben közalkalmazottakat már nem foglalkoztatnak. Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a közneveléssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló rendelet is, amelynek célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése, emellett újra szabályozza a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat, írja az MTI. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Videóval is segíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztár gép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Idén második alkalommal csatlakozik a Nyitott Porta napokhoz a tiszántúli református egyházkerület. A programsorozat 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében népszerűsíti a vidék értékeit, most a helyi termékekre és gasztronómiára is fókuszálva. A Szatmár-Beregi térség ezen a nyitó hétvégén mutatkozik be. Az egyházkerület a Csarodai Látogatóközpontba várja szombaton az érdeklődőket sokféle élménnyel. Katona Ilonát, a tiszántúli református egyház kerület turisztikai szakértőjét hallják.
2: A Nyitott Porta napok egy országos kezdeményezés, a Hermann Otto Intézet szervezésében valósul meg évről évre. Igazából arról szól, hogy a vidéki Magyarországot ismerjék meg a hazaiak. Ez az agroturizmus, a vidéki turizmus, a különböző helyi termékeken, gasztronómián keresztül is meg lehet ismerni egy-egy térséget. A Nyitott Porta napoknak ugye nagyon sok országos helyszíne van, több hetes programról van szó, és a mi térségünk, a Szatmár-Beregi térség egy augusztusi időpont választott. Az augusztus 20-ához kapcsolódó hétvégén Csarodán is olyan programok lesznek, amiket próbáltunk az örökségturizmushoz becsatolni. Meghívtuk a környező olyan partnereket, akik akár a gasztronómián keresztül is be tudnak mutatkozni, de lesznek kézművesek is. A látogatóközpontban lesznek ingyenes tárlatvezetések. Természetesen az, amiről szól maga a látogatóközpont, hogy bemutassa a térség középkori templomait. A templom természetesen látogatható lesz, ott is kapnak a látogatók egyfajta vezetést. Mindezek mellett a látogatóközpont udvarán pedig megmutatjuk, hogy a régiek hogyan készítették a csigatésztát, megmutatjuk, hogy hogyan készül a beregi keresztszemes, a daróci vászonvirág, illetve népi butorfestőnk is lesz.
1: A Nyitott Porta napokhoz most egy kerékpáros örökség és gasztrotúrával is kapcsolódnak. Augusztus 22-én és 23-án a Középkori Templomok útja egyesülettel közös szervezésben. A résztvevők bejárhatják a térség református örökség helyszíneit, de helyi kézműveseket, termelőket is meglátogatnak, bort, sajtot, lekvárt, mézet is kóstolhatnak. 5. alkalommal rendezik meg Miskolcon a Színva Örökség Napok program sorozatot augusztus 28-a és 30-a között. A rendezvény a Miskolc múltjában, jelenében és jövőjében is meghatározó szerepet játszó Színva patak nevét választotta védjegyéül, amely a városon több mint 20 kilométeren át kanyarog. A Színva Örökség Napok ezzel jelzi, hogy olyan fesztivál alapjait kívánta megteremteni 2022-es létrehozásakor, amely összefoglalja és megmutatja a világnak a megye székhely különleges értékeit. Teszi mindezt a Színva város formáló történetébe helyezve az országban egyedülálló módon. Idén a programhoz egy összefogás kezdeményezés is kapcsolódik a Hermann Otto Múzeum Papszer utcai kiállító épületének megmentésére. Fedor Vilmost, a Színva örökség napok megálmodóját, alapító ötletgazdáját hallják.
3: Egyrészt az a célja, hogy a város rácsodálkozzon, hogy tényleg van ez a víz, ami ilyen tulajdonságokkal rendelkezik, és egy olyan érték, amire sok minden felfűzhető. A Színva építette a várost, néha rombolta a várost, volt a vízén közel 50 malom, amikor ide hordták a Alföldről a gabonát őrölni, ebből élt a város. Ide jártak le az asszonyok mosni a ruháikat a régi időkben, és fontos volt a városnak ez a víz. És aztán később jött az ipar, és nyilván az ipar is részben a víz erejét és a vizet használva kezdett el működni a vaskoházat. Évek óta szomorúan nézem azt, hogy van egy épülete a városnak, egy gyönyörű épülete, ami a 15. században épült, az alapjai legalábbis a 15. századiak, 16. századtól kezdve pedig így áll, ahogy most is látjuk. Tulajdonképpen Mohácsi vésszel egy idős 500 éves ez az épület. Miskolc első középülete, ez az a múzeum, az az ősi múzeum, ami a Papszer elején, a Papszer egy szám alatt áll. És ami korábban Miskolc első iskolája volt, ahol reformátusok tanultak, hihetetlen értéket jelent a városban. Ugye megromlott az állapota, tulajdonképpen az összeomlás szélében nagyon rossz állapotban az épület, és ilyenkor mi a teendője egy városnak? Mindent megtenni azért, hogy ezt az épületet megmentse, mert innen indultunk el.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kisnéveres Viktória vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. augusztus 22-e szombat van. Ma Menyhért és Mirjam nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük azokat a kedves hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Most pedig nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően arról hallhatnak, hogy a Budapesten a Kossuth téri metró megállóig szaladt egy vaddisznó. Ezzel kapcsolatban Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével beszélgetünk. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Vilcskó PLM kótai lelkipásztor vagyok. Kedves testvérek, a mai ige szakaszunk a zsidókhoz írt levélből szól hozzánk, a 8. fejezet első verséből. Az elmondottakban pedig az a legfontosabb, olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Kedves testvérek, ha egy hosszabb beszélgetés végén valaki azt mondja, a lényeg pedig ez, akkor ösztönösen jobban fogunk figyelni. Tudjuk, hogy most következik az, amit semmiképpen sem szabad elfelejteni. A zsidókhoz írt levél szerzője is ezt teszi. Hosszú fejtegetés után egyszer csak megáll, és ezt mondja, az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. És mi következik ezután? Nem egy szabály, nem egy erkölcsi tanács, nem egy újabb feladat, hanem egy személy. Olyan főpapunk van. És érdemes megállni ennél a szónál, van. Nem azt mondja, hogy volt, nem azt mondja, hogy majd egyszer lesz, hanem azt, hogy most is van. Mi emberek sok mindent elveszíthetünk. Elveszíthetjük az egészségünket, a munkánkat, egy szeretett embert, az anyagi biztonságunkat. Vannak időszakok, amikor úgy érezzük, napról napra kevesebb dolog marad biztos az életünkben. De van valami, amit senki sem vehet el tőlünk. Van megváltónk. Ez nem csupán egy hitvallás mondata, ez a keresztény ember legnagyobb vigasztalása. Az első keresztények közül sokan üldöztetést szenvedtek. Elvették az otthonukat, a vagyonukat, néhányuknak még az életét is. Mégis volt valami, amit nem tudtak elvenni tőlük. Krisztust. És ma sincs ez másként. Az ige azt is mondja, hogy Jézus a felséges Isten trónusának jobbjára ült. A Bibliában az ülés a befejezett munkája.

0: munka képe. Az ószövetségi papok soha nem ültek le a szolgálat közben. Nap mint nap újra be kellett mutatniuk az áldozatokat, mert azok nem tudták véglegesen eltörölni a bűnt. Jézus azonban leült. Nem azért, mert elfáradt, hanem mert befejezte azt, amiért eljött. A kereszten ezt mondta, elvégeztetett. Vagyis minden megtörtént, ami az üdvösségünkhöz szükséges. Nem azért szeret bennünket Isten, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért lehetünk az övéi, mert Krisztus tökéletesen elvégezte a megváltás művét. Ez persze nem tesz bennünket tétlenné, ellenkezőleg. Felszabadít arra, hogy ne félelemből, hanem hálából éljünk. Talán sok minden jár a fejünkben. Elintézetlen ügyek, ránk váró feladatok, aggodalmak, és talán olyan terhek is, amelyeket már régóta cipelünk. Próbáljuk most egy percre félretenni őket, és csak ezt az egy mondatot vigyük magunk alatt az elmondottakban, pedig ez a legfontosabb. A legfontosabb nem az, hogy ma mennyire voltunk sikeresek, nem is az, hogy mennyire voltunk erősek, hanem az, hogy van főpapunk, van megváltónk, van valaki, aki elvégezte azt, amit mi soha nem tudnánk elvégezni. És ha ő a mennyben, az Atya jobbján ül, akkor a mi életünk sincs rossz kezekben. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a legfontosabb nem bennünk, hanem benned van. Köszönjük, hogy te elvégezted a megváltás művét, és ma is uralkodsz Atya jobbján. Amikor aggódunk, emlékeztes arra, hogy életünk a te kezedben van. Amikor bizonytalansággal küzdünk, adj hitet, hogy rád bízzuk magunkat. Add, hogy a te békességed őrizzen meg a szívünket és gondolatainkat. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdődött ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden ötödik helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság törekvése, hogy az ellenőrzések a hiányosságok feltárása mellett hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez, a balesetek számának csökkenéséhez és a szolgáltatások minőségének javításához. A hét elején sokfelé esett az eső, de jellemzően csak kevés, ami már nem segített a nyári kapás növények állapotán, és a természetes vegetációnak is többre lenne szüksége, ezt írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú vagy súlyos mezőgazdasági asszály van, az ország felén súlyos az asszály. Számottevő, nagyobb területre kiterjedő csapadékra a hét végéig sincs kilátás, az Alföld jelentős részén tovább súlyosbodik a helyzet, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, fogalmaz a közlemény. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette, az állományok a 2022-es évhez hasonló vagy annál is rosszabb állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Az előrejelzés szerint nedvesebb léghullámok érkeznek az ország fölé, de ez nem jelenti azt, hogy számottevő mennyiségű csapadék is érkezne, írja az agrometeorológiai elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, egy vaddisznó téved Budapesten a Kossuth téri metró aluljárójába, a mozgó lépcsővel egészen a megállóig ment. De a vaddisznók nem csak Budapest perem részein, hanem Miskolcon és Nyíregyházán is élnek. Mi ennek az oka, mit tegyünk, ha a városban sétálva vaddisznókkal találkozunk? Mai vendégünk Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője, a riporter Hegedűs Márk.
2: El fogunk jutni a mi vételkörzetünkig, Miskolc és Nyíregyháza kiemelten szóba kerül majd ebbe a beszélgetésben, de először kezdjük a főváros felől, mert hogy a szombati nap folyamán bejárta a sajtót, hogy egy vadisznó Budapest belvárosáig jutott, ahol egy először metró aluljáróba jutott le, aztán a mozgó lépcsővel meg le egészen a peronokig, ha jól értettem. Kezdjük egy picit messzebbről, hogyan kerül Budapest belvárosába egy vaddisznó?
3: Ezt találgathatjuk, és vannak is elméletek arra, hogy akár a budai kerületekből, ahol ez a probléma, tehát a belterületen megjelenő vaddisznó probléma köre már elég régóta adott, de az is lehet, hogy mondjuk a negyedik kerületből indult, ahol szintén a Dunához elég közel az utóbbi időszakban rendszeresen figyeltek meg vaddisznókat. Szinte biztos, hogy a Duna közvetítésével, lehet, hogy egy Margit-szigeti megállóval jutott oda a Kossuth tér környékére ez a jószág, de igazából senki nem fogja tudni. Az biztos, hogy valahol mondjuk a belvárosban, a parlament környékén, a Kossuth térnél, vagy bárhol ott a, mondjuk úgy, hogy kőzsákban a vaddisznónak a megjelenése az egy rendellenesség, tehát arra semmiképpen nem kell számítani a továbbiakban sem, ahogy eddig sem kellett volna, hogy a vaddisznók tömegével rendszeresen jelennek meg ezen a környéken. Egy hasonló eset volt talán 2014-ben vagy 2015-ben, amikor néhány vaddisznó a Nagykörúton nyargalt végig, és egész éjszaka, illetve másnap is mindenki azt kereste, azt figyelte, hogy éppen ki hol videózta vagy fotózta ezt a vaddisznót, de hát azóta sem történt hasonló. Az, hogy mondjuk egy település peremkerületeiben, és nem csak most a budai kerületeket kell gondolni, hanem mondjuk Pesten is, a pesti oldalon is előfordul hasonló, hogy ahol közel van a természeti terület, ahol erdő van, ahol olyan helyek vannak, ahol jól meg tud bújni a vaddisznó, ott rendszeresek a megjelenések, és nem feltétlenül csak a bejáró vaddisznókat kell gondolni, hanem ezek az állatok, köszönjük szépen, nagyon jól meg tudnak telepedni a közvetlen környezetünkben, nem csak azért, mert hogy nem figyelik ők azt a táblát, hogy hol kezdődik a belterület, hanem azért is, mert ők hajlamosak egy zavartabb területet, ahol mondjuk az emberi jelenlétnek minden jele, nyüge és nyila egyszerre jelentkezik az autókkal, a dudálással, a flexeléssel, a szűnyírással, a gyerekzivajjal és a többivel. Ők ezt el tudják fogadni, hogyha ez párosulni, nem párosul rendes veszéllyel, tehát nem történik semmi olyan, ami neki különösebben fájna. Ellenben egy csomó olyan forráshoz hozzájut, könnyen és gyorsan, ami neki kell ahhoz, hogy használni a területet. Három dologra kell gondolni: élelem, víz, búvóhely. És hogyha ezeket könnyebben találja meg az ember közelében, mint mondjuk az erdőn, mezőn, természetben, akkor elfogadja ezeket az általunk kínált szolgáltatásokat, hiszen bármilyen mondjuk úszómedence, amiből tud inni, bármilyen kidobott szerves hulladék, amit meg tud enni, bármilyen elhagyott telek, amit mi hagytunk elgazdasodni, ezek általunk, vagy tudatosan, vagy nem tudatosan, de általunk biztosított szolgáltatások. Hát a tudatosságnak a legmagasabb foka, hogyha valaki elkezdi etetni szándékkal a vadon élő állatokat, és a következő pillanatban meg konfliktusba keveredik velük, és ilyenkor jön ez az úgynevezett hálátlan bög-szindróma, hiszen sokan nem értik meg, hogy nem lehet egy vadon élő állattól elvárni mondjuk ugyanazt a hálát, amit egy kutyától, amely faj egyébként évtízezrek alatt idomult hozzá az ember közelségéhez.
2: Korábbi nyilatkozatából tudom, 444-en olvastam mindezt, hogy készült egy felmérés a korábbi Szent István Egyetemen, genetikai vizsgálattal elvetették a budai hegyekben élő vaddisznókat, és ott már genetikai változást mutathatta ki a teljesen vadon élő társakhoz képest. Ez valami hasonló, csak, hogy mondjam, a folyamat elején vagyunk, mint most a kutyáknál, amiket említett?
3: Nem gondolnám, itt egy picit más a helyzet. A kutya esetében egy tudatos háziasítás, aztán pedig egy tudatos tenyésztés folyt, viszont tudok párhuzamot vonni olyan állatokkal, amik nem nagyon jutnak eszünkbe ebben a helyzetben. Azt mondom, hogy dolmányos varjú, amelyik most már minden nagyobb településen előfordul. Valaha dolmányos varjú ugyanúgy embertől távol élő faj volt, de ugyanez elmondható egyébként a széncénegéről, a rigóról, tulajdonképpen bármilyen állatról, ami nem háziasított, tehát nem házi kedvenc vagy haszonállat, és mégis az ember közelében jelenik meg, jellemzően ugye szabadon, mert fennül a fa ágán, szaladgál a parkban, és így tovább, és így tovább. Tehát inkább egy ilyen folyamat indul be a vaddisznónál, amikor alkalmazkodik hozzánk, és megjelenik itt a környezetünkben, és egyébként a kutatás, amit ön említett, valóban azt mutatja ki, most, hogyha nagyon leegyszerűsítjük az eredményeket, hogy a szemünk előtt folyik néhány évtized alatt az evolúciót, mivel a megállapítás ennek a kutatásnak, ahol összehasonlították a budai hegyekben Budapesten kívül élő vaddisznók mintáit olyan vaddisznókkal, amelyek bizonyítottan Budapest területén belül, tehát ember közelben élnek, hogy olyan kromoszómáknál vannak elváltozások, amely kromoszómák például a stresszűrésért vagy az alvás ciklusért felelnek, és olyan irányban módosulnak ezek a kromoszómák, hogy sokkal könnyebben és egyszerűbben viseli el a stressz hatást, amit mi okozunk. Magyarán őt nem fogja zavarni az, hogy hangosak vagyunk, hogy valamilyen szakhatások vannak, hogy esetleg valaki rákiabál, hogy menjen arrébb, hogy ennek az evolúciónak hol a vége, és mondjuk beszélhetünk-e 100 év múlva városi vaddisznókról, amelyek a városligetben vagy bármely más nagyvárosnak a parkjaiban úgy élnek, mint most a dolmányos varjak, hát ezt nem tudnám megmondani. Bízom benne egyébként, hogy nem, mert azért egy akár mázsás állat nem való a közparkokba az én álláspontom szerint, de maga az irány, amit ugye el tudunk képzelni a távoli jövőben, ilyen tudományos, fantasztikus igényességgel, az ez, hogy ahogy mondjuk indiai városokban a majmok mászkálnak az ablakpárkányon, ugyanúgy mondjuk a járdán keresztül ügethet valahol egy vaddisznókonda, amely nem zavartatja magát az emberek jelenlététől, de ezzel együtt mondjuk ez nagyon sok veszélyforrást jelent, nem feltétlenül arra gondolok, hogy megtámadja a vaddisznó az embert, hanem más nem mondok, mint hogy amikor mondjuk egy 2x2-sávos úton nyargalnak át, akkor ez bizony baleset veszély gépjármű forgalom szempontjából.
2: A genetikai változás beindulása, amikor ezt ön először olvasta ebben a kutatásban, az ön személy szerint meglepte?
3: Jobban belegondolva nem, mert tulajdonképpen az egész evolúció arról szól, hogy bizonyos fajok a változó körülményekhez tudnak alkalmazkodni. Aztán más fajok meg nem, és hát a statisztika, illetve a tudomány szerint a világon valaha is megjelent különböző élőlényfajoknak a 99,9%-a eltűnt. Tehát, hogyha valaki sikeres, hogyha valaki tud alkalmazkodni, az köszöni szépen minden körülmények között, amelyek mondjuk hogy az ő tűrés határán belül vannak, meg fogja találni azokat a lehetőségeket, amelyek között köszöni szépen remekül fog tudni élni. A Darwin elmélet nem arról szól a közhiedelmekkel ellentétben, hogy a legerősebb marad életben, az marad életben, az marad meg, és az lesz sikeres, aki a legjobban tud alkalmazkodni, és valahol minden olyan állat és növény, amely jelenleg itt a környezetünkben van, a legsikeresebbek közé tartozik, hiszen itt van. De ez sajnos változhat, hiszen hogyha mondjuk olyan körülményeket veszünk figyelembe, mint a globális felmelegedés, vagy klímaváltozás, hogyha valaki jobban el tudja fogadni, ezek olyan nyomást gyakorolnak a környezetre és a különböző élőlényekre, hogy fene tudja, hogy mondjuk hogy alakul át a Kárpát-medence, hogy kicsit kitekintsünk így a jelenlegi határainkon kívülre. Egyébként pont a vaddisznónak, illetve a nagyvadfajoknak ez kedvez, hiszen azok a hosszú és hideg telek, amelyek megtizedelhették a szaporulatot, tehát a disznó esetében a malacukat, ezek eltűntek, és ez az egyik olyan tényező, amelyik a vaddisznó állomány növekedéséhez vezetett még egy sor más szempont mellett.
2: Két témát szeretnék még mindenképpen érinteni. Az egyik, hogy mennyire veszélyesek ma Magyarországon a városokba élő vaddisznók, tehát ezeken a peremterületeken, ugye a budai hegyekben, meg akkor hozzuk be a vidéki dolgokat is, amit említett a más helyen, Miskolcot és Nyíregyházától szintén ez megfigyelhető. Tehát ezek a vaddisznók mennyire veszélyesek az emberekre nézve, és a B kérdés az, hogy hogyan viselkedjünk, ha találkozunk egy vaddisznóval egy városi területen belül. Van-e különbség, ha egy metró alagútban futok vele össze, meg akkor, ha a kert végében este a budai hegyekben? Na most három kérdés is feltettem egyszerre. Mennyire veszélyesek, kezdjük innen?
3: Alapvetően nem veszélyesek, hogyha veszélyes alatt azt értjük, hogy megtámadja az ember. A vaddisznó három esetben támad meg embert. Az egyik az, hogyha sarokba szorítjuk, akkor az nem is feltétlenül támadás, csak menekülés közben éppenséggel földöghet valakit. A másik helyzet, amikor a vaddisznó sebzett, zrínyi óta tudjuk, hogy ez bizony rossz szó nem. A harmadik eset pedig, hogyha egy kocáról van szó, amelyik malacokat véd, akkor viszont valóban támadhat neki mehet az embernek, mert egy rendkívül jó szülőről beszélünk, és a vaddisznó sikerességének az egyik titka az, hogy ennek a jó szülőségnek a révén is nagyon sok malac életben tud maradni. Tehát, hogyha visít a malac, akkor a koca biztos, hogy megvédi. De mind a három eset nagyon könnyen megelőzhető, hogyha nem megyünk közel a vaddisznóhoz, bármilyen körülmények között is találkozunk vele. Ez ugyanúgy igaz egyébként kint az erdőben, ugyanúgy igaz a városban, meg ad abszurdum a metróban, most már ezzel nem csak viccelődni tudunk, hiszen voltál példa. Máskülönben viszont közvetetten veszélyt vagy problémát jelenthet ez a faj, mert már emlegettük ugye a vadelítést, hogyha vaddisznók átjárgalnak az úton mondjuk egy reggeli csúcsforgalmi időszakban, akkor ez egy nagyon kemény komoly veszélyforrást jelent. Hogyha mondjuk betegségekről beszélünk, akkor említettük az afrikai sertéspest is. Más olyan betegséget, ami nagyon nagy galibát okozna, a vaddisznó nem terjeszt, de megint csak, hogyha nagyon messzi távlatokba gondolkozunk, akkor tudja a fene, hogy mi és hogyan tud mutálódni. Tehát biztos, hogy bármilyen vadon élő állat, ami közvetlen környezetünkben, az inkább probléma forrás, mint sem mondjuk egy örömteli dolog. Tehát a természetnek a természetben lenne a része, egy helye.
2: Mit tegyünk, ha találkozunk? Kerüljük el, menjünk át az utca túloldalára, kert végéből menjünk be a házunkba. Mit javasol?
3: Pontosan ezeket, hogyha mondjuk vegyünk egy olyan helyzetet, hogy valahol Miskolc környékén valaki este már sötétedés után baktat haza a buszmegállóból, és meglátja, hogy ott van előtte néhány vaddisznó, vagy éppen kilépett a konda, nincsen más dolga, mint hogy álljon meg, vagy várjon egy kicsit, amíg tovább mennek, mert előbb-utóbb tovább mennek, vagy hogyha tud, akkor menjen kerülő úton. Azt semmiképpen nem érdemes megpróbálni, hogy oda megyünk, és megpróbáljuk elzavarni, vagy hesegetni, vagy megdobálni, vagy bottal megbögdösni, mert itt ugye visszatolok arra, hogy ha malacok vannak, és mondjuk laikusként lehet, hogy az ember csak annyit lát, hogy hát disznó, legfeljebb kicsi disznó, nem kell tőle tartani, ebből már lehet támadás. Ettől eltekintve viszont más ilyen kvázi ökölszabályt a vaddisznóval való találkozásra nem tudunk mondani, nincs is, tehát távolságot kell tartani, és ez az egyetlen kulcs annak, hogy ne legyen probléma. Olyan esetleg elméleti síkon előfordulhat, hogy egy vaddisznó közelebb megy az emberhez, hogyha ez olyan vaddisznó, amit etettek. Tehát ami már az embert összeköti a táplálékkal, és éppen ezért fontos, hogy eltessük, és természetesen minden olyan forrást, ami vonza a disznót, megszüntetni nem tudunk, hiszen mindenkinek mondjuk szíve joga a saját telkén komposztálni, vagy hogyha úszó medencét szeretne, vagy egy kis medencét a gyereknek, akkor azt is kitenni az udvarra, de innentől vagy meg kell akadályoznunk, hogy a portára bejusson a vaddisznó, vagy a másik opció, hogy meg kell békülni azzal, reggel időnként kimegyünk a kertbe a kávéval, és azt látjuk, hogy éppen ott túrnak az eteményünkben, és ezt tudomásul kell venni. Tehát sajnos az állatok alkalmazkodnak. Van egy külön tantárgya vadgazdamérnököknek a Gödöllői Egyetemen, az a cím, hogy városi vadgazdalkodás, és aki ennek a tárgyat a felelősen, és szerint is meg szeretném említeni Helpel Miklós professzort, ő úgy szokta összefoglalni ezt az egész jelenséget, hogy az állat nem hülye. Ezt az egyet kell érdemben tartani, és ennek megfelelően megpróbálni gondolkozni egy olyan élőlénynek a fejével, amelyik ugye ezt a három nevezett forrást, a táplálékot, a vizet és a búvóhelyet keresi, ha körülnézek és látom, hogy ezek igen rendelkezésre állnak és hozzáférhetőek, akkor arra számíthatok, hogy előbb vagy utóbb valamilyen állat, adott esetben a vaddisznó meg fog jelenni. Mondjuk az én portámon, vagy a parkban, a lakóhelyemtől nem messze.
2: Oké, és akkor a lokális jellegre utalva kérdezem, hogy kifejezetten a Miskolc és a nyíregyházi vaddisznó helyzetről tud valamit mondani? Tehát tudod, hogy ott ez mekkora összevetve a jelenlétük a budai jelenléttel? Erről vannak-e források, konfliktusos helyzetről tud-e, vagy miért sorolta fel ezeket a városokat korábbi interjúban?
3: A statisztika nem áll rendelkezésre, és azért is lenne nehéz ezt vezetni, mert manapság ez egy nagyon megtévesztő dolog, a média és a közösségi média miatt. Tehát, hogyha mondjuk egy úton, egy forgalmasabb úton végigszalad egy vaddisznó, akkor könnyen lehet, hogy két órán belül arról megjelenik 8 felvétel, és amikor a sajtó azt látja, hogy 8 különböző videó kering arról, hogy Petőfi Sándor utcán végigszaladt egy vaddisznó, akkor hajlamosak összevonni, és találkoztunk már hasonlóval, hogy egy disznó miatt már az egyik újság arról írt, hogy el a vaddisznók a most éppen Petőfi Sándor utcát, tehát nagyon csalóka ez a kép. Nyilván helyben, mondjuk egy konkrét utcában, egy konkrét városrészben, vagy lakótelepen az ott élők érzik, hogy ez a helyzet fokozódik, vagy nem fokozódik az éves, néhány éves távlatban, de nincs olyan országos statisztika adatbázis, ahol nyilván lehetne tartani, hogy éppen hol mennyi a vaddisznó. Viszont vannak jó megoldások, és Miskolc egy kicsikét előrébb szaladt hogyha így fogalmazhatok, mert jó néhány évvel ezelőtt, talán 2012-ben vagy 2003-ban egy forgó drótot létesített az önkormányzat, ahol lehetett jelezni, hogyha valahol vaddisznó jelenik meg, és emlékeim szerint volt egy hivatásos vadász, akivel akkor tehát még kötöttek is szerződés, hogy amikor ilyen probléma fölmerül, akkor közvetlenül őt lehessen értesíteni, és ha van rá mód, akkor megpróbálja elejteni ezeket a vaddisznókat. Nem tudom, hogy jelenleg van-e ilyen program, de azért mondom, hogy kicsit a jövőbe láttak, mert pont 2025. decemberre óta a vonatkozó szabályozás azt írja elő, hogy hogyha a kárt okozó vagy veszélyt jelentő vad, tehát vadászható faj jelenik meg egy település belterületén, akkor a polgármester hivatott intézkedni, ez nyilvánvalóan nem név szerint a polgármester, mint természetes szemét terhelő felelősség, ez az önkormányzatnál kell, hogy lecsapódjon, és jelenleg pontosan ez a megoldás körvonalazódik, hogy azokon a településeken, ahol rendszeres ez a probléma, kell keresni egy olyan szemét, aki vállal ilyen feladatot, vele lehet kötni a szerződést, és ugyanaz, ami annak idején már működött ezek szerint Miskolcon, ugyanez valósulhat meg most is, csak az ország több településén most formálódik ilyen együttműködés. De nagyon fontos látni, még egyszer hangsúlyozom kell, hogy ez nem vadászat, tehát attól, hogy vadász tudja megoldani ezt a problémát, aki egyrészt ért a vaddisznóhoz, másrészt meg megvan a megfelelő felszerelése, ez semmilyen formában nem minősül vadászatnak, vagy gazdálkodásnak. Ez egy kárnak az elhárítása, vagy ez egy konfliktus forrásnak a megszüntetését jelenti.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével Hegedűs Márk beszélgetett.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan jönnek a hírek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Csütörtökön léptek hatályba a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A Magyar Közlöny augusztus 17-i számában megjelent és augusztus 20-án hatályba lépett módosítások célja a köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézményigazgatók munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását az indokolta, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt érintő ágazati egyeztetés fórumát a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény meghatározza, továbbá a köznevelésben közalkalmazottakat már nem foglalkoztatnak. Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a közneveléssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló rendelet is, amelynek célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése, emellett újra szabályozza a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat, írja az MTI. Videóval is segíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudnak vért adni, ezért különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. A közleményben kifejtették, naponta csak nem 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és partnere, a Magyar Vöröskereszt arra kéri a rendszeres véradókat, hogy szánjanak egy órát a véradásra, mert minden egyes vérkészítmény életmentő lehet. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu/időpontfoglalás, valamint a véradás.hu oldalakon lehet tájékozódni, írja az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleménye. A hét elején sokfelé esett az eső, de jellemzően csak kevés, ami már nem segített a nyári kapás növények állapotán, és a természetes vegetációnak is többre lenne szüksége, ezt írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú vagy súlyos mezőgazdasági asszály van, az ország felén súlyos az asszály. Számottevő, nagyobb területre kiterjedő csapadékra a hét végéig sincs kilátás, az Alföld jelentős részén tovább súlyos súlyosbodik a helyzet, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, fogalmaz a közlemény. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette, az állományok a 2022-es évhez hasonló vagy annál is rosszabb állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Az előrejelzés szerint nedvesebb léghullámok érkeznek az ország fölé, de ez nem jelenti azt, hogy számottevő mennyiségű csapadék is érkezne, írja az agrometeorológiai elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. augusztus 22-e szombat van. Kedves hallgatóink, ebben az évben július 30-ára esett a túlfogyasztás napja, ami azt jelenti, hogy már nyár közepére felelte az emberiség a Föld egy évre elegendő, megújulni képes természeti erőforrásait. Erről beszélgetünk Géczi Istvánnal, az Apoi Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével. Előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 22-e van, a menyhértek nevenapja, de ma ünnepelnek Agaton, Barakon, Barakony, Boglár, János, Mária, Merse, Míriam, Timót, Timóteusz és Zombor nevű hallgatóink is. Mindenkit Isten értessen, és azokat is köszöntjük, akiknek valamiért fontos a mai nap. Az események sorában először 1485-öt említi a kalendárium, mégpedig ennek az évnek augusztus 22-éjét a Lancaster ház győzelmével véget ér Angliában a rózsák háborúja. 1531-ben Jan Tarnowski vezette lengyel sereg döntővereséget mért a moldvaiakra az Obertini csatában. 1667. augusztus 22-én 9. Kelemen pápa megerősíti Szerepcsényi Györgyöt az esztergomi érseki tisztségében. 1785-ben II. József király rendelete megszünteti az örökös jobbátság intézményét. 1837-ben ezen a napon megnyílik a Pesti Magyar Színház, későbbi nevén a Nemzeti Színház. 1853. augusztus 22-én Brüsszelben házasságot kötött II. Lipót belga király és Habsburg-Lotaringiai Mária Henrietta belga királyné. 1864-ben a Nemzetközi Vörös Kereszt megalapítása volt ezen a napon, tehát augusztus 22-én. 1920-ban az első salzburgi ünnepi játékok megnyitója zajlott. Egy évvel később, 1921-ben a magyar hadsereg bevonul az addig szerb megszállás alatt álló pécs-baranyai területre. 1862-ben merényletet követnek el de Gaulle tábornok elnök ellen sikertelenül, 1985-ben pedig a British Air Tours 28-as járata felszállás közben kigyulladt a manchesteri repülőtéren, a tragédiában 55 ember vesztette életét. Még 1994. augusztus 22-én hivatalosan elfogadják Svédországnak a NATO-val létrejövő egyéni partnerségi programját.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

enyém, tied, övé. Az első szó ebből a három birtokos névmásból szinte a legelső, aminek a jelentését megtanulja az ember. Már az egészen apró gyerek is tudja, mi az övé. Aztán következik a tiéd megértése és elfogadása. Persze vannak, akik egész életükben nem tudnak különbséget tenni az első és a második, sőt, a harmadik jelentése között, ezért vannak tele a börtönök, de ez más lapra tartozik. Rendben is van ez, mert ezen alapulnak kisebb-nagyobb közösségek, egész társadalmak, sőt, még a világ viszonylagos békéje is. Jól is hangzik. Az én játékom, az én könyvem, a te táskád, az ő biciklije. Felnőtt korban pedig az én házam, autóm, számítógépem, bankszámlám és így tovább. Azt is bátran mondhatjuk, hogy az én párom, édesanyám, testvérem, barátnőm, gyerekem. Sokszor láttam azonban, hogy aki ezeket kimondja, komolyan is gondolja, hogy a másik ember az övé. A tulajdona, mint a gyereknek a macia, akivel szabadon rendelkezhet, ha akarja, babusgathatja, ha akarja, földre dobja. Megszabhatja, mikor mit tehet és mit nem. Beoszthatja az idejét, uralkodhat rajta, magához láncolhatja, vagy esetleg tárgyként kezelheti. Gyakran láttam keresztény családokban is, hogy legtöbbször a gyerek esik áldozatul ilyenfajta mindenre rátelepedő szeretetnek, amire régen azt mondták, majom szeretet. Mindig velem, mindig szem előtt, mindig csak mi, és minden és mindenki kívül maradhat, vagy éppen kívül kell maradnia. Azt kérdezi a Szentírás, mit van, amit ne kaptál volna? Tudomásul kell venni, hogy semmi, és ebbe beletartoznak a szeretteink is. Az én gyerekem, meg a tiéd, bár megszokott, hogy amikor aranyos és jól teljesít, akkor az enyém, ha meg hibázik, akkor a te gyereked, de vegyük tudomásul, hogy mindenek előtt az övé. Bizományba kapjuk őket, mert aki adta, megbízik bennünk, ezért szerethetjük őket. Céllal adja, s amit így ad az Isten, azzal előbb vagy utóbb el kell számolnunk. Enyém, jaj de jó! A tied is,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden ötödik helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság törekvése, hogy az ellenőrzések a hiányosságok feltárása mellett hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez, a balesetek számának csökkenéséhez és a szolgáltatások minőségének javításához. A hét elején sokfelé esett az eső, de jellemzően csak kevés, ami már nem segített a nyári kapás növények állapotán, és a természetes vegetációnak is többre lenne szüksége, ezt írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú vagy súlyos mezőgazdasági aszály van, az ország felén súlyos az aszály. Számottevő, nagyobb területre kiterjedő csapadékra a hét végéig sincs kilátás, az Alföld jelentős részén tovább súlyos. Bodik a helyzet, nagy területen ismét katasztrofális termés várható, fogalmaz a közlemény. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az asszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette, az állományok a 2022-es évhez hasonló vagy annál is rosszabb állapotban vannak. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Az előrejelzés szerint nedvesebb léghullámok érkeznek az ország fölé, de ez nem jelenti azt, hogy számottevő mennyiségű csapadék is érkezne, írja az agrometeorológiai elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ebben az évben július 30-ára esett a túlfogyasztás napja, ami azt jelenti, hogy már nyár közepére felélte az emberiség a Föld egy évre elegendő, megújulni képes természeti erőforrásait. Ez a nap egyre korábbra érkezik el az életünkbe, ami egyértelműen jelzi, hogy a jelenlegi gazdasági gyakorlatok és fogyasztási szokások fenntarthatatlanok. Erről beszélgetünk Géczi Istvánnal, az Abaúj Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével, a riporter Jászter Beáta.
2: Július 30-ára esett idén a túlfogyasztás napja. Géczi Istvánnal, az Abaúj Zemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével beszélgetek. Tavaly augusztusban volt a túlfogyasztás napja, most egy kicsit előrébb csúsztunk. Mit is jelent ez a túlfogyasztás? Azért nagyjából el tudjuk képzelni, mert minden háziasszony tudja, hogy mi mindent pazarol, energiát, élelmiszert, és még sorolhatnám.
3: Köszönöm a lehetőséget, hogy beszéljünk róla. A túlfogyasztás esetében alapvetően arról van szó, hogy szakemberek, és pontosan ezt kiket akar, közgazdászok, biológusok, ugye én se tudom megmondani, ők nagyjából ki tudják, meg ki tudták számolni, hogy a Földünk úgy összességében alapvetően rajta az élővilág, mennyi gyakorlatilag elfogyasztható értéket állít elő egy évbe. Tehát ez jelenti szó szerint ugye a elfogyasztható élelmiszert, az elraktározott energiát, tehát a napenergiából, amit beépít mondjuk a fák a saját anyagába, mennyi oxigén termelődik, tehát ez pontosan milyen részekből tevődik össze, tehát nem tudom megmondani, ez csak én most így nekem is hasra jutott példák. De a lényeg az, hogy ezt a Föld előállítja egy év alatt, illetve a földi élővilág. Mi pedig alapvetően az emberek, tehát az élővilág többi része is, de itt ugye alapvetően az emberekről van szó, ugye ahhoz, hogy létezzünk, fogyasztanunk kell. Tehát élelmiszerre van szükségünk, tiszta vízre van szükségünk, oxigénre van szükségünk, és energiára, ugye mert a gyakorlatilag a legnagyobb mennyiségünkre fogyasztunk, az energia. Tehát itt tartunk most ott, abban a helyzetben, hogy az egy év alatt az ember jelenleg, az emberiség sokkal többet fogyaszt el, alapvetően itt az energia részével, mint amennyit a Föld saját maga elő tud állítani. Ez a különbség az alapvetően az, amit elveszünk a múltból, mint egy fosszíliaként elraktározódott, hogy ezek a klasszikusak, a kőolaj, földgáz, szén, és mint elégetjük, felhasználjuk, illetve elvesszük abból a meglévő biomasszából, élővilágból, erdők kivágása például, vizes élőjegy felszámol most is, ami a továbbiakban ezt elő tudná állítani. Tehát a lényeg az, nagyon leegyszerűsítünk természetesen, hogy sokkal többet fogyaszt el manapság a földi emberiség, mint amennyit a Föld ténylegesen abban az évben meg tud termelni.
2: Pedig mindig panaszkodunk, hogy ebből sincs elég, meg abból sincs elég, ebből sem jut elég, meg abból sem jut elég, és bizonyára itt is vannak csúcsfogyasztók, meg vannak kevésbé fogyasztók, meg vannak, akik sokkal tudatosabban élnek, de valahogy ez így összeadódik, és ezért jönnek ki ezek a borzasztó számok, hiszen 10 évvel ezelőtt, mikor beszélgettünk erről, akkor körülbelül szeptember tájékán volt, aztán lett augusztus, most már júliusnál tartunk, hogy feléltük a készleteinket.
3: Igen, természetesen ez egy földi átlagban számított. Ugye az előbb beszélgettünk előzetesben, hogy a magyar ugye már ez korábbi dátumnál van, mert egy átlag magyar lényegesen jobb életszínvonalon él, mint egy átlag földlakó. Tehát ugye az átlag magyar még mindig valószínűleg a jobban élő földi egy, lehet, hogy 2 milliárd emberbe tartozik bele. És ugye országonként nagyon nagy különbségek vannak. Ugye annak a gondolkodásmódnak, aminek mi is a része vagyunk, és az alapvetően itt, amíg az elmúlt 200-300 évben kialakult a kapitalista, termeljünk, fogyasztunk, minél nagyobb profitot állítsunk elő, ugye ez jelenti alapvetően azokat, akik a tulajdonnal rendelkeznek, gazdálkodnak, minél inkább működik ez a szemlélet, annál nagyobb ez a fogyasztás. Amennyire emlékszem, a legélen azok jelenleg is talán Ausztrália, ugye hatalmas térségek, eleve nehéz biztosítani sok mindent, és ugye berendezkedtek egy ilyen azonnal fogyasztok típusú életre, de ugyanígy tartozik az élovasok az Amerikai Egyesült Államok, ugye arra van berendezkedve, ami talán leginkább közismert, hogy például tömegközlekedés nincs, ha valaki létezni akar, neki autó kell, mert anélkül már nézni segélyt felvenni se tud elmenni a saját városába. vagy segélycsomagért, tehát mert ilyen berendezkedést alakítottak ki. Magyarország valahol, mondom, azért az még az élbolyba, de hátrébb tart, de a magyarországi átlagfogyasztás is, amennyi emlékszem, már ugye mondtuk, hogy több, és ugye a föld lakosságán nagyobbik része, ez jelenti mai napig alapvetően Afrika lakosságát, Ázsia lakosságának nagy részét, ugye a népesség döntően oda koncentrálunk, pedig jóval kevesebbet fogyaszt, tehát jóval ez alatt az átlag alatt van, és a kettő nagyjából hozza ki, illetve ez a két véglet hozza ki, hogy ez a július 30-ai. Talán szemléletesebb összehasonlítás, ha onnan közelítjük meg, hogy a föld mennyit tud előállítani, akkor egy átlag magyarnak már másfél föld kellene. Tehát amit mi felhasználunk, és így élne mindenki a földön, ahhoz kellene még egy fél föld a saját energia, hogy mindenkinek jusson. Tehát ez az egész földre számítva. Az Egyesült Államok esetében, ha jól emlékszem, kb. 5-6 földet jelent már. És ugye van olyan ország, nem biztos, hogy jól emlékszem, hogy az Ausztrália, lehet, hogy másik, ahol már egy 8 földről van szó. Tehát ha mindenki azt az életszínvonalat, annyi autó, annyi medence, mit tudom én mi minden, minden légkondicionálva, például jut eszembe, ugye volt most a futball világbajnokság, és több futballstadionnál hallottam, hogy az egész futballstadion volt légkondicionálva. Tehát azok írtózatos mennyiségű energiát igényel. Tehát nem egy lakásról van szó, hanem ugye egy komplett fedett futballstadionról. Tehát ezek írtózatosan nagy energiát igényelnek, tehát hogy ezek biztosítva legyenek, mondom, ha mindenki ezt az amerikai életformát élné a földön, akkor ma 5-6 föld kellene hozzá. De az átlag magyarhoz is, mondom, legalább egy másfél föld kellene.
2: Ez egy költői kérdés, mit tegyünk? Hát nyilván ne fogyasszunk annyit, de azért ennél sokkal összetettebb ez a kérdés, és olyan dolgokban is él a túlfogyasztás, amiben nem is gondolnánk. Mert az, hogy nem égetem a lámpát, nem folyatom a vizet, nem nyomom állandóan a légkondicionálót, de itt vannak a mosogatógépek, itt vannak a szárítógépek, itt vannak a telefonok, a laptopok, a televízió, és még sorolhatnám mennyi minden.
3: Természetesen, mi szinte az élet minden területére, ugyanis ugye, amiben belenövünk, azt természetesnek tekintjük. Már pedig a többség, már mi generációnk is úgy nőtt bele, hogy hűtőszekrény, és nem a pincébe kellett vinni, vagy a kútba leereszteni az ételt, hogy ne romoljon meg. Azóta felnőtt generáció ugye része tényleg, mint a mobil. Nagyon sok helyen, aki abban nőtt be, hogy légkondicionált a környezet, akkor ő azt várja el. Tehát nagyon kevés szó esik arról, hogy lehetne ezek nélkül. És alapvetően a reklámok, a műsorok, filmek arról szólnak, hogy az a jó élet, hogyha légkondicionálban van, az a jó élet, hogy házhoz hozzák a készételt, és nem arról szólnak, hogy az a jó, ha közösen csinálunk dolgokat, és nem szemetet gyártunk, addig ezen nem igazán lehet változtatni. Márpedig az átlag emberek, az emberek többségét egész egyszerűen nem jut el. Tehát ahol nincs meg ez a túlfogyasztás, ott pont arról szól, Afrika, Ázsia, amit mondtam sok helyen, hogy egész egyszerűen ott egyrészt a reklámok nem jutottak még el, nem jutnak így el a helyi lakosokhoz, illetve a helyi gazdasági életből kifolyólag lehet, hogy már ez tényleg az ideje nagy részét azzal tölti, hogy megművelje a kis földjét, hogy legyen ennivalója. Egész egyszerűen bevétele sincs, hogy ő abból olyan felesleges dolgokat vásárolna meg, ami kell. Tehát nálunk is bele kell gondolni, hogy a nyári egészségügyi problémák jó része nem abból adódik, hogy mondjuk van 35 fok, akár 40 fok, hanem abból, hogy 20 fokos beütött lakásban van az emberke, és onnan megy ki aztán a 35 fokba, vagy a 35 fokban bemegy a 23 fokra hűtött bevásárló központba, ott tölt nem tudom mennyi időt, és ebből lesz az, hogy megházások, megülések, megbetegedés. A szervezetünk alapesetben tud alkalmazkodni a hőmérséklet változáshoz, ilyet meg tudja oldani. Árnyékba vonulok, és nem fogok, nem tudom milyen aktív életet élni éppen a legmelegebb időszakban. De ugyanide kapcsolódik egy példa, amit szintén hozóba hoztunk, hogy behűtött ital, csak behűtött ital reklámok mennek. Holott az pont arról szól, hogy az ember megissza, abban a pillanatban kiveri a verejték, már is a folyadék távozott, megint újabb folyadékra van szükség. Aki járt nyáron bárhol sivatagi térségbe, az tudja, hogy nem hideg italokat kínálnak, ott minden forró. Forró tea van, forró könnyű leves van, pont ezt megelőzendő, hogy csillapítsam az izzadást, kevesebb folyadékra legyen szükség. Ez nálunk ugyanúgy erről szól, hogy fogyasztói társadalom, tessék megvenni, meginni, venni a következőt, ha nincs behűtve, nem fogod kiizzadni, kevesebbet kell vásárolni.
2: de olyan nehéz azért ellenállni ezeknek a hirdetéseknek. Nőként tudom, hogy egy új ruha az mindig nagyon-nagyon vonzó, viszont azt is tudom, hogy nagyon sokan élünk azzal a lehetőséggel, hogy másodkézből vesszük a ruhát, tehát használt ruhát veszünk, vagy a családban körbeadjuk a ruhát. Ez is összekapcsolódik a túlfogyasztással.
3: Természetesen. Én is megjártam pár nappal ezelőtt, fenn voltam Budapesten, megálltam egy az rengeteg utcai étkezde kirakat, megettem egy adagot, amit nem szoktam, két napig kínlódott a gyomrom, meg lett fejfájásom. Nem volt semmi extra, csak egész egyszerűen tényleg egy olyan húsos ételt ettem meg, amit már nem eszek hosszú évek óta, meg lett a következmény. Ugyanúgy mindenkinek nehéz kivonni magát. A reklámokról nem véletlenül van ennyire nagy pénz költve az ipar, a szolgáltatások része a reklámok, nem véletlenül ennyien befoglalkozik reklámokkal, hogy elérjék, hogy igenis menjen és fogyasszon az ember. Ha nem lenne ez a rengeteg reklám, mindenki sokkal kevesebbet fogyasztana, mert nem érezni a hiányát egész egyszerűen. Ezt a hiányt fel kell kelteni. És ez érvényes, hogy szó volt konyhai felszerelésekre, tisztálkodószerekre, maradj be például a legegészségesebb, hogy tiszta vízbe zuhanyoznánk. Helyette mi megy, ilyen sampon, olyan sampon után, vagy szappan után, meg ilyen krém, meg olyan krém. És sokkal többbe kerül. És a bőr nem is biztos, hogy használ neki. Ha mi ott maradunk a tiszta víznél, akkor pedig már meg van védve például a bőrünk.
1: Kedves hallgatóink, ebben az évben július 30-ára esett a túlfogyasztás napja. Ezzel kapcsolatban Géci Istvánnal, az Apaui Szemplén értékeiért közhasznú egyesület elnökével, Jászter Beáta beszélgetett.

Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. Csütörtökön léptek hatályba a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A Magyar Közlöny augusztus 17-i számában megjelent és augusztus 20-án hatályba lépett módosítások célja a köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézményigazgatók munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását az indokolta, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt érintő ágazati egyeztetés fórumát a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény meghatározza, továbbá a köznevelésben közalkalmazottakat már nem foglalkoztatnak. Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a közneveléssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló rendelet is, amelynek célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése, emellett újra szabályozza a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat, írja az MTI. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra, közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-i szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, hatására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Ne félj az öregedéstől. Futásomat elvégeztem. Timóteushoz írt második levél, 4. fejezet, 7. vers. Pál ezt írta, mielőtt a hite miatt kivégezték volna. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr azon a napon. 2 Timóteus 4. fejezet, 7. és 8. vers. Egészen a kivégzése pillanatáig írt, és olyan igazságokat vetett papírra, amelyek megváltoztatták a világot. Elmondhatta magáról, hogy elvégezte a futását, de az egyetlen egyszer sem hagyta el a száját, hogy feladom. Vajon lett volna oka feladni a harcot? Biztosan, hiszen üldözték az ellenségei, és elhagyták a barátai. Akkor mégis mi vitte tovább? A szívében égő mennyei látomás. Amíg van ilyen látásod, nem öregszel meg. Ezeket tedd meg, ha le akarod győzni az öregedéstől való félelmed. Először is maradj mindig hittel és várakozással teljes. Ha hiszed, hogy még csak ezután következnek életed legnagyszerűbb napjai, akkor így is lesz. Másodszor, ahelyett, hogy a régi szép időkön ábrándoznál, igyekezz új emlékeket gyűjteni. Próbáld meg például másként, máshol és másokkal megtartani az ünnepeket. Ha olyas valamire vágysz, amit még sosem volt, akkor olyas valamit kell tenned, amit még sosem próbáltál. Harmadszor, rakd rendbe a pénzügyeidet. A jó ember örökséget hagy még unokáinak is. Példabeszédek könyve 13. fejezet 22. vers. De nem a pénz a legjobb dolog, amit örökül hagyhatsz, hanem a szeretet, a hűség, a becsületesség és az istenfélő példamutató élet. Ha Isten megváltott gyermekeként halsz meg, egy jobb helyre kerülsz. De addig is legyen az a célod, hogy egy jobb világot hagyj magad után. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, 2026. augusztus 22-e szombat van. Ma Menyhért és Mérjem nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat is. Most pedig nézzük, milyen tartalommal várjuk önöket az előttünk álló órában. 2026. májusában Miskolc város építészeti alkotói díjban részesült Kocsis Szilárd Miklós okleveles tervező építész. Az alkotás vágya már gyermekkorában megjelent, gimnáziumi évei alatt speciális rajztagozatra járt. Beszélgetésünkben szó lesz az általános és középiskolai tanulmányokról.
2: Itt körvonalazódott, hogy ez az irány lesz a számomra megfelelő irány. Nem tudtam én sem így egyértelműen megfogalmazni, sose zárkóztam el attól, hogy úgymond én építész legyek, de tehát már általános iskolában is, tehát szerettem rajzolni, a visszajelzések alapján ügyesen rajzoltam, és akkor is inkább ez az iránya, tehát nem a képzőművészeti, hanem ez a precizitás, kreativitás, ugye akkor nekünk ez a kockológiának hívták, meg ami ilyen testeknek a rajzolása, ilyesmi, tehát azok álltak hozzám közelebb, illetve azok a tantárgyak is, amik inkább ebbe az irányba mentek, tehát inkább ilyen matek, fizika, irodalom, azok kevésbé voltak hozzám közel. Gyakorlatilag a legjobb barátommal közösen kitaláltuk, ő is inkább ilyen képzőművészeti irányba ment, hogy mi az Avasi Gimnáziumba szeretnénk felvételezni. Igaz, hogy mind a kettőnknek a nagy testvére is oda járt tanulni, úgyhogy lehet, hogy ez is befolyásoló volt, de az Avasi Gimnáziumba mentünk speciális rajztagozatra.
1: A felsőoktatásban töltött évekről.
2: Én Debrecenbe tanultam, tehát Debrecenbe csináltam meg a főiskolát, Debrecen Egyetem Műszaki Főiskolai Karán szereztem meg az alapdiplomámat. Ugye akkor még nem volt ez a mostani rendszer, az a bolonyai rendszer, tehát akkor ugye egy sima, egyszerű főiskolai diplomát kaptunk. 3 éves volt az iskola, sikerült is hál' Istennek 3 év alatt elvégezni.
1: És arról is beszélgetünk, hogy miben látja a szakma szépségét az építész.
2: Legszebb az nyilván az alkotás, az, hogy ha meg is valósul valami, tehát egyértelműen ez a legjobb része, vagy a legszebb része, de maga a folyamat is szép, tehát ha lehet így fogalmazni, illetve izgalmas, tehát nagyon szép dolog szerintem, egy nagyon jó dolog az építészetben, hogy nagyon változatos, hiszen nem nagyon van két egyforma helyszín, egyforma tervezési program, tehát nehéz megunni, mindig vannak új kihívások, új feladatok, amik kellően tudják inspirálni az embert. A kezdetekhez képest, hogy miben változott, hát nyilván eleinte egy-egy nagyobb, komolyabb feladattól ugye jobban megilletődött az ember, hogy ez hogy lehet megoldani, hogy fogjuk megcsinálni. Most már inkább azt mondanám, hogy inkább kellő magabiztossággal tudok egy-egy nagyobb projekt elé is állni, hiszen úgyis kialakul menet közben, tehát úgyis meg tudjuk oldani. Illetve hát ugye ezért vannak a tervezőtársak ugye egy nagyobb projekteknél, hogy ugye közösen megoldjuk, tehát sosem marad egyedül az ember a problémával.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 2026-ban Miskolc város építészeti alkotói díjban részesült Kocsis Szilárd Miklós, okleveles tervező építész. Őt köszöntöm most műsorunkban, stúdiónkban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is önt is, és a kedves hallgatókat is.
1: Ugye néhány hét, néhány hónap távlatából beszélgetünk most erről a díjról, hiszen 2026. május 11-én Miskolc város napján részesült ebben a díjban, amelyhez ezúton így utólag is szeretettel gratulálok.
2: Köszönöm.
1: És hadd kérdezzem meg, hogy mit jelentett ez az elismerés az ön életében? Hogyan emlékszik vissza magára erre az alkalomra, ünnepségre?
2: Mindenképpen jó élmény, tehát örültem a megtiszteltetésnek, hogy kitüntettek ezzel a címmel, úgymond, ha lehet ezt így fogalmazni. Mindig jó azért az ember életében egy visszajelzés, egy ilyen pozitív visszajelzés, hogy amit csinálunk, azt ugye jól csináljuk, tehát ebből a szempontból ez jó leső dolog. Illetve nyilván az, hogy egy olyan közösségtől kaptam, aminek ugye én is a részese vagyok itt ugye a Miskolc város részében, tehát nem csak a szakma

0: ugye felmenői közt is ennek a szakmának is elhivatott mesterei voltak itt a korábbiakban is, hogyha ezzel kapcsolatban megosztja velünk a...
1: Igen, tehát nekem úgy gyerekkoromtól kezdve mindig így mondogatták, hogy na majd én építész leszek. Nyilván kisgyerekként nem feltétlenül ebbe az irányba készültem, de nem, egyáltalán nem bántam meg, hogy így alakult az élet. Felmenőim között, tehát mindig már nagymamám mindig mesélt, hogy az ő édesapja építész volt, és mindig mesélt, hogy apu így, apa ezt csinálta, azt csinálta. Egészen odáig visszamenőleg, hogy a ükapám könyvesmester volt, Pap József Miskolcon, és a fiai közül is többen építészek voltak, Pap Imre, Pap Sándor és Pap János, és a nevükhez olyan épületek kötődnek itt Miskolcon, mint a zenepalotának a megvalósulása, tehát nem a tervezése, hanem a kivitelezése, illetve az erdészeti székház épülete, de nyilván ezen kívül kisebb épületek is, de azok kevésbé kardinálisak. Utána ugye az én szüleim, ők mérnökök voltak, illetve most is mérnökök, tehát édesanyám ő kohómérnök, édesapám gépészmérnök, de az épület gépészettel foglalkozott, úgyhogy ez a mérnöki szakma az ugye az egész családba begyűrűzött. Két testvérem van, két fiú testvérem, mindketten szintén mérnökök, gépészmérnök, illetve műszaki mérnök, menedzser. Mindenki Miskolcon tanult, én voltam egyedül a kakukk tojás, mert ugye itt Miskolcon nem volt építészeti képzés, úgyhogy engem messzebbre sodort így a szél, de visszajöttem a felső oktatás után, úgyhogy itt tevékenykedtem a későbbiekben, vagy itt kezdtem el a pályámat, úgymond.
0: Még itt a tanulmányokról, hogyha szólunk a folytatásban, akkor az általános iskola éveire is visszatekint, akkor hadd kérjem meg, hogy ezeket az éveket, vagy ezeknek az éveknek az élményeit oszta meg velünk, mert ekkor is körvonalazódott, hogy nem csak a szülei gondolataiban valósult meg, hogy esetleg ezt a pályát választja, hanem már akkor is a tanulmányok tekintetében is látszott, hogy ez lesz az útja, hogy érzi, mikor érezte saját magában ezt az elhívást.
1: Nyilván, tehát itt körvonalazódott, hogy ez az irány lesz a számomra megfelelő irány. Nem tudtam én sem így egyértelműen megfogalmazni, sose zárkóztam el attól, hogy úgymond én építész legyek, de tehát már általános iskolában is, tehát szerettem rajzolni, a visszajelzések alapján ügyesen rajzoltam, és akkor is inkább ez az iránya, tehát nem a képzőművészeti, hanem ez a precizitás, kreativitás, ugye akkor nekünk ez a kockológiának hívták, meg ábrázoló geometria, akkor még ugye
0: az később
1: volt, de ugye ami ilyen testeknek a rajzolása, ilyesmi, tehát azok álltak hozzám közelebb, illetve azok a tantárgyak is, amik inkább ebbe az irányba mentek, tehát inkább ilyen matek, fizika, irodalom, azok kevésbé voltak hozzám közel.
0: A matematikának talán ez a geometria része, amikor a testek
1: abszolút,
0: már ott voltak.
1: A geometria része, tehát ez később egyértelműen, tehát már a gimnáziumi években mindig azzal húztam vissza, tehát az algebra az nem az erős oldalam volt, de a geometriában mindig 4-5-ös voltam, és akkor ezzel sikerült azért úgy kompenzálni a évvégére jegyet.
0: Hol teltek ezek az évek, a kisiskolás évek, illetve
1: az általános iskolát, azt akkor még az Avason laktunk, kisgyerekkoromban, úgyhogy a Pattantyús Ábrahám Géza általános iskolába kezdtem el, de aztán költözködés miatt én a felső tagozatot már máshol kezdtem, az a Kazinci Ferenc általános iskola volt ott ugye a tapolci elágazáson, úgyhogy ott teltek az általános iskola évek, és akkor ott a gyakorlatilag a legjobb barátommal közösen kitaláltuk, ő is inkább ilyen képzőművészeti irányba ment, hogy mi az Avasi gimnáziumba szeretnénk felvételezni. Igaz, hogy mind a kettőnknek a nagy testvére is oda járt tanulni, úgyhogy lehet, hogy ez is befolyásoló volt, de az Avasi gimnáziumba mentünk speciális rajztagozatra.
0: A pedagógusok szerepéről még ha néhány gondolatban szólna, hogy milyen hatással voltak az ön művészetének az irányára is?
1: Hát általános iskolában is felfigyelt ránk, vagy hát rám is, meg említettem ezt a legjobb barátomat, ő rá is a rajztanárunk, tehát külön foglalkozott velünk, illetve egy-két rajzversenyre is elmentünk, ahol nyilván én szintén ebbe a, akkor ugye kockológiának hívtuk, ebbe a körben mozogtam, ezeket a testnek a rajzolgatása és a többi. Azt nem mondom, hogy olyan nagyon magas eredményeket elértem volna, de olyan középmezőnyben tudtam általában szerepelni. Úgyhogy végülis ilyen szempontból volt hatása. Később pedig a gimnáziumban, a Avasi gimiben nekem homonok

0: Homona György volt a rajztanárom, és ő is azért nagy hatással volt rám, tehát ő is ugye látta inkább a erősségeimet, és inkább ő is abba az irányba hagyott, tehát ezek a képzőszeti dolgok, ilyen festészeti ilyesmi, az nem volt a erős oldalom, azokkal nem is nagyon nyüstöltek, hanem inkább hagyták, hogy abba az irányba mozogjak, ami inkább a komfortzónám. És már ott is egy inkább látszott a gimnáziumi évek alatt, tehát itt a művészeti képzés során, hogy inkább ez az építészeti irány az, ami nekem jobban megy, tehát ezek a kreatív feladatok, modellezés, makettezés, ugyanúgy ezek a testeknek az a rajzolása, játhatás, ott már volt ábrázoló geometria, tehát ezek sokkal közelebb álltak hozzám, jobban is mentek, illetve a művészettörténetből is egyértelműen a építészettörténet érdekelt jobban, ezek a festészet az kevésbé fogott meg azokról, nem annyira.
1: Gondolom, hogy itt a tantárgyi keretek mellett kötelezően végzendő feladatok mellett azért a hobbi szinten is készített akár olyan maketteket, vagy akár olyan terveket is már gyermekként, ami...
0: Nem, még ilyen kifejezetten ilyen építészeti maketteket, ilyesmiket nem. Tehát nyilván, hogy egészen gyerekkoromban még ugye azért is mondták nekem mindig a szüleim, hogy majd én biztosan építész leszek, meg én kreatív leszek, imádtam legózni, tehát ezt a szülőknek tudom ajánlani, hogy azért az nagyon sokat segít a térlátáson is, és a kreativitáson is, hogyha a gyerekeket hagyják játszani, tehát ez most is, hogy a saját gyerekeinket próbálom ebbe az irányba terelgetni, tehát ott inkább ez volt még gyerekkorban. Későbbiekben pedig, ami esetleg már a pályaválasztás irányába gimnázium után terelgetett, ugye én 2000-ben érettségiztem, tehát ugye 99-2000-ben álltam abba a helyzetbe, hogy ugye pályát kell választanom, amikor már ugye konkrétabban valamit ki kell találni, hogy milyen irányba menjek, és ugye ez a számítógépes grafika, internet, akkor kezdett el ugye gyerekcipőbe járni, és engem valahogy ez a mozikon keresztül, és ennek a varázsa, hogy ugye számítógéppen miket lehet teremteni, milyen virtuális dolgokat, ez ugye nagyon megfogott, és akkor abba az irányba is gondolkoztam, hogy én esetleg ilyennel foglalkozzak, tehát hogy ilyen számítógépes grafika, és akkor ugye a továbbtanulásnál még volt is egy ilyen gondolat, hogy ugye az építészet mellett még jelentkeztem ilyen vizuális kommunikációra is, hogy majd az milyen jó, ha akkor annyira elterjedt volna már ez a 3D-s animáció, mint amire most lehetőség van, akkor biztos, hogy abba az irányba megyek, de akkor nem volt ilyen, szerencsére, úgyhogy így az építészet maradt, és abba az irányba mentem, és nem is bántam meg.
1: Akkor most szóljunk itt a felsőoktatásban töltött évekről.
0: Én Debrecenbe tanultam, tehát Debrecenbe csináltam meg a főiskolát, Debrecen Egyetem Műszaki Főiskolai Karán szereztem meg az alapdiplomámat. Ugye akkor még nem volt ez a mostani rendszer, az a bolonyai rendszer, tehát akkor ugye egy sima, egyszerű főiskolai diplomát kaptunk. 3 éves volt az iskola, sikerült is hál' Istennek 3 év alatt elvégezni, és amit nagyon fontos volt, hogy az első évesek voltunk, amikor behozta azt a kamara, hogy főiskolai diplomával nem kapunk tervezői jogosultságot ekkor, ennek nem nagyon tudtam a jelentőségét, ugye 18-19 éves fejjel így a kamarai dolgok működésével nem igazán van tisztában az ember azzal, meg aztán főleg nem, hogy elmegy építésznek tanulni, és a végén közlik vele, hogy hát nem dolgozhat építészként. Úgyhogy ennek így későbbiekben jelentősége volt, mert nekem ugye tovább kellett tanulni, és ugye akkor ugye mondták, hogy semmi gond, mert megcsináljuk a főiskolai diplomát, és majd mehetünk szakmérnökire. Aztán mire oda jutottunk, hogy szakmérnökire mehetünk, mondták, hogy igazából mégsem mehetünk szakmérnökire, mert az fél évvel hamarabb kellett volna végezni, úgyhogy oda se lehetett, de majd jön a bolonyai rendszer, és majd abban tovább lehet tanulni. Hát el is jött, csak sokat kellett rá várni. Tehát én ugye 2003-ban diplomáztam, és 2010 környékére jött el az a bolonyai rendszer, amiben lehetett már csatlakozni, és ugye akkor nem is figyeltem annyira a dolgokat, tehát az első évről le is maradtam, a következő évben, amikor indult ilyen képzés, akkor mentem tovább tanulni, és igazából levelező képzést kellett választanom ugye a továbbtanulás miatt, hiszen már ugye 7 éve dolgoztam, tehát ugye azért 7 évnyi munka után nehéz azt megcsinálni, hogy visszaüljek egy nappali tagozatra az iskolapodba, úgyhogy levelezős képzés gyakorlatilag Pesten volt a Momén, ha jól tudom, meg Pécset. Úgyhogy Pécset vettek fel a Pécsi Egyetemre, úgyhogy ott csináltam meg ezt a premaster képzést, amivel megfeleltethettem a főiskolai diplomámat a bolonyai rendszer alapképzésének, és utána pedig az MSC képzést, amiben tervezőépítész oklevelet szereztem.
1: Itt a főiskola milyen alapozó tárgyakat biztosított, illetve mennyire volt gyakorlati oldala annak, ami majd itt a későbbi munkásságra ott megalapozhatta?
0: Tantárgyak gyakorlatilag elég széles körűek voltak, tehát amit ugye az építészetben használni kell, vagy lehet, azt gyakorlatilag ugye mindent tanultunk, majdnem ugyanazokat tanultuk, mint akkor az egyetemen, ugye tehát mi főiskolai szinten majdnem ugyanazokat tanultuk, mint amit az egyetemen tanulnak, csak ugye nekünk 3 éve volt besűrítve. Kevesebb volt a gyakorlati rész, úgy tudom, de ugye nagy összehasonlításom nincsen, hiszen ugye az egyetemre nem jártam, csak akik voltak ismerősök, és így beszélgettünk, abból ezt tudtam leszűrni, hogy hasonlót tanultunk, mint ők, csak nekünk ugye kevesebb idő volt rá, kevesebb gyakorlati rész jutott rá. De utána ugye érdekes az ember élete, hogy hogy tanul az ember, tehát ez a jó pap is voltig tanul dolog, ez teljesen igaz erre a szakmára is, mert mikor ugye én is végeztem 2003-ban a főiskolán, és kikerültem úgymond a nagybetűs életbe, mi már ugye tanultunk tervezést, számítógépes tervezést, és ugye a hazai piacon piacvezető tervezőprogramot tanultuk mi is, és akkor kezdett el ez ugye a szakmába is talán inkább elterjedni. Úgyhogy a főiskolai diploma után friss pályakezdőként úgy gondoltuk, hogy mi már mindent tudunk. Aztán pár év távlatával rájöttünk, hogy gyakorlatilag semmit nem tudtunk, és még most is nagyon sok mindent kell tanulnom.
1: És ugye itt a munka során, meg az évek során azért itt a technika is sokat változott, fejlődött.
0: Igen, tehát... Érdekes, hogy ugye maga ez a programot, amit mi használunk, tervezőprogramot, ebben is van fejlődés, de itt ugye az alapok azért nem nagyon változtak, viszont ugyanakkor maga az a technika, meg a technológia az ugye jelentős fejlődésen ment el, főleg itt ez a vizuális része, tehát a látványtervezési oldalon nagyon nagy fejlődések vannak, főleg most a közelmúltban, hogy az AI-ja nagyobb teret nyert a látványtervezésbe, tehát ennek a használata. Tehát ugye az elmúlt pár évben kezdett elválni egymástól az építészeti tervezés és a látványtervezés, inkább már két külön szakmáról lehetett itt beszélni. Viszont most ugye ezzel az AI-jal ez kezd talán egy kicsit elmosódni, mert könnyebben, tehát építészek is könnyebben tudják az AI-jal a látványtervi részeket kezelni.
1: És hogyha a munkássága elejére térünk most vissza itt az időfonalán, akkor mik voltak azok az első munkák, vagy egy nagyobb feladatnak rész munkában kezdi meg egy építész a működését csapatban?
0: Igen, csapatban, tehát egyedül ugye nem nagyon lehet, sőt ugye nem is van erre jogi lehetőség, hiszen ugye a kamara pár év gyakorlatot megkövetel ahhoz, hogy saját jogosultságot szerezzen az ember, tehát igen, mindenképpen tervezőirodába, vagy ha valakinek olyan a családi háttere, akkor ugye családban tud elkezdeni ezzel foglalkozni. Én is friss pályakezdőként én egy miskolci belsőépítészirodába kezdtem el dolgozni, én 2 évig egy belsőépítészirodába dolgoztam, ahol voltak építészeti feladatok is, de inkább talán a belsőépítészet volt a főbb profil. Jól éreztem magamat, és jó is volt, és sokat is tanultam belőle, de menet közben úgy körvonalazódott, hogy a belsőépítészeti vonal az kevésbé nekem való, az kevésbé kötött le, úgyhogy így egy másik építészirodába kezdtem el dolgozni. És akkor nyilván először ugye kisebb feladatokkal kezdünk el, tehát ugye akár a belsőépítészeti vonalon is kisebb feladatokkal foglalkoztam, családi ház, bútortervezés, stb. És később ugyanez volt az építészeti vonalon. Nagyobb lehetőség úgy adódott, hogy Puskás Péterrel kezdtünk el közösen dolgozni. Volt egy projekt, azt hiszem, hogy a Lónai Sándor művelődési háznak az átalakítása, és valahogy úgy alakult, hogy minket is és Pétert is bevonták ebbe a projektbe, illetve hát nyilván Péter volt a fő tervező, és akkor szerették volna, hogyha mi is részt veszünk, vagy talán már előzménye volt a cégnek benne, nem tudom, pontosan emlékszek, de ez volt az első olyan munka, ahol Puskás Péterrel közösen volt lehetőségem dolgozni, és láthatott bennünk valamit, vagy bennem valamit, mert ez a közös együttműködés ez a mai napig fennáll, úgyhogy utána sorra jöttek a különlegesebb, meg szebb feladatok, kisebbek, nagyobbak, változatosan. Úgyhogy így több miskolci projektben is volt lehetőségem, ami számomra így hozzám talán közelebb áll ezekből a feladatokból, az például a Miskolctapolcai Bob pálya tervezés, ahol Péter volt a vezető tervező, és ha lehet úgy mondani, én voltam a projekt felelőse, tehát én dolgoztam végig az ő irányítása mellett ezt a projektet.
1: És hogy milyen további építészeti alkotások tervezésénél, megvalósulásánál volt jelen, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Kocsis Szilárd Miklóssal, okleveles tervező építésszel.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ebben az órában Kocsis Szilárd Miklóssal beszélgetünk, aki 2026 májusában Miskolcváros építészeti alkotói díjban részesült, és ugye itt a munkálatokról már beszélgettünk, illetve az imintiekben már egy-két olyan alkotás, olyan munka már említésre került, amelynek a tervezésében ön is részt vett. Ha még folytatjuk ezt a sort, akkor mik azok, amelyek vagy teljes egészében, vagy ugye részben, hiszen csapatmunkáról beszélt itt a korábbiakban is, az ön nevéhez is kötődik.
2: Igen, tehát ez fontos, hogy ugye sok építészeti feladat az inkább csapatmunka, tehát még az építészeten felül vesszük, akkor egyértelműen csapatmunka, hiszen ugye egy épület megvalósulásához nem csak építész kell, hanem sok szakággal legközösen kell dolgozni, de hiszem azt, és úgy is gondolom, hogy egy épületet több szem többet lát elvén, jobbá tudunk tenni, hogyha közösen dolgozunk rajta, tehát én mindig szeretek így úgymond csapatban dolgozni, vagy esetleg kikérni másnak is a véleményét, hiszen sokszor ugye hónapokig egy-egy projekten dolgozunk, és már nem nagyon tudunk elvonatkoztatni tőle, és ha egy friss szem ránéz, akkor esetleg ő rögtön tud olyan építő jellegű kritikát is hozzáadni, amitől tényleg jobb tud lenni az épület. Tehát pályakezdőként, ahogy az előbb elkezdtem felvezetni, tehát először Puskás Péterrel volt lehetőségem nagyobb, komolyabb projektekben részt venni, hiszen nyilván voltak előtte is kisebb feladataink, ilyen családi ház jellegűek, vagy átalakítások, de ilyen komolyabb, nagyobb léptékű épülethez friss tervezőként, vagy friss építészként nehéz közel kerülni. De így Péter bevont minket több ilyen projektbe, úgyhogy Miskolcon is volt több olyan projekt, amiben sikerült részt venni. Tehát ahogy említettem, ugye ez a Róna és Sándor művelődési ház volt az a legelső. A Miskolc-Szapolcai poppája, ami tényleg így fontos volt számomra, az is még elég így a pályánk elején volt. Ami egy nagy feladat volt, de ott ugye sok építésszel közösen dolgoztunk, az a Csillagpont kórház volt a megyei kórház területén, ugye a központi épület, de ugyanígy a Szever, Özerféle, Szever Center, ugye ami a Pesti úton van, annak a bővítése, abba is részt vettünk, illetve városi szempontból ilyen tér rekonstrukció volt a Színvaparti sétánynak a második üteme, ami ugye az Erzsébet téri hídtól a Villanyrendőrig. Úgyhogy az a projekt. De ugyanebben az időszakban volt, ugye nyilván mással is volt lehetőségünk együtt dolgozni. A párom, aki azóta a feleségem, ő akkor Bodonyi Csabánál dolgozott, úgyhogy így nyilván előbb-utóbb benne volt, hogy majd Csaba is esetleg bevon minket valamilyen projektbe, úgyhogy Bodonyi Csabával is volt lehetőségünk több projektben is részt venni. Azok ugye nem miskolciak, de talán itt a régió szempontjából az is fontos lett vele. Mádon terveztünk például egy borászatot, annak az épületeit, vagy egy tanszáló volt, ami egy meglévő épületnek a felújításából, a szintén Tokaj, Bodrogkeresztúr területén, illetve nála is volt egy szállodabővítés, illetve a szállodabővítés keretén belül volt egy ilyen moralli háznak hívták, egy ilyen régi görög kereskedőház, és annak az átalakítása apartmanházája, ami sajnos nem valósult meg, de minden esetre tervezési feladatként izgalmas volt.
1: Hadd kérdezzem meg, hogy az, hogy a feleségével együtt, ugye egy szakterületen dolgoznak, igen, közös munkáik is vannak, ezt hogyan élik meg közösen, illetve hadd utaljak vissza egy korábbi díjra, amit ugye egy közös munka eredményeként kaptak,
2: igen,
1: önök.
2: Igen, igen, tehát majd erre is kitérek. Mezőkövesden volt egy sportszálló, amit közösen csináltunk, ez volt az első közös saját tervezési feladatunk, ha lehet így mondani, és erre kaptuk ezt a Szekhamay Bálint díjat ennek az épületnek a tervezésére. Hát az, hogy közösen dolgozunk, azt mégis jól éljük meg, tehát mint nyilván ugye minden szakmában, meg minden házasságban itt is vannak konfrontációk, hogyha nem értünk valamiben egyet, de tudunk együtt dolgozni jól, úgyhogy szoktunk együtt dolgozni, meg hát szeretünk is együtt dolgozni, de ő kevésbé ebbe a tervezési vonalban van, ez inkább nála ilyen másod pálya maradt. elsősorban most édesanya, tehát a legkisebb gyermekünk, ő másfél éves, úgyhogy ő most évek óta a gyerekeinkkel van otthon, tehát ő velük foglalkozik, illetve ő az építészeti szakmán belül is a tanítás mellett döntött évekkel ezelőtt, vagy váltott, inkább úgy fogalmaznék, hogy váltott, tehát ő tervezéssel foglalkozott Badonyi építészirodájában, és onnan átment a Kós Károly építőipari szakközépiskolába, és a diákokkal foglalkozott, tanított, úgyhogy ő meg is szerezte, tehát ő okleveles mérnök tanár is, mindazok mellett, hogy építész is, úgyhogy ezzel foglalkozott. Most pedig az iskolába, ugye ott az iskolának az átszervezése kapcsán most, hogy visszament volna a második gyermekünk születése után, nem tudtak neki kellő óraszámot biztosítani, úgyhogy ő most a kormányhivatalnál dolgozik, mint építésügyi előadó alapesetben, de most otthon van a legkisebben. És igen, a szakmán belül ismerkedtünk meg, tehát ugye én úgy ismertem meg a páromat, hogy ő is építész volt, és akkor így egy közös munka kapcsán sodort minket össze a szél. Aminek eredményeként ma már három gyönyörű gyerekünk van, úgyhogy jól alakult az életünk.
1: Itt a hivatásában mi jelentette a legnagyobb kihívást a kezdetekben, vagy változott-e így a néhány év alatt? Más-e a kihívása, vagy a hozzáállása egy-egy munkához, egy-egy feladathoz? Hogy tekint erre? Mi a legszebb ebben a hivatásban az ön számára?
2: Jó kérdés. Mármint a legszebb az nyilván az alkotás, az, hogy ha meg is valósul valami, tehát egyértelműen ez a legjobb része, vagy a legszebb része, de maga a folyamat is szép, tehát ha lehet így fogalmazni, illetve izgalmas, tehát a nagyon szép dolog szerintem, egy nagyon jó dolog az építészetben, hogy nagyon változatos, hiszen nem nagyon van két egyforma helyszín, egyforma tervezési program, tehát nehéz megunni. Mindig vannak új kihívások, új feladatok, amik kellően tudják inspirálni az embert. A kezdetekhez képest, hogy miben változott? Hát nyilván eleinte egy-egy nagyobb, komolyabb feladattól ugye jobban megilletődött az ember, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy fogjuk megcsinálni. Most már inkább azt mondanám, hogy inkább kellő magabiztossággal tudok egy-egy nagyobb projekt elé is állni, hiszen úgyis kialakul menet közben, tehát úgyis meg tudjuk oldani. Illetve hát ugye ezért vannak a tervezőtársak ugye egy nagyobb projekteknél, hogy ugye közösen megoldjuk, tehát sosem marad egyedül az ember a problémával.
1: És ugye már itt több épület, több alkotás elhangzott, viszont ha jól gondolom, akkor ami talán az egyik legkedvesebb az ön szívének, az ön számára, azt még nem említette.
2: Igen,
1: melyik
2: azt
1: ez?
2: Azt még nem említettem, az nemrég volt, hiszen ugye, ahogy beszéltem Péterre, a közös munka az a mai napig tart, és az pár évvel ezelőtt lett a tervek befejezve, illetve néhány évvel ezelőtt készült el az a Miskolc Egyetemi Könyvtár és Levéltár épülete, aminél már tényleg egész komoly szerepvállalásom volt. Itt is nyilván Péter volt a vezető tervező, tehát az ő instrukcióival, irányításával zajlott a tervezés, de nagyon sok önálló ötletet elfogadott Péter, amit be tudtunk építeni ebbe az épületbe. De ugyanígy szép feladat lett, csak sajnos azt nem tudjuk, hogy meg fog-e valósulni, ami szintén Péterrel közös, ez a kardiovaszkuláris centrum, ez a szívsebészeti centrum a Miskolci Egyetemi Kórház területén, ami egy nagyon nagy léptékű fejlesztés lehet. Nem tudjuk, hogy ez meg fog-e valósulni, legalábbis én nem tudom, reméljük, hogy meg fog valósulni. És így a szakmai előremenetelemben még nagy hiányokat még nem említettem. Ami fontos volt még nekem így a pályám során, hogy ugye sokáig egy tervezőirodában dolgoztam, viszont adódott egy olyan lehetőség, hogy pont most újra felreppent ez a téma, hiszen most jelent meg a közbeszerzésben a Miskolcváros főterének tervezése, és pont egy ugyanilyen téma volt, hát 2010 környékén, itt a Miskolci építészeti életben, és akkor létrehoztak egy ilyen társulással, lehet így mondani, egy ilyen kezdeményezés, hogy Miskolcváros főterére akartak a miskolci építészek egy koncepciót kialakítani, és ehhez egy tervezői csoportot hoztak létre, aki ezt fel is fogja dolgozni a főépítészi hivatalban. Akkor Rostes László volt a város főépítésze, és adódott egy ilyen lehetőség, hogy engem is felkértek, hogy vegyek részt ebben a tervezői csoportban, és akkor el is fogadtam ezt a felkérést, és akkor ebbe a konstrukcióba a főépítész hivatal alkalmazottja lettem, úgyhogy egy másfél szűk két évet dolgoztam ott. Úgyhogy valóban ezzel kezdtük, tehát ezzel a projekttel, úgyhogy egy koncepció össze is állt, ami sajnos később nem valósult meg, de ugye ott maradtunk. Úgyhogy utána pedig ilyen városi projekteknek az előkészületével kezdtünk el foglalkozni, már akkor például az orszállónak a felújítása téma volt, úgyhogy azzal is több hónapot foglalkoztunk, vagy például ugye a Diózsi várnak akkor kezdődött el az előkészülete. Viszont nekem akkor adódott egy olyan lehetőség, illetve két lehetőségem is volt, mert az iskolába felkértek, hogy legyek óraadó, úgyhogy egy rövid ideig építészeti tervezést, ezt a számítógépes programnak az alkalmazását tanítottam, de utána egy másik lehetőség adódott, hogy egyszerre két nagyobb projekttel is megkerestek minket, és ezt ugye nem tudtam összeegyeztetni már a hivatali elfoglaltságokkal, úgyhogy a városi, tehát a főépítészi hivatalból a felmondásomat kezdeményeztem, és akkor alapítottuk meg feleségemmel közösen a saját cégünket 2014-ben, amit a mai napig működtetünk, illetve ennek keretein belül dolgozunk, és ez a két nagy projekt, amivel akkor lehetőségünk lett foglalkozni, ez a már korábban említett mezőkövesdi sporthotel, illetve a Fazekas utca 2 szám alatt lévő, akkor levéltári épület volt, ugye ez a ügyészséghez, bírósághoz tartozó épület, ami annak idején pénzügyi palotának épült, és annak a tetőszerkezeti rekonstrukciója volt, amit megkaptunk megbízásként, és ezzel a két munkával indítottuk el úgymond a saját irodánknak a működését. És utána pedig nyilván szerencsére minket is ugye megtalált a szakma, illetve a befektetői kör, tehát kialakult utána az a saját megbízói kör, hogy komolyabb projektekbe is közvetlenül minket találtak meg, tehát ugye most már van lehetőségünk nagyobb projekteket is saját tervezésben ugye felmutatni. Tehát így több apartmanházat sikerült megtervezni, társasházat, ugye ez apartmanház például, ugye, ami a Miskolc belvárosában ugye most a Soho néven ismert, ott két épületet is terveztünk, ugye egyik az a régi főzelékfaló volt, ha valakinek ez így mond valamit, annak az épületnek a továbbépítése, a másik pedig, aminek a olyan, ugye egy ilyen étterem van, ez a most egy-két évvel ezelőtt megvalósult apartmanház. Illetve volt ugye több társasház, ugye a Dajka Gábor utcánban terveztünk egy társasházat fent a Aulik és a Knézics környékén, de ott is volt olyan társasház, amit más építésszel közösen csináltunk, tehát Iván Valéria sajnos már nincs azóta közöttünk, de vele közösen terveztük a Prestige lakóparkot, illetve az Aulik lakóparknak a kiviteli terveibe vettem én már csak részt, az engedélyben nem. Tehát ott is volt lehetőségünk nagyobb projektekben részt venni.
1: A mai világunkban egy építkezés kapcsán mi lenne esetleg az a tanács a szakemberként, amelyeket mindenképp érdemes szem előtt tartani, ugye itt a sok elképzelés mellett, ami ilyenkor azért mindenkinek a fejében megvan?
2: Nehéz ugye jó tanácsot adni, de próbálok, ugye olyan szempontból most én is ebbe a cipőben vagyok, voltam, hogy a közelmúltban fejeztük mi is be egy saját családi házunk építkezését. Az első és legfontosabb tanács az, hogy ne becsüljék alá. Tehát sajnos nagyon nagy anyagi és lelki megpróbáltatás is jelent egy ilyen családi ház építkezés, hiszen ugye nagyon sok probléma felmerül, illetve olyan dolog, amiről ugye nem számíthatnak. Magánál az, hogy milyen épületet tervezzen az ember saját magának, ott pedig azt tudom tanácsolni, hogy ugye racionálisan gondolják végig, hogy mi az, amire tényleg szükségük van, hiszen itt ugye most annyira elszaladtak sajnos az árak, hogy érdemes mindenképpen ezeket kordában tartani, és az egyszerűségre érdemes törekedni, tehát minél egyszerűbb az épület kialakítása, annál problémamentesebben lehet megvalósítani, és nyilván olcsóban is. Tehát nem érdemes nagyon túl variálni, túl sok extra dolgot belepakolni, mert nem biztos, hogy attól jobb lesz.
1: Ugye itt most elsősorban a építészeti alkotói díj kapcsán beszélgettünk, ugye, amit Miskolc város napján kapott 2026 májusában, És hát részben, vagy érintőlegesen már az is elhangzott, hogy azért Miskolc, ez a város, ez a térség, ez sokat jelent az ön számára. Mit jelent, hogy lehet ezt megfogalmazni, hogy Miskolc mit jelent az ön életében?
2: Hát gyakorlatilag Miskolc így minden az egész életem ide köt. Tehát gyakorlatilag mindent jelent a számomra, a családot, ismerősöket, gyerekkort, az egész eddigi életemet.
1: És ugye, ahogy el is hangzott, hogy az ön életében is a szülők már hamar felfedezték ezt az irányt, hogy tehetsége van önnek is erre a területre. Esetleg édesapaként említette, hogy kisgyermekei vannak. Mik azok a inspiráló gondolatok, amelyekkel esetleg vagy ebbe az irányba, vagy ugye a saját útjának a megtalálásában igyekszik már most támogatni a gyermekeiket?
2: Igen, ez fontosabb, igen, hogy inkább a saját irányukba kellene terelni őket, tehát, hogy nem akarom őket befolyásolni. Még talán túl kicsik, egyelőre hagyjuk őket élni, ahogy szeretnének, amit szeretnek csinálni, próbáljuk őket ebben támogatni. A legkisebb ugye, hogy csak másfél éves, tehát még abszolút semmiről, ilyesmiről nem lehet beszélni. A legnagyobb fiam, ő 8 éves, tehát talán nála már lehetett, ő is még csak kisiskolás, úgyhogy inkább csak játékosan próbáljuk abba az irányba terelni, ami az ő komfortzónája. De nem próbáljuk semmivel sem presszionálni, tehát nem, külön nem terelgetjük.
1: És akkor, ha a jövő felé nézünk, akkor önnek vagy önöknek itt a személyes életben, vagy itt a munkaterületén mik azok a tervek, célok, amik esetleg megemlíthetők itt számunkra is, hallgatóink számára is?
2: A legfontosabb cél az, hogy talán az, hogy nem szeretnénk lemaradni. Tehát, hogy olyan fejlődésen megy keresztül ez a szakma is, meg most szerintem minden szakma, hogy próbálunk lépést tartani ezzel. Tehát nem szeretnénk lemaradni. Úgyhogy itt az ismereteknek a további megszerzését tartjuk fontosnak, ami úgy tűnik, talán körvonalazódik, hogy a szakmámban elkerülhetetlen lesz ez a BIM alapú, ez a Building Information Modeling, tehát vagy az épületinformációs modellezés, tehát hogy ennek a tágabb ismerete, ugye ez most fog elterjedni, ebbe szeretnék jobban elmélyülni, hogy ne maradjak le.
1: Sok sikert kívánok itt mindehhez a továbbiakban is. Gratulálok még egyszer a Miskolc város építészeti alkotói díjhoz, és köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat innen, és köszönöm szépen.
1: Én pedig köszönöm a beszélgetést Kocsis Szilárd Miklós okleveles tervező építésznek.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt 2 órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 20. és 21. verseiből hallgassuk meg. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják, íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. Isten országa úgy van közöttünk, úgy van bennünk, hogy Jézus Krisztus itt jár közöttünk. Nem veszik észre a farizeusok, elmulasztják a lehetőséget. Milyen fájdalmas lesz számukra, és milyen fájdalmas lehet azon emberek számára, akik a Jézussal való járás lehetőségét elodázzák. Elmulasztják egész életükben. Amit Jézus az ő kérdésükre feleletképpen ad, az nem is csak egy kijelentő módban való megállapítás, hanem egy nagy-nagy felhívás is. Isten országa ti bennetek van. Na, lássam. Látszik? Isten országa hogyan valósul meg? Kettős módon, először rejtetten, csak azok számára lesz világossá, akik hitáltal vele járnak, akiknek szeme, életük vakságát, látássá alakította a mennyei doktor, az áldott orvos. Így lett Saulusból a damaszkuszi úton, meg Damaszkuszban a háromnapi hájogos szemű, azelőtt vakságban élő Saulusból Pál. Jézus benne van a hirdetett igében. Az ő szava szól, és lesz élővé, és tesz élővé minket is, ha rábízzuk magunkat. Aztán az ő munkája, ha úgymond rejtetten is, ki van ábrázolva a látható igében, a keresztség sákramentumában, a vízben. Aztán a kenyérben és a borban, az úrvacsora sákramentumában, mint látható ige. Látom, mit tett Jézus értem. Lemosta a bűneimet, hogyha azok skarlátpirosak voltak, hófehérré legyenek. Ti már tiszták vagytok az én beszédem által, mondja tanítványainak. Odafordul a farizeusok felé, mert szükségük van, hogy tisztán lássanak. Ebben a mai türelmetlen világban is Jézus azt mondja, hogy amikor eljön, az úgy lesz nyilvánvaló, hogy megtetszik az ég egyik végétől, egyik aljától a másikig. Még azok is rá kell tekintsenek, akik őt átszegezték, és mindenki meg kell majd álljon ő előtte. Akkor ott már nem lesz silabizálás, számítgatás, de jaj, késő lesz azok számára, akik elmulasztják az időt, az alkalmakat a leborulásra, az előtte való hódolatra, akik hálátlanul élnek, élünk. A mai ige magyarázat Sebestyén László Ede, Köröstárkányban szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Videóval is segíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozása lehet legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden ötödik helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság törekvése, hogy az ellenőrzések a hiányosságok feltárása mellett hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez, a balesetek számának csökkenéséhez és a szolgáltatások minőségének javításához. Augusztus 14-e és 23-a között 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál. 10 napon át Tokaj hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és borkultúráját. Az idei program sorozat több mint 40 helyszínen, 20 25 településen és több mint 500 fellépő művész közreműködésével várta és várja a közönséget. A program sorozat részeként 22-én szombaton Sárospatakon Holler Ung Gábor és a Budafoki Doknányi Zenekar hangversenyén nem csak meghallgathatjuk, de meg is érthetjük Beethoven monumentális 5. szimfóniáját. Erdő Horvátiban a Fafúvós Quintett irodalom legszebb dallamai virtuóz és könnyed hangvételben csendülnek fel, Sárospatakon Bősze Ádám zenetörténeti szórakoztató ismeretterjesztő előadását hallhatja a közönség, az esti jazz részeként pedig kiderül, hogy mi történik, ha a tárogatóval keresztezzük a hegedűt. Bővebb információ a zemplénifesztivál.hu oldalon olvasható.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a Károli Pedagógiai Karának Csángó táboráról hallhatnak, amelyet moldvai gyerekeknek tartottak a szülőföldjükön. Mai műsorunkban itt lesz velünk két a Károlin végzett óvodapedagógus, akik ott voltak a táborban, ők Kabai Tünde és Vladár Zsófia, és persze a tábor szervezője, a Református Egyetem oktatója, Baranyiné Kaszás Ildikó is. Most tőle hallhatnak egy rövid részletet a beszélgetésből, aztán már is kezdünk.
2: Nem azért érkezünk, hogy bármit rájuk erőltessünk, hanem megerősítsük őket abban, hogy érték az anyanyelvük, érték a kultúrájuk, és fontos megőriznünk ezt a gazdag örökséget.
1: Kedves hallgatóink, ma tehát a Csángó táborról lesz szó, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Idén is tábor tartott Csángó gyerekeknek Moldvában a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának csapata, köztük oktatók, jelenleg is volt hallgatók. A csángóföldi gyerekeknek jutalom volt, hogy részt vehettek a táborban, hiszen a tanév során korábban részt vettek a magyar óvodai vagy iskolai foglalkozásokon. De mit tanulhatnak a csángó gyerekek ebben az egyhetes táborban? És milyen tapasztalatokat szerezhetnek a károlis hallgatók? És mit jelent mindez azoknak, akik már rendszeres visszatérői, szervezői a tábornak? Mai vendégeink Baranyiné Kaszás Ildikó, a Károli Pedagógiai Karának oktatója, a tábor szervezője, valamint Kabai Tünde és Vladár Zsófia óvodapedagógusok, akik a Károlin szerezték meg a diplomájukat. Velük beszélgetek ma. Az első kérdést azt Baranyiné Kaszás Ildikónak címzem, aztán ígérem a többiekkel is beszélgetünk, de mint a Károli Pedagógiai Karának oktatója, meg ennek a Csángó tábornak a szervezője, kezdjük itt az alapoknál, hogy miért fontos az a Károli Pedagógiai Karának, hogy évek óta és évről évre elmenjenek a csángókhoz, megtartsák ezt a heti tábort.
2: Én ezt Lázár Enikő kolléganőmtől kaptam ezt az ajándékot, ugyanis ő nyugdíjba ment, befejezte ezt a missziót, és 4 évvel ezelőtt megkaptam tőle, hogy folytassuk ezt a tábort. És nagyon fontos számunkra a találkozás, mert itt nem egyszerűen egy hetes nyári tábor megszervezéséről beszélünk, hanem sokkal inkább egy találkozás egy olyan magyar közösséggel, amelynek identitását, nyelvét, akár hagyományait is hosszú időn át számos nehézség érte. És mi nem azért érkezünk, hogy bármit rájuk erőltessünk, hanem megerősítsük őket abban, hogy érték az anyanyelvük, érték a kultúrájuk, és fontos megőriznünk ezt a gazdag örökséget. És nyilvánvaló van egy másik oldala, amikor a hallgatóinkat hiszük ki, és azt hiszük, hogy mi megyünk, és nagyon sok mindent fogunk adni, viszont amikor péntekenként lezárjuk a tábort, akkor rájövünk arra, hogy sokkal többet kapunk, ugyanis a hallgatóink megtanulják, hogy a pedagógia elsősorban, a pedagógia elsősorban kapcsolat, megtanulják mondjuk észrevenni a gyermekeket, türelmesnek maradni, türelmesnek lenni, alkalmazkodni, és szeretettel jelen lenni. És hogy ez nem csak egy tábor, hanem ténylegesen 24 órában ott vagyunk, rendelkezésre állunk egymásnak, és a hallgatók egymással, illetve velünk oktatókkal is, és a gyermekekkel egész héten.
1: Nézzük egy gyakorlati részről, hogy hogyan néz ki egy ilyen hét, hány gyerekkel foglalkoznak, milyen foglalkozások vannak, van-e a hétnek valamilyen tematikája, ami mentén végigkísérik őket napról napra. Kérdés az Kabai Tündéhez szól, aki a Károli Pedagógiai Karán végzett, és már mint korábbi hallgató tért vissza. Egyébként óvodapedagógus, köszönöm szépen, tért vissza a táborba. Szóval mivel telt ez a hét?
2: Az óvodástól 4. osztályig jöhetnek a gyerekek ebbe a táborba, körülbelül 30 gyerekkel foglalkoztunk ebben az évben. Ez nekik egy jutalom az egész éves kitartó magyar iskolába, magyar óvodába járásért. A hétnek mindig van egy tematikája, idén női történetére építettük fel a hetet, minden nap meghallgattunk egy történetet a Bibliából, és ehhez kapcsolódóan énekeltünk kézműves foglalkozásokat, tartottunk neki, voltak szabadjátékok, különböző programokat szerveztünk, mint sorversenyet, akadálypálya, hogy kipróbálhatták magukat, ügyes játékok, hogy egy kicsit csak elengedhették magukat, és szabadon jól érezhették magukat. Összefoglalva ez a hétnek a tematikája minden nap.
1: És akkor itt van a beszélgetésben még közöttünk Vladár Zsófia, aki szintén a Károli Pedagógiai Karán végzett. Egyébként azt majd legyen kedves mondja, hogy most mivel foglalkozik, és ha van kiegészítés, hogy mivel telt a hét, vagy mi az, amiért ön felelt a táborban, akkor azt meghallgatjuk.
3: Köszönöm szépen a szót. Én is végzett óvodapedagógus vagyok, és ebben a tanácsadás szakmában helyezkedek el, már a harmadik évemet fejeztem be, most fogom a negyediket kezdeni. Én annyival egészíteném meg Tündét, hogy minden évben egy olyan témát próbálunk kitalálni, amire tényleg az egész hetet föl tudjuk fűzni, és minél izgalmasabb, és vagy izgalmasabb legyen a gyermekek számára, és minél többet adjon lelkileg is. Mivel a Károly is ugye egy református keresztény egyetem, mi is eddigi éveimben legalábbis, amióta én járok, egy bibliai történetet próbálunk feldolgozni, és az egész hét minden napja ugyanúgy indul. Ez nagyon fontos, hogy a gyermekek egy rutin szerepessenek ezáltal, és tudják esetleg, hogy mi után mi következik, illetve az ismétlés, amit nekünk az egyik legfontosabb, hogy tényleg hétfőtől kezdve péntekig minél többször tudjuk az énekeket, mondókákat, szavakat ismételni a gyermekekkel, hogy ez tényleg berögzüljön nekik, és akár az elkövetkezendő évben szívesen használják egymás között, vagy a tanítók között is. Az idei évben nagyon fontos volt nekünk, hogy minél több érdekességet vigyünk a gyermekeknek, amit a szabadjátéknak neveztük, de ez ilyen irányított játékok voltak, különböző állomásokat alakítottunk ki a gyermekeknek, és a vasalós gyöngytől kezdve az egyéni fejlesztés, karkötőkészítés, nagyon-nagyon sokoldalú részeket alakítottunk ki, ahol mindig volt egy felelős, itt a hallgatók kiválóan teljesítettek, olyan jó volt azt látni, hogy tényleg az első naptól kezdve már volt, aki meg tudta találni a helyét, miben tud segíteni, vagy a kapcsolatot a gyermekekkel meg tudta teremteni. Így ez egy nagyon jól sikerült tábor volt, amit elterveztünk, az mind sikerült, de tényleg a gyermekek és az Úristen alakította ki, hogy ez teljes egész legyen.
2: Még egy mondattal egészítenem ki, bocsánat, Zsófit, hogy az a hétnek az egyik legszebb pillanat, amikor pénteken az utolsó napon meghívjuk a szülőket, és ők eljönnek, és megnézhetik, hogy a gyerekek mit tanultak az egész hét során. Ilyenkor át tudtuk nekik énekelni az énekeket, amiket gyakoroltunk, a kedvenceket, amiket nagyon szeretnek, és a hét során készülünk nekik egy színdarabbal is, és ezt előadjuk is. Megmutathatják, hogy milyen új szavakat tanultak, milyen mondatokat tudnak mondani, így ez egy nagyon szép lezárása az egész hétnek.
1: Szóba akartam hozni én is a szülőket, de ha már így most Tünde megtette, akkor folytassuk innen. Mit szólnak az egész táborhoz a szülők, mondjuk aki először hozza el a gyermekét, abban éreznek-e valamiféle tartást, három lépés távolságot, vagy azonnal nagyon lelkesek a szülők, vagy ez változó, mert minden szülő egy kicsit más, és aztán ez változik-e a hét végére, mire bemutatják, hogy mivel foglalkoztak a hét során. Kaszás Ildikó, a tábor szervezője, oktatója a pedagógiai karnak.
2: Én azt gondolom, hogy a szülők nyitottsággal és szeretettel engedik el a gyermekeket, hiszen ők maguk is évről évre tapasztalják azt, hogy ebben az egy hétben mennyi mindent készítenek a gyermekek, amit haza is szoktak péntekenként vinni, ugyanis azért péntekenként, mert kiállítást szoktunk szervezni péntekre, amikor a szülőket vendégül látjuk, hogy lássák azt, hogy mennyi minden készült nap mint nap

0: hogy mondjuk ezt a feladatot, ez egy sikerélményt ad neki, és ezzel gyakorlatilag erősíti az önbizalmát is a gyermek. És itt a péntekhez visszamenőleg minden évben, minden pénteken a szülőket meg szoktuk hívni. Most volt egy plusz élmény, amikor is tünde összeollózta az egész hetes tábori közösen készült fotókat, és ezt levetítettük a szülőknek ezeket a képeket. Nagyon-nagyon sok szülő meghatódott, többen könnyekig hatódtak, és visszajelzésként oda is jöttek a végén hozzánk, hogy nagyon-nagyon várják a következő évet.
1: Még visszatérve a szülőkre, hogy hozzák el, hogy engedik el a gyerekeket, mi azon a helyen tartjuk a tábort, ahova minden nap járnak, a magyar iskolába vagy a magyar óvodába, úgyhogy egy szokott környezetbe engedik el a szülők a gyerekeket, és ott vannak velünk az ottani óvónők, óvóbácsi tanítónők, úgyhogy egy olyan helyre küldik el, ami nem ismeretlen, úgyhogy szerintem a bizalom az eleve megvan felénk. Minket is ismernek már néhány éve, de a hallgatókat nem mindig, mert azok mindig cserélődnek, újak jönnek, de eddig mindig pozitív volt a visszajelzés a szülők felől, és igen, az egy anyukat ezt olyan jó hallani, amikor még ők se annyira beszélnek magyarul, de elmondja a tábor végén, hogy jövőre ugyanis találkozunk.
2: Mi volt a táborban a legnehezebb pillanat, amin át kellett menniük?
0: Nehézség nem volt, ugyanis az elmúlt években itt Tünde és Zsófi segítségével ténylegesen kialakult egy olyan csapat, ami nagyon-nagyon gördülékenyen tud már együttműködni. Nyilván a nehézség az a gyermekeknek a magyar nyelvnek a használata, az, hogy bátran szólaljanak meg, merjenek megszólalni, hiszen nagyon sok minden megértenek, de azért kell egy kis idő nekik, és úgy kedd-szerda környékére szoktuk ezt tapasztalni, hogy bátrabban szólalnak meg, vagy kezdenek el magyarul énekelni. Nyilván ez nehézséget, egy nehezebben nehéz folyamat ez, amikor kérdezünk valamit, és nem feltétlenül mindenre kapunk azonnal a választ, és a legkisebbeknél, a 3 éveseknél azért ezért akadályokat szokott elindörgetni, de abszolút meg szoktuk oldani. Most ebben az évben először volt a pedagógiai karról csecsemő és kisgyermek nevelő szakos hallgatóink is. Nagyon örültünk nekik, hiszen ők meg csípőből már tudták azt, hogy ha egy nem beszélő gyermekkel mit is kell csinálni, vagy hogyan kell megnyitni. Úgyhogy tényleg ebben az évben is nagyon-nagyon sikerült a táborunk.
3: Én ehhez csak annyit egészítenék ki, hogy amit Ildi is mondott, hogy tényleg a nyelvi nehézség van minden évben, de ezt nagyon jól tudjuk évben már kezelni ezeket az akadályokat, mert tényleg az ottani tanítók segítségünkre ott vannak, illetve az nagyon jó megtapasztalni, hogy az iskolás gyermekek segítenek nekünk akár a nyelvi akadályok leküzdésében, szólunk nekik, hogy nem értjük, amit az óvodás mond, és ők megkérdezik tőlük a románul, és nekünk lefordítják magyarul, és így segítenek a kommunikáció gördülékenységében is. Illetve sokan így, vagy például az ottani tanítók meg szokták jegyezni, hogy hogyan tudunk mi együtt dolgozni, hogyha egész évben nem találkozik ez a csapat, és hogy ez vajon nehézséget okoz-e. És olyan jó azt megélni, hogy már vasárnap arra szenteljük az ott létet, hogy összekovácsolódjon a csapat, és akik nem ismerik egymást, ők is ismerettséget szerezzenek, illetve meglássuk, hogy kinek mi az erőssége, azt hogyan tudjuk a hétbe belefoglalni, kinek mit bízunk rá, és ezt olyan jó megtapasztalni, hogy tényleg már hétfőtől, de inkább szerdától annyira egy kerek egész a csapat, a segítők, hogy nem tudom azt mondani, hogy olyan nehézséget kapunk, amit ne tudnánk ezzel a csapattal megoldani.
2: Oké, akkor a fordítottját kérdezem, ha nem is a legkönnyebb pillanat, de mondjuk a legörömtelibb, a legemlékezetesebb, és az lehet egy apróság, egy mosoly, vagy bármi ilyesmi, amit úgy elvisznek magukkal, és őriznek a szívükben. Van ilyen emlékezetes?
0: Hát a péntek az mindig egy emlékezetes, amikor mindenkiben tudatosul, a szülők ott jönnek, végig nézik a kis játékokat, énekeket végig hallgatják, és most pluszban bejött ez a vetítés is. Nagyon sokan elsírják magukat, a gyermekek is, hogy itt a vége, tőlünk búcsúzniuk kell, és hát mi is, amikor elkezdünk a délután folyamán összepakolni, takarítani,

0: készülni a másnapi hosszú hazafele útra, akkor mindig tényleg nagyon nehéz, és tényleg azt kell, hogy mondanom, hogy ilyen csoda történik ott minden nap, de hogy a péntek délután, amikor túl vagyunk rajta, és összegzünk, és önreflexió, mindenki végigmegy, tehát valami csoda szokott ott születni. Én ezt emelném ki, hát nem tudom, hogy a lányok mit.
1: Nekem minden nap van egy kis öröm, akár az, hogy megölelnek bennünket a gyermekek, már akár kedden, vagy rózsát szednek nekünk otthon a kertjükből, de az is öröm, amikor azután sétálunk a faluban, és köszönnek nekünk, és nem az van, hogy megijednek, vagy nem ismernek föl bennünket. Meg akikkel már évek óta találkozunk, őket láthatjuk felnőni, és azt a kis örömet az arcukon, amikor sikerül nekik valami, vagy élvezik akár az éneklést. Én azt szoktam vezetni, és nekem az mindig egy hatalmas élménye, hogyan őket be lehet vonni, és ahogyan önállóan már mutogatják akár az éneteket.
2: Az egyik legnagyobb öröm számomra is az, hogy ilyen gyermeki, tényleg szeretettel és bizalommal fordulnak hozzánk, hogy csak sétálunk az utcán, az első, második, bármelyik nap, és oda szaladnak, és tényleg rózsát adnak, vagy megölelnek, és teljesen természetes módon, mint hogyha mi is abban a faluban laknánk, és már 5000 éve ismernének minket, és már sok éve ismernének minket. A másik nagyon szép számomra az látni a hallgatókat, ahogy hétfőn elkezdjük a tábort, és pénteken befejezni, hogy ez az idő alatt mennyit fejlődnek maguk a hallgatók is, mennyivel magabiztosabban lépnek fel a tanításban a gyermekek között pénteken, mint ahogy hétfőn felléptek. Ez is egy nagyon szép pillanata szerintem a tábornak. Igen, és most ebben az évben volt, a tavaly is volt, de ebben az évben én azt láttam, hogy a hétfői reggelen köszöntés után megkérdeztük, hogy mit élnek fejlődik. És a tavalyi dalokból 2-3 darabot felsoroltak, és nagyon akarták, és azt akarták, hát természetesen kedvük vetettünk, mert igenis minden évben más és más, és minél több mondókát, éneket megtanítunk nekik, de az, hogy ők emlékeznek erre az esélyre, és a kinti tanítót is szokták mondani, mesélni, hogy ezt évközben ezeket a éneket gyakran kérik tőlük is.
3: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Károli Csángó gyerekeknek szervezett moldvai táboráról. Most hírek következnek, utána jövünk vissza Baranyiné Kaszás Ildikóval, a Károli Pedagógiai Karának oktatójával, a Csángó tábor szervezőjével, valamint két óvodapedagógussal, Kabai Tündével és Vladár Zsófiával, akik a Károlin szerezték meg diplomájukat, és most kvázi mint öreg diákok tértek vissza a táborba. Hírek, aztán jövünk vissza az interjúval, maradjanak velünk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének további erősítéséről folytatott kétoldalú egyeztetést Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a WHO Magyarországi Országirodájának vezetőjével közölte a miniszter a Facebook oldalán. A célunk egy gyakorlati kézzel fogható eredményeket hozó szakmai együttműködés, amely egyszerre épít a WHO nemzetközi tapasztalataira és szolgálja a magyar egészségpolitika prioritásait, tette hozzá a tárcavezető. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint az egészségügyi minisztériumban tartott egyeztetésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, a digitális egészségügyi és mesterséges intelligencia alapú megoldások alkalmazásával, valamint olyan nemzetközi jó gyakorlatok azonosításával, amelyek Magyarországon is kipróbálhatók pilot programként. Emellett áttekintették a WHO és Magyarország 2026-2027-es két éves együttműködési megállapodásának megújítását is. Június 1-e óta országszerte 5040 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat, a sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán, ezt közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. A lángok megfékezéséhez 11842 technikai eszközre, vagyis átlagosan egy tűzesetnél csak nem három tűzoltóautóra volt szükség. A keletkezett nyári szabadtéri tüzeknél 52 esetben indult tűzvizsgálat. Az év eleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, hárman meghaltak, közölte Dóka Imre. A helyettes szóvivő elmondta, az asszály és a tartós hőség miatt augusztusban különösen elszaporodtak a nagy kiterjedésű szabadtéri, illetve erdőtüzek. A hónap első két hetében az összes bekövetkezett szabadtéri tűz 14,5%-a, vagyis 1600 eset történt, ami naponta átlagosan 100 riasztást jelentett. A legtöbb riasztást, több mint 1900-at szabadtéri tűzeset miatt Borsodabaú-Zemplén vármegyében kapták, de sok tűz volt Szabolcs-Szatmár-Berek, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Pest és Bács-Kiskun vármegyékben is. A legkevesebb 126 alkalommal Vas vármegyében kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, ismertette a helyettes szóvivő. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt csütörtökön az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát szombaton 16 óráig. A déli nyitásra várakozva a Kossuth Lajos tér északi oldalán kialakított bejárattól csak nem a Kossuth téri metró megállóig álltak sorban az érdeklődők. A megkérdezettek jellemzően 2-3 órás várakozási idővel számoltak. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják az érdeklődőket. Az Országház kőtárában a Szent Korona az Országházban című kiállítás, az In Memoriam 1956. október 25-e emlékhely és kiállítás, valamint a Magyar Törvényhozás 1000 éve című tárlat szombatig díjmentesen látható.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a moldvai Csángó táborról, amelyet a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai kara szervezett. Vendégeink a tábor szervezője, a pedagógiai kar oktatója Baranyiné Kasszás Ildikó, valamint két óvodapedagógus, aki a Károlin szerezte meg a diplomáját, és most kvázi mint öreg diák volt ott a táborban, hogy a Csángó gyerekekkel foglalkozzon. Ők Kabai Tünde és Vladár Zsófia. Hármukkal beszélgetek tovább. Hagy ugorjak át oda, hogy említették, hogy valamelyikük említette, hogy a helyi tanítók jelen vannak Önök körül a táborban. Nyilván ez segít abban, ugye, hogy otthonosan érezzék magukat ezek a gyerekek, meg feltételezem a szülők bizalmához is hozzájárul, de szakmai szempontból ez mit jelent Önöknek? Tehát itt ezek a tanítók ilyenkor segítenek apróságokban, nem tudom, kiosztani valamit ilyesmi, vagy ha elakadás van, vagy szakmailag is együtt kell, hogy működjenek, és éreznek-e valami pozitív-negatív viszonyulást ahhoz, hogy Önök milyen szakmai munkát végeznek? Szóval mennyire kell, és mennyire tudnak együtt dolgozni, vagy akár beszélgetni nap végén, nem tudom, módszertani kérdésekről, vagy gyereknevelésről, vagy bármi ismiről.
2: Úgy érzem, hogy az évek alatt a tanítókkal is kialakult egy rutin, egy összhang. Nem szólnak bele abba, amit mi hozunk, mi készülünk, amivel mi készülünk. Ott vannak az egész tábor ideje alatt, viszont háttérbe húzódnak. Hogyha megkérjük őket, hogy segítsenek fordítani, akár csak kiosztani valamit, hogy ilyen dolgokban is segítenek, de inkább háttérben vannak, hogy velünk próbáljanak beszélni a gyerekek, és próbáljanak meg magyarul kommunikálni. Viszont a nap végén mindig átbeszéljük a tábort, és hogyha van bármi meglátásuk, ami a általuk jobban ismert gyerekeknél jobban működik, hatékonyabb, akkor azt el tudták mondani, és mi megfogadjuk a tanácsukat. Itt szerintem nagyon jó az összhang közöttünk és az ottani tanítók között, pedagógiai szempontból is. Igen, ezt én is kölcsönösnek érzem, tehát mi is nagyon-nagyon sokat tanulunk tőlük, főleg, hogy fegyelmezni ezeket a gyermekeket hogyan kell, és ők is nagyon sok mindent tanulnak tőlünk, vagy hát a hallgatóinkból, és hogy nem mindig, de oda-oda figyelnek egy-egy énekre, énektanításra, mozgásra. Most itt azt hiszem Tünde említette, hogy mozgásfejlesztés, kicsit bele szoktunk vinni, hogy rendezünk be egy pályát, hogy megy végig rajta a gyermek, miért jó ez, miért hasznos ez, mit fejlesztünk vele. Tehát én azt gondolom, hogy ténylegesen kölcsönös ez a dolog, hogy mi is nagyon-nagyon sokat fogunk tanulni tőlük, és ők is tőlünk.
3: Így van, ők el szokták mondani minden évben, hogy ők tényleg a segítségünket szeretnének lenni, és ők is azt szeretnék, hogy ez a hét úgy szóljon, hogy igazából mi irányítjuk, és hogy ezt a gyermekeknél is tudatosodjon, hogy hozzánk jöjjenek kérdezni, tehát merjenek velünk kapcsolatot teremteni, de ha bármire szükségünk van, akkor ők ott vannak, és tényleg a háttérből támogatnak bennünket. Mi is szoktunk tőlük tanulni, meg kérdezünk is, de olyan jó az is, amikor ők mondják, hogy na ezt ők megpróbálják majd szeptembertől az ő tematikájukba is belevenni, mert hogy tetszik nekik, és úgy érzik, hogy tudnák használni. Kölcsönösen megvan a bizalom is, az együttműködés is, és már tényleg egy olyan jó kapcsolat is ki tudott alakulni, hogy mondhatom, hogy valakivel már nem csak szakmai, hanem ilyen baráti kapcsolatot is ki tudtunk alakítani.
1: Szerintem, ami még fontos, amiről beszéljünk, az, hogy a táborban ugye ott vannak Önökkel a Károli Pedagógiai Karának különböző szakos hallgatói, ez már szóba került, de kicsit fókuszáljunk rájuk, és most elsősorban Baranyiné Kasszás Ildikót kérdezem, hogy Ön szerint, mint táborszervező, mint oktató szerint, mit ad ez a még hallgató státuszban lévő hallgatóknak, milyen élményeket, nehézségeket, skilleket, mit tanulhatnak itt meg, hogy tudják ezt később továbbvinni a munkájuk során, és aztán Tündét és Zsófiát is kérdezem, hogy feltételezem, hogy ők voltak hallgatókorukban is ebben a táborban, és ha visszatudnak erre emlékezni, akkor mondják el ők is, de akkor először Ildikó, ha megtenné, hogy összefoglalja, mit gondol erről.
2: a pedagógiai karon, vagy a karunkról csecsemős kisgyermeknevelők is jöttek, illetve az óvodapedagógusok mindig többségben vannak, de tanítós hallgatónk is volt. Hát nyilván nekik egy nagy élmény, főleg akkor, hogyha valaki Erdélyben sem volt még, vagy ezen a részen még nem tett látogatást, tehát maga az út is, azt szoktam mondani, hogy oda és visszafele is hatalmas élmény szokott nekik lenni, és hát nyilvánvaló az, hogy mit is ad ez az egyetemistáknak, hogy ők nem csak egyszerűen foglalkozás.

0: énekelnek, és nagyon sokszor ez a személyes jelenlét sokkal többet tud adni minden programnál, de nyilván ott van egy módszertan is, amit gyakorlatilag megismerhetnek, látják azt, hogy napról napra hogyan építjük fel, ugyanis a minden tábor végén, vagy minden nap a tábor végén összegzünk, és a következő napot átbeszéljük. És az, hogy mennyire változatos, hogy kell pedagógiailag és módszertanilag is hozzáállni egy-egy feladathoz, vagy a gyermekekhez, ők ebből nagyon-nagyon sokat visznek haza, én azt gondolom, és nyilván az az érték, ami hidat képez közöttünk a nyelvvel, a kultúrával kapcsolatosan is, ez a dolog mindig az egészségét.
1: Köszönöm, és akkor jól sejtem, hogy Tünde és Zsófia voltak hallgatókorukban a táborban, és ha így van, akkor visszatudják idézni, hogy akkor mit kaptak mindebből.
2: Lázár Enikő tanárnővel. Én akkor kezdtem el, amikor ő is ott volt velünk. Nekem fantasztikus megtapasztalás volt az, hogy hogyan fogja össze ezt az egész hetet, és hogy egy napot ő hogy tud akár egyedül is végigvinni, végigkoordinálni. Nekem szakmailag rengeteget adott, meg nagyon sok önbizalmat és bátorságot, hiszen itt máshogyan kell a gyermekekhez hozzáállni, más módszertant is lehet alkalmazni, tehát nem mindig azok az eszközök vagy módszerek használhatók, amiket mondjuk itthon megtanulunk, illetve ugye ez egy tábor is, és lehet, hogy nem minden úgy sikerül, ahogyan mi ezt megszerveztük, de rögtön kell reagálni, valamit ki kell találni, rugalmasnak kell lenni, és én ezt tapasztalhattam meg az első évembe, mind a mellett, a csoda mellett, amit a gyermekek, a táj, az otthoni légkör, a tanítók megteremtettek, és amit hazahozhattam emlékben, de szakmailag én a rugalmasságot tudom kiemelni, illetve azt, hogy hogyan állja ki idegen gyermekek elé, és hogyan vonjam be őket a játékba, az éneklésbe. És innentől kezdve, mert ez egy jó élmény volt, innentől kezdve ez számomra nem volt kérdés, hogy amikor csak jöhetek, én akkor megyek ki szintén ide a táborba.
1: Ezt már úgy is érti, mint hogy végzett diplomás szakember is szívesen visszatér, ahogy most is?
2: Igen, azóta szerencsére már több éven keresztül ki tudtam menni már jédi vezetésével is, és mindig így jövök haza, mindig örömmel, mindig többként jövök haza, úgy érzem, hogy olyan gazdagságot kapunk ott, akár a gyermekek által is, hogy ez mindig megéri, a hosszú utat is megéri, egy-két szabadságot is, tényleg mindent.
1: Tündét kérdezem, hogy ő is elárulja, hogy neki milyen emlékei vannak.
3: Igen, szívesen elárulom. Én egy kicsit más helyzetben vagyok, mert bár én jártam Lázár Enikőnek a kurzusaira az egyetem alatt, sajnos nem sikerült eljutnom vele ebbe a táborba, még hallgatóként. Így én először úgy voltam jelen ebben a táborban, hogy már gyakorló óvodapedagógus voltam. Így ez egy kicsit más helyzet, de én is meg tudom erősíteni azt, amit Zsófi mondott, hogy az, ahogy Enikő néni felépítette a tábort, és az a magabiztosság, az alázat, ahogy ő hozzáállt a táborhoz, és levezette az egészet, szerintem az nagyon maradandó élményeket hagyott bennem is, és látni azt, hogy ez milyen csodát eredmény ez a hétvégére, és ezek után én is úgy gondoltam, hogy igen vágyak, hogy visszatérjek többször, hogyha ez lehetséges, és ezek után kért meg Enikő néni Ildikóval együtt, hogy segítsünk a tábor lebonyolításában. Azóta én is több éven keresztül visszatértem, és remélhetőleg még ez folytatódni fog.
1: Na pont ezzel akartam én is zárni a beszélgetést, hogy van-e folytatás, és akkor megint úgy kezdem a kört, hogy hivatalos részről kérdezem Baranyi Kasszási Ildikót, hogy a Károli pedagógiai karának megvan a szándéka a folytatásra, meg önben megvan-e a szándék, és aztán persze Tündét és Zsófiát is, hogy ők szívesen mennének-e újra. Ildikó, lesz folytatás?
0: Igen, hála Istennek. Ebben az évben eldőlt, hogy dékán úr teljes mértékben támogatja és át is veszi a támogatását ennek az egységnek módjában, úgyhogy most már stabilabban és biztosabban tudunk készülni a következő hétre, vagy a következő évben egy hétre, és hát régebben erről szó esett, de hogy néhány segítőm van, akiket én csak mostármagnak hívok. Ő itt jelenleg Zsófi és Tündi, úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy a következő évben szintúgy együtt megyünk, együtt tudunk, és együtt éljük át ezt a csodát.
1: Tünde csatlakozik?
3: Igen, ahogy az előbb már említettem, én nagyon remélem, hogy még több éven keresztül lesz lehetőségem alkalman kijutni ebbe a táborba, és látni sok-sok gyermeket, sok-sok mosolyt, sok-sok fejlődést a hallgatók részéről. Úgyhogy igen, én nagyon remélem, hogy ennek ez folytatása is bele tudok állni ismét.
1: És akkor, ha jól értem, Zsófi is ezt mondja.
2: Igen, én is csak csatlakoznék Tündihez. Annyira nagy élmény a kintlét, az egész előkészület. Hát én úgy érzem, hogy egy áldás van ezen a héten, meg ezen az egész misszión, és szeretnék ennek a csodának a részese lenni, ameddig csak engedik ezt a élményt.
3: Még egy dolog jutott eszembe, az egyik délután elmentünk egy csángó nénihez, a hallgatókkal együtt, és az egész segítői csapattal együtt, és nagyon nagy élmény volt szerintem nekünk is, és a hallgatóknak is egy igazi csángó asszonyt, egy autentikus csángó életet megismerni. Szerintem fontos része az ott létünknek, hogy igazán megismerjük azt a kultúrát és azt a közeget, amiben ők élnek, és szerintem ez egy jó alkalom volt erre is.
0: Igen, ez egy fontos dolog még, ezt nem említettük, de nyilván fontos a hallgatóknak a megismerjék a csángó népet, és ilyenkor, ha van időnk és alkalmunk és anyagi támogatásunk rá, akkor 1-2-3 délutánba bele-bele sűrítünk egy-egy találkozást, akár egy csángó családdal, vagy itt most Rózsa nénével volt a találkozás, aki nagyon sok mindent elmesél az életéből, vagy a csángóknak az életéből.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Baranyiné Kasszás Ildikót, a Károli Pedagógiai Karának oktatóját, a csángótábor szervezőjét, valamint Kabai Tündét és Vladár Zsófiát, óvodapedagógusokat hallották, akik a Károlin szerezték meg a diplomájukat, és most visszatértek ebbe a csángótáborba. Perzselyen fel!

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására, mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-i szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvi nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvi nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csaknem kétszer annyi mobil adatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 gigabyte adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabyte. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobilkészülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisfonti Csilla, kozmetikus stílus tanácsadó, a nyáron a nap, a szél és a víz által igénybe vett bőr regenerálásának módjaival ismerteti meg a hallgatókat.
2: Van, aki nem is napozik, csak folyamatosan kint van a kertben, meg kertészkedik. Ugye nem feltétlenül napozni kell ahhoz, hogy érje a napfény a bőrünket, hanem jártunkban, keltünkben is érje a napfény a bőrt.
1: Majd Horányi József horgászt a kutyogtatás módszeréről kérdeztem.
3: Talán a legegyszerűbb horgászmódszerek egyike. Ez tulajdonképpen egy rövid, erős bot, egy hozzávaló masszívos, ezt a múltkor beszélget, én miket javaslok. Itt annyi van benne, hogy talán a maradhat a damios horgászmódszer, a fonot nem biztos, hogy most egyértelműen ekkora előnyt jelent.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan Séffel a városokról elnevezett ételekről beszélgettünk.
4: A bolonyai az egy olasz tésztaétel, paradicsomos húsos tésztaétel, illetve hát van nekünk egy nagy magyar kedvencünk, a milánói makaróni, aminek hát viszont szerintem, én tudomásom szerint semmi köze Milánóhoz.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.
5: Amikor elléptem a

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat, Kishonti Csilla. Szia Csilla, szép jó napot kívánok neked.
2: Jó napot kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
1: A mai témánk az tulajdonképpen az, hogy nagyon sokan már túl vannak a nyaraláson, és ilyenkor azért a napnak sós, illetve édes víznek, de ki van téve a bőrünk. Én azt gondolom, hogy ez azért ez sok is egyszerre, ez meg is látszik rajta. Hogyan tudjuk regenerálni ezt a bőrt, hogy azért visszakapja azt a idézőjelben normál állagát?
2: Valóban az idén nagyon kijutott nekünk ebből a melegből, a hőségből, úgyhogy nem panaszkodhatunk. Mondjuk én azt tapasztalom, hogy egyre többen kitolják a nyaralást inkább ilyen kora őszi napokra, amikor már nincs az a nagy meleg. Bár van, aki bírja, meg tengerparti nyaralásokhoz azért tökéletes egy ilyen jó kis igazi verőfényes napsütéses idő. És hát bizony, én is látom a vendégek bőrén is, hogy na megviseli. Tehát aki mondjuk nyaralásból jön haza, vagy imád kint lenni, napozni, vagy van, aki nem is napozik, csak folyamatosan kint van a kertben, meg kertészkedik. Ugye nem feltétlenül napozni kell ahhoz, hogy érje a napfény a bőrünket, hanem jártunkban, keltünkben is éri a napfény a bőrt. Nagyon sokat beszélünk a káros hatásairól, de egy kicsit azért szeretném az előnyeit is hangsúlyozni. A D-vitamin szintézishez azért elengedhetetlen. Csak ugye most annyira sok szó esik a fényvédelemről, ami amúgy teljesen jogos is kell is, de azért tudjuk, hogy a UVB sugárzás hatására alakul át aktív D-vitaminná a fény, ahogy átalakítja a testünk, ugye a D3 provitaminból. Tehát, hogy ez nélkülözhetetlen. Egyébként segíti a kalcium felszívódását, a csontok egészségét, vastagságát, amivel azért most már sajnos én is szembesülök, hogy ebben a korban azért elég gyakori így a csontvesztés, a vékonyodás, tehát, hogy nem utolsó szempont az, hogy igenis a D-vitamint azt pótolni kell, napsütés ez nagyban segíti. Ugye télen ez nincsen, akkor pótoljuk a D-vitamint. A másik ilyen hatása, ez a boldogsághormon, talán így a legkönnyebb megfogalmazni, tehát a pszichés jólét hatása, és ugye ezt is csak akkor érezzük, amikor nincs tény, hogy serkenti az örömközpontunkat a napfény, és beindítja az endorfinok és a szerotoninnak a termelődését, tehát hogy mindenképpen javítja a hangulatot, meg a stressz csökkentő hatása van. Ezt ugye télen érezzük a hiány kapcsán. Egyébként vannak olyan bőrbetegségek is, amelyeknek kifejezetten jót tesz a napfény. Az egyik ilyen betegség a pikkelysömör. Ez nagyon látványosan tud javulni, különösen, hogyha tenger mellett nyaral valaki, és akkor ott a sós víz és a napfény együtt, ez akár egy hét alatt is egy nagyon komoly javulást fog eredményezni ebben a betegségben. De vannak olyan ekcémák, vagy például az aknés bőrnek az állapota is javulhat. Tehát, hogy van egy kicsit azért ilyen terápiás hatása is a napfénynek is, de valóban azért elég sok hátránya van a túlzott napozásnak, vagy a napnak kitett bőrfelületnek. Az én szempontomból az egyik és nagyon-nagyon káros hatása ez a photo-aging, tehát az öregedés, a fény általi öregedése. És ez nem csak a bőrnek, hanem mindenhol, ahol éri a testünket. Ugye nyáron egyre inkább levetkőzünk, mert melegünk van, vékony, pántos vagy pánt nélküli ruhák, férfi aki is lazán, könnyedén öltözködnek, és ezért az összes bőrterületet éri a napfény, ahol a napfény hatására szabad gyökök képződnek a bőrünkben, és ez sajnos károsítja, tehát lebontja a kollagént és az elasztint, ami ráncokhoz, pigmentfoltokhoz vezet, csökken a bőrünknek a rugalmassága. Ez tény, mérhető is, de látható is, szerintem ezt magán is tapasztalhatja bárki. A bőröregedésnek egy nagyon nagy százaléka, így bőrgyógyászok szerint már olyat is olvastam, hogy 80%-áért a napfény a felelős. Ez nagyon nagy százalék. És hát itt van a bőrráknak a kockázata, ugye, ami nagyon gyakori. Beszélgettem nem olyan régen egy sebészorvossal, és ő mondta, hogy hihetetlenül megszaporodtak a rossz indulatú bőrtakanatok, és sok ilyet műt kezel. Ugye van a jóindulatú és van a rosszindulatú, a legveszélyesebb ez a melanóma, ezért mindenképpen védeni kell a bőrünket és vigyázni rá. Szerintem ez a legfontosabb. És azt is tudni kell, a mi gyerekkorunkban ugye még azért ez nem volt annyira egyértelmű, hogy ne menj ki a napra délben, mert süt a nap és nem szabad, de hát akkor is erős volt, bár most szerintem erősebb azért a napsütés, mint régen volt, de hogy összeadódik a napfény expozíció, tehát a károsodás, tehát egész gyerekkorunktól kezdve, akárhányszor leégünk,

0: hogy itt még pár alak ki belőlünk a meleg, és hát ez az enyhébbik tünet, tehát hűteni kell magunkat, a másik az, amikor már leégtünk, tehát kipirosodik a bőr, és hát ennek vannak súlyosabb formája is, amikor már hólyagok is keletkeznek a bőrünkön. Azért ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, tehát ezért erre mindig gondolni kell, hogy idáig nem szabad eljutni. Tehát a fényvédő, a kalap, az öltözködés nagyon-nagyon sokat segít ahhoz, hogy megelőzzük ezeket a nagyon erőteljes hatásokat. Na de mit tehetünk akkor, hogyha már megtörtént a baj, és mondjuk tényleg leégtünk? Hát hogyha nincsenek ilyen őrült tünetek, tehát nem hólyagolik fel a bőr, csak pirul, érezzük, hogy meleg, süt, ég, akkor azonnal kerülni kell a napfény. Onnantól kezdve nulla, csak hűvös helyen, négy fal között, árnyékban, és el kell kezdeni a bőrnek a hűtését, tehát hogy jól szellőzzön, mozogjon a levegő, és langyos vizes zuhany például, vagy akár borogatás, fejretett borogatás, mert ugye napszúrást is lehet kapni, tehát nagyon gyakran társul ez a kettő együtt, a bőrnek a leégése és a napszúrás, tehát hűteni a fejet hűvös zuhannyal, és így ez csökkenti a gyulladást, meg a fájdalom érzetet is, tehát meg akadályozza az, hogy romoljon tovább a bőrnek az állapota, illetve nagyon sok vizet ígyunk egyébként is, de ilyenkor meg különösen, hogy belülről is hűtjük a bőrünket, mert ez az égés, ez a napégés, ez az egész szervezetet kiszárítja. Hogyha egy erősebb fokozat van, tehát már fájdalmunk is van, tehát nem csak úgy szimplán kipirultunk, hanem bizony-bizony már fáj is, vagy esetleg hólyagok vannak, akkor már inkább orvoshoz kell fordulni, de ha még nincsenek hólyagok, de már fájdalmas a érintésre, akkor akár ilyen vén nélkül kapható fájdalomcsillapítókat is érdemes bevenni, tehát hogy enyhítsük ezt a fájdalmat, és helyileg is kezelni kell. Talán jól ismert az aloe vera nyugtató hatása, de kapható gyógyszer tárban pantenol, és különböző speciális napégés utáni termékek, amelyek többnyire ilyen zselés vagy spré formában kaphatók. Nagyon sok kozmetikai cég is forgalmaz már. Ha már tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk rá, vagy olyan helyre megyünk nyaralni, akkor mindenképpen érdemes egyet vinni a bőrönben belőlük, hogy ezek segítsék utána a gyógyulást, a regenerálódást, nagyon gyakran hűsítenek is. Egyet kell kerülni ilyenkor, tehát a nagyon zsíros, olajos krémekkel ne kenjük be a bőrünket, mert ugye az lezárják a bőrt, és nem tud eléggé szellőzni, párologni alatta. Ha már napégés van, akár csak pirosodás, akkor nem tesz jót a zsíros krém. Tehát akkor minél vizes vízbázisú, spré vízbázisú krémet, tehát minél hígabb, könnyedebb, mert annak van egy hűtő hatása is. Egyébként, ha csak mondjuk uszodában voltunk, és kiszárította a bőrünket az uszoda vize, akkor be lehet kenni egy kicsit testesebb, zsírosabb krémmel is. Tehát, hogy ez attól függ mondhatni. És akkor még egy szeretnék elmondani, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, mert ugye azért létezik az a fajta az égés, amikor muszáj, tehát ha nagy kiterjedésű, nem csak az, hogy most így a vállunk meg éget, hanem mondjuk az egész hátunk, vagy az egész lábszárunk, ne adja Isten, hólyagok is alakultak ki rajta, láz van, hidegrázás, hányinger, fejfájás, ugye napszúrás hatására, ilyenkor azért érdemes elmenni orvoshoz. Ha mindenki gyorsan elkezdi, igen, akkor az természetes, hogy elvonul, elkezdi hűteni magát és védi, de hogyha nem múlnak azért ezek a tünetek, vagy kisgyereknél tapasztalunk ilyet, mert gyerekeknél nagyon hamar előfordul, akkor azért érdemes megmutatni orvosnak is.
1: De a legjobb az, hogyha ezt megelőzzük, és mértékkel és ésszel vagyunk a napon, vagyunk a vízbe, hogy ezeket megelőzzük.
0: Hát aki már egyszer megtapasztalta, igen, tudja, hogy milyen. Szóval jó a napsütés, kell a napsütés, hozzátartozik az életünkhöz, az egészségünkhöz, de azt el kell fogadni, hogy erősödött. Tehát, igen, hogy sokkal erősebb ma a napsugárzás, az UV-sugárzás, mint régen volt, és szerint kell élni, ezt tudomásul kell vennünk.
1: Mértékletesség itt is, mint amit mindig szoktál emlegetni, szerintem itt is a legfontosabb. Nagyon szépen köszönöm az igénybe vett bőrrel kapcsolatos jó tanácsokat, remélem, hogy mindenki számára hasznosak voltak. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
0: Köszönöm szépen én is. Szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó horgászati szakértőnket, Horányi Józsefet. Szia Józsi!
2: Szerbusz Pesi, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azt ígérted, hogy ma harcsázás módszerrel fogunk majd megismerkedni.
2: Igen, ma egy olyan harcsázó módszerről ismerkedünk meg, amely végül is egy ősi, igazi magyar módszer.
1: Kutyogtatás.
2: A kutyogtatás, bizony. És tulajdonképpen úgy magyar módszer, hogy tulajdonképpen én már láttam gyerekkoromban azt, hogy a horgászok használták ezt a kutyogtatási módszert, de alapvetően a halászoknál láttam ezt elterjedve. Tehát ők tényleg úgy csinálták, hogy csónakba ültek, többen is. Több ember ült több csónakban.
1: Igen.
2: Tehát egy csónakban két ember ült mindig, de volt, hogy három vagy négy csónak is elszkedett egymást olyan 4-500 méter távolságra, és mindegyik ütötte a vizet. Azt mindig tesznek, technikája van, ez biztos, hogy ezerszer gyakorolták, hogy ne egyszerre üssék, más-más fákkal üssék, hogy legyen változatosság. De mindesetre az első élményem az gyerekkoromban ez volt. És ez konkrétan a Tiszadob környékén volt. És most már ez egyértelműen a horgászok módszere lett, és itt már tényleg az van, hogy kettőnek egy csónakban, egyik a főnök ültögeti a vizet, a másik meg kezeli a botokat, és megpróbálja irányba tartani a csónakot, mert nem mindegy a széliránytól függően, hogy áll be az a csónak. Na de mindegy, a lényeg az benne, hogy a horgászmódszerek tömören csak annyit, hogy ez talán a legegyszerűbb horgászmódszerek egyike, ez tulajdonképpen egy rövid, erős bot, egy hozzávaló masszívós, ezt a múltkor beszélget én miket javaslok. Itt annyi van benne, hogy talán a maradhat a damios horgászmódszer, a fonot nem biztos, hogy most egyértelműen ekkora előnyt jelent. Igazándiból talán azért mondom, hogy a dabinak többen nagy belőnye van, mert itt ezt a csalit végig a fenék közelébe fogjuk vonszolni, és az elképzelhető, hogy rengeteg az akadó is beakadva. Tele van egy nyertlenséggel, könnyebben beakad, egy damit ezerszer könnyebb beszakítani, mint egy fonot zsinort, ami nem nyúlik egy dekát se. Tehát sokkal könnyebben elvágja az ember a kezét, vagy bármi mást tehet vele. És akkor tulajdonképpen ez nem más, mint van rajta ezen a szereléken az alján, az alsó, a rock tegyen fél méterre fölfel, vagy 80 centre fölfel, egy nagyobb stabil ólom, nem kell megijedni, itt is előfordul, hogy 100 grammosakról kell beszélnünk, uh-huh. A kicsit nagyobb a sodrás, hiszen nekünk az a tervünk, hogy ahol a csónakban ütöm a fával a vizet, ott alatta legyen a csali, nem mellette egy méterrel, meg két méterrel mögöttem,
1: hanem pont
2: ott alatta legyen. Én régebben, megmondom őszintén, nekem azt mondták, hogy kell még rátenni egy piros bojtot, én lelkesen tettem még fiatalkoromban rá a piros bojtot, mostanra már elfelejtettem ezt a dolgot, nem tapasztaltam különbséget, így aztán felesleges szerelékes macerának vélem, és tulajdonképpen emiatt lehet, hogy lustaságom is dolgozik ez ügyben, de elhagytam teljesen, uh-huh. Tehát most már nekem nincsenek. Nem tapasztaltam különbséget, és tulajdonképpen az anyag, hogy van egy különleges fa, egy kutyogtatófa, különféle alakú fák vannak. A szakirodalom az foglalkozik legalább három alapvető típussal, már az alak kialakításában. Én azt mondom, ez a kisé esbetűs alak talán a legkönnyebben kezelhető, mármint ilyen ütés technikailag, ami enyhén meg van görbítve. Ennek inkább ott látom jelentőségét, hogy az ember ne kevésbé fröcsögi össze magát vízzel, mert itt azt látni kell, aki üti a vizet, az előbb-utóbb a hátavizes lesz, tehát ezt nem fogja megúszni, ezt tuti. Ha csak nem szembeszél van. És a másik az, hogy ott viszont már látok különbséget, hogy maga ennek a fának az alján van ez a kis korong, annak a alja milyen kialakítás, hogy te sima, egyenes, vagy a homorú, vagy domború. Ennek van jelentősége, meg még annak van jelentősége, és el viszont én kifejezetten mindig háklis vagyok, hogy a korongnak a pereme az biztos, hogy határozottan élesnek kell lennie. Ezért mondom azt, hogy én nem bánom, hogyha le van lakkozva az a fa, mert ha nincs lakkozva, akkor oldalt kis szöszmöszök alakulhatnak ki, egyszerűen használat során is, ahogy öregszik a kutyotatófon, és akkor a szöszmöszök is elveszik azt a lehetőséget, hogy kristály tisztán csengő hangot tudjak ütni, és itt azért van jelentősége annak. Én a homorúfákat kedveltem meg, annyiban jobban szeretem, hogy könnyebben tudom őket irányítani, hogy egy vonalba menjen. A másik kettő, ez egy kicsit mindig úgy tapasztalt, mintha valamire húzni kellett volna, és nekem nem volt komfortos. Ennyi. De ettől félre lehet, hogy valami oknál fog a másnak meg a másik komfortos. Itt nem lehet pálcát törni egyik mellett sem. Annyit viszont tapasztalatként tudok javasolni, hogy ugye egy nappali horgászmódszer, tehát a nappal általában, ha csak valami nagy vihar nem jön, akkor a harcsák a fenéken fekszenek és emésztenek. Most ezt a harcsát valami oknál fogva idegessé kell tenni, vagy a táplálék
1: feljöjjön,
2: megmozduljon, és olyan érzete legyen, hogy valamit keres, vagy valamit enni akar, és hogyha már úgyis ott húzzuk el az orra előtt a csalinkat, akkor hát ha belecsap, és akkor szerencsénk van. Itt mindenféleképpen azt kell, hogy mondjam, hogy igenis szerepe van a kutyatófának a tiszta hangjának, igenis szerepe van annak, hogy minél közel vigyük a fenékhez ezt a csalit, amit éppen felkínálunk, hiszen a harcsa az nem biztos, hogy el akar emelkedni szinte felszínig, hanem felemelkedik, mint egy, a tisztán nem ritka egy ilyen 10 méteres mélység, el fog jönni 6-7 méterre. Uh-huh. Aztán utána nem talál semmit, érdektelenné válik, elcsúrgunk fölötte, tehát már nem leszünk fölötte, és akkor szépen visszafekszik. Különösen a mostani tapasztalatok, tehát vannak ezek a haradak. Ezek a haradraknak én vannak funkciója, amiket szívesen használok, de itt most eddig itt a hal kijelző funkcióját én gyakran van, hogy ki is kapcsolom. Tehát engem nem is érdekel. Kivéve a kutyogtatás. Mert azt már meg lehet látni, ha ilyen van valakinél, hogy meglehetősen sok halat, feltehetően halcsát, az én haradalom olyan, hogy megkülönböztetne a kerek alakú halat, meg a hosszúkás alakú halat. Uh-huh. Tehát meglehetősen sok hosszúkás alakú hal jön oda a hajó közelébe, csúgó közelébe, ahhoz képest elenyészően kevés az, amikor kapást észlelünk. Na most azt tudni kell, hogy a kapás észlelése itt borzasztóan egyszerű. Valakik úszót beiktatnak ebbe a rendszerbe. Én ezt bonyolultabbnak tartom, tehát én nem használok úszót. Egyenlően a bocérő bocspicről nézem a kapást. A kapás van vagy elébe elmens, és nyugodtan észre fogom benne a botból, sőt a botvéje ki is fog emelkedni néha. Nekem például a tisztelőki ház például úgy kutyogtatott, hogy mindig ki volt kötél, nagy kötél a lézsdeszkához a bot vége. Hogyha eltállítanál két botta horgászott persze, hogy egyébként fáraszt, hogy valami, és ráskon is kapás van, akkor azt ne vigye el a hal. Úgyhogy és nem volt egy hülyeség egyébként az ő gondolat mellette ebből a szempontból. A másik, hogy van amikor nem ilyen vehemens a halcsa, elképzelhető, de itt is nagyon határozottan észre lehet venni a kapást, mert akkor az lesz, hogy a zsinór, ami egyébként eddig meredeken lement a csónakunk alá, az elindul valamelyik irányba. Uh-huh. Ilyenkor a halcsa tulajdonképpen elkapta azt a csalit, csak pont abban a magasság szinten úszik tovább, ahol egyébként a zsinór engedi. Tehát nem tudja begörbíteni a botvéget. Ez is elképzelhető, hogy az ember belegondol, hogy alulról jön a halcsa, bekapja a csalit, és ő szépen kötőn félre lassan jön fölfel. Uh-huh. Tehát pont azt a sugárívet futja le, amit mi leengedtünk a fenékre. Tehát ez se egy ritka kapás, és ez még egyáltalán nem érzi az, hogy ettől a halcsa kisebb lenne. Én azt tapasztaltam, hogy azok a botkapások, amikor azt csak, hogy rázza a botvégét a hal, azok általában legkisebbek. Tehát az a felejthetős kategória. És akkor hát vannak a többiek. Még különleges horgászmódszer. Azt még úgy szintén tapasztalatból hozzá tudom tenni, hogy alapvetően én is a fenék közelébe vezetem a csalimat. Mert ez egy alaphelyzet. Viszont ha olyan időjárás van, hogy jönnek-mennek a frontok önmagában is megmozgatják a halcsát, és ilyenkor gyakran az, hogy följebb húzom egy kicsivel. Uh-huh. Egyrészt ritkában akadok el, másrészt meg a halcsa úgyis elmozdult már a fenékről. Mindenféleképpen azt tudom mondani, hogy olyankor egy kicsit biztonságosabb föntebb részletekben horgászni, de az, hogy a csónak alá egy-két méterre beengednek, nem sok esélye van. Tehát azért csak mozgunk, csapkodunk, tehát azért ennyire felelőtlenek az nem szoktak lenni a ragadozó halak. De mindenféleképpen egy különleges horgászmódszer, és miután az ember a víz vagy a szélnek az erejét kihasználva hosszú, nagy területet be tud járni, ezért tulajdonképpen egyúttal ezt a területet föl is térképezi. Tehát látja a mederviszonyait, tudja érzékelni azt, hogy hopp, most leesett egy kútba, tehát tovább engedek neki, hopp, most egy kis homokpatkán mehetek, mert akadozik, pocog a botvége, akkor följebb húzok. Egyúttal feltérképezi a területet is, amit különböző szerrel egyébként horgászni. Tehát több szempontból is egy nagyon jó horgászmódszernek tartom. Az azért biztos, hogy egy macerás horgászmódszer, tehát itt állandóan ütögetni kell a vizet, állandóan irányítani kell a csónakot, figyelni kell a sodrást, a szelet, hogy kanyarodik a Tisza a folyóvíz, uh-huh. Azt ahhoz képest is figyelgetni kell a beállásokat. Tehát egy állandóan csinálok valamit című horgászmódszer, tehát nem ez a klasszikus fenekezős dolog, de megéri. Tehát azért azt el kell, hogy mondjam, hogy én fiatal koromban azért is szerettem ezt a horgászmódszert, mert azt tudtam mondani, hogy hát éjszaka is, de mondjuk összehasonlom, tehát ha valaki 3 órát kutyogtat, meg 3 órát horgászik éjszaka halcsára, akkor a kutyogtató módszere én még darabra, pedig nappal, mindig darabra, mindig többet fogtam halcsából. Hát akkor... Tehát mindenféleképp azt kell, tapasztalatom az, hogy hatékony.
1: Igazából akkor nincs is miről beszélni, tehát akkor aki tud, az próbálja ki ezt a kutyogtatást és alkalmazza, mert sokkal hatékonyabb. Igen. Meg szerintem kevésbé veszélyes, mint egy éjszakai horgászat egy nyílt vizen. Én jövő héten újból várlak, addig is jó munkát és jó pihenést kívánok neked.
2: Köszönöm.

0: az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Szaniszló Berci állandó séfünk. Szia Berci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Sokszor emlegetünk ételeket városnevekkel. Hát például brassója, pupecsenye, vagy bécsi szelet, vagy párizsi szelet, és még sorolhatnám. De hogy ezek az ételek miért ezt a nevet kapták? Városok és ételek a mai adásunk címe.
2: Hát igen, hogyha városokról, elnevezett ételekről beszélünk, akkor sokan hajlamosak vagyunk azt írni, hogy akár az adott ételnek köze van ahhoz a városhoz, amiről elnevezték. Ez nem minden esetben van így. Nagyon sok fantázia név is van. Ilyen például a bakonyi sertésszelet, semmi köze a Bakonyhegységhez, ez is például egy fantázia név, de ha mondjuk a brassója, plópecsenyét említjük, akkor annak, hát, hogy van-e köze brassóhoz, azt nem tudjuk, de majd erről még később részletesebben beszélünk, vagy akár a kolozsvári rakott káposzta, ugye a Kolozsvárnak egy erdélyi savanyú káposztás ételnek az elnevezése, vagy ugye a kétféle a Magyarországon ismert halászlevet említjük, akkor ugye van a bajai vagy a szegedi, azokat kifejezetten tudjuk, hogy miért, hiszen az egyik ugye a tiszamenti, a másik a dunamenti hagyományokhoz híven készül, ugye a szegedi az a passzírozott és átszült halászlé, a bajait azt nem passzírozzák, illetve gyufatésztával kínálják, tehát ezekről tudjuk, hogy miért bajai, vagy miért szegedi, vagy éppen miért kolozsvári az adott étel, vagy akár ha a pozsonyi kiflit említjük, az is Pozsony városában egy nagyon népszerű sütemény. Illetve hát vannak a nemzetközi ételek, amik hát nem feltétlenül tartoznak az adott városhoz. Például a bécsi szelet az egy osztrák étel volt, egy királyudvarban találták fel, csak a bécsiek finomítottak rajta, és ott lett népszerű, ezért hívjuk bécsi szeletnek. És például a bolognai spagetti, hát Bologna városában valószínűleg azt a fajta bolognait, amit mi eszünk és készítünk, kinevetnék, és ezt se tudnák, miről beszélünk, de az egy létező dolog, a bolognai. Viszont a bolognai az olaszoknál nagyjából olyan, mint nálunk a krumplis tészta vagy a töltött káposzta, hogy ahány tartomány, annyiféle recept és hagyomány van rá, de alapvetően a bolognai az egy olasz tésztaétel, paradicsomos húsos tésztaétel, illetve hát van nekünk egy nagy magyar kedvencünk a milánói makaróni, aminek hát viszont szerintem, én tudomásom szerint semmi köze Milánóhoz. Az olaszokhoz talán annyi köze van, hogy paradicsomos ez is, de nem hinném, hogy Olaszországban Milánóba készítettek szalonnás, sonkás, gombás, paradicsompürés tésztát, úgyhogy ez valószínűleg egy hazai gyökerű tésztaétel, ezt már mi magyarosítottuk, és hát szerintem az lehetett itt az oka, hogy valahogy el kell nevezni, és ha már csináltunk egy paradicsomos kaját, akkor legyen olasz neve, legyen milánói. Szerintem sok köze az olaszhoz nincsen. Illetve hát vannak, amikkel viszont sok köze van, és nem véletlenül az a nevük, ami. Itt például a hamburger, ami ugye hát mindenki úgy gondolja, hogy amerikai találmány. Tulajdonképpen a mai formájában ismert hamburger, ez az utcai street food étel, ez valójában amerikai, viszont azért hamburger a neve, mert Hamburg városából indult útnak onnan kivándorló hajósok ték tovább, de az akkor még csak egy ilyen hús pogácsaszerűség volt, egy fasírszerűség, amit a kikötőben árultak, és a később az amerikaiak fejlesztették tovább, hogyha berakják két zsemle közé, vagy két kenyér közé, egy kis zöldséggel, sokkal könnyebb megenni, és ezáltal terjedt el. De említhetnénk akár a pekingi kacsát, ami Peking nek egy tradicionális étele, vagy a dijoni mustár, ami méltán híres, egy francia Dijon városáról kapta a nevét, vagy hát például a Linzer, vagy az Isler, ami szintén egy osztrák városnak a nevét viseli.
1: Rengetegféle ételt soroltál fel, ezekről néhányról már az elmúlt évek során beszélgettünk is. Mennyire vagy benne abba, hogy egy-kettőt kiemeljünk, csak úgy, hogy készül, mi az a tradíció, ahogy elkészítik. Én a kolozsvári rakott káposztára gondoltam, mert azt szerintem sokan sokféleképpen készítik. Te biztos tudod, hogy eredetileg te hogy kell készíteni, illetve legyen egy másik, pedig a pekingi kacsára gondoltam. Tehát, hogy ezt a két ételt egy kicsit részletesebben beszéljük már át. Tehát legyen először akkor a kolozsvári rakott káposzta. Hogyan készül, hogyan csináljuk otthon?
2: Hát tulajdonképpen a kolozsvári rakott káposzta az hasonló, mint ami általunk ismert, ugye rakott kell káposzta, vagy rakott ételek. Tehát ugyanúgy rétegezik az erdélyek is a káposztát és egy húsos rizses tölteléket. Ez kizárólag savanyú káposztából készült, tehát hogy kolozsvári káposztáról beszélünk, akkor ez savanyú hordós káposztával készítik. Na most, hogy ezt kinyomkodjuk-e, vagy átöblítjük-e, vagy előtte ledinszteljük-e, ez ízlés dolga szerintem. Nem tudom pontosan az eredeti receptben az erdélyek hogy csinálják. Ott is szerintem attól függ, hogy mennyire lett sós a kész savanyú káposzta, vagy mennyire savanyú, mennyire erős. De tulajdonképpen hagyományosan ezt rétegezzük ezzel a húsos rizses töltelékkel, amit ugye a rakott karfélhoz is, rakott káposztához is használunk. Egy hagyományos fűszerezése van, akár egy hagymás alapon, hogyha meg elkészítjük a darált húsos ragut, sóval, borssal, fokhagymával, pici piros paprikával, illetve hát a tetején nagyon finom tejfölréteg, és akkor erre, hát az eredeti receptben van-e, azt nem tudom, de én mindig úgy találkoztam vele, hogy kolbászkarikákkal a tetején van ugye besütve, és ez egy nagyon-nagyon finom étel, jó laktató, másnaposságra is akár nagyon jó savanyú káposzta miatt, úgyhogy ezt azért nem véletlenül kedvelik az erdélyek.
1: A pekingi kacsa az pedig egy szárnyas étel, és sült kacsát sokan sokféleképpen készítenek. Mennyiben más a pekingi kacsa, mint egy bármilyen más sült kacsa?
2: De pekingi kacsa, hogyha valakinek van róla valamilyen vizuális emléke, akár filmekből, vagy akár sorozatokból, ha valaki jár egy kínai étteremben, és mondjuk megmarad, vagy nem bírja megenni, vagy haza akarja vinni elvitelre, akkor mindig egy ilyen alufóliába csomagolt, egész kacsa formájú valamit visz haza. Ez nem véletlenül van így, ugyanis egészben készül a pekingi kacsa, legjobb tudomásom szerint. Az ázsiai konyha egy picit távol áll tőlem, de a legjobb tudomásom szerint ezt úgy készítik, hogy van maga a kacsa, és a nyakja, a fejét eltávolítják, rendesen szépen ki van zsigerelve, a maximális odafigyeléssel és nagy precizitással ki van tollazva, tokozva, tehát teljesen tisztára meg van tisztítva a bőre, és ahogy fel van lógatva erre a kampóra a nyakánál fogva, ezt ilyen, hát... Megmondom őszintén, ez szerintem nem is nagyon került még ki az ilyen titkos recept náluk, amivel forrázzák idézőjelben ezt a kacsát. Tehát van egy nagyon forró lé, ami szerintem egyébként forró víz, vaj és valamilyen fűszer, vagy valamilyen még valamilyen anyag keveréke, és vagy mártogatják ebbe a forró folyadékba, vagy locsolgatják vele a kacsát. És én mintha úgy láttam volna, amikor egyszer ezt láttam, keletkezik is rajta egy ilyen bevonat, egy ilyen réteg, tehát ez valószínűleg valamilyen zsiradék, amivel forrázzák, és ezt fellógatják egy ilyen kemenceszerű, és akkor gyönyörűen körben egyenletesen szépen ropogósra sül a bőre, ilyen aranybarnára, és akkor tulajdonképpen ez az a tradicionális módszer, ahogy a pekingi kacsát készítik. De mondom, ez elvileg olyan titkos ez a keverék, de hozzáértők akár kitalálhatják, hogy hozzávetőlegesen mit tartalmazhat, valamilyen zsiradék biztos, szerintem vaj, víz, és valamilyen fűszer vagy keményítőnek az egyvelege lehet.
1: Ez gyakorlatilag olyan, mintha grill csirkét csinálná csak kacsából, meg tulajdonképpen egy kemencébe, meg hát van ez a titkos lé, ami ezt a bevonatot adja. A narancsos kacsa az már nem ugyanez, ugye?
2: A narancsos kacsa is lehet ázsiai, de azt előszeretettel sütjük itthon is, hogyha akár csak egy kacsacombot, vagy egészben sült kacsát, vagy csak kacsa mellett sütünk, akkor tehetünk alá narancsszeleteket, és akkor lehet narancsos. Ezt azt hiszem, hogy egy ázsiai étel is, amit úgy hívnak, hogy idézve, hogy narancsos kacsa, az is szerintem hasonlóképpen készült, tehát egészben sütik ők is, csak gondolom az ízesítésében, fűszerezésében ilyen ázsiai szegfűszeges, csillagánizsos, narancsos keverék lehet, és akkor emiatt.
1: Itt az étteremben készítettek ilyen városról elnevezett ételeket?
2: Ha a legegyszerűbbeket kell említenem, akkor bolonyait azt előszeretettel, meg a lazanyét, ugye abból a bolonyaiból, amit főzünk, az nagyon népszerű. Most például múlt héten csináltunk ilyen extra-extraként, ilyen előrendelhető menüben hamburgert például, de azt inkább én jobban szeretem meghagyni annak, aki erre szakosodott, mert olyan sokat én nem tudok olyan jó minőségben. Illetve hát a kolozsvári rakott káposztát azt már csináltuk. Pozsonyi kiflit még nem zsütöttem, de egyébként van, aki nagyon szereti a családban, úgyhogy majd lehet karácsonyra ki kell azt is kísérleteznem. Meg hát ugye a sima mezei rántott hús, ha a bécsi szelethez kell hasonlítani, akkor az szinte minden étterem készíti. Nem az ekte bécsi szeletet, de a rántott húst azt igen, hogy valamit említsek. Illetve hát van nagyon sok ételünk, amiben a dijoni mustárt például feltétlenül használom, tehát ezek a vonatkozások vannak.
1: Még csak egy személyes kérdés neked, ezek közül, az ételek közül, vagy bármi, ami bármilyen városnak a nevét viseli, van-e kedvenced?
2: A hamburger az ugye közismert, hogy nagyon szeretem minden formájában, a bolonyait is szívesen főzöm és fogyasztom is. Tulajdonképpen a milánóit is nagyon szeretem, bár az ugye tudjuk, hogy nem milánói. Ha a halászlevet kell választanom, akkor nekem a szegedi az, ami inkább bejön, illetve hát a brassói az örök kedvenc, az bármikor nagyon szívesen.
1: Hát akkor te is szereted a városokról elnevezett ételeket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a város versus étel kalauzolásban a segítségemre voltál, hogy rám szántad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten újból beszélünk egy hasonlóan izgalmas témával. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok! Ha

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulusz a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecen. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat. A rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudotta a debreceni városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően három bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőséget bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetése, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál előnyt jelenthet a több gyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad, tudotta a debreceni városháza. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egyéb év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Utazások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Kisnéveres Viktóriát hallják. Találkozások című magazinunk mai adásában dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty Ballaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk.
2: A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelkileg milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom ez emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbé Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy példát adói.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: vállalkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt években különböző műsoraink keretében eseményekről beszámolva és számos egyéb területet érintve is nagyon mély gondolatokat hallhattunk dr. Sasné Vencel Ildikótól, a Pitty-Pallaty-völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójától. Mai műsorunkban, ebben az órában pedig őt ismerhetjük meg picit jobban, tisztelettel, szeretettel köszöntöm műsorunkban, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és beszélgethetünk.
2: Áldás békesség, köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
1: A főigazgatói tisztség mellett ugye tanító, énekszakos, tanár, pszichológia szakos, bölcsész, és ugye eddigi beszélgetéseinkben is elsősorban a gyermekeket érintő kérdésekről beszélgettünk. Hogyha az ön gyermekkorába, a saját gyermekkorába visszagondol, akkor milyen környezetet írna le előttünk, mik azok az érzések, amelyek abból az életszakaszból felelevenednek most?
2: Végtelen nagy szeretet, bölcsesség és következetesség, ami az én gyerekkoromból eszembe jut nekem. Nagyon nagy nyugalomban voltunk mi. 3 éves voltam, amikor az én szüleim felköltöztek Miskolcra. Így mondták ezt, mert hogy Szabolcsból jöttek, Gáva Vencellőről. De mindig is, hogyha utána is akárhány éves koromban beszélgettünk a szüleimmel, mindig azt mondtuk, hogy hazamegyünk Vencellőre, de itthon vagyunk Miskolcon. Ez egy furcsa kettősség is lehetne, hogyha most valaki elgondolkodik, de közben meg nem. Mert azok a gyökerek, amik Gáva Vencellőről jöttek, azok adták az igazi hazát. De azok ugyanúgy itt is itthon voltak, mert ezeket a gyökereket folytatták az én szüleim. Gáva Vencellőn az én anyai nagyszüleim éltek, és ők azok, akik nagyon-nagyon élénken élnek a mai napig az emlékezetemben. A nagyapám, ő a Gáva Vencellői gyülekezetnek volt az egyik oszlopos tagja, presbitere, nagymamám pedig az a fajta csendes, halkszavú, nagyon bölcs, de nagyon kardos, igazi nyakas kálvinista asszony, ahogy én visszaemlékezem, és ami a legszebb és legcsodásabb emlékeim közé tartozik, az az egyik az, hogy ők sohasem kiabáltak. Nincs olyan emlékem a nagyszüleimről, hogy bármikor is kiabáltak volna, akár egymással, akár velem, akár bármelyikönkkel. Tehát senkivel. Halkszavú, csendes, nagyon bölcs emberek voltak. Végtelenül tudtak szeretni. A másik, ami eszembe jut a gyerekkoromból, azok az otthon töltött, Vencellőn töltött idők. 3 éves koromig ott éltünk, és hogyha én a református gyökereimet nézem, akkor én onnan hoztam ezeket. Borbély Béla bácsi, nagy tiszteletű úr, volt a gyülekezet lelkipásztora, és ő és a felesége szinte a gyülekezetnek az édesanyja és édesapja voltak. Remélem nem sértek meg ezzel senkit, hogyha most így fejezem ki magam. Az első templomos emlékem is ilyen, egy 3 éves korombeli szavalat a karácsonyi ünnepségen ott náluk, a Gáva Vencellői templomban.
1: Ilyen fiatal életkorból azért ritka, hogy ilyen mély emlékei legyenek az embernek azért.
2: Igen, igen. Erre mondom, tehát ez az a szeretet, ami nagyon, nagyon mélyen bevésődik. És ugye mikor mi hazamentünk, akkor biztos, hogy otthon, templomba mentünk, itthon is volt gyülekezetünk Miskolcon, de biztos, hogy templomba mentünk, együtt volt a család, és ezek azok a szeretett emlékek, amik nagyon nagy nyomot hagynak, egy életre meghatároznak mindenkit.
1: Ugye a gyülekezetből is, illetve a családból, mind a szülők, mind a nagyszülők példáján keresztül. Az eddig elhangzottakon túl mik voltak még, vagy mik azok az értékek, amelyek a mai napig elkísérték?
2: A nagyszüleim mellett, meg ugye a gyülekezeti közösség mellett nagyon hálásan emlékszem a valamikori tanáraimra, illetve a miskolci szomszédokra. Azokra a az idős nénikre, bácsikra, akik közé az én szüleim beköltöztek, felépítették a házat, elkezdték ugye a család életét, és mi is elkezdtük az iskolába járást. Olyan idős nénik, bácsik voltak mellettünk, akik tőzsgyökeres helyű csabaiak voltak, és nagymamánk helyett nagymamánk voltak, nagypapák helyett nagypapák voltak. És ezzel a szeretettel vették körül az odaérkező fiatal párt is, édesanyámat, édesapámat, és minket is, gyerekeket. Tehát ezt egészen annyira, hogy amikor kicsik voltunk, én voltam szerintem első vagy második osztályos, mentünk iskolába a testvéremmel, és mielőtt mi iskolába mentünk, anyukám nagyon korán járt dolgozni, ő neki már 5:30-ra bent kellett lenni, és 6-tól kezdték a konyhán a műszakot. Mert hogy az én édesanyám szakács volt 40 éven keresztül. És amielőtt elmentünk volna iskolába, nekünk a szomszéd néninél, Mariska néninél le kellett jelentkezni, aki megnézte, hogy tényleg felvettük-e azt a ruhát, amit kikészített anya, hogy a kezünk szép tiszta-e, hogy jól vagyunk-e megfésülködve, ugye ezt indokolta az is, hogy nekem abban az időben derékigérő hosszú hajam volt, tehát azért azt elrendezni nem volt egyszerű, de szóval ennyire aprólékosan, és mi becsengettünk Mariska nénihez, Mariska néni megnézett minket, leellenőrizte, hogy ott van-e a 10 órai, amit édesanyja készített, benne a táskába, és utána indulhattunk. És ha nem indultunk el időben, ahogy a megbeszélés megvolt, akkor Mariska néni csengetett értünk, hogy miért nem indultok, mert már indulni kell iskolába. Tehát ennyire nagy volt az összetartás. A általános iskolás éveimét én a 27-es általános iskolába töltöttem, ami ma Gárdonyi Géza általános iskola, katolikus fenntartásban. És ott olyan tanítók, tanárok tanítottak, olyan igazi példaértékű, nagy formátumú pedagógusok, akik szerintem, akiknek ugyanúgy köszönhetem, hogy én magam is pedagógus lettem. Hálás szívvel, szeretettel emlékszem Szalai Tamásné Erika nénire, aki a tanítónénim volt, aki az első tanítónénim volt, akkor Murvai Miklósné Marika néni például, vagy Erdei Gyuláné Marika, aki a

0: hattuk, ami a saját személyes életéből is olyan megtapasztalás, ami természetesen ugye mindezt alátámasztja, és mind a lexikális tudás, a gyakorlati ismeretek mellett, ugye olyan emberi értékek mentén is a nevelés is megtörtént így folyamatába, ami ugye azért egy gyermeknek a személyiségét is befolyásolhatja.
1: Nagyon nagyban. Hogyha belegondolunk, a gyerekek ma, de régebben is az iskolában, azzal, hogy ugye régen délelőtti tanítási órák, délutáni napközi, és utána hazamentek a gyerekek. Ma ugye egész nap iskolában vannak, egész napos iskola rendszere van. A gyerekek több időt töltenek az általános iskolában, mint amennyit a saját szüleikkel. Az a példa, az a minta, amit ott kapnak a tanítótól, az a nevelés, az nem múlik el nyomtalanul. Én éppen ezért mondom a saját gyakorlatomba is ezt, hogy tanítót kell választani. Mert hogyha a gyermek személyisége a tanító személyiségével egymásra talál, olyan mély nyomokat hagyhat, és olyan mintát, példát kap nevelésben, tanításban egyaránt, amely utána egy életre meghatározza őt.
0: És akkor már ekkor körvonalazódott a pályájának az elképzelése, hogy ez lesz az a terület, itt általános iskolás korban?
1: Nem.
0: Nem.
1: Nem, véletlenül sem. Én egészen, amíg a főiskolára nem kerültem, addig nem tanító szerettem volna lenni, hanem operaénekes.
0: Még erről az útról is szóljunk, akkor a zene hogyan jelent meg az életében?
1: Így van, ezt is egy általános iskolai tanáromnak köszönhetem. Simon Istvánné Kati néni volt az, aki a 27-es iskolában a zenét tanította. És ő tanított meg zongorázni, ő tanított meg a szolfézs alapjaira, ő tanított meg furujázni, több hangszeren is játszottunk nála, és én utána 12 éven keresztül, tehát a középiskolás évek alatt is visszajártam. Addigra már nekem nagyon megmutatkozott, hogy a hangom az egészen kivételes, és akkor kezdett el középiskolában igazán kinyílni, és Hézser Zoltánné Iluska nénihez kerültem én a Kossuth Gimnázium és óvónői szakközépiskolában, és Iluska néni volt az, aki bátorított, hogy de énekeljek. 16 éves voltam, ahogy elkerültem a Bartók kórusba, a Miskolci Bartók kórusba, ahová nekem még felvételizni kellett, felvételit kellett énekelni, és Sándor Zoltán és Sándorné Papedit karvezetők előtt, és úgy kerültem be a kórusnak a szoprán szólamába. Csak aztán ugye az én régi vágású nyakas kálvinista szüleim mondták, hogy legyen már egy rendes hivatásod, fiam, aztán tőlem mehetsz énekelni, ha akarsz. Csak legyen már egy rendes hivatásod. Úgyhogy így kerültem én a tanítóképzőre, ami nem állt távol egyébként sohasem tőlem, mert a családban több pedagógus is van. Én láttam, tudtam, hogy mi minden történik egy-egy iskolában, nem csak mint tanuló, hanem az ő oldalukról is, és mindig is szerettem, és vonzó volt számomra. Viszont volt egy Isten adta tehetségem. És én ezzel e felé szerettem volna elindulni, de azzal, hogy anyukám óhaját teljesítettem, hogy tanítóképzőbe mentem, szerintem semmivel nem lettem kevesebb se, meg nem veszítettem én olyat, amit más oldalon a Jóisten ne adott volna nekem vissza.
0: Még mielőtt a tanítóképző éveiről beszélnénk, illetve ugye itt a szakmai pályájáról, itt azért egy kicsit térjünk vissza a fiatal korra, hogy általános iskolában, középiskolában a kortárs kapcsolatokról is, hogyha szólunk, hogyan tekint vissza azokra az évekre itt a középiskola éveiről is, hogyha szólunk.
1: Amikor általános iskolás voltam, mindig azt mondta mindenki, hogy nekünk olyan nyugis osztályunk van. Így ez jut eszembe, de tényleg a tanárok is azt mondták, hogy mi olyan nyugisak vagyunk. Milyen jó, hogy ilyen kis nyugodt gyerekek jöttek össze. Nálunk nem voltak viták, veszekedések, kiközösítések. Egyszerű gyerekek voltunk, hogy úgy mondjam, de egymást is szerettük, egymás irányába szeretettel fordultunk. Mindig volt egy-kettő, aki úgy kirívóbb volt, de az mindig van. De végül mindig a szeretet nyelve döntött, illetve mindig az egymás felé való összetartás. A felső tagozatos osztályfőnököm Lenkei Éva tanárnő volt, ő ma a Lévai Gimnáziumnak a tanára. És az ő higgadt jelleme, az ő végtelen szeretete, az ő

0: csendes, de nagyon komoly magyarság tudata, zene szeretete nagyon-nagyon sokat adott az osztálynak. Olyan nevelő erő volt, meg van az ő kezében, ami az ő néptáncos, énekes múltjából fakad, és lelkével nevelt bennünket, nem tudom másképp mondani. És tényleg így van, hogy lelkével nevelt bennünket, ugyanazzal a halkszavú szeretettel egyébként, amivel engem például otthon is neveltek. Tehát valószínűleg ezért is vannak nekem ennyire hozzá nagyon kapcsolódó emlékeim. És ez a kis nyugis osztály, amikor elment középiskolába, akkor nem is annyira a szélrózsa minden irányába repültünk, hanem egy nagyon jó felvételit elérő osztály voltunk, tehát sokan mentek tőlünk gimnáziumba, sokan az erős szakközépiskolákba, mint amilyen akkor a Berzevici volt, ma is tudom nagyon erős, de akkor is az egyik legnívósabb volt, vagy Fáiba mentek többen tőlünk, vagy az óvónőképzőbe, ugye, akik ott is voltunk páran, akik oda felvételiztünk, és egy jó, erős felvételit író osztály voltunk.
1: Hogyha néhány gondolatot azzal kapcsolatban megosztana velünk, hogy az ön személyes életében hogyan történt a középiskolának a kiválasztása, megválasztása?
0: Ami az én esetemben is szerintem, mint azért nagyon sokszor a nyolcadikosoknál, én úgy gondolom, ott vannak a szülők a háttérben, hogy hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Hát esetemben is összeült a családi kupaktanács, hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Zeneileg nagyon tehetséges, na igen ám, de hát az a zenész élet, mondták az én szüleim, nagyszüleim, és két középiskola volt igazából felszínen, az egyik az a zeneművészeti szakközépiskola, a másik pedig a Kossuth Gimnázium és óvónői szakközépiskola. Ennek is az óvónői része, mert ugye amellett, hogy zenében én nagyon tehetséges voltam, vagyok, amellett ugye ott van az, hogy nekünk a családban nem egy, nem két pedagógus is van. Tehát én láttam a pedagógia tanítás világát belülről is. És így a szüleim is, ahogyan látták azt a szép életet és életformát, amit a családban a tanítók, tanárok adtak az ő gyerekeiknek, engem arra irányítottak, hogy az óvónőképző felé menjek, és ha még utána is szeretnék zenélni, meg énekelni, na majd akkor utána menjek én zenélni, de most egyelőre legyen egy olyan hivatásom, ami mindegy, hogy milyen világ jön, mindig megállja majd a helyét. Ugyanis nálunk volt, meg van egy nagyon komoly családi indítatás, egy nagyon komoly mondat, amit a nagyszüleimtől tanultam, és az, hogy a tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ők, akik végigélték a világháborút, ők, akik végigélték azt, hogy semmiük nem maradt, hogy semmi más nem maradt, mint az erkölcsi tartásuk, és a tudásuk, és a hazaszeretetük, ők aztán ezt tudták, hogy mit jelent, és ezt azzal a hittel és azzal a szeretettel adták tovább, és azzal a nyomatékkal, mind a szüleimnek, mind az összes unokának, mind a hatnak, aki nekik volt, hogy mi ebből éreztük, hogy ennek a mondatnak olyan súlya van, hogy igenis hallgatunk az elődeinkre. És így jött ez is, hogy legyen egy olyan hivatásod, ami mindenkor megállja a helyét, és utána zenélj, menj, élj a tehetségednek, de akkor is van egy olyan hivatásod, ami megállja a helyét.
1: És akkor így érkezett meg a Kossuth Lajos Gimnázium is óvónői szakközépiskolába.
0: Igen.
1: Ezekre az évekre hogy emlékszik vissza? Milyen szakon?
0: Óvónős voltam, és már ugye itt így mondtuk, hogy óvónősök voltunk, és 43-an voltunk lányok. 43-an. De mégsem emlékszem sem egyetlen olyan vitás, vagy veszekedős napra, vagy tehát arra a békességre emlékszem, ami mindig körülvet bennünket. És nekem olyan furcsa, amikor most elképesztő mértékű és mennyiségű konfliktusokat kell kezelni, akár középiskolások között, akár általános iskolások között, vagy szülőgyerek között, vagy bármi, hogy nem tudom, hova lett ez a békesség a világból, hova lett a békesség az emberekből. Nagyon jó évek voltak, nagyon szép évek voltak. Karcagi Gyulánné tanárnő volt az osztályfőnököm, és az a Nagy Máté Sarolt, a tanárnő, a pótosztályfőnököm, aki nemrég még a görögkatolikus egyháznak volt a jogtanácsosa itt a miskolci részen, és tehát ő is végül is, hogy úgy mondjam, ott kötött ki az egyházi oktatásnál a rendszerváltás után, amikor már lehetett ugye egyházi iskolákat indítani, és itt is arra tudnék visszakanyarodni, hogy a Kossuthban is megvolt már annak a csírája, hogy a szellemiségében azt a Krisztushoz vivő útvonalat kövesse, akkor is, hogyha ezt nem mondta ki, ami a szeretet, a türelem, a békesség útvonala.
1: Hogyha picit a tantárgyakról is szólhatunk, ugye az érettségi tantárgyak mellett azért olyan készségtárgyakat is tanultak, amelyek, hát akárha csak az énekre gondolunk, ugye talán ami a szívéhez az egyik legközelebb álló terület, a mindennapok részét képezték itt a képzésben.
0: Így van, ma már nagyon nehéz elhinni, de nekünk felvételizni kellett a Kossuthban énekzenéből, testnevelésből például. Nem is tudom, mit tennének ma a gyerekek egyébként, hogyha azt a felvételit végig kéne csinálniuk, amit nekünk. Nem a központi írásbeli, ami most a meghatározó, tehát egy fiktív papírra vetett szavaknak a sora, még akkor is, ha az nagyon sokszor nagyon nehéz feladatokat tartalmaz, hanem a készségekről, képességekről kellett tanúbizonyságot tenni, hogy vajon meg tudja-e majd állni ez a gyermek a helyét, amikor egy óvodás csoport elé kerül, és éneket kell tanítani. Vagy egy verstanítás. Szavalni kellett a felvételin. Akkor testnevelés foglalkozás. Meg tudja csinálni ugyanazokat a gyakorlatokat, amiket egyébként majd a gyerekek között is megcsinálunk. Tudunk-e együtt futni, tudunk-e együtt táncolni, tudunk-e együtt mozogni a gyerekekkel? Ez a készségképességbeli felvételi bizony felért a központi írásbeli felvételivel. És ez utána nagyon fontos területet is foglalt el a teljes képzésében az óvónőképzőnek, és ehhez jöttek még azok a szakmai tárgyak, mint a pedagógia, a pszichológia, amit bizony sok-sok éven keresztül a tanáraink tanítottak nekünk, és olyan alapokat adtak, hogy például a tanítóképzőben nem túl sok újat tudtak az első éven mondani, mert ezeket mi már mind megtanultuk az óvónőiben.
1: Itt ugye nem csak elméleti, hanem gyakorlati része is volt az oktatásnak.
0: Igen. Igen, minden héten ott voltunk az óvodában, egy napon, délelőttön, végig az óvodában kellett lenni. Volt olyan, hogy mi tartottunk foglalkozást, volt olyan, hogy néztük a foglalkozást és hospitáltunk, vagyis utána mindenkinek született egy írománya arról, hogy mit látott, hogyan az óvónővel, ezt a bemutató foglalkozást tartó óvónővel megbeszéltük, mintát kaptunk arra, hogy hogyan kell ezt megtartani, amikor mi tartjuk, és utána jött a hospitálás után a gyakorlati része, amikor mi magunk is megírtuk a tervezetet, és az óvodás csoporttal ott 16-17-18 éves diáklányként, kisovónéniként, ahogy akkor hívtak minket, meg kellett tartani a gyerekek között a foglalkozást. Ha éneket, éneket, ha matematikát, matematikát, vagy volt olyan, hogy magyar ugye verstanítás, mondókák, nagyon sok minden, környezetismeret foglalkozás, fú, de nagyon szerettük, tehát olyan csodák voltak, és olyan tapasztalt óvónők és tanítók, hogy én a mai napig hálás szívvel emlékszem vissza rájuk, mert nagyon sok mindent lehetett tőlük látni és ellesni. Csupa olyan dolgot, ami a módszertankönyvekben nincs leírva. De ez jelenti a pedagógia sava borsát a mindennapokban.
1: Ezek az emberi tényezők is bizonyára itt a kicsin gyermekektől is olyan szeretetet kaptak, és olyan mosolygó arcokat láthatott, amit talán a mai napig is őriz. Azért itt fiatalként ezt megélni, akik ezt a szakterületet választják, ez szerintem meghatározó emlék.
0: Igen, én egyébként mindig azt mondom, hogy szerintem nekünk van a legtöbb irigyünk a világon, mert ennyi szeretetet senki nem kap, mint a tanítók. Illetve az óvónők, mert a picikék, tehát a 3-6-10 éves korosztály még tényleg feltétel nélkül szeret. és hogyha ezt tudjuk nekik visszaadni, olyan szeretett kapcsolatok alakulnak ki, amik egy életen át meghatározzák őket, mint ahogy én is, amióta csak élek, meg szerintem amíg csak élek, emlékezni fogok a tanítónénimre, Erika nénire. Ez jó reménység szerint ugyanígy van azokkal, akiket én tanítottam valamikor, hogy örökké emlékezni fognak a tanítónéniükre.
1: Mi pedig hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Találkozások című magazinműsorunk dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty Pallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye az imintiekben a középiskola éveinél hagytuk abba a beszélgetést, ami ugye itt a szakmai területét jelenti a tanulmányoknak. Még mielőtt a felsőfokú intézményben történő tanulmányokról szólnánk, erre az életszakaszra, itt a kisiskoláskorra, a fiatalkorra visszatekintve szeretném megkérni, hogy szóljon arról, hogy a hit gyakorlására milyen lehetőségei voltak.
2: A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán, Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelkileg milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom ez emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbé Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy példát adói. Mert úgy gondolom, hogy mindannyiunk hitélete egyrészt a családból indul, másrészt pedig óriási felelősséggel azoktól a lelkipásztoroktól, akikhez gyülekezetbe a család, illetve a gyermek tartozik. Azzal a hívással, amivel őt behívják és fogadják, azzal az ő lelkét eljegyzik, hogy úgy mondjam. Eljegyzik Krisztusnak. És Virág Sándor bácsi mindig olyan csodálatos, halkszavú, bölcs és minket végtelenül szerető lelkipásztor volt közöttünk. Én nagyon-nagyon nagy szeretettel emlékszem ő rá vissza, a prédikációira, és Enikő néninek meg a csupa szív jelenléte nagyon meghatározó. Nagyon. Nem is tudok ma olyat mondani, aki ugyanazt tudná jelenteni számomra, mint amit Enikő néni. Nagy valószínűséggel azért is, mert ugye életkorban a gyermek szinte egy másik anyát, nagymamát talál ebben a személyben, aki őt a hitben kíséri, elkíséri. És ez így volt nálunk is, mert még otthon Gáva Vencsellőn természetes volt, hogy ott a nagyszülőkkel megyünk, és velünk vannak, és kísérnek bennünket mindenkor. Itt édesanyám volt jobban mellettem, akivel mentünk, és mikor ugye, hogy úgy mondjam, elengedte egy kicsit a kezem, és a konfirmandus csoportba értünk, ott pedig Enikő néni volt az, aki a kezemet átvette, és vezetett tovább. És így lett ez a csodálatos szeretet kapcsolat, egy végtelen szeretet kapcsolattá, mert ő az én kezemet még tovább vezette, egészen úgy, hogy elvezettek a konfirmációval arra a megtérésre és arra a Krisztus követésre, aki ugye mai napig életem letéteményese. A továbbiakban mi visszajártunk csoportként is, egyen-egyenként is a gyülekezetbe, zenével is, és csoportként is sokszor szolgáltunk együtt karácsonyi alkalmakon, húsvéti alkalmakon, és amikor középiskolás voltam, ez ugyanúgy megvolt végig a középiskolai évek alatt, és nem véletlen, hogy amikor én Diósgyőri református iskola tanítója lettem, az én első elsős osztályomat is oda vittem szolgálni Diósgyőrből a Helyő Csabai gyülekezetbe. Kicsit lehet, hogy messze volt kilométerben, de a szívemhez az volt a legközelebb, úgyhogy amit én kaptam, azt sosem fogom tudni visszaadni. És ezek azok a gyülekezeti alkalmak, ezek azok a szeretett alkalmak és szeretett kapcsolatok, amik úgy fejlesztik, úgy élnek az ember lelkében, úgy formálják a fiatal felnövekvő személyiséget, tehát a fiatal felnövekvő személyiséget, hogy nem kell mindig a szó, nem kell mindig hallani, mert ők a magvetők. Ők a magvetők, és ez az apró pici mag, ez csirájába szökken, és elkezd kihajtani. És hogyha valakinek ilyen békességes, mint amilyen nekem is osztályrészű jutott, középiskolai évek jutnak, ilyen áldott emlékű tanárok, akik engem is körülvettek, akkor a lelki nevelés, amit kaptam a gyülekezetben, és az iskolai nevelés, ha találkozik, akkor ez a mag, ez kikél. Ez kikél, és irányítja belülről a növekedésével, utat mutat a fiatal felnőtt számára, aki ugye az évek során szépen felserdül. Nagyon nagy volt egyébként a segítség a Bartók kórus részéről is ebben, és a zenét nem tudom, a zenei lélekformáló hatását nem tudom elvonatkoztatni semmitől, mert ugye a Bartók kórus túlnyomó részben klasszikus műveket énekelt. És azok a hiába katolikus, de azok a misék, azok a megzenésített szent énekek, nagyon-nagyon sok zsoltár, nagyon sok német, holland szerző műve, akik a valamikori reformáció idejéből az úgynevezett luteri énekeket ugye megírták, azok a mai napig csodálatos kórusművekként élnek közöttünk. És miközben az én lázadó tinédzser korom, tehát a középiskolás évek ott volt mellette egy gyülekezeti háttér, Virág Sándor bácsiékkal, Enikő néniékkel, és ott volt mellé még ez a zenei háttér, zenei mellékvonal, ami, ha most megnézem, ahogy menne előre a gyermek, vagy megy előre, van egy útja. És hogyha van egy gyülekezeti oldalirány, ami terelgeti őt, és nekem ott volt a család és a zene, ami a másik oldalról terelgetett, nem lehetett nem jó irányba menni. És én ezért annyira hálás vagyok mind a Jóistennek, mind pedig a szüleimnek.
1: És ugye ezt az iránymutatást a tanulmányokban is megértette, megérezte, hogy hova vezetett az útja.
2: Így van, mert hogy ugye hiába a gyönyörű zenék, és hiába a tehetség, az én szüleim engem a Sárospataki Tanítóképző Főiskola felé indítottak, és elfogadtam az ő iránymutatásukat. Így kerültem én pataki diáknak, és az én három pataki évem az nagyon meghatározó az életemben. Úgy is, mint az ott engem fogadó tanárok, mert az a tanári közösség, akik közé én kerültem, abban a három sárospataki főiskolai évben alapvetően meghatározták és meghatározzák, hogy én milyen tanító vagyok. Régen is volt, de a mai napig megvan még az, hogy ha valakinek sárospataki koméniuszos az oklevele, akkor bizony, hogy úgy mondjam, előnnyel indul egy tanítói állásra. Minket patakon megtanítottak tanítani. Olyan módszertani fogásokat, olyan tanítói mintákat, példákat kaptunk. Az a rengeteg gyakorlat, amiben mi voltunk, és az a rengeteg bölcsesség, amit a tanárainktól, nem csak a főiskolai tanároktól, hanem azoktól a gyakorló iskolai tanítóktól kaptunk, akiknek az óráit látogattuk, akiknél hospitáltunk, akiktől iránymutatást kaptunk, végtelenül nagy tartalékot, nagy muníciót jelent. És ugye hát Sárospatak szellemi közege, amit nem lehet kihagyni. Az a szeretet, kapcsolat, amik Sárospatakon szövődtek, azok nem szakadnak el soha. Az a szellemi magasságok, amik Sárospatakon vártak bennünket.
1: Minden szempontból érezte, hogy otthon van, ha jól
2: így
1: gondolom.
2: Így van. Tényleg nem lehet úgy elmondani, mint amennyire mély nyomot hagyott a lelkemben.
1: Ez érződik szerintem, ahogy hallgatjuk önt, vagy hallgatom én is önt.
2: Igen, hogyha most azt kérdezné tőlem valaki, hogy hol éreztem a legjobban magam, vagy melyik az az iskola, ami az egyik legnagyobb nyomot hagyta, főleg a felsőoktatásban, mert ugye van még egy pár ezután, hála Istennek, de mindig azt mondom, hogy a pataki évek az alapvetően meghatározó volt, hogy én kivé váltam fiatal felnőttként.
1: Gondolom az is egy nagy változás volt, hogy a családi környezetből, az otthonból, a családi háztól kollégiumba került.
2: Így van, így van. Tehát azért azt mondhatom, hogy minket burokba neveltek a szüleink. Mert az a szeretet bármennyire is egy nyugodtabb és talán egyszerűbb, így a legjobb mondani, hogy egyszerűbb világ volt az, amiben én felnőttem. Tehát a 90-es évek. Akkor is már voltak olyan veszélyek, voltak olyan nehézségek, amiket mi nem láttunk és nem tapasztaltunk meg, mert az a csendes, bölcsességgel teli szeretet, az a következetesség, ami a szüleim, nagyszüleim részéről körülvett, az a mindennapjainkat teljes mértékben beborította, elfedezte, tehát minden az ég adta világon megvolt benne, amire egy gyermeknek szüksége van. Viszont amikor főiskolás lettem, és tényleg annyira elcsépel, de tényleg úgy van, hogy kilépett az ember a nagybetűs életbe, szülői házat elhagyva, kollégistaként egyedül kellett boldogulni, no, akkor derültek ki igazán, hogy azok a gyökerek, amiket hozunk, azok bizony mennyire állják meg a helyüket, mennyire erősek, mennyire tartják meg ezt a növekvő magot, amit elvetettek ugye belénk valamikor.
1: A mindennapok gyakorlati részében, és ugye hitben is.
2: Így van. Ezért is az egyik legfontosabb sárospatak. Mert ott volt mögöttünk a hitbeli háttér, kimondva és kimondatlanul is. A sárospataki gyülekezet mindig szívesen fogadta a főiskolásokat. Teljesen mindegy volt, hogy a teológusok mentek, vagy a tanítóképzős főiskolások. Az ottani gyülekezet mindig mindenkire nyitott volt. És a másik pedig ugye a patakiaknak az a szellemisége, amire már utaltam. Hogy ők valahogy ezt így magukba szívva hordják, és ez minden lépésükben, minden dolgukban ott van. És a sárospataki főiskolának is megvolt ez a csendes bölcsességgel és szeretettel teli közege. Nem volt hittudomány, tehát a miénk, a Comenius nem volt hittudományi intézmény, de mindannak ellenére ott volt benne. Ott volt benne a szeretet, és ott volt benne az útmutatás és a szeretettel való vezetése a fiataloknak.
1: Itt tanítói oklevelet kapott?
2: Így van, én tanítóképzős voltam, és ének szakkollégiumot választottam mellé, tehát így lettem 5.-6. osztályra ének szakot tanító is. Úgyhogy így lettem végül is tanító énekes, ahogy mi mondtuk. És van egy aranyos anekdóta, hogy mindig az énekeseket keresték a portás bácsik esténként, mert mindig a zenészekkel van a baj, hogy őket ki kell zavarni az épületből, mert ugye nekünk gyakorolni kellett zongorát. Voltak zenedarabok, voltak énekszámok, amiket meg kellett tanulni, és mindig mi voltunk az utolsók, akik elhagytuk a főiskola épületét, mert ami fel volt adva, azt meg kellett tanulni.
1: Ugye ez időbeni ráfordítást jelent, sok gyakorlást, de nagyon sok hozadéka is van, és ugye itt a tanulmányokra is jótékony hatással lehet, ahogy a szakemberektől is hallhattuk, illetve sok olyan érintettel beszélgetve, akik saját életükből, mint ön is megtapasztalták mindezt, hogy hogyan lehet a legoptimálisabban összehangolni a tanulást a zenével, vagy akár a sporttal, azzal a területtel, amiben az ember talentumot kapott.
2: Igen. Amikor valaki tehetséget kap valamire, akkor egy olyan ajándékot kap a jó Istentől, amelyet nincs más dolga, mint kibontani. De ez az ajándék, ez nem egy masnis, bekötött, becsomagolt, csilivili valami, amit csak kézbe kell fogni, és utána, már bocsánat a kifejezésre, de lehet vele villogni. A tehetség nem ilyen. A tehetséget ki kell munkálni. Abban rendkívül sok munka van, abban rendkívül sok gyakorlás van, abban rendkívül sok olyan óra van, ami bizony nem biztos, hogy arról szól, hogy milyen könnyen megy. Az az egy-egy dolog, amit utána tovább lendít, és ennek a sok pici, apró gyakorlásnak lesz az az eredménye, hogy utána valamiben kimagasló teljesítményt tud nyújtani. Ugyanígy vannak a gyerekek is. Amikor elénk kerülnek, és látjuk valamihez a az affinitásukat, látjuk, hogy valamire készséget, képességet kaptak, és ezt elkezdjük munkálni bennük, bizony nagyon sokszor van megtorpanás. Az én életemben is volt ilyen. Nekem is volt olyan, amikor szívem szerint feladtam volna a zongorát. Nekem is volt olyan, amikor a szolfés zene elmélet nehezebb volt, és azt mondtam, hogy a csodába ezzel az egésszel, mert amíg én itt zongorázok, meg amíg én itt tanulok, addig a többiek buliznak, vagy bármi egyebet csinálnak, és itt is csak a szüleimre és az áldott bölcsességű tanáraimra tudok visszaemlékezni nagy-nagy szeretettel, akik nem hagyták. Nem hagyták, hogy akkor, amikor az első nehézségek jönnek, meg a második, meg a sokadik, akkor én ezt abba hagyjam. És hogyha most a gyerekekre, ha gondolok, ugye őket említettem, olyan sokszor van, hogy ők is megtorpannak. És ha ilyenkor számíthatunk a szülői házra, és ők segítenek átlendíteni a gyerekeket ezen a nehézségen. Számítunk a szaktanárra, aki az ő tehetségét fejleszti, és ő is segít átlendíteni ezen a nehézségen, akkor a gyermek utána újra szárnyalni tud. Tehát a megtorpanást újabb szárnyalás követheti. De ha a megtorpanásoknál feladják a gyerekek, vagy hagyja a szülő, hogy feladja a gyerek, akkor nagyon nagy hibát követünk el, mert olyan ez, mint amikor, nem tudom, látták-e már a szülők, hogy a madarak hogy tanítják repülni a kicsinyeiket. Ugye a fecske úgy tanítja például repülni a kicsinyét, hogy az egyik szülő átmegy egy aránylag közeli helyre, ahová a picinek át kellene repülnie. És így lépésről lépésre tudnak menni. És mindig csak egy kicsit van hosszabb táv előtte. És ilyen a tehetségfejlesztés is, ilyen a tehetség is, hogy amikor jön a nehézség, akkor kell a szülői segítség, akkor mindig rövidebb célok kellenek, vagy az kell, hogy ott legyen a szülő, ott legyen a szaktanár, és a szárnya alá nyúljon a kismadárnak.
1: És hogy a tanítóképző elvégzése után hogyan folytatódott az életútja, a szakmai útja. Innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést, hiszen mostani adásunk műsor idejének végéhez érkeztünk. Én köszönöm, hogy itt volt velünk, és szeretettel várom vissza dr. Sasné Vence Ildikót, a Pitvallatvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját egy következő alkalommal a beszélgetésre, amelyet 2 hét múlva hallhatnak adásban a kedves hallgatók.
2: Köszönöm szépen, és örömmel jövök vissza.
1: Szeretettel várjuk, kedves hallgatóinktól pedig most elköszönünk. Az elmúlt órában az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot kíván a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória, viszont hallásra.
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: pretty cool.
1: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hír összefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárcavezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulusz a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra, közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-i szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Világi és hitéleti területeken is több lehetőséget kínál a továbbtanulásra diplomásoknak a Debreceni Református Hittudományi Egyetem felnőtt képzési központja. A legnépszerűbbek a pedagógiai végzettségre épülő szakirányú továbbképzések és tanfolyamok, sokan jelentkező. A pedagógus szakvizsgát nagyrészt tömbösítve oktatják, ott már hétfőn indul a turnus. A többi képzés a fejlesztő pedagógia, a család és gyermekvédelem, a drámapedagógia, a biblioterápia még elérhető a leendő hallgatóknak, ezt mondta Jó Anikó főiskolai docens, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem felnőtt képzési központjának vezetője.
0: Elsősorban a szakirányú továbbképzésekre építünk, ez adja a központ fő profilját, emellett rövidebb tanfolyamokat is indítunk. Kiemelt képzéseink a pedagógus szakvizsga és a fejlesztő pedagógia. A pedagógus szakvizsgának választáson alapuló tanulmányterületei vannak, 4 fél éves képzés, a 3., 4. fél év a választható szakirány. Az utóbbi években nagyon népszerű a mentor szakirány, ez a középiskolai, illetve a felső tagozatos tanárokra vonatkozik. Tulajdonképpen ugyanezt jelenti az alsó tagozaton a gyakorlatvezető tanító, és ugyanígy a gyakorlatvezető óvodapedagógus. Emellett választható szakirány a differenciáló és fejlesztő pedagógia. Ezen kívül hirdetjük még a család és gyermekvédelem szakot, illetve a szocioterápiás eljárásokat. Mindkettő 2 fél éves képzés. Kínáljuk a drámapedagógiát, szintén szakvizsgát ad, és a biblioterápia, azaz irodalomterápia képzésünk, amely szintén folyamatosan népszerű. Nagyon jól állunk a jelentkezésekkel a 26-os, 27-es tanév előtt. Pedagógus szakvizsgán is, fejlesztő pedagógián is 2 párhuzamos csoportot kell indítanunk. A pedagógus szakvizsgára ugye 24-én, azaz hétfőn indul a tömbösített hét, oda már nem tudunk jelentkezést elfogadni. A további képzésekre, mivel azok szeptember elején indulnak, még elfogadunk jelentkezést.
2: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. Idén 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét hallják.
3: 4. alkalommal rendezzük meg a Miskolci Arszakra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy összeállt a összes program, és őt már le kellett mondani, mert rengeteg a jelentkező, és 10 nap alatt már egy 0. napot is megszervezünk rengeteg programmal. A művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, tehetségük és tudásuk legjobbát nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplő készül jelen pillanatban a műsoraikkal, a saját műsorokkal, úgyhogy nagy a várakozás. A városban már keresik a programfüzetet, hál' Istennek ez időben elkészült, úgyhogy várjuk, nagy várakozás van az Arszakra Fesztivál iránt. És azt elmondanám, hogy ez egy példa nélküli összefogás a városba, mert 18 civil szervezet kapcsolódott be, bekapcsolódott az összes iskola, tulajdonképpen a felekezetek, mert a zarándoklattal minden egyes templomba elmennek a zarándokok. Az összes nagy intézmény bekapcsolódott, a múzeum, a Herman Otto Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a szimfonikus zenekar, és még mások is, akik tehetnek ezért a Arszakra Fesztiválért. Tehát tulajdonképpen egy példátlan összefogás.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: 17. fejezet. Idestova 2 hete lakoztak már a fekete gödörben, és nem történt semmi. Emberek asszonyok jöttek fel olykor a falvakból. Gyógyítani való gyermeket is hoztak néha, és az idő kitartott. Napközben ragyogott a nap, éjszakánként sziporkáztak a csillagok, és a forrás szélén jégbőrödzött reggelente. Aztán egy délután zúgni kezdett felettük a Ziblez 3-as csúcsa, és ez különös zúgás volt. Az öreg fölnézett, megszagolta a szelet, és azt mondta: itt a tél. Úgy is volt. Elébb csak szélzúgatta a fenyveseket odafönt, aztán megfellegesedett az ég, és esni kezdett az eső. Esett, esett 3 napig. A 3. nap estén hideg szél támadt, és hóvá változott tőle az eső. Reggelre megfehéredett a világ. Na, most mi lesz? Kérdezte Nagy János, a volt gyéresi pap. Tél. És velünk? Az öreg jól megnézte. Tanultál-e valamit, amióta itt vagy? A pap megvonta a vállát. Nem tudom, mit feleljek erre. Megtanultam fát dönteni, fát aprítani, tüzet szítani. Ha csak ennyit tanultál, akkor bizony sokat kell még tanulnod, János. Ez lesz veled. Itt. Rettent meg János a gondolattól. Mehetsz máshova is. Hova? Hát tőlem hiába kérded. Vonta meg a vállát az öreg. Fordulj Istenhez. Ő tudtodra adja, ha figyelsz. Gergely, aki mindedig szótlanul gubbasztott a kemence megetti padon, mély lélegzetet vett és megszólalt. Megtanulhatjuk a szénégetés mesterségét. Az öreg odafordult és megnézte jól. Kedvemre vagy, Gergely. Kedvemre voltál, mióta megösmertelek. Te nem panaszkodsz. Nyitott szemmel nézed a világot. Hát igen. Megtanulhatod a szénégetést, megtanulhatod a kerékgyártást is, a szerzámkészítés, sok mindent, ami szükséges ahhoz, hogy életet kaparjon magának az ember. Lehetsz fazekas is, téglaégető, ezermester, ki kóberes szekérrel járja az országutakat, és falusi népek edényeit foltozza, késeit, baltáit élezi, tetőt javít, kerítést von, és rendbe tud hozni mindent, ami áramlott. Becsületes munka mindez, és rendes időben, rendes világban életet biztosít annak, aki nem resteli a munkát. Csak egy a baj, Gergely fiam. Nem élünk se rendes világban, se rendes időkben. Rendetlen világban és megbokrosodott időkben élünk. És bárhová mégy is, bármibe kezdesz is, ha szenet fuvarozol le a malmoknak, vagy szerszámot, edényt javítasz. Ott kell legyen a zsebedben télen, nyáron, nappal és éjszaka egy kis pecsétes papíros, ami azt mondja, hogy azok, akik uralkodnak fölötted, tudják, hogy ki vagy, mi vagy, és hogy engedélyt adtak neked, nevedre szóló engedélyt, hogy végezd, amit végzel. Ha nincs ilyen pecsétes írás a zsebedben, az első csendőr ősnél tovább alig hajutsz. Ez a baj, Gergely fiam. Csönd nehezedett a konyóra. És magának van pecsétes írása? Kérdezte Nagy János gúnyosan, szinte ellenségesen. Akik a jövendőt dolgozzák, azoknak nem ad pecsétes írást a világ. De ez is eljöhet egyszer, Megadja azt is az Úr, miért eljutunk oda, hogy nem csak egy néhányan, de jó sokan, akik magyarok vagyunk, kiérdemeljük azt, hogy ne csak múltunk, de jövendünk is legyen. A jövendőt pedig Gergely és János azt meg kell szolgálni, nem terem magától, mint mezőn a virág. Először is tudni kell az igazat, aztán meg gyakorolni is kell az igazat, mert az Úr csak azon segít, aki az ő útját járja, aki az ő erejének irányába halad. Akárcsak a vitorlás csolnak, olyan az ember is. Szél mentébe fordul, siklik előre, szél ellen fölborul, és elsüllyed. Az emberi lélek vitorláját az Úr ereje duzzasztja erővel, de mint minden egyébnek, ennek is tudni kell a titkát. Ezért vagytok itt ti ketten, ezért választott ki benneteket az Úr. Azt hiszitek, hogy az Úr akarata nélkül ki tudtalak volna menteni a románok kezéből? Ki vagyok én? Vén ember, Isten nélkül senki se vagyok, de Istennel, Isten oldalán világot hódíthatok, ha ő úgy rendeli. Az ő rendelése pedig az, emelte fel a hangját, úgy, hogy megtelt vele a gunyó, hogy emberelje meg magát végre a magyar, térjen vissza urához, ki idehozta az ígéretek földjére, hazát adott neki, szépséges országot, hatalmat és dicsőséget, népek élére emelte, népek és nemzetek védelmezőjévé tette, pajzsán tartotta, magosan, mindaddig, míg önzés és kapzsi hiúság egymás ellen nem fordított magyart a magyarral, és idegen tanácsadók sima nyelvére hallgat,

az én szavamat, és minden tettével gondolataimat végzi. Annak hatalmat adok a világ fölött, amit az ő számára teremtettem. Ez az Úr törvénye, fejezte be az öreg, és akinek esze van, él vele. És hol van mindez megírva? Kérdezte Nagy János gunyoros mosolyjal, felhúzott szemöldökkel. Mert a Szentírásban nem leltem nyomát. Pedig abban van a gyökere, mordult rá az öreg ember. Nem a zsidókéban állt, hanem abban, amit Jézus Krisztus tanítványai tettek írásba emlékezet után, meg amit az Úr áldosai róttak fel a régi időkben a törvényoszlopokra. Egyszer talán még meglássátok azt is, tette hozzá Magorván, de most nem erről van szó. Rajtatok múlik, hogy velem maradtok-e, és beálltok-e az Úr maroknyi táborába, magyarok kovászának, amelyből egy csipetnyi elég, hogy Isten kenyerével töltse meg a teknőt. Avagy magatok útját kívánjátok járni emberi gyöngeségetek szerint, a magyar jövendő dolgában haszontalanul? Ez most a kérdés. Keményen döntek a kunyó csöndjében a szavak, és utána csönd lett, mély hideg csönd. Az öreg lassú léptekkel az ajtóhoz ment, és kitárta szélesre. Csípős téli levegő söpört végig a kunyón. Odakint akkor kelt a nap, a bükkök megett. Fényétől szikrázni kezdett a hó. A szikrázás közepén látni lehetett Ferkőt odalent, ahogy derékig vetközve mosta magát a forrás csillogó vizében. Látjátok azt a gyereket? Szólalt meg halkan az öreg ott a nyitott ajtóban. Eljő az idő, amikor apostola és vezére lesz Erdély magyarjainak, ő és a többi hozzája hasonló, és az Úr tudásával hazát teremtenek itt újra, magyarok hazáját. A két pap ott görbett még mindig a kemence melletti padon. Nem néztek ki a sziporkázó térbe, csak a döngölt agyagot bámulták a lábok előtt. Azután egy hirtelen mozdulattal Gergely a Ferences felszökött a padról. Három hosszú lépéssel odalépett az öreg elé a nyitott ajtóba, és nagy csontos markát feléje nyújtva derűsen mondta. Egy életem, egy halálom, azt is a kezedbe ajánlom, öreg apám, akárcsak a legkisebbik disznópásztor gyerek a régi mesékben. Itt a kezem, nem disznóláb, Isten szolgája lennék amúgy is, tette hozzá különös, félig nevető, félig könnyező mosolyjal, és magyar Isten szolgálni, ha van ilyen, az szívem szerint való. Csak egy Isten van, Gergely, mordult rá az öreg. Hozzánk magyarul szól, másokhoz más nyelven. Csak hogy mások nem értik a szavát, saját nyelvükön sem, mert nincs, aki megtanítsa nekik a szavak értelmét. És ha lenne is, alig ha nem börtönbe vetnék, és mágián égetnék meg az olyat. De mi magyarok már jó másfél ezer esztendővel ezelőtt az Úr nemzete voltunk, és ideje nagyon, hogy azzá váljunk megint. Gergely, mondta és szakállába mosolyogva megragadta a feléje nyújtott kezet. Isten hozott közénk. Most már igazán Isten hozott. Néhány pillanatig keményen markolták egymás kezét, és szemük egymásba kapcsolódott. Köszönöm, öreg apám, mondta halkan Gergely. Zeng a szívem, mint ahogy nem zengett már régen. Elengedték egymás kezét. Hátuk mögött mozdult valami. A gyéresi pap fölkelt a padról, görbet háttal és savanyú ábrázattal odajött hozzájuk, aztán mély lélegzetet vett. Magyar lennék, én is, mondta kissé rekedten. Kioktattak Isten dolgában is. A baj az, hogy magyar voltam, csak bajt és keserűséget hozott rám,

0: mindez ideig, és talán ez az oka annak, hogy Istenben sem hiszek úgy, ahogyan kellene. Micsoda Isten az, mondottam magamban többször, aki eltűri mindazt, ami ezen a világon történik, amit anyámmal, apámmal elkövettek, amit én kellett eltűrjek csak azért, mert magyar voltam, azt a sok igazságtalanságot, kegyetlenséget, a gonoszok győzelmét a jók és szeridek felett. Micsoda Isten az ilyen? Ember vétkért, ne hibáztasd Istent, vágott a szavába dorgáló hangon az öreg, a magyarok vétkért se Istent hibáztasd. Ami pedig a románokat illeti, ne irigyeld őket, megszenvedik ők mindazt, amit ma elkövetnek, hétszeresen szenvedik meg unokáikban, dédunokáikban, mint ahogy mi magyarok szenvedünk meg most elődeink bűne miatt. Ne irigyeljétek azokat, kik gyűlölnek benneteket, akik kínzásokkal gyötörnek és halálba üldöznek. Minden tettüket ő ellenökbe fordítja az Úr, és minden kínzást ezerszeresen fizet vissza. De megszabadítani csak akkor fog benneteket, amikor visszatértek az ő törvényéhez, és egymás szeretetében, egymás támogatásában nemzetté váltok újra. Lélekben tiszta, jellemben erős, szeretetben tántoríthatatlan, és az Úr törvényének tudásában bölcs és engedelmes nemzetté, kikben önmagára ismerhet újra a Teremtő Atya. A szeretet ereje mindenekre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is. Te pedig, János fiam, eredj ki az erdőbe, járd meg magadat a hóban, vizsgáld meg lelkedet, és ha úgy érzed, hogy nem lesz békességre köztünk, vissza se térj, eredj, amerre jónak látod. Akasz most mindjárt tarisznyát a nyakadba. Tömd meg, amivel jól esik, hogy éhen ne vesz. Csergét is göngyölhetsz magadnak, hogy legyen, ami melegen tartson, és a jó Isten kegyelme legyen te veled. Ha pedig úgy látnád jónak, hogy visszatérj, és megismerd az Urat, mi szeretettel várunk. Na, a többi a te dolgod. Nagy János kivörösödve és döbbenten álltott egy pillanatig az ajtó küszöbén, aztán rántott egyet a vállán, és lehajtott fővel, zsebre dugott kézzel kilépett a hóba, és nekiindult a beavazott erdőnek. Az öreg hosszasan nézett utána. Nagy benne a keserűség, sóhajtotta, kérget rakott a lelkére, súlyosat. Semmit se vitt magával, még ennivalót sem, mondta Gergely. Abban a vékony városi öltözetben megfagy a szerencsétlen, mielőtt emberre bukkan. Visszajöjj, morogta az öreg, és a távozó után nézett, kit akkor nyelt el a behavazott bükkös. Ne vedd kicsibe ezt a gyéresit. Nehéz természete van, az igaz, de nehéz fából készül a jó baltanyél is, ha sikerül simára faragni. Igaza is volt. Még delelőre se ért fel a napod a fönt a gyöngyszínű téli égbolton, és jött már Nagy János lefelé kipirult ábrázattal, izzadva vonszolva maga megett egy hosszú, nehéz, ágas-bogas bükkfaágat, amit a szélvihar törhetett le valahol még a nyáron. Itt van, né? Mondta nagyot szusszanva, amikor odaért vele a konyha elé. Ha baltát ad valaki a kezembe, fel is aprítom azt a jóféle tűzre valót most mindjárt. Gergely és Verkő oda voltak még a szánkóval hasogatott fáért, és csak az öreg volt egyedül a kunyóban. Kijött, megnézte a fát, megnézte az embert, és csak ennyit mondott. Lesz baltát magadnak ott hátul a színben, János fiam. Jó, hogy hazataláltál. Dicsértessék az Úr. Mikor kis idő múlva Gergely és Ferkő megtértek a vasított bükkel megrakott szánkóval, János pap javában aprította a tűzrevalót, mint a reggel óta egyebet se tett volna. December elejére megnőtt a hó. Hasig süppettek béli a szarvasok meg az őzek, és holdfényes csikorgó éjszakákon farkasok ritkították a gyöngéjét. A nagy hó miatt két hét is eltelt anélkül, hogy bárki is feljött volna odalentről. Kurtultak gyorsan a napok, és nyúltak az éjszakák. Nappal fát gyűjtöttek, tűzrevalót aprítottak, hosszú füstös estéken az Úr törvényeiről beszélt az öreg, meg a hatalomról, amit az embernek adott mindenek fölött, hogy legyen az hóvihar, vadállat, sziklakő vagy emberi gyöngeség. Egy szép, ragyogó napon aztán úgy délidőben ember jelent meg alul, a behavazott völgykatlan aljában, ahol a kemencékhez vezető szekérutat rejtette a hófúvás. Az öreg a tornác patkájáról nézte a közeledőt. Gergely és János fát aprítottak, és Ferkő hozta be ölenként az eresz alá. Andrásnak nézem, szólalt meg az öreg a padon. Ferkő megfordult, és lefelé nézett ő is, ahol az érkező ember törte a havat. Ez bizony András, mondta, jó messzire eljött. Nagy hírrel kell jöjjön, csak baj híre ne legyen. Mit beszélsz, mordult rá a vén ember, tudod jól, hogy az Úristen világában nincsen rossz, csak jó. Így baj se lehet. Ha nem tudnád, még ideje, hogy megtudd. Akiknek az Úristen viseli gondját, azoknak minden javukra válik. Szép szálember volt András, jött fölfelé a hóban. Báránybőrkocsmás, szőttesbe öltözött derékszál ember. 40 év körüli, bajszos, éles ábrázatú magyar. Adjon az Úristen, köszönt reájok, amikor odaért. Isten hozott, András. Az ember feljött a konyóhoz és megállt. Jól megnőtt a hótól a hegy, vallotta be, s levéve fejéről a kucsmát, megtörölte ködmöne ujjával izzadt homlokát. Gyere már, ülj le! Hívta be az öreg a tornácra. Megfáradhattál, beresztel kétől idáig. András fellépett a tornácra, leverte posztos csizmájáról a havat, és leült az öreg mellé a padra. Üzenetet hoztam, mondta folytott hangon, és aggodalmas pillantásokat vetett a tűzifából sürgölődőkre, olyat, ami nem tartozik másra. Beszélhetsz ezek előtt, bólintott az öreg. András mély lélegzetet vett elébb. Azt üzeni apó az Isten székiről, hogy siessen kelmed Kolozsvárra. Sok jó magyar gyűjtöttek be a Fellegvár pincéjébe. Felét kivégzik, ha nem ér oda idejében. Apó Vásárhelyt végzi a mentést, Esvány meg Csíkszeredán. Nagyváradon Bakó Károly, Brassóban meg Kelmed tanítványa Lőrinc. Sok a menteni való mindenütt. Egy lélegzetre mondt el mindezt, mint akiben hosszú ideig megregett a szó. Utána nagy lélegzetet vett, és hozzátette, úgy véli apu, elérkezett az idő, hogy begyűjtsük az Úr aratását. Gyűl a munka, és kevés a cselét, az idő megérik, én magam hajnal keltével nagybányára megyek. Az öreg bólintott, aztán felkelt a padról. Ferkő, Gergely, János, szedjétek össze magatokat, útra kelünk. Ferkő megszokhatta már a hirtelen dolgokat, mert szó nélkül lerakta a tűzifát a fal mellé, és bément a kunyóba. Gergely és János azonban meglepetten bámultak. Most mindjárt? Kérdezte Gergely. Hova? Toldotta meg János a kérdést. Most mindjárt Kolozsvárra, felelte az öreg. Készítsetek terült magatoknak, östére lent lehetünk Láposon. És onnan? Bátortalankodott János. Az már az úr dolga, nem a miénk. Fél óra se telt, és már mentek is. Én megmaradok itt éjszakára, szólt utának András, és holnap csak átrövidítek a hegyen. No, Isten, Isten! Isten, Isten megáldjon! Törték a havat lefelé a völgykatlanon. Egy idő múlva Nagy Jánosból újra csak előkívánkozott a szó. Ki volt ez az ember? András, Beresztelkéről, apó tanítványa. És ki ez az apó? A legidősebb köztünk, felelte hátra az öreg, valamikor én is őkkel mekeze alatt voltam. Csöndben taposták tovább a havat. Mikor lent a pataknál megálltak szusszanni, János pap újra megszólalt. Aztán hányan vannak, mint maga, meg ez az apu, meg hogy hányan vagyunk? Igaztudók és látó emberek? Szakította félbe az öreg, és fölnézett a gyöngyház színű égboltra, mintha onnan akarná kiolvasni. Hát lássuk csak. Apu az Isten székén, öreg Bence Gödemester háza felett, kicsi Bence tovább Déva felett, Imreve a Hargitán. Igaz Károly meg Bak Balázs Szent György vidékén, meg Háromszékben. Ábris lent az alsó marostáján. András, akit láttatok, Beresztelkén. Sándor valahol Abrud bánya fölött. Na meg aztán itt vannak újabban ezek a felszabadult tanítványok is, mint az én Lőrincem. Van belőlük egy jó tucatra való szanaszét, és egyike ezeknek Jankó, Szűrszabó Jankó. Az vár majd reánk valahol Kolozsvár alatt. Tudom. Honnan tudja? Ütődött meg ezen is Gergely. Ez az András egy szót sem mondott róla. Nem kellett, hogy mondja, tudom én azt, hogy ott lesz Jankó kéznél. Ösmeri Kolozsvár környékét, akár a tenyerét. Hóstáti kertész ember volt az apja, nyugosztalja az úr. És azt is tudom, hogy szállással, meg útmutatással is vár majd bennünket. Ti ezt még nem értitek, ma idő kell, néha bizony sok idő, míg megnyílik bennetek a titkok tudásának ablaka. Kérdezzétek meg Ferkőt. Ő érti már nagyjából. Folyóvize mentén vár reánk, mondta Ferkő, lehajtott fejjel, lehúny szemmel is halálos komolyan, behavazott füzesben, nagy ponyva sátorban. És sült libahúsával vár, és borral teli kulacssal. Nagy róka ez a Jankó bácsi. Isten tudásának csak az étvágya volt nagyobb, ez igaz. Toldotta meg az öreg fejét csóválva. A két pap összenézett, Gergely csak rántott egyet a vállán, de János pap kiköpte, ami a nyelvén volt. Ez már sok, mordult ingerülten. Isten törvénye szerint élni, Isten akaratát kutatni, Istennek engedelmeskedni, ez igen, ez szép és komoly feladat. De távolba látni? Önámítás. Isten csak arra adta a szemet, hogy meglássuk vele, ami körülöttünk van. Nem, hogy átlássunk hegyeken, dombokon, mindeneken. és hogy megjósoljuk, mi történik majd valahol a jövendőben. Ez bolondság. Ferkő elveresedett, rántott egyet a terén, és szó nélkül indult lefelé a behavazott patak mentén. Az öreg rosszalólag csóválta meg a fejét. János fiam, már megint kiszaladt alólad a nyelved. Nem tanították neked a papok iskolájában, hogy az Úr mindent tud, és mindent lát, és hogy ő előtte nincs sem múlt, se jövendő, csak az örökké való most, a jelen? Nem tanították ezt neked? Hát, hogy Isten mindent tudó és mindent látó, azt igen, de az öreg szavába vágott, már most, ha szerető édesatyád, aki minden dolgodat szívén viseli, lát valamit és tud valamit, amit te még nem látsz és nem tudsz, nem gondolod, hogy megosztja veled ezt a tudást tiszta szeretetből, mi? És ha a földi atyád megteszi ezt a kedvedért, nem gondolod, hogy mennyei atyád, ki százszor jobban szeret, még százszor inkább megteszi ezt, te érted? Tűnődj ezen, János. De most menjünk, dolgot adott az Úr. Hát mentek, röviddel sötétedés után, szállást leltek egy lápos istálló szénapadlásán, amit melegen tartott odalentről a jószág párája. Hálás lelkű magyarasszony még forró levest is vitt fel nekik a szénába, meg frissen sült kenyeret, kérni se kellett. Adott az Úristen a maga módján, ami csak kellett, amikor csak kellett, és ahol csak kellett, mások kezén keresztül. Rossz idegen szokás akkor adni hálát az Úrnak, amikor már előtted az étel, és szemeddel látod azt, oktatta tanítványait az öreg. Őseink, akárcsak Krisztus Úr, előre köszönték meg az Úr szeretetét és gondoskodását, mint az erdő madarai. Az apagyilkos is megköszöni a kezébe adott kenyeret. De az Isten tudó ember sosem kételkedik az Atya szeretetében, és nem várja meg az adományt, hanem hálát ad a szeretetért előre is, mert tudja, hogy élő valóság az. Déstől még fuvart is kaptak egy hálás teherkocsi vezetőtől, kinek elakadt motorját, az öreg egy érintéssel megjavította. Deszkát szállított ponyvával takarva a kolozsvári magyar, a román államnak, és amikor megtudta, hogy hova igyekeznek, felengedte őket jó szívvel a ponyva alá. De csak apa idáig. Ott leszállította őket, mert félt, hogy megbüntetik, amiért magyarokat fuvarozott románok benzinjén. Mentegetőzött is szegény, de az öreg barátságosan megveregette a vállát. Sose röstelkedjék, atyafi, hiszen éppen itt akartunk leszállni az útkeresztezésnél, csak nem tudtuk, miként adjunk hírt magának onnan fentről. Áldja meg a jó Isten, és jusson eszébe, amit mondtam. Nincs olyan baj ezen a világon, se motorral, se egyébbel, amin az Úristen ne tudna segíteni, ha őszinte és alázatos szívvel hozzáfordulunk. Mélyen az ember szemébe nézett ott az országot behavazott szélén, és aztán közelebb hajolva hozzá, halkan a fülébe mondta. Amikor hazaérsz, menj be a szobába, ahol a feleséged fekszik. Hajolj föléje is, mond úgy, hogy meghalhassa. Asszony, az Úristen szeretete hazahozott engem, és meggyógyított téged. Adj hálát az Úrnak, és kelj fel az ágyadból, mert az Úr szeret téged, és egészséget adott neked. Háromszor is elmondotta a megrőkönyödött emberrel a szavakat. Mondjad magadban, míg odaérsz, hogy el ne feledd, és atyán át az Úrnak. Azzal intett a fejével a többieknek, És indult előttük a hóba temetett török búzak földön keresztül le a szamosnak. Az ember még mindig ott állt sokáig a teherkocsi mellett, és bámult utánuk. Miről gondolja, hogy beteg a felesége? Kérdezte János pap, amikor utolérte óvan. Nem gondolom, tudom, felelte az öreg kurtán. Megmondta az úr. Benne volt az ember szemében is. Az emberi szem világosabban szól, mint a száj, és igazat mond mindig.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

jött éve csodáknak. Ihol én, ihol én, pörölje világnak. Sarkam alá én a nemzeteket hajtom, nincs a kerek földnek, ura kívül rajtam.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szórását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapja meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárcavezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátásra, ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Kedves hallgatóink, regélő utazásunk következő helyszíne a Bocskai kert. Nemrégiben ugyanis a Hímez Magyar Alapítvány Bocskai kerti székhelyén rendezték meg a Hazádnak rendületlenül elnevezésű konferenciát és a Körbeölelt Szóza című szabadtéri kiállítást. A találkozón bemutatták Vörös Marti Szóza című versének furtai hímzéssel elkészült hat alkotását, amelyet rövidesen az Ausztráliában élő magyarság is megismerhet. Ugyanakkor a Bocskai kerti székhely kultúrtörténeti zarándokhelyként működik. Műsorunkban először Petrányi Szőr Annával, a Reku Alapítvány elnökével, a program főszervezőjével beszélgetünk.
2: Hogyan jött létre a mai esemény?
3: A 2000-es évek elején Pál Zoltán, a Terézvárosi Kétanyelv igazgató asszonya megkért arra, hogy fogadjam Wigner Jenő, Nobel-díjas fizikus leányát. Arra gondoltam, hogy megmutatom a Kossori gimnáziumot, a Király utcai otthonát bejárjuk. Ugyanakkor mindenképpen Vörös Marti Mihályról szeretett volna velem beszélgetni. Elmondtam, hogy az édesapjának, a legkedvesebb tanára, Lász tanár úr, azt javasoltam, hogy memoritereket tanuljon Vörös Martitól, és a tudományos kutatásai és eredményei majd a memoriterek ismételgetése közben fognak eszébe jutni. Hogyan jutunk el a szózatig? Úgy, hogy óriási feszültséget okozott, belső feszültséget, Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, illetve itt élned halnod kell, mert a 20. század nem mindig tette lehetővé, az itt élned halnod kell.
2: Hogyan jutott el a furtai hímzéshez?
3: Dr. Duró Ildikó sógornőm, házi orvos Furtán, Furta község házi orvosa, így pontos, és ő mutatott be Török Imréné Erzsébetnek, illetve a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület elnök asszonyának, Csordásné Erikának. Így jutottam a furtai hímzések közelébe, és miután Szingapurban és Hollandiában bemutattuk a körbeölelt himnuszainkat, a matyóval körbeölelt himnuszainkat, úgy gondoltam, hogy az 1836-os évfordulót figyelembe véve, hiszen a szózat idén évfordulós, készüljenek el a furtai szózatok, illetve a furtai körbeölelt szózat sorozat.
2: Könnyen rá lehetett venni a furtai asszonyokat, hogy ezt meghímezzék?
3: Nagyon boldogan hímezték, miután megnyertünk korábban egy pályázatot a háziáldásra, pontosan Hímez háziáldás, az volt a pályázatunk címe. Úgy gondolták, látva a szingapúri és a hollandiai példát, hogy diaszporában gondolkodva 15 millió magyar örülhet a szózat új megjelenítésének.
2: Ennek a mai napnak az egyik eseménye, vagy az egyik része volt az, hogy itt Bocskai kertben, a Bodai utcán a kerítésre rákerültek a furtai hímzés képei. Egyfajta kerítésmúzeumként is funkcionál mindez, és ezt Kávási Koppány készítette.
4: Igen, ezt én készítettem a két társammal. Igazából ezek előre legyártott 3D-s elemek, amit ezekről a kerítésekről tudni kell, ezek egy ilyen ipari kerítések. Én azt mondom, hogy igazából mi csak a vásznat adtuk a szózatos hímzéseknek.
2: Mennyire látványos mindez?
4: Azt mondom, hogy a maga kategóriájában szépnek mondhatom. Ez inkább egy ilyen egyszerű polgári kivitelezésű kerítés.
2: Mit jelent azoknak, akik meglátják, vagy ide látogatnak?
4: Inkább alá dolgozik ennek a kiállításnak, szóval nem akarja elvinni a sót a hímzett szózatról.
3: Szép irodalmi zarándok helyé szeretnénk tenni a Bodai út 24 szám alatti otthonunkat, ahol egyébként jelenleg kárpátaljaiak élnek. Nagyon fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a ház és ez a kert volt Móricz Zsigmond, Németh László és Lükő Gábor találkozó helye. Lükő Gábor néprajztudós, Móricz Zsigmond és Németh László író. Mégpedig azért, mert Gulyás Pál unokabányán, a Bangáten díjas költőíró és műfordító látta őket vendégül, illetve Lükő Gáborral ő rokon. biztonságban is volt.
2: Mennyire különleges egyébként ez a kerítés? Van ilyen? Szoktak ilyet készíteni?
3: Mert hogy Kávási Koppány, Kóta Bálint és Kóta Bence ennek a kiállításnak a látványtervezői.
4: Ez igen, ez egy különleges, hisz nem mindegyik kerítést szoktuk így feldíszíteni. Nem mindegyik bír ilyen látvány elemekkel.
3: De gyakorlatilag, amit mi a Bodait 24 alatt Bocskai kertben létrehoztunk, az egy szabadtéri állandó kiállítás. Csak azért nem mondom, hogy állandó kiállítás, mert lehet még más ötletünk is. Jelenleg a Körből lehet szózat sorozat, a Furtai Körből lehet szózat sorozat várja szeretettel az iskolásokat és más érdeklődőket. Tehát a két házi áldás a kaput díszíti, majd következnek jobbra és balra a Körből lehet szózatok. Azt még nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy mindez a miniszterelnökség és az Agrárminisztérium támogatásával jött létre, tehát a Bethlen Gábor alap és a Hungarikum Bizottság támogatta a kerítésmesterek és a Furtai Hímzők munkáját.
2: Ennek a napnak a másik eseménye egy könyvbemutató volt.
3: Dr. Szőr Árpád a testvérem, és bemutatta a népi szecessziós kerámia gyűjteményét. Azért kuriózom, mert nemrég a zsoldai kiállításon láttam, és több száz műfajból összesen kettő darab népi szecessziós kerámiával találkoztam. Úgy érzem, hogy Árpád munkája tabu döntögető is, mert nagyon sok művészettörténész megkérdőjelezi azt, hogy egyáltalán létezik-e népi szecessziós irányzat, vagy csak az nem lekicsinlőm, hanem kizárólag magyar vagy erdélyi szecesszióról beszélhetünk. Árpád népinek vagy magyarosnak mondja, és nyilvánvalóan nincs köze jelen esetben, már nagyon tiszteljük az erdélyi szecessziót, mert ő például a Hódmezővásárhely és mezőtúri kerámiákkal foglalkozik.
2: Miért fontos egy ilyen nap, amikor ennyi kulturális esemény fonódik össze?
3: Úgy érzem, hogy ez egyfajta csapatépítés is, hiszen megszólalt az eseményünkön Gyarmati István, aki ugyancsak unokatestvérünk, Gyarmati Kálmán, polgármester úr közbenjárására lett Bocskai kert önálló község. Tehát Szőlő Sándor polgármester úr után Gyarmati István szólalt meg, és a csapatépítésről annyi, hogy ő nemrég Borferencéknél volt, és a pásztorcsillagászatról adott elő a bibliai időktől napjainkig Székesfehérvárot, tehát ezért tartom fontosnak megjegyezni, hogy egy nagy baráti körben, a családban gondolkodunk, és ez úgy érzem, hogy egyáltalán nem baj, hogyha hálózatot építünk az értékek mentén.
2: Szóval külső embereknek is ugyanakkor?
3: Természetesen, hiszen nem kizárólag a barátainkat és a rokonainkat, családtagjainkat hívtuk meg, meghirdettük az eseményt, és üzletemberek, antikvárium tulajdonosok, testnevelő tanárok, házi orvosok is megtisztelték rendezvényeinket. Azért rendezvényeinket mondtam, mert akár két különálló eseménynek is tekinthetjük a Körből lehet szózatkiállításunkat, valamint Dr. Szőr Árpád testvérem népi szecesszióra vonatkozó előadását.

0: találkozón Szüllő Sándor bocskai kertpolgármestere köszöntötte a megjelenteket.
1: Én úgy gondolom, hogy ezen a szép, verőfényes, tavaszi napsütéses délután minden feltétel adott ahhoz, hogy egy remek programokból álló rendezvényt sikerül itt megszervezni. Az elismerés, a köszönet, a tisztelet és a hála kell, hogy visszaköszönjön beszédemben, hiszen elismeréssel tartozunk azért, hogy a kuratórium elnöke Anna

0: Cset hagytak ránk elődeink. Gondolom Vörös Marti Mihálynak is az életútját, munkásságát fogják méltatni, fogják elemezni, be fogják mutatni azokat a fontos, hangsúlyos életének azokat a periódusait, amelyek jellemzik őt, hiszen őre úgy emlékeznek, hogy a drámaíró óriás, a költő, aki egyébként a polgári élet mellett, ugye ügyvédként, majd később szerkesztőként, egy újság szerkesztőjeként találta meg azt a biztos forrást, ami után tudott nagyobb teret szentelni munkásságának. Tehát tisztelt hölgyeim és uraim, a köszönet az, hogy Bocskai kertben valósulhat meg ez a rendezvény. A tisztelet az, hogy megtisztelnek bennünket, és Bocskai kert egyébként is mindig is híres volt arról, hogy kulturális téren kiemelkedő rendezvényeknek adott otthon. És a büszkeség, amely eltölt azzal kapcsolatban, hogy vannak élő, kapcsolódó személyek a Bocskai kerthez, itt a rendezvényhez is, és ha elmondom azt, hogy a Szőr család tágabb és szűkebb értelemben véve Bocskai kertben mindig is az értéket, olyan családok képviseltek, akik értik, ismerik és támogatják a kultúrát. Jó példa erre természetesen az itt jelenlévők, de kérem engedjék meg, hogy néhány szóban kitérjek dr. Gyalmati Kálmánra, aki a településünk első polgármestere volt, és a 13 év alatt nagyon sokat tett a településünk épített és kulturális fejlesztésért. Nagyon sok híres, jól sikerült program, rendezvény kötődik a nevéhez, amelyet hálával és tisztelettel tartozunk. Nem beszélve arról, hogy mielőtt polgármesterré választották Kálmán bácsit, 16 évig vezette ugye a Kölcsei Központot, ahol egyébként a Kodály kórussal bejárta a világot, Toronto kulcsa, Párizs, legalább 5-ször volt Japánban, Hiroshi Koizumi kormányzóhoz. Én büszke vagyok arra, hogy együtt dolgozhattam Kálmán bácsival, a polgármesterre voltam kétszikuson keresztül, tehát csodálattal tekintettünk rá, öröm volt hallgatni a beszédét, rendkívül felkészült, sokrétű és nagyon intelligens ember volt, aki egyébként, tehát a felsorolt munkásságán keresztül mindig is jó hírét keltette, jó hírét vitte a magyar kultúrának, Magyarországnak és Debrecennek. Azt megelőzően, hogy iskoligazgatóként, pedagógusként nevelte, tanította, okította a gyerekeket az adott szaktárgyakra és a kultúrára. Tehát rendkívül hálásak vagyunk ezért Kálmán bácsinak, emlékét őrizzük, díszpolgárunk is természetesen, mert az az örökség, amit hagyott részünkre, számunkra példaértékű és követendő. Visszatérve a mai rendezvényre tisztelettel, én is rendkívül hálás vagyok azért, hogy ilyen színvonalas kulturális programok valósulnak itt meg, hiszen ez a kiállítás, amely a kerítésen található a furtaiak részéről, vagy az a könyv bemutató, amely a népi panőszet, a szecessziós részét kívánja bemutatni, ez is mint Bocskai között, hiszen professzor úr, Szőr Árpád, aki amatőrként, de rendkívül felkészült emberként egy könyvben állította össze ezeket az értékeket, mind-mind említésre méltó, becsületre méltó, és azt mondjuk, hogy ezzel mi gazdagabbak vagyunk.
1: Gyarmati István ökológus beszédében az összetartozás és a hazaszeretet fontosságát emelte ki.
2: A mai megemlékezés címe egy költemény első sora, amely generációk óta ott él a magyar emberek szívében. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Ezt a gondolatot Vörös Marti Mihály fogalmazta meg Szóza című költeményében. Nem véletlen, hogy ezek a szavak ennyire mélyen belénk ivódtak, mert a haza iránti hűség nem csak a történelem nagy pillanataiban mutatkozik meg, hanem a mindennapokban is. Abban, hogy hogyan őrizzük meg közösségeinket, kultúránkat és nyelvünket. Számomra ez az alkalom személyes emlékeket is felidéz. Édesapám dr. Gyarmati Kálmán hosszú és eredményes életút után, amiről hallottunk néhány gondolatot, 1993-ban 66 éves korában lett Bocskai kert első polgármestere, amikor a település elnyerte önállóságát. Egész életében a kultúra ügyét szolgálta, pedagógusként, szervezőként, közéleti emberként. Polgármesterként is számos kulturális rendezvényt kezdeményezett és támogatott itt Bocskai kertben is. Munkáját a Magyar Kultúra Lovagja címmel is elismert. Ő mindig hitt abban, hogy egy település igazi ereje az emberek közösségében, a közös célokban és a kulturális értékek megbecsülésében rejlik. Folytatva a sort, el kell mondanom, hogy Bocskai kert történetéhez a Szőr család neve is szorosan kapcsolódik, amelynek leszármazottja vagyok. Tulajdonképpen mi is a szőrök lévén kerültünk ide. A házat, ahol most együtt vagyunk, egykor idősebb Szőr József iparművész tervezte és építette, aki egyébként a Debreceni Iparos Tanonciskola igazgatójaként is ismert volt. De természetesen nem maga a ház, ahol sok szép és emlékezetes órát töltöttünk, hanem a család és a népes rokonság, és az az igazi bocskaikerti hangulat, ami jellemző volt erre a néhai szőlőskertre, teremtették meg azt a szellemi és baráti közeget, amely sokakat ide vonzott, és amelyhez mi is kapcsolódtunk. Szőr József felesége Gulyás Pál költő testvére volt. A rokoni kapcsolatok révén a magyar irodalom több jelentős alakja is megfordult itt a Szőr család vendégeként, így jutott el ide például Móricz Zsigmond,

0: és Németh László is, aki egy darabig még itt is élt Bocskai kertben. Számomra mindig megható gondolat, hogy egy kis település egy család vendégszeretete révén hogyan kapcsolódhat a magyar szellemi élet nagy áramlataihoz. A családi gyökerek még messzebbre vezetnek vissza. Szőr Antal dédnagyapám hajdusámsoni rektortanító volt. Az ő felesége Veskóci Budaházi Anna, akinek révén rokonságba kerültünk a nagymúltú budaházi családdal. A budaházi, a szőr és a gyarmati család tagjai viharos történelmünkben mindig részt vettek a haza és a szabadság védelmében. Csak három példa. A hagyomány szerint Szőr Mátyás, ősünk, ott volt Eger ostroma idején a várvédői között. Ez feljegyzések is szólnak erről. Később pedig őseink az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején is a magyar függetlenség ügyét szolgálták. A szabadságharc idején egyik elődön Budaházi Zsigmond, a hajdusámsoni nemzetőrök kapitánya volt. Később pedig édesapám az 1956-os forradalom kapcsán a hajdusámsoni forradalmi bizottmányban vállalt szerepet. Az ilyen történetek számomra mindig azt üzenik, hogy a hazaszeretet nem elvont fogalom, hanem generációkon átívelő felelősség. És itt kell szólnom arról, ami mindannyiunkat összeköt, a nyelvünk. A magyar nyelv az a közös kapocs, amely összeköt bennünket, a bocskai kertieket és a Kárpát-haza más részein élő nemzettársainkat, akik megértik Vörös Marti költeményeit és más költőinket. Ezt most különösen erősen érzem. Feleségem jelenleg a Trianon óta Szlovéniához tartozó Muravidéken, Lendva városában dolgozik, a Petőfi Sándor program keretében, ahol a magyar kisebbség kulturális életét segíti. Ott minden nap látható, milyen fontos megtartó erő a nyelv és a kultúra, és milyen veszélyben van. Ez a mindannyiunk számára oly fontos kincs. A magukat magyarnak vallók száma sajnos Kárpát-medence szerte csökken. De amíg a nyelv él, addig vannak élő, értékhordozó közösségek, és addig van remény. És ahogy a beszédem elején kezdtem, a hazához, magyarságunkhoz való hűség nem csak a történelem nagy pillanataiban mutatkozik meg. Ott van a mindennapokban is, amikor ápoljuk hagyományainkat, vigyázunk nyelvünkre, és amikor felelősséget érzünk közösségeink jövőjéért. Talán ez a legfontosabb üzenet, amit ma magunkkal vihetünk, és még azért ökológusként és volt nemzeti park igazgatóként, hogy hazánk természeti értékeiért is felelősséget kell vállalnunk. Kívánom, hogy Bocskai kert közössége továbbra is őrizze ezt a szellemiséget, azt az összetartozást, amely múltunkból fakad, és amely jövőnk alapja lehet. Légy híve rendületlenül hazánnak, ó magyar!
1: Furta polgármestere Gácsi József a kistelepülés hagyományairól beszélt.
2: Furta egy kistelepülés, 1200-an lakunk, és a gyökereink ugyan mélyen ülnek, de paraszti gyökerek, egy egyszerű kis településről van szó, ahol itt a magasztos eszmék mellett azért itt a hétköznapokban éljük meg a hovatartozásunkat. Nekünk az emlékeink még mindig élők, nekünk a nagyszüleink, szüleink még mindig tudnak hímezni, tudják a furtai hímzést, és ami engem leginkább megilletett, vagy meghatott az az, hogy a Bihar vármegyének a túloldali része, ami már több mint 100 éve egy másik ország, egy onnan jött emberrel beszélgetve ugyanazt a jó kis ízes tájszólást tudja mondani, amit mink, és bizony a jó kis bihari ízes tájszólással ugyanazokat a dalokat tudta nótázni, amiket mi tanultunk a szüleinktől, tehát amit a határok elválasztottak, ezek a paraszti gyökerek így nem tudtak még így szétszakadni. És onnan is a magyar nemzetnek a fiai ugyanígy élik a mai hazánkat. Mi így őrizzük a magyarságunkat, egyszerűen józan paraszti ésszel, és bár közülünk is voltak olyanok, akik Fasori gimnáziumba jutottak, de a többiek szépen otthon maradtak, és végzik a maguk kis furtai teendőiket, őrizve a nemzetünket az alapjaiban.
1: Előadó művész Benedek Elek ikonakájának előadását hallják.
3: A 19. század hajnalán ajándékozta meg nemzetünket a gondviselés Vörös Marti Mihállyal. Ő volt az a költő, aki szakítani tudott a múlton való borongással, és hinni kezdett a jövőben, a magyar nemzet jövőjében. Benedek Elek gondolatai következnek most. A szózatnak rendkívüli volt a hatása. Hitet öntött a csüggedő lelkű magyarba. Hitet, mely gyökeret vert a lelkekben, s munkára tüzelte a tétlenkedőket. Hitvallásunk lett, hogy a nagyvilágon, e hazán kívül nincsen számunkra hely. Áldjon vagy verjen sorskeze, itt élnünk, halnunk kell. Ha semmi más nem ír, ez az egy költemény halhatatlanítja Vörös Marti nevét, mint kölcseiét a himnusz. Írhattak és írhatnak még költőink a szózatnál költői tekintetben tökéletesebb, hazafias költeményeket, arról a helyről, amelyet ez a költemény a magyar ember lelkében elfoglalt, ki nem szorítják. Még akkor sem, ha nemzeti küzdelmeink véget értek. Széchenyi fellépése a nemzetet újjáteremtő munkájának hatása új irányt adott hazafias költészetünknek. A múlton való borongás, a csüggetek kesergés hangjai lassanként elnémultak, s a nemzet jövendőjében való erős hit szólalt meg a költők lantjain. Maga Vörös Marti a szózat mellett egész sorát írta az ódai szárnyalású hazafias költeményeknek. Mint egy lépést tart Széchenyivel, s a haza jeleseivel, kik a nemzet ébresztésén, a nemzeti öntudat ápolásán, a nemzet erkölcsi és anyagi erejének fejlesztésén munkálnak. Fel-fel sír a lelke a nemzet elmaradottságán, a nemzeti érzés lanyhaságán, kiméletlen gunnyal ostorozza a maradiságot, az idegen lelkűséget. Meg-meglepik bal sejtelmek, el-elfogja lelkét a csüggedés, a váltakozó események hatása alatt, de a nemzet jövőjébe vetett hit állandó forrása maradt költészetének, s megújult hittel kiáltja kölcseivel, de néked élni kell, ó hón. A költő megértette korát, s a kor megértette költőjét. A hatás, melyet Vörös Marti hazafias költészete az ébredező nemzetre tett, nem volt múló hatás. Most engedjék meg, hogy befejezésül elmondjak egy verset Benedek Elektől. Én azt gondolom, hogy ez a vers megerősíti Vörös Marti üzenetét. A végtelen nagy pusztaságban kereng a vinsas egymagában. Szállhatna fenn az égi tájon, de vonja vágya, hogy leszálljon, ahol tisztes öregkort ére, a szép magyar föld kebelére. Leszáll a vinsas, nem törődve, hogy hóborult az anyaföldre. Szárnyát a szél megborzogatja, hideg havat szemébe csapja, s tovább repülni mégse készül. Megáll egy helyben, nagy merészül. Nem jajdul fel síró panasszal, de szép, de jó volt itt tavasszal. Tavasz vagy tél, itt a hazája. Hó vagy zöldjep leszáll reája, fagyos göröngy hiába vérzi, a föld melegét mégis érzi. Feje felett csúf károgással, teménytelen sok varjú szárnyal. Vén bolonsasra nyelvet öltnek, nézd, hogy örül a havas földnek! Várhatsz, bolonsas, míg kibúvik meleg odvából egy-két kuvik. Hallgat a vénsas, fel se nézve csak áll és hallgat megigézve. Károgj, élősdi, károghatsz bátran! Tőletek én mást úgyse vártam. Gondolja, de szóval nem mondja. Hadd legyek én e föld bolondja. E szép magyar föld, mi ti néktek? Ha nincs mit falni, tovább léptek. Hernyót se látnátok rajta ti, az ekevas, ha nem szántana ki. De én örökké szépnek látom, a legszebbnek egész világon.

0: Bocsáj Istvánné vagyok, Galgóczi Anikó. Debrecenből jöttem a Bocskai kertbe, hogy megtekintsem ezt a szép kiállítást, amit most lehetőségem volt. És érzelmileg gazdagabb lettem, mert olyan egyedi alkotással ismerkedtem meg, amivel eddig nem volt szerencsém, ugyanis furta egy kicsit tőlem távol állt. Az egyetemi évek alatt én nekem a svábok kutatásával kellett foglalkozni, de tegnap időutazásom volt részem, mert furtán voltam, és visszautaztam egy kicsit az években, megismerkedtem különböző alkotásokkal, Juhász Julianna, Juhász Erzsébet munkáival, ami egy egyedi szépséget, egyedi motivumvilágot mutatott be a maga egyszerűségében. Ez a motivumvilág, amit asszonyok létrehoztak, egy gondolattal tudnám kifejezni, vasalvető. Van a magyar kézimunkában valami különös méltóság. A legszegényebb házfalán is ott ül, virít, egy párna, egy kutó, egy abroz, mintha az asszony keze a mindennapok szürkeségéből kiemelni a lelkét, és megmutatta, hogy van benne Istenhez vezető rend. Ez a szép kis gondolat arra vetített engem tegnap vissza utazásban, hogy ez a sok dolgos kéz furtán a nagy szegénységbe milyen nagyszerűket tudtak alkotni. És a mai 20. században tovább is tudták adni ezt a hagyományt. Megjelennek a ruhákban, megjelennek az ingekben, táskákon, látom a polgármester úrnak a nyakkendőjén, és az a szekű motívum, ami a hűség, a fehér jelzés, a hűség, a gondos kéz, ez mind munkálkodik, és mind visszatükröződik, és ezért teszi gazdaggá a jövőnk nemzedékének a lelki világát, és az enyémet is hozzátettek.
1: Török Imréné vagyok, Furtáról. Én Furtán is születtem. Én nagyon sokat hímeztem Erzsi néni, Juhász Erzsébet, az volt a népművészet mestere, ezt a lapos hímzéses mintát ő készítette, már őnek én jártam kisiskolás koromban a szakkörére, és utána is majd jártunk szakkörre, kiállításokra vittük, és én ezt nagyon szeretem hímezni, úgyhogy most ezek közül a elkészült szózatokat is, mind a 6 darabot én hímeztem. Közben a Hagyományőrző Egyesületnek csinálja a házi áldást. Én nagyon szerettem mindig is hímezni, és engem ez kikapcsol. Nagyon szerette érzni, a vadrózsa volt neki a legkedvesebb virága, meg a szegfű. És akkor még volt pöttyös rózsának hívtuk, akkor ne felejts, akkor tulipán, ilyen motivumokat alkotott össze, attól függött, hogy ő hogy tervezte el magának, és kézzel rajzolta ezeket. Mikor nagyon sok munkája volt, akkor pedig csináltak olyat, hogy papírra, hát már most pószpapírnak mondjuk, de még annak idején zsírpapírra csinálta, és akkor volt egy kiszurkáló gép, amivel a mintát ki lehetett szurkálni, és akkor főszetet csináltak ilyen festéket, a kék anyagra fehér festékből, a fehér anyagra kék festékből, és denaturált szesszel dörzsölték át a papírt, és így ment át a minta. Ezt nem kellett akkor annyit kézzel rajzolni, csak utána a denaturált szeszre allergiás lett Erzsnén, és úgyhogy azt félretették, és utána mindig csak megint kézzel rajzolt. Engem nagyon megnyugtat különben a hímzés, mikor hímzek. Külön a szöveg, meg megint szóval az egy nagyon szívbe hatoló, szeretettel hímeztem ki.
0: Nagyon jellemző volt a furtai asszonyokra a kontraszthatás. Ezt a kontraszthatást úgy érték, hogy a hallgatóik is megértsék. Ez a klasszikus, egy sötétkék vászonra fehér hímzőcérnával varták rá a motivumokat. Ezek a motivumok voltak a szekfük. A virágával, levelével egyszínű volt minden motivum. Ami még jelentősen kiemelte, hogy a széleit szakköltéssel, sűrű pelenkaöltéssel szegőtték, szegőöltésnek emeztük, hogy ne elfoszlódjon az anyag.
1: hazának rendületlenül évforduló, ugye 2026-ban is 1836-ban Vörösmarty Mihálytól fogott és megfogalmazta ezt a nagyon szép szózatunkat, és ebben a munkában, hogy a hallgatók megértsék, megjelenik a hűségjele a rózsa, megjelenik a szegfű, szintén az emberi lelki tisztaságot jelképezi, megjelenik a ne felejts, megjelenik az ibolya, és ezeknek mindegyiknek jelentése van, méghozzá érzelmi jelentés. Ez ad egy embereknek egy nagy kötődést, érzelmi kötődést, és egy hazafiasság jelképét. Piros színrel textiliára hímezzük, abban a piros színben, a háttér textiliában megjelenik az a igazi, mély érzelem, hűség, szeretet, hazához való ragaszkodás, és nem kell többet mondani, mert ez a hímzés magáról beszél, minden megtanálhatunk. Még egyet el szeretnénk, hogy nem minden terítő egyforma. A másságát azt adja, hogy van egy ritmikus hűzérlánc, vagy úgyis a virág hűzér, amikor ismétlődnek ugyanazok a motivumok. De egyéni elképzelés is megvalósulhat úgy, hogy csak a sarkában vannak a szegfűk és az ibolyák, vagy a rózsák, vagy pedig nem kiemelkedik a felső, gazdagabban a felső motívumban, vagy a felső részben, alul pedig szegényesebben egy kis egy-két utaló rózsával, vagy sarokban megjelenő szegfűvel ábrázolják, egyéntől függ, nagyon szép, érdemes megtekinteni.
2: Mennyi idő alatt csináltam meg?
3: Először kettőt csináltam, az körülbelül olyan 2-3 hét, mert ugye nem csak ezt csináltam, hanem más egyebet is, és utána még készítettem el 4-et, mivel hogy tél volt, és kint nem volt más olyan munka, jobban tudtam haladni vele, így aztán egy ilyen elkészítése, ha a napi 8 órát mondjuk rá dolgozik, az ember egy hét kell neki. Régebben, ezelőtt vagy 50-ennyihány évvel nem ilyen volt a széle, hogy ilyen húroköltéssel vartuk, hanem horgoltuk a szélét. Úgy zártuk le, akár terítőt, akármilyen más egyebet.
1: És érdekesség kedvéért azt hadd mondjuk el, hogy Erzsike nénnek volt egy nagynénye, Juhász Julianna, aki a motivumokat a következőképpen rajzolta meg, látomásai voltak. Ez szájhagyomány útján tudom, hogy ugye egy vályokházban laktak, és éjszaka, amikor a felnézet, ugye nem egyenletesen voltak a falak, ugye elsimítva, és akkor megjelent neki egy-egy motivum, és másnap ezt papírra vetette, rajzolta ceruzával, és létrejöttek a virágminták. Ezek a virágminták lapos öltéssel készülnek, tömörített, hogy elképzeljék a hallgatók, és száröltéssel készülnek el.
2: Híres a furtai hímzés, jellegzetes?
1: Ez a kontraszt hatás jellegzetes, de megjelent más formában is, ilyen, hogy fehér alapon a vászon piros hímzőcérnával, vagy megjelent úgy, hogy fehér alapon világos kék cérnával, és úgy is megjelent, hogy saját a alkotó, aki megmunkálta a terítőt, a kézjel, vagyis a monogramja bele hímezve. Nagyon jellegzetes, hogy most milyen a mai században, vagy mai világunkban, ezt úgy tudnánk továbbadni, hogy magát, a munkát oda visszük a fiatalsághoz, hogy ismerjék meg. Mert furta azért kiesik Debrecentől. A fiatalságnak előjön a számítógép, előjön a gyors telefon, tanulás, nyelvoktatás. Érdemes a hagyományt továbbvinni, mert ezt a lelki gazdaságot csak a hagyományőrzéssel tudjuk továbbadni.
2: Mi lesz a sorsa ezeknek a hímzéseknek? Mi történik velük?
3: Ezeket visszapanni, különben tovább kiállítani különböző helyekre és országokban.
1: Anna úgy tudom, hogy kiviszi Ausztráliába, és szorványosan kint élő magyaroknak fogja bemutatni. Nagyon örülök, hogy megismerkednek a kint élő magyarok, mert nekem is volt szerencsém olyan helyekre eljutni, ahol a magyar háziállás kint volt a falon. Az embernek egy mély érzelmi hidegrázás vonul végig, hogy őrzelmi
0: őrzik, és az nekik egy féltőkincs. A hitben élő ember sokkal gazdagabb, és ezt a gazdagságot magával viheti, vagy ha elfelejtődik, de ránéz a házi áldásban, akkor nagyon hazaszeretővé és szülőföld szeretővé válik, és talán haza is térnek a diákjaink, vagy a kint élő magyarjaink.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották.

Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szórását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300 ezer beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Júliusban csak nem 85.200 személyi gépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autópiacon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. A piac ezzel a második legerősebb hónapot zárta idén, közölte a joautók.hu a Datahouse előzetes adatai alapján. Az év első 7 hónapjában a magyar piacon 574.900 személyautó került új tulajdonoshoz, 5,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Júliusban az erős forintárfolyam eredményeképpen rekordot döntött a behozatal, a külföldi rendszámot magyarra cserélő használt autók száma elérte a 15.800-at. Az első 7 hónapban az importált használt autók száma 91.300 volt, ami 24,7%-kal múlta felül az egy évvel korábban mért adatot. Halász Bertalan, a joautók.hu vezérigazgatója szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 922.000-es csúcsa. A magyarországi használt autópiacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele, 48%-a az alsó-közép kategóriából, illetve a kisautók közül kerül ki, közölte a joautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A kiégés.
2: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés.
1: Két világ színei és közös fényei című kiállítás.
3: Szoktam ilyenkor emlékeztetve idézni Gyészabot, hogy tiszta környezetben dolgozni, egy kicsit embertársainkra is gondolni, hiszen ez lenne a művész igazi öröme és boldogsága. Nekünk pedig mi adatik meg, hogy látván lássunk, látni azt, ami az élet, nagy ével mondom, Krisztusra vonatkoztatva, az életnek a titka, ami az életünknek a csodája és ajándéka.
1: Nyári tábor a Beregszászi Református Gyülekezetben.
4: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A kiégés ma már nem csak egy szakkifejezés, hanem sokak mindennapi valósága. A folyamatos teljesítménykényszer, a felgyorsult életvitel és az állandó megfelelés terhei egyre több embernél vezetnek fizikai és lelki kimerüléshez. De honnan ismerhető fel pontosan a kiégés? Hol húzódik a határ a fáradtság és a tartós kimerültség között? És mit tehetünk azért, hogy ne csak túléljük a mindennapokat, hanem visszanyerjük az egyensúlyt és az energiát? Erről Bárdos István is Bárdos Nóra, mentálhigiénész szakemberekkel beszélgetünk, aki kérdez Oniszkó Györgyi és Birta Zoltán.
2: Köszönjük. 2026-ig írunk, de már többedik alkalom a több éve szerveznek kiégés témakörben több nap, több alkalmas programot, amely mindig más kategóriában más réteget szólít meg, de most éppen tavasz után egy ugyanilyen képzéssorozat után vagyunk. Kicsit mesünk ennek a projektnek a hátteréről.
3: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhat nem. Projektje a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét. Hát ugye erre rányomja a bélyegét a háború, és a háború miatt kialakult helyzetek, és ugye hát vannak külön olyan kiemelt csoportok, akiket még jobban érint ez a kiégés. Sokáig, illetve kiemelten a pedagógusokkal szoktunk foglalkozni, ugye háború nélkül is érintett nagyon a pedagógus társadalom, de ahogy ezzel mélyebben foglalkoztunk, azért azt észrevettük, hogy a társadalomnak, illetve a szakmáknak különböző rétegeit is nagyon érinti. Hát orvosokhoz még nem jutottunk el, de az orvos társadalomnak is, illetve oda is egy ilyen álmunk, hogy eljussunk, de a mostani projektünk egyik alkalma például kezdő ápolónőket érintett, fiatalokat, akik nem sokára kezdik majd a munkát, illetve ilyen gyakorló fázisban vannak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos volt. Természetesen pedagógusokkal is foglalkoztunk, ezen kívül a segítő szakmákban dolgozókkal, ugye ők talán, akik a legnagyobb terhelésnek vannak kitéve, egyházi dolgozókat, az egyházban dolgozókat, ők is azt hiszem ebben az időkben, tehát hatalmas munkát fejtenek ki, akár olyanra gondolok, hogy idősgondozás, ebédhordás, bármilyen csekély valami, ami bármelyik embertársunk felé irányul.
4: Hogyan kell elképzelni az ilyen alkalmakat? Aki részt vesz ezen, mivel találkozik? Milyen történetekkel, milyen szituációkkal?
3: Hát igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy hát egy kicsit mélyebben, illetve szakmailag is boncolgatni akár a kiégés fogalmát, akár hogy milyen tünetei vannak, mert azért a korai fázisban ez még annyira nem felismerhető, illetve nagyon sokszor össze lehet keverni egy kimerültséggel, egy ilyen általános kimerültséggel, és ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk, ezt a kettőt különböztetni. Ezekről beszélünk, közben azért vannak szituációs gyakorlatok, amelyen egy picit jobban tudunk fókuszálni, még jobban arra fókuszálunk, hogy bele tudjuk ebbe képzelni és élni magunkat, utána pedig az következik, hogy megoldásokat. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fejezünk ki arra, hogy hogyan lehet megoldásokat találni, mert a korai szakaszokban még mi saját magunk ezen tudunk segíteni. Hát tulajdonképpen az utolsó szakaszban, mert hát a depresszió a vége a kiégésnek, akkor kell már szakemberhez fordulni, de nagyon sok szakaszban ez még meg visszafordítható és megállítható.
2: Beszélgessünk a különböző fogalmak meghatározásáról. A pszichoedukáció nagyon szép szó, mit is jelent ez?
5: Edukáció azt jelenti, hogy a test és a lélek egysége, és szeretnénk tudatosítani a programban résztvevőkben, hogy egy kicsit ők maguk is a sorsuknak az irányítói. Persze nem mindig könnyű ez, mert környezetet és a mi környezetünket és a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni. Ezért az emberben kialakul egy frusztráció, kialakul egy kiégés, mondhatnám azt is, hogy egy mentális zavar, ami különösen a mai korban jellemzi az embereket, hiszen túl vagyunk a Covidon, ugye hirtelen a háború meggyógyított mindenkit, de csöbörből vödörbe kerültünk, és egy olyan szituációba találták magukat a családok, a kárpátaljai emberek is az ukrajnai lakosokon belül, hogy sokszor megoldhatatlan problémával találják magukat szembe. Megbetegszik a testük, megbetegszik a lelkük, és ez szoros összefüggésben van is egymással, épp testben, épp lélek, szokták mondani.
2: Vagy épp, hogy élek.
5: Épp, hogy élek, ki, hogy, igen. És én azt is hozzá szoktam tenni, hogy a gyógyulás az egy lelki folyamat, elsősorban lelki tevékenység, lelki feladat. Hogyha a lelkünk helyén van, akkor a testünk is. De hát aki kiég és veszélyeztetve van, akkor nehezebben találja a teste is azt az összhangot, amit egészségnek nevezünk. Hosszú távon vagyunk terhelve, kiégésnek az egyik mutatója, érzelmileg túl vagyunk terhelve. A nők, hölgyek, édesanyák férfi munkát végeznek, a nagyszülők szülői feladatokat látnak el, hát a férfiak pedig ki hol és ki mit, de általában külön. Tehát mondhatnám azt, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezen a programon, fokozattan vannak kitéve fizikai, érzelmi és egy mentális kitettségnek, kimerültségnek, egy fásultságnak, amiben mi szeretnénk segíteni, hogy egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy megelőzzék, és harmadrészt, hogy megoldásukat találjanak, olyan erőforrásokat, amiket ők magukban esetleg fel sem fedeztek. Tudják, hogy van olyan, de szeretnénk tudatosítani, tehát ez egy fontos dolog.
4: Zoltán egy fogalmat akart tisztázni, de most már én is. Mit értünk pontosan kiégés alatt? Miben különbözik egy egyszerű fáradtságtól?
5: Amit elmondtam, az mind kiégés volt eddig. Az a fásultság, nem is tudom, hogy van erre egy másik szó, egy angolul burnout, ukránul is van egy megfelelője, professzi neve harányja, amikor az ember ki van merülve, úgy érzi érzelmileg is, és mentálisan is, tehát hosszú távon érzelmileg túl van terhelve, és előjönnek a mentális betegségek, mentális zavarok, az emberi kapcsolatok sérülnek, félelem lesz úrrá az emberen, feladja, vagy könnyen feladja, vagy alkalmatlannak találja magát egy-egy feladat megoldására. Van egy kezdeti lelkesedése esetleg, és az abban kiég, alábbhagy, vagy elszigetelődik.
3: Egy belső közömbösség, ez akár, tehát a munkahelyen is nagyon észrevehető, hogy akár a kollégák iránt, akár ne adjék a diákjaink iránt, vagy azokkal az emberekkel, akikkel foglalkozunk, tehát hogy nem érint meg az ő problémáik. Van egy identitás elvesztés is a kiégésben, tehát a saját belső identitásunkat veszítjük el, és belső ürességet érzünk. Azt hiszem, hogy amikor ez a belső üresség megjelenik, azt már nem lehet összetéveszteni egy egyszerű fáradtsággal, és egyébként amikor fáradtak vagyunk, akkor azért nagyon mindenkinek megvannak a saját saját receptjei erre, hogy ugye a fáradtságot hogy lehet kiküszöbölni, hogy akkor alszok egy jót, vagy hallgatok egy zenét, vagy egy kicsit feltöltődöm, a természetbe elmegyek, de amikor

0: akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt. Én emlékszem, hogy én mint pedagógusként, amikor megkezdtem, hát én azt gondoltam, hogy ide veletek bármilyen gyerekek, bármilyen fokon, hát én majd ugye mindent megtanítok nekik, és mindenkiből majd egyetemi végzettséget csinálok magyar nyelvből és irodalomból, és hát persze, ez nem így van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez nem, ugye eljön, amikor ez a nagy lelkesedés van, és a lelkesedésben még az is van, hogy esetleg a főnökeinknek szeretnénk nagyon bizonyítani, a munkatársainknak, ugye van bennünk egy ilyen, hogy na majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell, és egyszer csak eljutunk oda, hogy szembesülünk a valósággal, és észreveszünk, hogy hát ez nem is ilyen. Igen, vannak olyan gyerekek, akikhez több türelem kell, amik, ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, vagy felismeri, tehát minden gyermeknek megvan a saját útja, ugye tanárként ezt nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy hát nem minden beteg ugye olyan, mint ahogy az a nagy könyv bele van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. Na, és amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt így magunkban rögzíteni, hogy igen, nem könnyű a munkánk, igen, az emberek különbözők, de így szépek, így kell elfogadni, és hogyha ebből a kiábrándulásból vissza tudunk jönni, nem esünk bele a fásultságba, vagy a frusztrációkba, vagy ilyen állandó feszültségbe, akkor el lehet tulajdonképpen kerülni még a kiégést, de ez nem mindig sikerül. Ezt azért a saját példánkból is vesszük, azért nem mindig sikerül ezen túljutni.
1: Elhangzott a megfelelési kényszer is, én ezt nem hagynám ki, illetve kicsit felhívnám erre a figyelmet, hogy ki ne akart volna már megfelelni valakinek, mi is ez a megfelelés, megfelelni akarás, mert amikor megpróbálunk alkalmazkodni, vagy megtanulunk alkalmazkodni, sőt, megpróbálom kitalálni, hogy mit várnak el tőlem, és úgy is akarom a viselkedésemet alakítani. Hasonlít ez egy kicsit a horoszkópra, vagy hogy én szoktam mondani, horosz hókusz pókusz, mert saját gondolat, tehát ezt nem olvastam sehol. Olvas az ember reggel, hogy mit írnak róla, milyennek kell lenni, hát bizony akkor akár befolyásolhatja is. Hát ez lehet jó és rossz, és én ezzel nem foglalkozom, vagy nem is ajánlom talán senkinek, lehet, hogy most népszerűtlen leszek, de felvállalom. A megfelelési kényszert szoktunk egy skálán értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettese van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát ha másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak, meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
0: Most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként tehát hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
1: Fontossági sorrendet szeretnénk állítani, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani. Mondhatnám azt, hogy tanuljuk meg a határokat meghúzni. Akár férfi, akár női hallgató hallgat bennünket, családos vagy nem családos, akár a gyerekekkel, az elvárásokkal kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy nem fér bele, ugye szokták ezt a szót használni, vagy képtelenek leszünk teljesíteni, vagy erőnk.

0: felül, akkor legyen bátorságunk a határokat meghúzni és nemet mondani. Hát bizony az alvás és a pihenés is beletartozik, ne vonjunk meg magunktól néha-néha, akár egy csokoládét, ugye az édesanyák hajlamosak arra, hogy maguktól megmolva odaadják a gyermeküknek, és bennem maradt az, amikor köszönetet mondott egy hallgatónk, egy édesanya, hogy ő bizony beleharapott egy csokoládéba, és mekkora lelkiismeret furdalása van. Tehát nyugodtan, hogyha a családban az édesanya boldog, akkor az egész család is boldog és egészséges lesz, és hát ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne szégyeljünk külső segítséget kérni.
1: Az elmúlt percekben Bárdos István és Bárdos Nóra mentálhigiénész szakemberek voltak vendégeink, akikkel a kiégésről beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A Kolozsvári Művészeti Múzeumban tekinthették meg a Két világ színei és közös fényei című kiállítást, amely Ferenczi Júlia és Gyéjszabó Béla képzőművészek alkotásait mutatta be. A tárlat kurátora Ferenczi Miklós, aki Gyéjszabó Béla hagyatékának gondozója. Vele beszélgettünk a kiállításról, a két művész barátságáról, valamint arról, milyen volt közöttük felnőni. A riporter Ungvári Szende.
2: Ön személyesen is ugye közel állt mind a két művészhez. Milyen volt gyermekként közöttük felnőni?
3: Alig voltam 6 éves, amikor Gyéjszabót megismertem. Ferenczi Júliát már nyilván korábban, mert nagynéném, aztán később nevelő anyám lett, amikor 1960-ban fölkerültem, de 1956-ban, akkor volt nagyapáméknak az 50 éves házassági évfordulójuk nyárát Szentbenedeken, ahol ő lévita tanító volt, és Gyéjszabó ezt megelőzőleg már a 40-es években nagyon sokat járt azon a vidéken, és rajzolt nagyapámnak vendégeként. Viszont én 1956-ban ismerem meg, amikor hazajön Kínából, részt vesz ezen a családi ünnepségen, és utána aztán, amikor 60-ban fölkerültem Kolozsvára, és a Bátori Gimnázium valamikor a piarista gimnázium volt, az én időmben 11-es számú középiskola volt. Oda jártam, a Farkas utcában nőttem föl, egykori betlenemes kis palotának is lehetne mondani, ez pont középen van, a Farkas utcai templom, illetve a piarista gimnázium között, tehát ez számomra meghatározó volt gyermekként a Farkas utcában felnőni. Abban a műterem lakásban, ahol nevelő anyám Ferenczi Júlia, illetve nevelő apám Furman Károly ötvös művészek éltek, és ahol tulajdonképpen 1939-ben megalakul a Barabás Miklós C, és sok képzőművész ott együtt rajzol, mert nagyon szép tágas is volt ez a műterem lakás, együtt rajzolnak, és akkor ismeri meg 1939-ben Gyéjszabó Júlia nénémet, Karcsi bácsit, ott hosszú ideig ebben a 8 szám alatti lakásban van a Barabás Miklós színek, a, mondjam így a hivatala, mert ugye nagyon kezdetek voltak, a 15-ök alapítják meg, és én szerencsés voltam, mert gyerekként abból a képzőművész társaságból nagyon sokat megismertem. Éppen Júlia néném és Furman Károly úron keresztül. Most gyerekként visszatérve ugye felnőni és látni ezt a két nagyszerű embernek a barátságát, tiszta, őszinte barátságát, és ahogy dolgoznak, hát ez mindig csodálattal töltött el, és ezért örvendek, hogy ez a mostani Bánfi Palotai kiállítás is végül is létrejöhetett, mert először 39-ben közös kiállításon ott találkoznak, és akkor alakul ki ez az egy életre szóló, tiszta művész barátság Ferenczi Júlia és Gyéjszabó Béla között. Viszont kiállítani 1969 áprilisában húsvét nagyhetén nyílik meg a Szentegyház utcai galériában, akkor állítanak ki először közösen. Aztán később még 23 kiállítás fémjelzi ezt a közös kiállítás lehetőségét. Magyarországon, Szigligeten, Budapesten, Debrecenben állítanak ki együtt, többek között a Nemzeti Galériám Nagytétényben például. Ott is több kiállítás születik, viszont Nagy Károlytól Brassóig és Kézdivásárhelytől Temesvár, Nagyváradig és Kolozsvár és Vásárhely, Szászrégen és Székelyföldön, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelykeresztúj, Székelyudvarhely, tehát ezek a városokba együtt állítanak ki, és mindenütt nagyon nagy sikerrel mutatkoznak be a közönség előtt, mint ahogy itt is a múlt héten csütörtökön volt ez a kiállítás megnyitó, ahol Gyiszabó Bélának fametszetei és nagyméretű pasztelei, de ezt hozzá kell tegyem azt, hogy olyan munkák, ami egyszer vagy kétszer, ha ki volt állítva, de van olyan munka, ami még soha nem volt kiállítva. A másik rész pedig Julia nénémnek, Ferenc Juliának szintén olajképei és pasztelei állítottuk ki.
2: Ön eddig a hagyatékból hány kiállítást szervezett?
3: Tehát ebből a hagyatékból körülbelül több mint 600 rámába közel 1000 alkotás van bekeretezve. Jelenleg 10 helyen van kiállítás, idéglenes, illetve Letétbe, Marosvásárhelyen, Székelyföldön. Amit a hallgatók figyelmébe tudok ajánlani, az a Bánffy család nevéhez fűződik. A Bánffy palotában ez a legutolsó kiállítás, ez a 179. a hagyatékból szervezett kiállítás a Gyiszabónak, de van egy nagy anyag, méghozzá 160 munkát foglal magába, és augusztus végéig látogatható, és Kolozsvári Magyar Napok keretén belül lesznek ilyen vezetett kiállítás látogatási lehetőségek. A Válaszúti gyönyörűen felújított Bánffy kastélyban, amely nemrég kapta meg az Európa Nostra díjat, és ott 6 teremben van egy másik anyag. De ugyancsak van Sepsiszentgyörgyön például egy érdekes kiállítás, a Helikon 100, mert 100 éve kezdődött a Helikonnak, és Julia nénémet épp ezért tették ki annak idején a Képzőművészeti Szövetségből, mert túlzottan helikonista, azaz a nyugati irányzatát népszerűsítette inkább, mint ezt a bizonyos szocialista realizmust, és ez a Helikon 100 keretén belül úgy tudom, vagy 35, majdnem 40 portréja a Gyiszabónak mutatták be, akiknek a neve művészemberként, íróként, tudósként, közéleti személyiségként valamilyen formában kapcsolódik a Helikon folyóirathoz, és ez a Helikon 100, amely most jelenleg Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti Központba állították ki, van egy ilyen kiállítás. Ez a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül szintén a Bánffy palotában fogják bemutatni ezt az anyagot, és a maga idejében szerintem egy nagyon érdekes anyag. De ugye az eredeti kérdés, tehát hogy hány kiállítás, hát Gyiszabónak az életében mintegy 250 egyéni kiállítás volt, mintegy 400-an közös tárlatokon is, mintegy 400-an vett részt, és a halála után pedig ez a mostani, a múlt héten megnyílt, és még egy hétig látogatható Bánffy palotában lévő kiállítás, illetve a Válaszúti kastélyban lévő kiállítás, ami itt közel van Kolozsvárhoz. Ez a 178, illetve a 179. kiállítást jelenti. Így visszagondolva nagyon nagy energiát jelentett, befektetést, de azt mondom, hogy mindig megéri, mert amikor az ilyen kiállítás megnyitókon és kiállítások alkalmával az ember akarva akaratlanul érzékeli, hogy a közönség részéről milyen a visszajelzés, milyen az érdeklődés, mennyire örülnek, hiszen mind a Ferenc Júlia, mind pedig a Gyiszabó Béla neve, hogy a múlt század két ragyogó művésznek a nevét fémjelzi, hiszen szinte egy évszázadot éltek meg. 1905-ben születik augusztusban Gyiszabó Béla, 1985-ben hunyt el itt Kolozsváron. Julia néném pedig 1909-ben született Nyárád mentén, Nyárád Szent Benedeken, és 1999-ben hunyt el szintén itt Kolozsváron. Julia néném egy szinte egy évszázadot, amiben ott van a két világégés, ott van Trianon, ott van ugye egy csodálatos emberöltő.
2: Kanyarodjunk egy kicsit vissza akkor a mostani kiállításhoz, aminek a címe ugye Két világ színei és közös fényei. Hogy ezt a nevet kapta?
3: Azért, mert ugye egy férfi képzőművész és egy női. Más a férfi, más a női lelkület, más a gyermek lelkülete, más az idősebb lelkülete, és nyilván ez a sajátos lelki világra szerettünk volna utalni, a színek pedig mindegyik művész másképpen lát. De mind a két művészben, ami közös, az, hogy ugye nem csak a szemével lát az ember, hanem a szívével is. És mind Gyészabó Bélánál, mind Ferenc Júliánál ezek a színek másképp jelentkeznek. Egy példát mondjak, emlékszem, hogy Gyészabó 64-ben a Dantét illusztrálja. Nagyon sok portré, nagyon sok figurális ábrázolásmód benne, de volt, hogy Julia néném is készített teljesen külön, másként. Például, amire emlékszem, hogy Beatrix levetti a fájtlát, egy ilyen című illusztrációt, mikor Gyészabó Béla, ez nagyon szép volt a Julia néni, mert a reneszánsz beütés érzékelhető, mikor Gyészabó Béla meglátta Julia néném, hogyan ábrázolja a Beatrix-t, és ahogy leveti a fájtlát, akkor azt mondta Julia, egy kérésem van, többet ne készíts ilyen jellegű képet, mert én ilyen szépen nem fogom tudni kimetszeni a fába, mert tényleg nagyon nehéz ugye azokat a lágy, bujkony hajszál vonalakat és a hajnak a hullását, a fátyolnak a levegését visszaadni. Persze ezt nem olyan célzattal mondta, és én sem ezzel a céllal akarom ezt most elmondani, hanem egyszerűen érzékeltet szeretném, hogy mennyire más volt a Julia nénémnek az ábrázolás módja, a lelki világa, amit csak egy női lélek tud igazán ráérezni és ábrázolni. A Gyészabó Bélai látás, akár a színekben, a formákban, a lelki világa, mert hát ugye más. És ezért sajátos, ugye, ami tényleg a nőivé asszonyá, anyává igazán tudja formálni. Amit a kívülről a férfi világa nem fog tudni igazán megérteni. A szülésnek a fájdalmát, és mégis a csodálatos örömét, hogy egy gyermek születik a világra. Ezt csak a nő tudja igazán megérteni, akinek ugye a keble alatt, az anyamében ott van a gyümölcs, az anyamék gyümölcse, a gyermek, a zsoltáros szerint, és ennek tudunk örülni. Ez összekapcsol bennünket egy életre, engem is a három gyermekemmel, vagy az unokákkal. De azt hiszem, hogy azt az érzést, amit a nő a terhesség alatt, a szülés fájdalmában, a gyermek nevelésében, azt csak ők tudják igazán megérezni. És ezért van ez a meghatározás is, hogy két külön világ színekben, fényekben, ábrázolásmódban, és mégis nagyon sok olyan közös fedezhető föl, éppen ebben a kiállításban is, ami nem csak ugyanazt a tájat ábrázolja, és ugyanolyan fákat, vagy ugyanolyan tavakat, vagy virágokat, vagy növényzetet, hanem mégis valahol másképpen. És azt hiszem, hogy ez a megnevezés ilyen formában, ha egy kicsit megállnak a nézők a különféle a képek előtt, akkor rá fognak jönni arra, hogy más, tényleg más Gyészabó Béla, és más Ferenc Júlia. De mind a kettő tud üzenni, és az üzenet mindkét részről ugyanaz. A szépet, a tisztát meglátni, a jóságot, az alázatot. Szoktam ilyenkor emlékeztetve idézni Gyészabót, hogy tiszta környezetben dolgozni, egy kicsit embertársainkra is gondolni, hiszen ez lenne a művész igazi öröme és boldogsága. Nekünk pedig mi adatik meg, hogy látván lássunk, látni azt, ami az élet, nagy éhivel mondom, Krisztusra vonatkoztatva, az életnek a titka, ami az életünknek a csodája és ajándéka.
1: Az elmúlt percekben Ferenci Miklós, Gyészabó Béla hagyatékának gondozójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Játék, ének, kézműves foglalkozások, bibliai történetek és sok-sok közös élmény várta azokat a gyermekeket, akik részt vettek a Beregszászi Református Gyülekezet vakációs Biblia hetén. Az idei alkalom központi témája a tanítványság volt. A résztvevők Péter apostol életének fontos állomásain keresztül fedezhették fel, mit jelent Jézus követőjének lenni. A program nem csak szórakozást kínált, hanem lelki útravalót is adott a fiataloknak a nyári szünetre. Hogy hogyan épült fel a tábor, milyen célokat fogalmaztak meg a szervezők, és milyen üzenetet szeretnének átadni a gyermekeknek, arról Szemerei Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: Mi az idei tábornak a tematikája?
3: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint. Van közös program nekik a templomban, ahol megismerkedhetünk egy-egy tanítvány szemszögéből Péternek az élet Péter történeteivel, és utána korcsoportra bontjuk szét az egész közösséget, hogy mindenki a saját korosztályának megfelelő módon tudja feldolgozni a történetet, vagy kézművességben, vagy drámában, vagy játékban átélni, hogy jobban megragadjon.
2: Honnan jönnek a gyerekek? Honnan van ez a rengeteg gyerek, akit láttunk az elmúlt percekben?
3: Hát nagy részük azok, akiket hitoktatunk is az iskolákban, illetve a munkatársaink minden gyereket, akit a közelükben vannak, igyekeznek hívni, hívogatni, hogy ők is halljanak az igéről, legyenek közösségben, ismerkedjenek egymással, és bízunk bennük, hogy így jobban be tudnak kapcsolódni a közösségben is.
2: Mit kell tudni a szolgálattevőkről, egy ilyen közösség megmozgatása az igen sok munkatársa van szükség.
3: Hál' az Úrnak vannak hitoktatóink, akik egészben a városiskoláiban végzik a hitoktatást. Ők is itt vannak, az óvodai hitoktatók is részt vesznek a munkában, illetve hál' az Úrnak vannak ifjúsági munkásaink, akik tulajdonképpen a nagyobb ifiseink, már felnőtt korosztály. A konfirmandusok is itt vannak segítőnek, tehát folyamatosan ezzel, mint egy képezzük is őket arra, hogy minél jobban bele tudjanak állni ebbe a szolgálatba, meglássák azt, hogy hogyan kell gyerekekkel foglalkozni, hogyan kell elmondani egy történetet akár a legkisebbeknek, hogyan lehet játszani velük, hogyan lehet egy kicsi óvodást akár megvigasztalni, hogyha valami problémája van, így beletanulnak ebbe is.
2: Nagyon széles spektrumú a skálájú a korosztály. 5-től 15 éves korú gyermekeket várnak a táborban.
3: Igen, valóban széles a korosztály, de tulajdonképpen ezekkel a gyermekekkel foglalkozunk a hitoktatásban is. Tehát ezek azok a gyerekek, akik az óvodától megkezdve a 6. osztálya bezárólag. Tehát nekik az iskolákban, óvodákban történik a hitoktatás, itt pedig aztán majd tényleg mindenki korosztályának megfelelő helyre kerül, és úgy dolgozza fel a történetet. De tulajdonképpen az összes hittanosunkat várjuk, akik már önállóak annyira, hogy el tudnak egyedül jönni, de előfordul, hogy kisebbek is eljönnek anyukával, akik még mondjuk egyedül nem lehet ott hagyni őket közösségbe, de őket is szívesen fogadjuk, ahogyan a gyermek Isten és sokszor bejönnek egészen kicsi gyerekkel, ezáltal is megszokják a közösséget, megszokják a tereinket, és nem lesz idegen számára az, hogyha belép a templomba, vagy belép a gyülekezeti terembe, hanem otthonosan fog benne mozogni, így ezáltal is reménységünk lehet, hogy szívesen vissza fog jönni, amikor már később nagyobb lesz, önállóbb lesz.
2: A gyermeki szív és Isten kapcsolata, olyan kell elképzelnünk ezt, mi az, amit most tud megtanulni egy gyermek, és amikor közösségben van egy ilyen intenzív időszakban, pedig megerősítésként tud magával vinni.
3: Szerintem az egy nagyon nagy titok, hogy egy kicsi gyermek hogyan tud kötődni az Istenhez, és mi az, amit magával tud vinni, és talán nem is az a feladatunk, hogy ezt megfejtsük, hanem az a feladatunk, hogy elmondjuk neki, és a Szentlélek az, aki munkálkodik, és azokat az elültetett magokat majd valamikor kiformálja, hogy az felnövekedjen és gyümölcsöt teremjen. Én a magam életéből tudom ezt megtapasztalásként elmondani, hogy amikor bekerültem ifjúsági közösségbe, vagy később felnőttként ott voltam egy közösségbe, visszajöttek azok az emlékek, amikor gyermekként ott voltam egy hittantáborba, tanultunk egy éneket, és akkor olyan szinte otthonossá vált az a közösség, mert azt az éneket énekeltük. Sokkal inkább a magam ének éreztem. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy meglegyenek ezek a gyermekkori élmények, amiket úgy megjegyeznek, akár egy éneket, akár egy igeverset, és ahogyan a magvető példázata is mondja, a magvetőnek az a feladata, hogy kimenjen és elvesse a magot, és aztán, hazament és lefeküdt aludni, és várta, hogy növekedjen a vetés. A növekedést azt az Isten adja. Tehát, hogy hogyan tudnak kötődni a legkisebbek az Istenhez, nem igazán tudjuk annyira megfogalmazni, viszont néha megtapasztaljuk az Isten ilyen megtapasztalásokat is nekünk, amikor egy őszinte imádságban elmondja, vagy amikor bekiabál a történet közben, hogy hát persze, hogy Jézus tudott járni a vízen, hiszen ő az Isten fia, és számára ez meggyőződés. És akkor egyrészt megmosolyogjuk, hogy csak úgy belekiabál valamilyen történetbe, másrészt pedig egy megerősítés az, hogy számára ez egy egyértelmű bizonyosság, hogy ő az Isten fia, és ezért miért ne járhatna a vízen, miért kell ezen meghökkenni.
2: Felnőtt emberek vannak kérdési az élet kapcsán, de egy gyermeknek szerintem sokkal több kérdése van. Maga a hittanoktatás, az ilyen jellegű táboroknak a megléte, ezekre a kérdésekre tudod választani?
3: Úgy gondolom, hogy ha gyermekségüktől fogva ott vannak az Istennek a közelébe, ott vannak a Szentírásnak a közelébe, akkor kapnak olyan alapot, hogy ebből a szemszögből kezdik majd feltenni egyáltalán a kérdéseiket. Ezek lesznek az alapok a számukra.
2: Az én gyerekeim azok nagyon ilyenek, hogy kérdeznek, hogy apa milyen, ki teremtette, meg hogy lett az, miből lett az, miért ilyen, és mennyire jó az nekem szülőként, hogy elmondhatom, hogy az, és hogy félek, nem félek, rosszat álmodom, mit tegyek, imádkozzál, és akkor nem fogsz annyira rosszakat érezni. Hogy sok területen azt érzem, hogy milyen nagy kegyelem, hogy van nekem egy Istenem, és ebből kifelé rengeteg választ adok az ő kérdésükre.
3: Ahogy növekszik egy gyermek, és egyre több mindent ismer meg a világból, nyilván egyre több kérdése is van, de ha azt tapasztalja az ő közelébe, a környezetébe, és különösképpen fontos, és fontos lenne, hogy a családjában is megtapasztalja azt, hogy az Isten az ott van a mindennapokban. Lehet erről beszélni, és lehet innen értelmezni a világot. És lehet azt mondani, hogy ha valamit nem is értünk, mert az élet nehéz kérdései előkerülnek. Sajnos a mi időnkben már a gyermekek életébe előkerül, akár a háborúnak a kérdése, akár a gyásznak a kérdése. Ezeket lehet oda bízni, és az Istenre bízni, és lehet azt mondani, hogy van egy nagyobb hatalom fölöttünk. Van Isten, akihez fordulhatunk, akitől vigasztalást nyerhetünk. És azt tapasztalom, hogy azok a gyermekek, akik kicsi koruktól kezdve ott vannak gyülekezeti közösségbe vagy hittanórákon, sokkal szabadabban tudnak beszélni ezekről a kérdéseikről is, mert megvan az a szó készletük egyáltalán, hogy hogyan lehet erről beszélni. Még mondjuk, ha már kamaszként találkozunk olyan fiatalokkal, akiknek nem volt ott ez az életükben, sokkal nehezebben teszik fel még a kérdéseiket is. Megvan bennük a kérdés, de nem tudják szavakba önteni, nem tudják, hogy tulajdonképpen hogy is kellene azt megfogalmazni, vagy hogy fel lehet tenni ilyen kérdéseket. Hát nem várjuk azt, hogy minden kérdésre azt legyen a válasz, hogy Jézus Krisztus, hanem hadd legyen kérdésed. Fel lehet tenni a kérdéseiket, és lehet rá az igében választ keresni.
1: A vakációs Biblia hét minden évben különleges lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekek játékos formában találkozzanak a Biblia üzenetével, új barátságokat kössenek és megerősödjenek hitükben. A szervezők reménysége szerint az itt szerzett élmények és tanítások a tábor befejezése után is elkísérik a résztvevőket. Szemere Judit, református lelkipásztort hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapja meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecen. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat. A rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudotta a debreceni városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően három bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetése, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál előnyt jelenthet a több gyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad, tudatta a debreceni városháza. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásokat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csak nem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csak nem kétszer annyi mobil adatot gázot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 gigabyte adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabyte. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobil készülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Ne félj az öregedéstől. Futásomat elvégeztem. Timóteushoz írt második levél, 4. fejezet, 7. vers. Pál ezt írta, mielőtt a hite miatt kivégezték volna. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr azon a napon. 2. Timóteus 4. fejezet, 7. és 8. vers. Egészen a kivégzése pillanatáig írt, és olyan igazságokat vetett papírra, amelyek megváltoztatták a világot. Elmondhatta magáról, hogy elvégezte a futását, de az egyetlen egyszer sem hagyta el a száját, hogy feladom. Vajon lett volna oka feladni a harcot? Biztosan, hiszen üldözték az ellenségei, és elhagyták a barátai. Akkor mégis mi vitte tovább? A szívében égő mennyei látomás. Amíg van ilyen látásod, nem öregszel meg. Ezeket tedd meg, ha le akarod győzni az öregedéstől való félelmet. Először is maradj mindig hittel és várakozással teljes. Ha hiszed, hogy még csak ezután következnek életed legnagyszerűbb napjai, akkor így is lesz. Másodszor, ahelyett, hogy a régi szép időkön ábrándoznál, igyekezz új emlékeket gyűjteni. Próbáld meg például másként, máshol és másokkal megtartani az ünnepeket. Ha olyas valamire vágysz, amit még sosem volt, akkor olyas valamit kell tenned, amit még sosem próbáltál. Harmadszor, rakd rendbe a pénzügyeidet. A jó ember örökséget hagy még unokáinak is. Példabeszédek könyve 13. fejezet 22. vers. De nem a pénz a legjobb dolog, amit örökül hagyhatsz, hanem a szeretet, a hűség, a becsületesség és az Istenfélő példamutató élet. Ha Isten megváltott gyermekeként halsz meg, egy jobb helyre kerülsz. De addig is legyen az a célod, hogy egy jobb világot hagyj magad után. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában arról hallhatnak, hogy kerámiai különlegességek a 100 éve alapított pataki kerámiagyárból, ezzel a címmel nyitotta meg legújabb helytörténeti időszaki kiállítását a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma Sárospatakon, a Zempléni Fesztivál nulladik napján.
2: 100 évvel ezelőtt, 1926. július 31-én nyílt meg az a pataki kerámia gyár, amelyről ez a kiállítás készült, és teljesen a kezdetektől napjainkig kronológiai sorrendbe berendezve a vitrineket mutatom be az érdeklődőknek a témát.
1: Ezt követően arról számolunk be, hogy közel 240 résztvevővel zajlik az idei összevont bodrogi és tiszai petkupa. A szervezők a vízben és az ártérben megbúvó hulladék összegyűjtése mellett egyre nagyobb figyelmet fordítanak a megelőzésre.
3: Az idei 7. bodrogi és 14. tiszai petkupának az összlétszáma ilyen 220-230 fő. Ez a teljes létszám, aki megfordul a rendezvényen egy nap. Általában ilyen 170-180-an leszünk vizen, illetve szárazföldön, és szedjük ugye a térképezésnek megfelelően a hulladékot. 12 csapattal veszünk részt a rendezvényen, emellett 6 motorizált egységünk a biztonságra, illetve a hulladékszállításra biztosít lehetőséget, és közel 50 kenuval fogunk vízre szállni. Most jelenleg ugye Olaszliszkán vagyunk, ahol a megnyitó zajlik, illetve a hajóépítés és a bontás, majd a végén ugye Tiszalökön lesz, tehát az idei szakasz Olaszliszka és Tiszalök között lesz, így lesz egy bodrogi szakaszunk Olaszliszka és Tokaj között, és lesz egy tiszai szakaszunk, ami Tokaj és Tiszalök között lesz.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, kerámiai különlegességek a 100 éve alapított Pataki kerámia gyárból. Ezzel a címmel nyitotta meg legújabb helytörténeti időszaki kiállítását a Magyar Nemzeti Múzeum, a Rákóczi Múzeum a Sárospatakon a Zempléni Fesztivál 0. napján. A Rákóczi Látványtár időszaki kiállítási termében rendezett tárlat a Rákóczi Múzeum néprajzi és iparművészeti gyűjteményéből válogatva mutatja be az üzem 100 éves történetét. A kiállítás 2027. február 28-áig tekinthető meg, közölte az Európa Rádióval dr. Tamás Edit múzeumigazgató.
2: Én még emlékszem arra, hogy a 92-es induláskor, és azután is évről évre mindig volt a múzeumnak kiállítása a fesztivál keretében. Aztán ez egy kicsit úgy elvált, hogy mi nem feltétlenül ekkor nyitottuk a kiállítást, hiszen egy múzeumnak már ez egy a főszezonnak a kicsúszó része, és ezek mindig hamarabb megnyíltak, tehát itt voltak a fesztivál alatt, benne voltak a programfüzetben, de nem feltétlenül a fesztivál alatt nyitottuk meg, hiszen nekünk most is két kiállításunk szerepel a fesztivál programfüzetében, az április utolsó napján megnyitott Rákóczi kiállítás. Természetes, hogy a Rákóczi évfordulón ez a figyelem még most is eltart, hiszen október 31-ig látogatható lesz, viszont nekünk is azért most több olyan kiállítási tervünk kellett, hogy beleférjen az évbe, és így a nyár elején nyílt gyermekrajz kiállítást nem tartottuk fönn tovább, de ez egy tudatos döntés volt, hiszen ez nem tegnap alakult ki, hiszen már ezt tudtuk, a múzeum mindig évfordulókra nagyon figyelmes, és oda koncentrálunk, hogy ezekből ne maradjunk ki. Tehát Andrea dolgozott már rajta egész évben. Nekem az a legnagyobb élmény, hogy talán rá csodálkoztatjuk a látogatót, hogy ez egy és ugyanaz az üzem ennek a gyárnak a története. Van, akinek a cserépkája gyártás jelenti Patakot, másoknak pedig a díszkerámia, de hogy ez egy tőről, mikor, melyik a piac erőssége, gyengülése, visszaszorulása miatt, melyik tartotta, vitte a céget előrébb, erre egy nagyon jó kis kiállítás, és akiknek van idejük, úgy teljes ez a tárlat, hogy itt megnézik ezt az anyagot, és utána ugyanebben az épületben felsétálnak az emeletre, és megnézhetik az állandó kiállításban a pataki kerámiákat, amelyek szintén a témához kapcsolódnak. Úgyhogy most ilyen szempontból ezzel a kiállítással egy tudatos döntéssel visszatértünk a fesztivál nyitók közé, és egy újdonságot teremtettünk, hogy a 0. napon tulajdonképpen holnap, akik már érkeznek, itt vannak a fesztivál alatt, már holnaptól nézhetik, de mi nem csak a fesztiválra, nem rövid időre készülünk, hiszen jövő tavaszig látogatható lesz ez a kiállítás, hiszen mi mindig egy hosszabb etapban, hiszen sokan jönnek Patakra, jönnek ősszel is, hál' Istennek télen is, és legyen nekik is az az örömük, hogy ez a különleges, mert azért 100 esztendő nem kevés, hogy ez a különleges évforduló itt legyen, és hát én a sors kegyeltjének érzem magam, mint intézmény, hogy igen, 1950-ben indult a múzeum, 24 évvel a gyár elindulása után, és fontosnak érezték, hogy begyűjtsék, odafigyeljenek, és még a kezdeti termékből tényleg ez az úrik feliratos virágkaspó, hihetetlen, hogy milyen fontossá vált, amit én az évek során annyiszor arrébb tettem, de értelmet, kontextust most ebben a kiállításban kap, hogy egyébként ezzel indult az üzem, lehet, hogy volt ez kiállítva, de így ebben a összefüggésben nem, és milyen érdekes, hogy főhelyre kerülhet egy virágkaspó azáltal a felirat által, és azáltal, hogy az első termékcsalád, és itt van a múzeumban. Ez a legfontosabb.
1: A kiállítás dr. Kalla Zsuzsa, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára ajánlotta a közönség figyelmébe.
3: A kőedénygyár 1926. július 31-én megkezdte működését a vasútállomás mellett. Herendről, a magyar porcelángyártás világhírű műhelyéből származott az az Úrich család, mely kézbe vette a pataki kerámia ügyét, és kőedénygyárat alapított a településen, ezért a gyártási titok is a művezető Úrich és családja tulajdonát alkotta. A gyár munkásai viszont túlnyomó részt sárospatakiak voltak, s többségük helyi fazekasoknak a leszármazottja. Ezek a kezdetek sokat elárulnak a korabeli, és természetesen a mai sárospatakról is. Szerencsésen találkozott ebben a történetben a helyi polgárság modernizációs kezdeményezőkészsége és a régióban felhalmozódó tradicionális tudás. Ugyanis a pataki kerámia kultúra jóval régebbi, mint maga a gyár. Egy évszázad alatt többször változott a pataki kerámia gyár, rugalmasan alkalmazkodott az új technológiákhoz, a piachoz, az igényekhez, váltották egymást a tulajdonosok, és követték egymást a fazekas dinasztiák. Gyártottak gyerekjátékokat, edényeket és cserépkályhát. A termékek eljutottak külföldre is, de volt olyan időszak, amikor csak raktárra termeltek. Az 1980-as évektől a népi díszkerámia mellett kávés és teáskészleteket, vázákat, kaskókat is készítettek. A gyártás 2024-es leállásával a pataki kerámia ipartörténeti korszaka lezárult. A pataki örökség története mégsem tűnt el. A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma a gyűjtemények köré szerveződő szakmai tevékenységével a térség tárgyi és szellemi örökségének kulcsfontosságú őrzője és szakmai műhelye. Mintaszerűen gondozza ezt a 100 éves örökséget.
1: A megnyitón Hollerung Gábor, a Zempléni Fesztivál igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Tőle azt kérdeztem, hogy a kiállítások hogyan illeszkednek egy elsősorban komoly zenei fesztivál program kínálatába.
4: Minden művészet másképpen kommunikál a közönséggel, és ez borzasztó fontos, hogy ezek egyidejűleg legyenek jelen adott esetben egy ilyen rendben.

0: amelyből kettő ma nyílt meg, és holnap fog megnyílni egy másik kiállítás. Én azt gondolom, hogy az Zemplén Fesztivál egész filozófiája egy összművészeti logika, amelyben nem csak egyszerűen különböző művészeti ágak férnek meg, hanem különböző stílusok, különböző nyelvezetek, különböző rétegeknek szóló műsor, és hát egyébként egy eredendő szándék arra, hogy érthető, szerethető, követhető műfajok és művek hangozzanak el az emberek számára. Mi nem edukálni akarunk azért ezen a fesztiválon, hanem élményt akarunk nyújtani elsősorban, és hát szerencsére ez a 20-25 év azért megtanított minket arra, és mindenhol megtanított minket, Budapesten megtanított minket, itt bármelyik vidéki városban, ahol jártunk, ha az élmény relatív egyszerűen, vagy nem szörnyen bonyolultan ragadható meg, akkor az hihetetlen ereje van a közönségnél, és ugye nekünk különösen fontos, hogy gondolkozzunk a fiatalságon, hogy ők valóban 20 év múlva ki fog eljönni egy ilyen kiállításra. Ebből a szempontból nagyon lényeges az, hogy a művészet minden ágát érdemes közszemlére tenni, idézőjelbe, legyen az hallgatás, nézés, bármi, mert nem hisszük el, hogy a fiatalok milyen érzékenyen reagálnak adott esetben érzelmekre és ilyesmikre, és ezt nem használjuk ki. Én iszonyatosan bízom abba, hogyha az oktatásból ez a fajta csak tudás alap és számon kérés és számot adásból áll, hanem helyette élmények, események, tehát olyasmi, amely az embernek a szocializációs és érzelmi képességét is fejleszti, akkor talán van esély. Szuma szumárom, én azt gondolom, a Zeppelin Fesztivál egy rendkívül erős példája annak, hogy milyen nagyszerű módon fér meg lényegében a kultúra és a művészet minden ága.
1: Ez a kiállítás, ami most megnyílt, ez ugye Sárospatakonak egy fontos ipar és kultúrtörténeti kiállítása, tehát hogy a helyi értékeket tudja megmutatni a fesztivál, ez mennyire tudatos?
0: Ez szerintem magától érthetődik egyébként, és hát ebben az értékekben hát akár az Urbán György is így fogalmazható meg egyébként, meg tavaly is volt egy olyan kiállítás, amely lokális értékeket, vagy emberek ennek a körzetben, vagy ennek a régióban végzett munkája, művészetéről beszéltünk, meg festőművészek alkotásait, egyet kaptam, és egy csodálatosat. Ezek szerintem magától értetődő dolgoknak kell lenni. Én azt gondolom, hogy ebben egyébként a politikának mindig van ám szerepe, és mindig van pozitív és negatív hatása is tud lenni. Én azt gondolom, hogy a lokális kötődés és egy lokális kultúra ápolása nélkül nincs igazán fejlődés, és egyébként nincs igazán megtartó ereje adott esetben egy bármely generációnak egy település vagy régióban, hogyha ezek mind hiányoznak. Én abba bízom, hogy most egy olyan irányba indulunk el, ahol nem mindent főokosok akarnak megmondani, hanem legyetek okosak ti, a ti régiótokba, a ti városotokba, a ti kultúrátokba, a ti értékeitekbe, és legyen az a dolga a politikának, hogy ezt a dolgot a tőle telhető képességgel, legyen szó pénzről és adott esetben szándékról is, hogy ezeket támogassa. Én nagyon bízom ebbe, és egyébként azért, ahol jó vezetők vannak, tehát ugye én azért büszke vagyok nagyon a budafoki polgármesterre, aki hihetetlenül, függetlenül minden elkerülhetetlen politikai nyomás, mert hiszen ezek voltak, és valószínűleg azért nem kerülhetők el a jövőbe se teljes egészében, de ő egy lokál patrióta polgármesterként azt, amit én láttam ebből a dologból, azt, ami velünk történt, azt, ami bármi másba történik, azt a rengeteg minden kezdeményezést, amely a fiatalok művészeket akarnak támogatni, vagy ott tartani a városrészben. Ezek azok a példák, amelyek azt mutatják, hogy ha képesek lesznek a kisebb, nagyobb települések valóban a saját lábukra állni, akkor azért sok szempontból önmagukat okolhatják, hogyha ez nem akar előre menni. És szerintem ez nagyon hamar ki tud derülni, hogy kiben van élni akarás, kiben van tehetség, kiben van szándék, ki az, aki tesz valamit a saját környezetéért, a saját világáért. És ebből a szempontból, amit mi látunk, ami nyilván azért egy nagyon-nagyon szűrt dolog, mert hiszen ezért ezek ünnepnapok, és persze minden olyan szépnek tűnik, nekünk is, meg mindenkinek is, de azért az, hogy ebben a régióban azért kitapintható a lokálpatriotizmus. Néha egy kicsit durván is, néha egy kicsit szükségtelenül is, néha egy kicsit értelmetlenül is, de azt tudom mondani, inkább legyen lokálpatriotizmus háború, mint sem várni azt, hogy majd valami meg fog oldódni mások által. Úgyhogy az szerintem ez itt az egyik kulcskérdés.
1: A kerámia gyár történetét és a tárgyakat a kiállítás kurátora Leskó Andrea néprajzos múzeológus mutatta be.

0: Következőkben vele beszélgetek.
1: Kezdjük azzal, hogy milyen apropó ihlette azt, hogy most az Zemplényi Fesztivál 0. napján a Sárospataki kerámia történetével foglalkozik az a kiállítás, amit a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma rendezett meg itt a látványtárban.
2: 100 évvel ezelőtt, 1926. július 31-én nyílt meg az a pataki kerámia gyár, amelyről ez a kiállítás készült, és teljesen a kezdetektől napjainkig kronológiai sorrendbe berendezve a vitrineket mutatom be az érdeklődőknek a témát.
1: Hogyha meg lehet tudni egy kicsit részletesebben valamit erről a 100 év történelemről, hiszen a patakiaknál mindenki tudja, hogy mit jelent a pataki kerámia, ennek több vonulata volt, de hát ez maga a kerámia gyár. Milyen stációi voltak ennek a történetnek, ami itt is megjelenik?
2: A 100 év ez nagyon színes volt, nagyon érdekes időutazás volt számomra is ezzel a témával foglalkozni. Tulajdonképpen a kezdetek az 1900-as évek elején kezdődnek, a kaolin láz idején. Ekkor nagyon jó minőségű kaolin találtak Sárospatakon és környékén, és felmerült egy kerámia gyár alapításának a gondolata. Erre egy picit még várni kellett. 1925 év végén, december 22-én egy 22 tagból álló betéti társaság alakult, és ekkor döntötték el azt, hogy valóban építenek egy kerámiagyárat, méghozzá Úrik Károly szakember segítségével, az ő családjának a segítségével. 1926. február 15-én el is kezdődtek az építkezések, és a nyárra, július 1-re tervezték eredetileg, de július 31-én nyitotta meg a nagy közönség előtt a gyára kapuját. Egy bemutatás volt ekkor, 52 modell gyártottak, javarész gyerekjátékokat, használati tárgyakat, gyönyörű fehér alapon, hiszen ez még nem az agyagból készült, a sárga agyagból készült termékek voltak, ezek kőedények voltak. Gyönyörű, az akkori kor ízlésének megfelelő ornamentikával, gyönyörű virágdíszekkel. Nem voltak olyan harsányak, ezek a színek inkább halványabbak voltak, elmosódó színek voltak, de egy gyönyörű színvilágot mutattak. És egy külön érdekesség, hogy az akkor Bálint József nevű rajztanár egy figurális ábrázolást próbált meg alkotó kedvében a kulacsokon leginkább. A paraszt életnek próbálta meg különböző vonulatait bemutatni, mint például a malacvásár vagy az aratás, és annyira megtetszett az Úri Károly feleségének, hogy ő is ezt a figurális ábrázolást kezdte el alkalmazni. Nagyon sikeres volt a kezdeti években a gyárnak a termékei, de 4 év leforgása alatt kiderültek azok a hibák, hiába olyan nagyon jó minőségű kaolinból készültek a tárgyak, repedezik a máz, nagyon vékony, tehát törékenyek a tárgyak, a víz áteresztő képességgel is problémák voltak, és ekkor csődöt jelentett a gyár 4 év után. Ekkor a bérlők elkezdték váltani egymást, majd eljött a háború utáni év, 1946, amikor Vida László nevű kályhásmester bérelte ki a gyárat, az ő édesapja Vida József pataki fazekas volt, és elkezdték gyártani a kályhacsempéket, saját tervezésű gépekkel dolgozott a Vida László, és a fazekas árut is gyártottak. Ebben besegítette a 53-tól Kétság Bertalanné, az utolsó pataki fazekas családnak a legidősebb tagja, és két fia, Endre és Ferenc a tárgyak készítésébe. Ekkor még csak néhányan dolgoztak a gyárban, de fontosnak tartották nem csak a kályhacsempéknek a gyártását, hanem ezeknek a fazekas örökségnek a megőrzését is, már ilyen kisebb gyári keretek között. Ez néhány évig működött, megőrizték az ősöknek meg motivum kincseit és az edényeknek a formavilágát, de ezután már nem volt annyira nagy kereslet a fazekas áru irányába, maradt a cserépkályhagyártás, viszont ebben olyan szépen kibontakozott a gyár a következő évtizedekben, hogy még a 40-es években 5-6 fővel kezdték a termelést, addigra az 50-es évek közepére már 50-60 fő dolgozott a gyárban, és a kezdeti 10-15 havonta elkészített cserépkályha már 400-ra duzzadt. És ez a 70-es évek legelejéig egy szép ívet írt le, de akkor ugye bejöttek a olajkályhák a képbe, és hát ez aláírta a halálos ítéletét a cserépkályhagyártásnak. Ekkor egy profilváltásra kényszerült a gyár. Ekkor jött annak a gondolata, hogy újra a népi kerámiákkal kellene foglalkozni, és felkérték az Kétság családnak a még élő tagjait, Ferencet, Endrét és testvérüket, Ilonát, hogy segítsenek ezeket a motivumokat újra éleszteni a tárgyakon, úgyhogy a két férfi korong dolgozást tanította a gyárban dolgozóknak, ami már a kezdeti években is már 100 felett volt a dolgozói létszám, és Ilonka néni pedig a virágozás művészetét tanította meg az ott dolgozóknak, hiszen nem volt még ekkor szakképzés, hanem ott a gyáron belül tanulhatták meg, és utána később már a szakmunkás képzés keretén belül is elsajátíthatták ezt a tudományt, és ez a 70-es évektől a 80-as éveken át folyt folyamatosan a termelés két műszakban. A 80-as évek elején jelentette a virágkort, ekkor már évente több mint 1 millió terméket készített a gyár, és a 80-as évek közepétől lesz egy újabb kényszerszülte váltás, amikor már annyira nincs kereslet a díszes népi kerámiák felé, hanem sütőedényeket kezdenek el gyártani nagyobb mennyiségben, valamint rájöttek arra, hogy az elmondások alapján akkor a legfinomabb a savanyok áposzta, hogyha ezt egy cserépedénybe érlelik, és ráálltak a sütőtálak mellett, ami belül mázas volt, ugyanúgy a belül mázazott káposztás hordóknak a készítésére, amiken 20 literes nagyságban készültek, és ez volt tulajdonképpen az a húzóág, amivel abban az időben át tudták vészelni ezt az időszakot, de a 90-es évek elején csődbe jutott a gyár, 93-ban pedig magánkézbe került, egy újabb váltás következett, inkább már iparművészeti tárgyakat gyártottak, és egy teljesen más profillal, leginkább exportra termeltek Amerikától Ausztrálián át Nyugat-Európa országaiba. És a Covid idő alatt 2021-ben leállt a gyárban a gyártás, majd 2022-ben egy új tulajdonossal még volt egy új lendület, egy nagy kiállítást készítettek a gyár történetéből, kézműves foglalkozásot ismerkedhettek meg az érdeklődők a korongozásnak a fortéjaival, viszont 2024-ben leállt a termelés a gyárban, és most már csak előre bejelentett csoportokat várnak a kiállításba, és ők próbálhatják ki, hogy hogyan is dolgoztak régen a saját kezükkel formált tárgyakkal a fazekasok.
1: Hát ezt a meglehetősen színes és nagyívű történetet hogyan lehet megeleveníteni egy ilyen pici helyiségben, ami rendelkezésre állt? Mint kurátor hogyan tudta megmutatni, hogy mindezzel szembesüljenek a látogatók?
2: Fontosnak tartottam, hogy minden egységből legyen tárgyi emlék is, vagy tárgyi anyag is, úgyhogy úgy próbáltam berendezni a vitrineket, hogy mindegyik témakör kapjon egy-egy vitrint, néhány tárgyal egy kicsit úgy megszínezve, hogy mégis élővé váljon, és nagyon fontos az, hogy a tárgyaknak mindig története van, és ezért jó, hogyha egy kiállítást, egy kiállítás építője, vagy akár egy tárlatvezető segítségével tudnak megtekinteni a látogatók, mert ekkor kell igazán életre, hogy ott van a történet a tárgyak mögött. Nagyon sok gyári dolgozóval beszélgettem, elmesélték, hogy hogyan készültek ezek a tárgyak, és a fotók és a képek és a tárgyak mögött is gyönyörű történetek bontakoznak ki.
0: Kedves hallgatóink, kerámiai különlegességek a 100 éve alapított Pataki Kerámia gyárból. Ezzel a címmel nyitotta meg legújabb helytörténeti időszaki kiállítását a Magyar Nemzeti Múzeum, Rákóczi Múzeuma, Sáros Patakon a Zempléni Fesztivál 0. napján. Az eseményről hallották összeállításunkat.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, közel 240 résztvevővel zajlik az idei összevont Bodrogi és Tiszai Petkupa. A szervezők a vízben és az ártérben megbúvó hulladék összegyűjtése mellett egyre nagyobb figyelmet fordítanak a megelőzésre. A versenyről, valamint a Petkupa prevenciós tevékenységéről beszélgetek a következő percekben Tamás Zsolt versenyigazgatóval, a Petkupa Egyesület elnökével.
2: Az idei 7. Bodrogi és 14. Tiszai Petkupának az összlétszáma ilyen 220-230 fő. Ez a teljes létszám, aki megfordul a rendezvényen egy nap. Általában ilyen 170-180-an leszünk vízen, illetve szárazföldön, és szedjük ugye a térképezésnek megfelelően a hulladékot. 12 csapattal veszünk részt a rendezvényen, emellett 6 motorizált egységünk a biztonságra, illetve a hulladékszállításra biztosít lehetőséget, és közel 50 kenuval fogunk vízre szállni. Most jelenleg ugye Olaszliszkán vagyunk, ahol a megnyitó zajlik, illetve a hajóépítés és a bontás, majd a végén ugye Tiszalökön lesz, tehát az idei szakasz Olaszliszka és Tiszalök között lesz, így lesz egy bodrogi szakaszunk Olaszliszka és Tokaj között, és lesz egy tiszai szakaszunk, ami Tokaj és Tiszalök között lesz. Ami érdekessége a futamnak, hogy a Tokaj-Tiszalöki útvonalat eddig 2 nap alatt tettük meg, most sikerült ezt 3 napra szétbontani, így mivel hogy a hulladék térképezésünk nagyobb hulladék mennyiséget mutatott ezen a területen, ezért döntöttünk úgy, hogy az Invizikkel együttműködve az ő kárelhárítási platformját fogjuk használni, illetve a kárelhárítási területét, és így meg tudjuk felezni a Tokaj-Tiszalök közötti távolságot. Itt azt mondom, hogy nem is rekord mennyiségre, de hogy a 2 nap alatt biztosan nagyon-nagyon sok hulladék ki fog kerülni. Ez ugye, hogy itt a 2 folyó találkozik, így mind a 2 folyó, ugye, amin érkezik hulladék, ez a terület, ahol a legszennyezettebb részeket találjuk. Nem véletlen, hogy az évek során a rekordot is ez a terület tartja. Szóval a tiszai szakasz így alakul. A bodrogi szakaszról az mondható el, hogy ugye régen nem volt nagyobb árvízünk, tehát most a utóbbi 2 évben az előző árvizek, illetve kirakódásokat szedjük még mindig. Itt most arra számítunk, hogy ha nem is a part mellett közvetlenül, de mélység is eljutnak a petkalózok majd a megfelelő ártér részekre, és azokat, amiket az előző években nem szedtünk ki, azok most kiszedésre kerülnek. Érdekessége az, hogy ugye nem csak itt nem volt árvíz, hanem egész Magyarországon ugye 2,5 éve volt nagyjából az utolsó nagyobb árvíz, és mégis mondjuk egy tiszatavi petkupán a megfelelő önkéntes számmal mondhatni úgy szedtünk majdnem 12 tonnát, hogy ugye nem volt árvíz. Tehát ténylegesen az ártérben megbújó hulladék, illetve hogyha nagy mennyiségű résztvevő jön, akkor ezek az adatok sajnos nem csökkennek. Azt lehet mondani, hogy evel szemben a felvízi országokban viszont gyűlik a hulladék, és várja azt, hogy megérkezzen az áradat, ami elhozza majd őket, elmozdítja őket. Ezért több ponton próbálkozunk ebbe ugye beavatkozni, főleg Kárpátalján próbáljuk a hulladék udvarokat úgy bővíteni, hogy minél kevesebb kerüljön a vízhez vagy a vízpartra. Ez az előző 4-5 évben több mint 3000 tonna megelőzést jelent. Ez nagyon fontos összehasonlításban, hogy mi a 14 év alatt 500 tonnát szedtünk ki Magyarországon, az árterekből, tehát ennek a 6-szorosa az, amit megelőzésben csak Kárpátalján fel tudunk mutatni. Ebből is látszik, hogy a megelőzés az nagyon-nagyon fontos a felvízi országokban, és itt, amit most csinálunk, ez igazából egy kárelhárítás, egy utólagos csővégi beavatkozás. Persze ez is nagyon fontos, hiszen nem szabad, hogy a makroplasztik bekerüljön az ártérben, és utána ott az évek alatt akár sárral, bármilyen hordalékkal eltemetődjön, vagy a különböző hatások miatt aprózódjon.
1: Ugye azt említette, hogy Bodrogi és Tiszai Petkupa együtt, ez régen külön volt. Mi a ráció abban, hogy összevonták? Így időben is hosszabb a Petkupa.
2: A ráció az, hogy egy picit rámutassunk arra, hogy a Bodrognak a helyzete az hogy áll. Egy kicsit több figyelem kerüljön van arra, hogy mi a Bodrog helyzete. Nagyon-nagyon fontos, hogy ebben az évben két futamunk is a Bodrogot célozta. Az első egyetemi petkupa az Sárospatak Olaszliszká között zajlott, és 3 tonna került ki erről a területről. Ez egy kevésbé szennyezett terület volt eddig is, tehát mindig ez a terület volt, amiben egy picit kisebb volt a szennyezés, és mindig Olaszliszka, Tokaj között volt a nagyobb fogások, hogy így mondjam. Így a főfutamot is erre a szakaszra hoztuk, így lefedve mondhatni a Bodrog egész magyarországi szakaszát, hogy egy nagyon pici szakasz a határtól Felsőberecki és Sárospatak közötti rész az, amit nem takarítottunk, oda viszont csapatépítőket próbálunk szervezni a szeptemberi időszak folyamán. Ennek a hulladér térképezése is megvolt, és megvannak a gócpontok. Erre úgy lehet mondani, hogy lokálisan oda visszük a csapatépítő 20-30-50-80 emberét, és ezeket a területeket próbáljuk megtisztítani. Így azt lehet mondani, hogy remélhetőleg októberre, illetve az utó monitoringra, november-decemberre már a Bodrog egy tiszta állapotát fogja mutatni, és próbálkozunk azzal is több projekt keretében, hogy ezt meg is tartsuk. Ezen a versenyen is egy Interreg projektben a Go Bodrog az, aki partnerünk, és ez a projekt finanszíroz különböző beavatkozásokat. Itt kamerarendszerek, illetve csáprendszerek kialakítása zajlik a Bodrogon, mint egy mintaterületen. Itt mondhatni, hogy élesben teszteljük azt, amit a Tiszatónál már leteszteltünk, és reméljük, hogy az október folyamán ezek a csápok bevetésre kerülhetnek, ami azt jelenti, hogy ha jön egy nagyobb áradás, akkor ezekkel próbáljuk a sodorvonalból kiterelni a hulladékot, hogy minél kevesebbet kelljen az ártérben nagyon sok kilométeren összeszedni, minél inkább koncentráltan le tudjuk halászni, fölözni már a vízről, miközben zajlik a árvíz, az alatt ezeket a hulladékokat, és így a mi feladatunkat is úgymond csökkenteni az ártérben, illetve egy picit másra fókuszálni, hogy ténylegesen az ártér olyan tisztaságú maradjon, hogy az ne veszélyeztesse a környezetünket.
1: Ugye a Petkupa vezetőségét admiralitásnak hívják, de most már ténylegesen rendes hajóflottával fognak rendelkezni, most is avatnak egy hajót. Ennek mi a háttere?
2: A Go Bodrog projektünknek a keretéből egy új nagy hajót, a PetX-et avattuk a tegnapi nap folyamán, úgymond a pezsgős üveg széttört az oldalán, és nevet kapott, meg volt az első próbaköre, és ma már, ugye az első napon a főfutamnak a kiszolgáló hajója, tehát nagy hulladékgyűjtő hajójaként fog üzemelni. Reméljük, hogy a hozzáfűzött reményeket beváltja. Ugye a Peti nevű hajónk, ami most már évek óta velünk van, és egy kisebb Logika nevű hajónk mellett, ez lesz a flottánknak a 3. nagy hulladékgyűjtő hajója. Ez azért lényeges, mert ezek a hajók 3-4 tonnát simán elbírnak, ami egy hulladékgyűjtési akciónál nagyon fontos. Itt pontosan azért, mert hogy nagyobb hulladék mennyiségre számítunk, ezért 2 hajóval is megjelenünk ezeken a vizeken, és úgy lehet mondani, hogy a Petinek azokat a kis minimális, nem mondanám hibáit, inkább azt mondanám, hogy azokat a tapasztalatokat, amit hát szereztünk a Petivel és a Petinek a használata között, azt próbáltuk úgymond még tovább fejleszteni, és ezeket a apróságokat a PetX-en már helyre tenni. Teljesen más, hogy van a felépítése, középen van a kormányállása, nincsen olyan magasan, viszont hogy föláll a kapitány, akkor ugyanolyan magasságban kilát a hajó fölött, tehát ugyanígy vannak szirmai, amit ki lehet nyitni, és így növelni a kapacitását, ami nagyon-nagyon fontos, hogy közúton maximális méreteket kihasználva tudjuk szállítani, tehát úgymond gyors reagálásban is tudjuk ezt a hajót majd bevetni. A PetX-re felszerelhető csápjaink is vannak, tehát már a vízen is lehet összegyűjteni, nem csak a parti csápokat lehet használni majd a védekezésben, és ehhez ugye az kell, hogy amikor jön az áradás, jön az árvíz, akkor ott legyünk, tudjunk beavatkozni, és ezek a hajók oda kerüljenek ahova. Ha ez a Felső Tiszára, ha ez a Bodroga, vagy bármelyik másik folyónkra kell, hogy vigyük, akkor ugye ki tudjuk sólyázni, oda tudjuk vinni, és azt lehet mondani, hogy már rögtön a bejelentés után egy napon belül, vagy egy fél napon belül meg tudunk jelenni az adott területen, és be tudunk avatkozni. És ez nagyon-nagyon jó, hiszen ezek a területek úgymond azért szennyeződnek, mert egyszerűen nem tudunk olyan gyorsan reagálni, talán Most viszont itt Oleszliszkán, a folyómentőközpontunknál van lehetőségünk, kikötőn helyünk, ahol tudjuk tárolni is a hajóinkat, tehát már van egy bodrogi központunk, Vásárosnaménynál van egy másik központunk, a Felső-Tisza vidéki búvár és mentő egyesületnek a jóvoltából, tehát ott is tudunk gyors reagálni, illetve ha olyan áradásunk van, akkor a Tiszatónál is van ugye egy folyómentő központunk, tehát a folyómentő központjaink, folyómentő bázisaink, horgonyhelyeinknek a bővítése is folyamatos az évek során, pont azért, hogy zsákokat, kesztyüket, hajókat, beavatkozási eszközöket mind-mind ott területen tudjunk nagyon gyorsan összegyűjteni, és hogyha kell, akkor kifutni a vízre és védekezni, természetesen együttműködve a megfelelő vízügyi hatóságokkal.
1: Még egyetlen kérdés, hogy sok szó esett tonnákról, ugye a tiszai petkupán mindig bőven 10 tonna fölötti hulladékot nyernek ki a csapatok a vízből vagy az ártérből. Idén mi a reménység?
2: A reménység mindig kettős, mert egyrésztről azt szeretnénk, hogy kevés legyen a hulladék, hogy idejövünk 200 emberrel, és akkor pár tonnát szedhessünk, mert akkor azt lehet mondani, hogy látszik az, hogy beérik a munkánk gyümölcse. A másik oldalról viszont ugye a csapatok azért jönnek, hogy minél több hulladékot szedjenek. Itt egy picit azt lehet mondani, hogy már másodlagos az, hogy kinyeri a versenyt, mert maga az ügy, az összefogás az, ami hajtja itt a csapatokat. Azért jönnek el évek óta. Most is azt lehet mondani, hogy 12 csapatból visszatérő veterán csapatok kerültek megint ki. Egy új csapatunk van ezen a versenyen. Persze ez már a negyedik verseny az évben, és az új csapatokat inkább a rövidebb Tiszatavira próbáljuk ugye irányítani, hiszen az csak egy 4 nap rendezvényünk, szemben ezzel a 9 napossal, tehát itt már tényleg tudni kell, hogy mire számítson az ember, mert ez már fizikailag is, folyamkilométerre is, mindenre megterhelőbb sokkal, tehát egy tiszatavi belépő után érdemes a bodrogra, vagy a főfutamra, vagy a Tiszára jönni, attól függ, hogy éppen milyen versenyt tudtunk meghirdetni. Ugye ennek az összevonása is kicsit a figyelemfelkeltésre is irányult, picit pedig arra is, hogy idén az első egyetemi petkupán, ugye Sárospatak és Olasziszka között egy új versenytípus került megrendezésre, az ifjúsági középiskolásoknak megjegyzett ifjúsági kupa mellett, tehát a 4 versenyünkkel azért azt mondanám, hogy a mi kis egyesületünk eléri azt a maximumot, amit szervezésben meg tud csinálni, illetve hát azért ez mégiscsak nagyjából 1000 ember, aki itt ezen dolgozik, megmozdul, ami azt lehet mondani, hogy büszkék is lehetünk, hiszen mégiscsak 1000 embert egy olyan helyszínen, egy olyan extrém sportba viszünk bele, ami azért nagyon sok veszélyt, nagyon sok kihívást tartalmaz, és azért volt kihívás bőven idén időjárással, széllel, nagy meleggel, szúnyogokkal, darazsakkal, tehát mondhatni, hogy a vízimentőinknek, illetve a velünk lévő orvosnak is elég sok, bár nem túl nagy feladatok, de sok pici feladata volt, tehát mutatta azt, hogy azért a biztonság ugye a legfontosabb, hogy azért van munka, van ezzel kihívás, és azért van veszély azzal, amit csinálunk. Ez nem csak egy egyszerű vizitúra, ahol beülünk a kenuba, hanem tényleg a kiszállások, beszállások napjában sokszor sokfelé, az ártérben, magasabb partnál, alacsonyabb partnál, eltávolodva. Szóval, hogy sok-sok kihívás, viszont emellett egy nagyon-nagyon kalandos, vidám rendezvény, mondhatni, hogy fesztivál hangulat uralkodik általában ezeken a kupákon. A reménység az az, hogy 10 tonna körül lesz a mennyiségünk, valószínűleg a hulladéktérképezés alapján most a bodrog egy picit jobb állapotban van, tehát innen ilyen 3,5-4 tonnára számítok, a Tiszáról pedig egy nagyjából 5-6 tonnára, azaz, ami így van, azt mondom, hogy nem a reménység, inkább a tippem, hogy ennyit fogunk tudni összeszedni. Ha ennél többet szedünk, akkor persze örülünk, mert tisztul a rendszer, de tényleg az a cél, hogy megtaláljuk azt a hulladékot, amit ugye a vegetáció előtt a hulladéktérképezésen megtaláltunk.
1: Iménti beszélgetésünkben több alkalommal is elhangzott a Go Bodrog projekt cím. A program részleteiről hallják Berberovics Krisztián projektvezetőt.
3: Petkupa kezdeményezés szült a Go Bodrog projektet. Ugye a Petkupa, mint vezető partner benne, és egy szlovák és egy magyar partnerrel, konkrétan Szegi településsel és Bécs településsel, ugye a Latorcán. Hárman alkotjuk ebben a pályázatban az aktív részvevőket. Ugye itt a folyómentésnek a csínyát, binnyát próbáljuk kiterjeszteni és egy hálózatot építeni folyófigyelő kamerákkal, eszközökkel, horgonyhelyjel és folyómentőközponttal, hogy bárki becsatlakozhasson, és mindeközben, hogy becsatlakozna passzívan, aktívan is keressük a helyieket, környékbelieket, sőt, most már az ország minden tájáról, hogy aki csak tud és szeretne megismerkedni, hogy milyen egyszerű egyébként folyót menteni, milyen könnyű bekapcsolódni, inkább úgy mondom, ő jöhet és becsatlakozhat, mert minden adott hozzá most már a Bodrogon.
1: A PETX milyen eredménye ennek a történetnek?
3: Igen, a PETX-et is a projektben sikerült olyanná varázsolni, ahogy most ki is néz, és alkalmas arra, hogy levezényeljen egy teljes PET kupát akár, és begyűjtse a hulladékot napközben, és kiszolgálja a csapatokat, legénységet, és most már itt fog állomásozni a Bodrogon, fixen itt kapott helyet.
1: Hát van egy olyan hulladék szállító vagy gyűjtő hajó, amely bármikor bevethető.
3: Így van, bármikor bevethető, kisebb, nagyobb folyótisztító akció, bármilyen szemléletformáról rendezvény, vagy környékbeli természetismeret túra nyitottak vagyunk, és szeretnénk, hogyha bekapcsolódna szervesen abba, hogy folyókat újra megismerjék, és a tudás az visszakerüljön mindenkihez.
1: Kedves hallgatóink, közel 200 résztvevővel zajlik az idei összevont Bodrogi és Tiszai PET Kupa. Erről hallhattak az előzőekben.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd a Zempléni Fesztivál nyitó napjáról hallhatják összefoglalónkat.
2: Azt gondolom, hogy a Jóbornak is kell cégér, és ez egy olyan alkalom, egy olyan lehetőség, ahol igazán meg tudjuk mutatni azokat az értékeket, amikkel rendelkezünk, de kicsit nézzünk tágabb szemmel a térségünkre, hiszen Zemplén is Tokajhegyalja mind megérdemli ugyanazt, amit Sárospatak itt a Zempléni Fesztivállal kapcsolatosan. 1992-ben álmodták meg ezt az alkalmat, és ha valami 35 éven keresztül tud működni, az már történelem.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenék küszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. Csütörtökön léptek hatályba a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A Magyar Közlöny augusztus 17-i számában megjelent és augusztus 20-án hatályba lépett módosítások célja a köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézményigazgatók munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását az indokolta, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt érintő ágazati egyeztetés fórumát a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény meghatározza, továbbá a köznevelésben közalkalmazottakat már nem foglalkoztatnak. Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a közneveléssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló rendelet is, amelynek célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése, emellett újra szabályozza a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat, írja az MTI. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben, csak nem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útravaló követ. Ezután a Zempléni Fesztivál nyitónapjáról hallhatják összefoglalónkat.
2: Azt gondolom, hogy a jóbornak is kell cégér, és ez egy olyan alkalom, egy olyan lehetőség, ahol igazán meg tudjuk mutatni azokat az értékeket, amikkel rendelkezünk, de kicsit nézzünk tágabb szemmel a térségünkre, hiszen Zemplén is Tokajhegyalja, mind megérdemli ugyanaz azt, amit Sárospatak itt a Zemplén Fesztivállal kapcsolatosan 1992-ben álmodták meg ezt az alkalmat, és ha valami 35 éven keresztül tud működni, az már történelem.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok! Berzselyen!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, augusztus 22-e van, a Menyhértek nevenapja, de ma ünnepelnek Agaton, Barakon, Barakony, Boglár, János, Mária, Merse, Míriam, Timót, Timóteusz és Zombor nevű hallgatóink is. Mindenkit Isten éltessen, és azokat is köszöntjük, akiknek valamiért fontos a mai nap. Az események sorában először 1485-öt említi a kalendárium, mégpedig ennek az évnek augusztus 22-éjét a Lancaster ház győzelmével véget ér Angliában a rózsák háborúja. 1531-ben Jan Tarnowski vezette lengyel sereg döntővereséget mért a moldvaiakra az Obertini csatában. 1667. augusztus 22-én 9. Kelemen pápa megerősíti Szerepcsényi Györgyöt az esztergomi érseki tisztségében. 1785-ben II. József király rendelete megszünteti az örökös jobbátság intézményét. 1837-ben ezen a napon megnyílik a Pesti Magyar Színház, későbbi nevén a Nemzeti Színház. 1853. augusztus 22-én Brüsszelben házasságot kötött II. Lipót belga király és Habsburg lotaringiai Mária Henrietta belga királyné. 1864-ben a Nemzetközi Vörös Kereszt megalapítása volt ezen a napon, tehát augusztus 22-én. 1920-ban az első salzburgi ünnepi játékok megnyitója zajlott. Egy évvel később, 1921-ben a magyar hadsereg bevonul az addig szerb megszállás alatt álló Pécs-Baranyai területre. 1862-ben merényletet követnek el de Gaulle tábornok elnök ellen sikertelenül. 1985-ben pedig a British Air Tours 28-as járata felszállás közben kigyulladt a manchesteri repülőtéren. A tragédiában 55 ember vesztette életét. Még 1994. augusztus 22-én hivatalosan elfogadják Svédországnak a NATO-val létrejövő egyéni partnerségi programját.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

enyém, tied, övé. Az első szó ebből a három birtokos névmásból szinte a legelső, aminek a jelentését megtanulja az ember. Már az egészen apró gyerek is tudja, mi az övé. Aztán következik a tiéd megértése és elfogadása. Persze vannak, akik egész életükben nem tudnak különbséget tenni az első és a második, sőt, a harmadik jelentése között, ezért vannak tele a börtönök, de ez más lapra tartozik. Rendben is van ez, mert ezen alapulnak kisebb-nagyobb közösségek, egész társadalmak, sőt, még a világ viszonylagos békéje is. Jól is hangzik. Az én játékom, az én könyvem, a te táskád, az ő biciklije. Felnőtt korban pedig az én házam, autóm, számítógépem, bankszámlám és így tovább. Azt is bátran mondhatjuk, hogy az én párom, édesanyám, testvérem, barátnőm, gyerekem. Sokszor láttam azonban, hogy aki ezeket kimondja, komolyan is gondolja, hogy a másik ember az övé. A tulajdona, mint a gyereknek a macia, akivel szabadon rendelkezhet, ha akarja, babusgathatja, ha akarja, földre dobja. Megszabhatja, mikor mit tehet és mit nem. Beoszthatja az idejét, uralkodhat rajta, magához láncolhatja, vagy esetleg tárgyként kezelheti. Gyakran láttam keresztény családokban is, hogy legtöbbször a gyerek esik áldozatul ilyenfajta mindenre rátelepedő szeretetnek, amire régen azt mondták, majom szeretet. Mindig velem, mindig szem előtt, mindig csak mi, és minden és mindenki kívül maradhat, vagy éppen kívül kell maradnia. Azt kérdezi a Szentírás, mit van, amit ne kaptál volna? Tudomásul kell venni, hogy semmi, és ebbe beletartoznak a szeretteink is. Az én gyerekem, meg a tiéd, bár megszokott, hogy amikor aranyos és jól teljesít, akkor az enyém, ha meg hibázik, akkor a te gyereked, de vegyük tudomásul, hogy mindenek előtt az övé. Bizományba kapjuk őket, mert aki adta, megbízik bennünk, ezért szerethetjük őket.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a nyári túrázás során sem szabad félváról venni a felkészülést, hívja fel a figyelmet Makár Richárd, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei természetjáró szövetség egyik túra vezetője. Fontos előre megtervezni az útvonalat és lehetőleg olyan szakaszt választani, ahol természetes vízvételi lehetőség van. Ha erre nincs mód, akkor megfelelő mennyiségű ivóvízről mindenképp gondoskodni kell. Az időjárás előrejelzést is mindig érdemes figyelni indulás előtt, így könnyebben eldönthetjük, hogy naptejet vagy inkább esőkabátot tegyünk a hátizsákba, teszi hozzá a szakember, akivel Sütő Dávid Pelé beszélget.
2: Miben különbözik egy nyári túrázás tavaszitól vagy a télitől? Hogyan készüljünk fel nyáron egy kirándulásra, egy hosszabb túrázásra?
3: Igen, tehát ami a legfontosabb, hogy teljesen más az időjárás, így teljesen más az erdő is, és nekünk is így kell felkészülni ehhez. Több különböző irány van, amit figyelni kell. Én magam nem vagyok

0: vagyok egy nagy melegkedvelő, tehát mindenképpen a ilyen túráknál is azt szoktuk mondani, hogy hát olyan útvonalakat próbáljunk nézni, ami végig erdőbe halad, tehát ott legyünk a fák árnyékába. Nagyon jó, hogyha még pluszban még valami meredek, mély völgybe vagyunk, tehát az is jó, és amellett is, hogyha még vannak ilyen vizes részek is, mert ezek mind hűtik az erdőt, és nekünk komfortosabb lesz a túrázás. Emellett nagyon fontos az, hogy ha lehetséges, akkor legyen forrás is útközben, hiszen természetesen magunkkal tudunk vinni vizet, és ez rögtön egy plusz felhívás, hogy nyáron azért jóval többet kell vinni magunkkal, mint egy tavaszi, illetve egy őszi túrán, tehát sok folyadékkel, és vizet mondtam mindenképpen, mert mi elég sok gyerektábort szervezünk, és ott is a szülőknek is mondjuk, hogy ne üdítők legyenek, ne különböző cukros italok, hanem a víz, ami ontja a szomjat ilyen esetben is. Tehát ez az első lépés, amiben más, és hát a második, amit, hogyha kimegyünk az erdőbe és megtapasztalunk, az, hogy ilyenkor azért rengeteg a bogár. Itt érthető a szúnyog, de vannak kullancsok, illetve ezek az úgymond kullancslegyek, amik elég zavaróak lehetnek ebbe a környezetbe. Hát ennek ki mi a tudója, hogy mit szeret, mert hát vannak ilyen különböző szerek, amiket magunkra lehet fújni, aztán az vagy elriasztja, vagy mi magunk riadunk el a szaktól, de tehát mindenképpen valami ilyesmit érdemes használni. Én magam még ajánlani szoktam azt, hogy hosszú nadrágban is van olyan, ami jó anyag, vékony anyag, és akkor inkább hosszú nadrágot vegyünk fel, hogy legalább ott a lábunknál is a kullancs se fér be, a szúnyogok se csípnek meg annyira, illetve hát a cipőnél ugyanúgy nyáron is zárt cipő, tehát nem annyira ajánlom a szandálas túrázást ezeken a helyeken, ami minket körülvesz, tehát itt a Bükki környezetben. És hát mindenképpen az öltözékünknél, tehát mondtam, hogy ezért fedett helyen legyünk, de mármint fákkal fedett helyen, de azért a sapka az elkerülhetetlen az erdőbe és a túrázás során, és a naptej is. Tehát azért fontos az, hogy kimegyünk egy-egy rétre vagy valahova, akkor azért itt is ugyanúgy erősen süt a nap, mint bent a városban, tehát ezek mind-mind fontosak a nyári túrázás kellékeinél.
1: Még esetleg a hátizsákba mit pakoljunk, mi az, amit érdemes magunkkal vinni?
0: Hát igen, az alapfelszerelés az nem változik ilyenkor sem, tehát hogy aki még a papír alapú térképekkel túrázik, az nyáron is ugyanaz, mint máskor, illetve már azért a legtöbben telefonon, tehát online, offline térképeken túráznak és tájékozódnak. Ezek természetesen ugyanúgy kellenek. Mondtam, tehát ezt említettem már, hogy azt nézzük ki, hogy az útvonalon azért legyenek források, annál meg azért érdemes előre otthon kutakodni, hogy azok működő források-e abban az időszakban. Azért itt a Bükkben is nagyon sok olyan van, amit tudjuk, hogy egész évben működik, de vannak, amiben nem biztosan van, mert nem csak az ivóvíz miatt, hanem egy kis frissítésre, lehűlésre is jó az a forrásvíz, tehát ilyenkor mindenképp érdemes az útvonalba ezt beleiktatni. Hát a hátizsákban mit rakjunk? Én azt gondolom, hogy mert nyár van, meleg van, tehát ilyenkor azok a szendvicsek, amiket egyébként ősszel-tavasszal viszünk, azok nem biztos, hogy a megfelelőek, hiszen ezek könnyebben megromlanak már ilyenkor a nagy melegben, meg mi magunk is nem igényeljük szerintem ezeket az ételeket. Én mindenképpen a gyümölcsöt szoktam ajánlani, ennél esetleg jó az, hogyha már otthon felvágjuk és úgy visszük, és akkor nem törik a hátizsákban, és hát ilyen műzli szeleteket, tehát ami kisebb hely is a hátizsákunkban, de energiaként az jó, hogy szolgál. De mondom, a legfontosabb ilyenkor a folyadék.
1: ha már megterveztük a túra útvonalat, esetleg a különböző helyi szervezeteknél, akár természetjáró szövetségnél, erdészetnél, vadászoknál érdemes-e tájékozódni, akár arról, hogy mondjuk a túra útvonal le van zárva, a vadászat van-e érdemes előtte megtennünk?
0: Nyári időszakban ez nem jellemző, tehát ilyenkor azért általában mehetünk az erdőben mindenhova. Persze mindenképp érdemes utána nézni ilyeneknek, de ez annyira nem jellemző, és hát, hogy most beszéltünk itt a helyi dolgokról, itt arra azért kitérnék, hogy a túrázóknál is ilyenkor nyár van, tehát ugyanúgy nyár van, és nyaralunk is, tehát nem csak ide helybe a Bükkbe indulunk el túrázni, hanem a közeli magasabb hegységekbe is, mert gondoljuk azt sokan, hogy azért ott hűvösebb van, mert hát azért ez megvan, ezt tanultuk annak idején, hogy mennyivel magasabban vagyunk, akkor hány fokkal van ott hűvösebb. Igen, tehát hűvösebb van egy magas hegységbe is, de azért ott is ér minket a nap, tehát ott is benne van az, hogy lehet, hogy itt a városban 35 fok van, de ott is még mindig 30, tehát annyival ott nincsen hűvösebb, illetve hát, hogyha most itt a Tátrára gondolok, ott annak is a magasabb részeinél ott már törpefenyvesek vannak, vagy már az sem, tehát a sziklás részeken, tehát ott szintén olyan helyen vagyunk, ami kitett, tehát ott nagyon kell figyelni erre a nap elleni védekezésre.
1: Ha már így említettük a külföldi vagy közeli szomszéd hegyeket, hegységeket, és elmegyünk oda kirándulni, ha valaki mondjuk tavasszal kevesebbet kirándult, ezekre fizikálisan hogyan érdemes felkészülni, hogyan válasszuk meg az útvonalakat?
0: Igen, ilyenkor nyáron úgymond olyan szempontból egyszerűbb a történet, hogy rajtunk sincs annyi ruha, azt se kell cipelni, mert hát egy hosszú túra során azért egy téli túrán a nehéz felszerelésbe nehezebb menni, meg ahogy mondtam, hogy a zsákunkban is azért lehet, hogy élelemből kevesebb van, bár vízből több van, de oda is megyünk. Amit a hernádáttörést, vagy tehát mondjuk a szlovák paradicsom túráit illeti, én azt gondolom, hogy ott mind olyan túrák vannak, amik azért teljesíthetők. Ott nem is a kilométer számít szerintem, hanem az, hogy kinek milyen tériszonya van, tehát, hogy ott jobban arra kell figyelni, hogy ne rögtön a legnagyobb és leghosszabb szurdokba induljunk el. Tehát kell egy kis felkészülés erre, mert az ember itt nem tudhatja, hogy ehhez hogy fog viszonyulni, hiszen nálunk nincsenek, tehát itt a Bükkben nincsenek olyan részek, ahol létrákon megyünk, vagy ahol a Hernád fölött megyünk ilyen különböző rácsokon, hidakon, tehát erre úgymond felkészülni nehéz.
1: És említettük az egyéni hosszú túrákat, viszont családoknak, akár kisgyermekes családoknak mit tud ajánlani, mondjuk itt nem messze Miskolc környékén, ha esetleg a Bükkbe valahova szeretnének kimenni, és nyáron kirándulni, hova érdemes elindulni?
0: Hát így, hogy hova, ezt így nehéz elmondani, hanem inkább az, hogy kilométerben mennyi. Mert azért a meleg az erőnlétünket is nehezíti. Tehát a melegben nem biztos, hogy az ember akar annyit menni, mint nyugodtan így tavasszal és ősszel megy. Inkább azt tudom mondani, hogy lehet, hogy tavasszal elmegyünk egy ilyen 16-18 kilométert, akkor lehet, hogy nyáron most csak ennél kevesebbet, tehát egy ilyen 12-14 kilométert menjünk. Az a lényeg, hogy az útközben legyen valami látványos, tehát legyen mit nézni, és ne a kilométerekben mérjük ilyenkor nyáron azt, hogy most én ennyit túráztam, meg ennyit mentem, mert lehet menni, csak azért a szervezetnek az nem olyan jó, és utána nem jó élménnyel mennek a gyerekek is haza, tehát én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ez a 10-12 kilométer is nyugodtan elég egy napra túrának, aztán maximum utána még lehet, hogy egy strand belefér.
2: Kedves hallgatóink, a nyári túrázás során sem szabad félváról venni a felkészülést, hívja fel a figyelmet Makár Rihárd, a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei természetjáró szövetség egyik túravezetője, vele beszélgetett Sütő Dávid Pelé.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Zempléni Fesztiválnak már az első napja is nagyon mozgalmas volt. Sárospatakon a nyitó koncertet megelőzően például két kiállítást is megnyitottak. A sárospataki születésű nemzetközi hírű festőművész Urbán György tárlat megnyitója mellett a Textil Plus kiállítás is megnyílt. A kiállítási anyag dr. Farkas Szabolcs polgármester javaslatára került Sárospatakra, a következőkben őt hallják.
2: Ezekkel a művészekkel nem ide haza találkoztam, hanem egy testvérvárosi kapcsolat keretében. Jéndrics úr Hadek településen Csehországban a Liszt intézet által szervezett kiállításon vehettem részt az általam vezetett delegációval, úgyhogy itt fogalmazott bennem rögtön a gondolat, hogy egy ilyen értékes kiállítást a kultúra magyar városába Sárospatakra el kell hozni. És ahogy említettem itt a köszöntő gondolatok között, Atalay Zita textil művésszel tulajdonképpen azonnal egy hullámhosszra kerültünk, és onnantól kezdve elkezdtünk azon fáradozni, hogy ez a kiállítás minél hamarabb megvalósuljon. A tavalyi Zemplén Fesztivál azért az túl korai időpont lett volna, hiszen ez valamikor április végén volt ez a találkozás. Ide érkezett hál' Istennek Sárospatakra is, és szerintem fantasztikus dolog, hogy egy jubileumi alkalom keretében kerülhet sor erre a kiállításra.
1: Polgármester urat, mi fogta meg ebben a kiállításban?
2: A sokszínűség, az érték közvetítés, az anyagoknak a használata, például látható itt a kiállításon gyógyszerpirulák a leveleiből. Ez hihetetlen, az a fajta érték, amit mindennel, minden anyaggal képesek vagyunk közvetíteni, és nagyon büszke vagyok rá, hogy Sárospatak ennyire nyitott a művészetek irányába. Alapvetően büszkélkedhetünk itt kortárs élő költőkkel, vannak nekünk fantasztikus képzőművészeink, vannak nekünk fantasztikus zenészeink, például Téglás Boti Amerikában, és most egy díjat fog kapni hamarosan, következő kiállítás megnyitásra fogok menni. Én azt gondolom, hogy a színházi előadás. Sárospatakon minden héten történik valami, úgyhogy a Kultúra Magyar Város rangos címet nem véletlenül viseli most már ezben az éven 20 éve.
1: Este pedig a nyitó koncertet rendezték meg, ami az év egyik legjelentősebb zenei, egyben társadalmi eseménye is Zemplénben. Ismét dr. Farkas Szabolcsot hallják.
2: Azt gondolom, hogy a jóbornak is kell cégér, és ez egy olyan alkalom, egy olyan lehetőség, ahol igazán meg tudjuk mutatni azokat az értékeket, amikkel rendelkezünk, de kicsit nézzünk tágabb szemmel a térségünkre, hiszen Zemplén is Tokajhegyalja mind megérdemli ugyanazt, amit Sárospatak itt a Zemplén Fesztivállal kapcsolatosan. 1992-ben álmodták meg ezt az alkalmat, és ha valami 35 éven keresztül tud működni, az már történelem.
1: Hogyan segíti az önkormányzat a szervezőket, hiszen azért azt közismert, hogy évről évre nehezebb előteremteni azokat a feltételeket, amelyek életre hívják a fesztivált, mindig kell a helyi erő is ahhoz, hogy sikeres legyen.
2: Azt gondolom, hogy büszkeséggel lehet megemlítenünk a civilek, a sárospataki vállalkozók összefogását, hiszen ahogy a tavaly évben, úgy ebben az évben is elég komoly összeggel támogatták az önkormányzaton felül ezt az rendezvényt. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk közös érdeke legyen egy egyszerű polgár, egy polgármester, egy vállalkozó, egy civil szervezet vezetője. Nekünk abban van feladatunk és kötelességünk, hogy ezeket az értéket megőrizzük, továbbadjuk a következő nemzedéknek, ehhez pedig igenis erőforrásokat kell biztosítani ahhoz, hogy a rendezvény lehetőleg sikeresebben lezajuljon.
1: Most egy viszonylag hosszú a fesztivál, ugye 12 nap, és ebben hát ugye minden napra jut egy program Sárospatakon. Milyen programokat kínálnak a fesztivál keretében?
2: Aminek most nagyon örülök, hogy ugye eltolódott az időpont, úgyhogy az augusztus 20-ai események is a program naptárba kerültek, úgyhogy augusztus 19-én lesz egy Magna Cum Laude Budafoki Dokhányi Zenekar szimfonikoncert, 20-án pedig a Budafoki Dokhányi Zenekar egy finzei nagy koncertet fog adni, tehát minden este van jazz koncert, jazz est itt a képtár melletti színpadon, illetve aminek végtelenül örülök, hogy például tegnap már a 0. napon a Rákóczi Múzeum Rákóczi látványtárában volt egy kiállítás, egy sárospadai kiállítás, és 100 éves a sárospadai kerámia gyártás ebből az alkalomból, illetve ma a képtárban volt egy Textil Plus kiállítás, Szentendre és budapesti textilművészek kiállításait tekintheti meg a nagy érdemű. Most délután volt egy Urbán György emlékkiállítás. Ez is azt mutatja, hogy a kultúra végtelenül széles skálán mozog most már a Zempléni Fesztivál vonatkozásában. 92-ben Sárospatakon kívül 3 település volt, elsősorban zenei és klasszikus zenei koncertekkel, most pedig nagyon széles a repertoár, és a művészeti ágok színes palettája találhatóak meg a program kínálatban.
1: A Zempléni Fesztivál másik kiemelkedő helyszíne Sátoralja Újhely. A város önkormányzatát Nyíri Péter alpolgármester képviselte a nyitó koncerten.
3: 3,5 évtized valóban nagy idő, és mindig azt mondjuk, hogy kisvárosban, például Sárospatakon vagy Sátoralja Újhelyben, akkor jó a kulturális kínálat, hogyha be tudnak mutatkozni rendszeresen a helyi erők. Ez természetesen megvan, de az is jó, hogyha máshonnan, nagyvárosokból, fővárosból érkeznek kulturális teljesítmények. A Zempléni Fesztivál ezt összegzi, ráadásul most már összművészeti fesztiválnak mondhatjuk, hiszen önmagában a komoly zene van csak a középpontban. Természetesen az, de mellette ott van a borkultúra, a gasztronómia, ott van a képzőművészet, ott van az irodalom. Például szép hallom, a Magyar Nyelvmúzeum rendszeresen az irodalmi esteknek a helyszíne, és számomra nagyon örömteli, hogy van igény erre a fesztiválra. Ez az a fesztivál, amelyre eljönnek a helyiek is a zempléni környezetből, de eljönnek máshonnan is, tehát egészen messziről is vannak itt az országból, és addig, ameddig erre a magas kultúrára van igény, az rendkívül jó érzés mindenkinek, ezt meg kell tartani, és úgy látszik, hogy Sátoralja Újhelyben, Sárospatakon és a környező településeken is, hiszen ez a fesztivál több helyszínt is megszólít, nagyon nagy igény van erre, úgyhogy azért kell küzdenünk, meg dolgoznunk, kinek-kinek a maga helyén, hogy ezt az igényt fenntartsuk az év minden napján. Nyilván ez kitüntetett időszak, Zempléni Fesztivál időszaka, de az a jó, hogyha minden napon megvan ez az igény, és ezért jó a Zempléni Fesztivál, mert hogy felvíja a figyelmet arra, hogy milyen kulturális teljesítmények vannak, és én bízom abban, hogy aki eljön egy ilyen programsorozatra, az aztán elmegy majd a továbbiakban is. És említette szerkesztő úr a turizmust. Hát persze hat a turizmusra is, sőt, én tudom, hogy a Zempléni Fesztivál szervezői, vagy például fesztiváligazgató úr elve turisztikai programként gondol a Zempléni Fesztiválra, és valóban nagy kérdés. Ez persze a kulturális területhez tartozik, de legalább annyira a turizmus területéhez. Kulturális turizmus, mi mindig azt mondjuk Sátoralja Újhelyben is, hogy a kultúra és a turizmus az egybe kapcsolódik, hiszen akár egy múzeum, akár bármilyen más kulturális helyszín valójában a turizmusban is részt vesz már ma, és ez így van jó, mert ekkor tud a lehető legszélesebb körben is elterjedni.
1: Általában a szervezők minden település vezetésével egyeztetve megpróbálnak olyan programokat a helyszínre vinni, amelyek annak a településnek az arculatához a legjobban illik, ezt együtt döntik el. Sátoralja Újhely milyen jellegű programok vannak?
3: Mindig megvan az egyeztetés már jókorán, arról, hogy milyen programok vannak és milyen helyszínek. A Magyar Nyelvmúzeumát említettem, most egy József Attila est lesz ott, mindig az irodalmi esteknek a helyszíne. Aztán a Városháza udvarán mindig van egy nagyszabású koncert, ez most is így lesz augusztus 15-én szombat este 8 órakor, a nyitó nap utáni napon. Az egy sajátos hely, bár én arról is azt gondolom, hogy a Városháza, mint helyszín különleges, ugyanakkor egy városházán a legtöbb legtermészetesebben otthon van a kultúra, és azért nem mondhatjuk, hogy valami egyedi dolog, önmagában a produkció mindig az, de hát az a jó, hogy sok-sok kulturális program van, például a Városháza udvarán, vagy a Várudvarán, és hát aztán ott van a főtér. Ráadásul most, és ez is vonatkozik a turizmusra, vagy ennek is oka a turizmus, hogy augusztus 20-át is érinti a Zempléni Fesztivál, kicsit később van, akkor nagyon sokan vannak Sátoralja Újhelyben is, és a főtéren például az augusztus 20-i ünnepségünk egy nyári koncerttel zárul, tehát bekapcsolódik ilyen módon a nemzeti ünnepbe is a Zempléni Fesztivál, úgyhogy ezek a kitüntetett helyszínek, tehát például a Barátszerv étteremben, lakásétteremben lesz egy irodalmi est szintén gasztronómiai bemutatóval, a Kazinczy Ferenc Múzeumban zenei program lesz, és képzőművészeti kiállításnak a megnyitója is, úgyhogy joggal mondhatjuk, hogy ez egy összművészeti fesztivál.
1: Kedves hallgatóink, a Zempléni Fesztivál nyitó napjáról hallották rövid összeállításunkat.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 17. fejezetének 20. és 21. verseiből hallgassuk meg. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják, íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. Isten országa úgy van közöttünk, úgy van bennünk, hogy Jézus Krisztus itt jár közöttünk. Nem veszik észre a farizeusok, elmulasztják a lehetőséget. Milyen fájdalmas lesz számukra, és milyen fájdalmas lehet azon emberek számára, akik a Jézussal való járás lehetőségét elodázzák. Elmulasztják egész életükben. Amit Jézus az ő kérdésükre feleletképpen ad, az nem is csak egy kijelentő módban való megállapítás, hanem egy nagy-nagy felhívás is. Isten országa ti bennetek van. Na, lássam. Látszik? Isten országa hogyan valósul meg? Kettős módon. Először rejtetten, csak azok számára lesz világossá, akik hitáltal vele járnak, akiknek szeme, életük vakságát látássá alakította a mennyei doktor, az áldott orvos. Így lett Saulusból a damaszkuszi úton, meg Damaszkuszban a háromnapi hájogos szemű, azelőtt vakságban élő Saulusból Pál. Jézus benne van a hirdetett igében. Az ő szava szól, és lesz élővé, és tesz élővé minket is, ha rábízzuk magunkat. Aztán az ő munkája, ha úgymond rejtetten is, ki van ábrázolva a látható igében, a keresztség sákramentumában, a vízben. Aztán a kenyérben és a borban, az úrvacsora sákramentumában, mint látható ige. Látom, mit tett Jézus értem. Lemosta a bűneimet, hogyha azok skarlát pirosak voltak, hófehérré legyenek. Ti már tiszták vagytok az én beszédem által, mondja tanítványainak. Odafordul a farizeusok felé, mert szükségük van, hogy tisztán lássanak. Ebben a mai türelmetlen világban is Jézus azt mondja, hogy amikor eljön, az úgy lesz nyilvánvaló, hogy megtetszik az ég egyik végétől, egyik aljától a másikig. Még azok is rá kell tekintsenek, akik őt átszegezték, és mindenki meg kell majd álljon ő előtte. Akkor ott már nem lesz silabizálás, számítgatás, de jaj, késő lesz azok számára, akik elmulasztják az időt, az alkalmakat a leburulásra, az előtte való hódolatra, akik hálátlanul élnek, élünk. A mai ige magyarázat Sebestyén László Ede, Köröstárkányban szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50.000 forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400.000 gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50.000 forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárcavezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100.000 forintos segítségre idén 400.000 gyermek jogosult. Új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecen. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat. A rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudotta a debreceni városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően 3 bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetése, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál előnyt jelenthet a több gyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad, tudotta a debreceni városháza. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátásra, tanulására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Csaknem 15 éve nyújt gyakorlati ismeretanyagot az ÖMKI, az ökológiai művelést választó gazdáknak a kutatási eredményeink keresztül, amelyből a hobbi kertészek eddig is gazdagon meríthettek. Számos olyan videójuk és kiadványuk készült, amelyek a kiskertek művelői számára is közérthető növényvédelmi tippekkel szolgálnak. Most a megújult tudástárban gyűjtötték össze weboldalukon az ökológiai szántóföldi és kertészeti növényvédelem témáit. Ez utóbbival a hobbi kertészek munkáját is szeretnék támogatni. A részletekről Divéki Ercsei Anna, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója mesél majd.
2: Frissült az ÖMKI honlapja is, és a honlapon található egy tudástár, ahol a tudástáron belül van kertészeti szántóföldi növényvédelmi témák is, de egyéb információkhoz tápanyag utánpótlással kapcsolatban, akár komposztérképpel kapcsolatban is találnak az érdeklődők információkat. És itt a kertészeti növényvédelem témakörben kis videókkal, illetve rövid cikkekkel egyrészt kifejezetten konkrét kártevők, akár egy csigák vagy levéltetve elleni védekezésről is találnak az olvasók információkat, de általános talajvíz megtartó képességének a megőrzésére módszereket, vagy akár a tavaszi fagykár, vagy a napégés elleni védekezésre vannak lehetőségek, vannak konkrét ajánlatok, és vannak olyan megelőző praktikák, amelyeket kiskertben lehet alkalmazni, és amelyeknek egyébként megvan a nagy piacra termelő gazdaságokra is a változata. Tehát például a dióburokfúró légy ellen is vannak ma már az ökológiai gazdálkodásban használható fizikai csapdák, tehát amivel csapdázni, gyűjteni lehet, de egyébként permetezőszer is kapható, mondjuk egy diófát lepermetizni, azért az kihívás. Igen. Egy kis kertben, amilyen nagyon szép nagyra nőnek, de vannak. De ugyanígy nagyon érdekli a kis kert tulajdonosokat a poloskák, ugye tudjuk, hogy ma már a paradicsomot, paprikát is olyan mértékben szívogatja egy házi kertben, hogy nagyon küzdenek vele, vagy kétségbe ejti a kertészkedőket. A levéltetvek mindig kérdés, az idén például elég erős levéltető nyomás volt május végén, akár a zöldségek esetében is, tehát hogy ezek egyébként leginkább amik érdeklik a kiskert tulajdonosokat. Ugye a biokutatás.hu az oldalunknak a címe, és fönn a menüsorban található a tudástár, és ott ki is választhatják, hogy kertészeti növényvédelem, vagy ugye ez egyéb témaköröket, és ott lehet keresni is, ha beírják, hogy kifejezetten a dióburok fúró légy, akkor rögtön arra mutat rá a találat, vagy tudnak keresni is. Fényképek is segítik a tájékozódást, illetve a cikkekben is, akár a szemléltetés, egy kártétel szem vagy akár a kártevőt, hogy hogy néz ki, könnyebb legyen felismerni. Ezek mind segítséget nyújtanak az érdeklődőknek. Én azt gondolom, hogy a sok kicsi sokra megy el, mindig működik, tehát köszönöm, hogy erről a témáról is beszélünk, tehát a biogazdálkodás nem ez fogja a világot megváltani, de lehet, hogy egy valahol valamiben hozzátesz, vagy közelebb vissza, vagy legalábbis aki foglalkozik vele, meg aki ebből él, meg ebben él, meg aki ezt hallja, jobban ráeszmél a világ irányára, és talán, ha önmaga már egy picit kis dolgokban másképp dönt, akkor lehet, hogy azzal indít el majd egy lavinát.
1: Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Legyen szó veteményesről, szőlőről vagy gyümölcsfákról, ha kertünket természetes módszerekkel szeretnénk gondozni és védeni a károsítóktól, akkor ebben hasznos segítséget nyújthat az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet megújult növényvédelmi tudástára. Bár egyre többen művelik kertjeiket ökológiai módszerekkel, a vegyszermentes növényvédelem még a legelhivatottabb kertészeket is próbára teheti. Így nélkülözhetetlenek azok az útmutató gyűjtemények, ahol célzottan nézhet utána a kertész egy-egy betegségnek vagy a kártevőnek. Ráadásul az ökológiai szemléletű növényvédelem alapja, Divéki Ercsei Anna az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójának elmondása szerint a megelőzés, amit gondos kerttervezéssel és egyéb könnyen elvégezhető módszerekkel biztosíthatunk. Ebben is segít a friss tudástár.
2: Hát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Magyarországon jelenleg az egyetlen, aki kifejezetten az ökológiai mezőgazdaság a biogazdálkodás kutatásával és fejlesztését tűzte ki célul, mint a fő tevékenységét. Sok kutatóintézetünk van Magyarországon, mezőgazdasági és egyéb vonatkozásban is, akik felmérték annak a jelentőségét, hogy a biogazdálkodással a vegyszermentes gazdálkodásnak jövője van, feladata van, célja van, de az ÖMKI az, aki kifejezetten ezzel a céllal alakult meg, és mai napig is ez a tevékenysége. És éppen ezért nagyon sok olyan platform, olyan forrás van, ahol azokat az ismeretanyagokat, tudásokat, kísérleti eredményeket, amely ennek a munkának az eredménye, ezt próbálja megosztani, vagy meg kívánja osztani. A gazdálkodókkal, az érdeklődőkkel, legyenek akár hagyományos gazdálkodók, vagy biogazdálkodók, és itt napjainkban nagyon fontos forrása a digitális média, ahol az ÖMKI szintén minél több fronton próbál jelen lenni. Így került most lehetőség arra, hogy megújult az intézet honlapja, és az intézet honlapján különböző tématerületeken tudnak az érdeklődők információhoz jutni. Van egy megújuló növényvédelmi oldalunk, ahol gazdálkodóknak, de kiskerttulajdonosoknak is kívánunk kertészeti és szántóföldi vonatkozásban is növényvédelmi tanácsokat, ismereteket nyújtani, hogy hogyan lehet szintetikus vegyszerek nélkül az ökológiai gazdálkodás alapelvei szerint gazdálkodni. De ezen kívül a YouTube csatornán, a különböző szociális médiákon, de nyomtatott sajtóban is jelen vagyunk, és megosztjuk a tudásanyagot.
1: Egyébként mi annak az oka, hogy egyre többen művelik például a kertjeiket ökológiai módszerekkel? Tehát, hogy egyre inkább az emberek úgy vannak vele, hogy vegyszermentes növényvédelmet szeretnének alkalmazni, és vegyszermentes élelmiszereket is szeretnének látni a boltok polcain.
2: Hát mert rájöttek arra, hogy ez a természetes és ez az egészséges. Nem véletlen, hogy ilyen nagyon sok ételallergiával és egyéb allergiával küzdő ember van, mert a környezetszennyezés és a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban alkalmazott hihetetlen mennyiségű szintetikus adalékanyag és vegyszer a szervezetünk nem bírja hosszú távon feldolgozni, és egész egyszerűen szükség van arra. A környezetnek is nagyon nagy szüksége van, a természetnek, de az emberi szervezetnek is, hogy minél kevesebb terhelésnek legyen kitéve.
1: Ugye, akik vegyszereket használnak például a növényvédelemben, azok sokszor azt mondták, hogy ó, hát könnyű helyzetben vagyunk, lepermetezzük a növényt és kész. De szerintem ez ma már azokra sem igaz és áll, akik tényleg vegyszerekkel próbálják meg a növényeiket védeni, mert hogy olyan komplex kórokozókkal lehet most már találkozni, és annyira ellenálló kórokozókkal, hogy szerintem föladja a leckét mindenkinek. De vegyszermentesen védeni a növényeket sokkal nehezebb egyébként?
2: Egészen más hozzáállás vagy gondolkozást igényel, hogyha a gazdálkodónak rendelkezésére áll, vagy akar használni szintetikus növényvédőszereket, vegyszereket, vagy hogyha elfogadja azt, hogy ennélkül is lehet gazdálkodni. Lehet ökológiai gazdálkodás elvei szerint megfelelő termésmennyiséget elérve sikeresen gazdálkodni, de tulajdonképpen ezt ahhoz hasonlítanám, ahogy az emberi szervezet is működik, tehát amikor már betegek vagyunk, akkor nagyon gyakran már csak a gyógyszerek segítenek, viszont ahhoz, hogy ne betegedjünk meg, ahhoz a megelőzésnél az egészséges életmód, a mozgás, a vitaminok bevitele az, amivel tudjuk csökkenteni a betegségek kockázatát, és az ökológiai gazdálkodás is tulajdonképpen ugyanígy működik, hogy azzal, hogy a természetes mechanizmusait, a jelenlévő segítő szervezeteket használjuk, tehát rovarokat, mikroorganizmusokat, egy egészséges talajt használunk, tehát megvan a természetnek az egészséges megújuló képessége, és hogyha ezt erősítjük egy gazdálkodás során, és erre alapozzuk a gazdálkodásunkat, akkor utána jóval kevesebb növényvédőszerre van szükség. Az ökológiai gazdálkodás egyébként nem jelenti azt, hogy semmilyen növényvédőszert nem alkalmazunk például a növénytermesztés során, mert ahogy ön is mondta, tehát, hogy azért vannak olyan kórokozók, kártevők, hogy van, amikor olyan szinten felszaporodnak, egyszerűen muszáj ellenük védekezni is, nem mindig elég csak a megelőzés. A különbség a hagyományos, nagyon intenzív mezőgazdasággal szemben az, hogy szintetikusan előállított vegyszereket, növényvédőszereket nem alkalmazunk, csak természetes alapúakat, és ezeknek is nagyon komolyan meg van határozva a hatáskör. Tehát például a növényvédőszereknél, mondjuk rovarok elleni védekezés, van egy-két olyan engedélyezett készítmény, amit ugye úgy szoktunk fogalmazni, mondjuk totális rovarirtószer, tehát minden rovarra ölő hatással van, pedig természetes alapú. Hát az ökológiai gazdálkodásban is van egy-két ilyen készítmény, de ezeknek a használata is nagyon erősen korlátozott, pontosan azért, mert nem szabad, nem írhatunk ki mindent, nem az a megoldás, mert mindig jön helyette más, ami károsítani fog, hanem mindig az a cél, hogy olyan szintre csökkentjük vissza, amivel már eredményesen, hatékonyan tudunk gazdálkodni.
1: Pontosan azért is, mert az ökológiai szemléletű gazdálkodásnak az alapja a biológiai sokféleségnek a megőrzése, meg hát ugye a biodiverzitás elősegítése. Ehhez nyújt az ön kis segítséget azoknak a kertészkedni vágyóknak, vagy már kertészkedőknek, akik ökológiai szemlélettel szeretnének például növényvédelmet folytatni, ugye? Hogy hogyan tervezzék meg a kertjüket, és mivel támogathatják a növényeiket?
2: Igen, és akkor itt visszatérek, ugye a frissült az Ömki honlapja is, és a honlapon található egy tudástár, ahol a tudástáron belül van kertészeti szántóföldi növényvédelmi témák is, de egyéb információkhoz, tápanyag utánpótlással kapcsolatban, akár komposztérképpel kapcsolatban is találnak az érdeklődők információkat, és itt a kertészeti növényvédelem témakörben kis videókkal, illetve rövid cikkekkel, egyrészt kifejezetten konkrét kártevők, akár egy csigák vagy levéltetvek elleni védekezésről is találnak az olvasók információkat, de általános talajvíz megtartó képességének a megőrzésére módszereket, vagy akár a tavaszi fagykár, vagy a napégés elleni védekezés.

0: hatástól, ugye nagyon mélyre hatolnak a gyökerei, a vizet föl tudta venni, csak a termést kellett úgymond leszületelni. Uh-huh. Most viszont szerintem nincs olyan gazda, aki ne szenvedne ettől a bizonyos fúróléttől.
1: Igen, hát mindig az, amelyik a leginkább gondot okoz, akár egy kis kertben is, bár az a jó hír, hogy a dióburok fúró légynek az intenzitás, mert már mindenütt jelen van, de az az erős megjelenése, ami az első időkben jellemző volt, az kezd csökkenni. Védekeznek ellene, változik ugye a környezet is, de így van, tehát például a dióburok fúró légy ellen is vannak ma már az ökológiai gazdálkodásban használható fizikai csapdák, tehát amivel csapdázni, gyűjteni lehet, de egyébként permetezőszer is kapható, mondjuk egy diófát lepermetizni, azért az kihívás. Igen. Egy kis kertben, amilyen nagyon szép nagyra nőnek, de vannak. De ugyanígy nagyon érdekli a kis kert tulajdonosokat a poloskák, ugye tudjuk, hogy ma már a paradicsomot, paprikát is olyan mértékben szívogatja egy-egy házi kertben, hogy nagyon küzdenek vele, vagy kétségbe ejti a kertészkedőket. A levéltetvek mindig kérdés, az idén például elég erős levéltető nyomás volt május végén, akár a zöldségek esetében is, tehát hogy ezek egyébként leginkább, amik érdeklik a kiskert tulajdonosokat.
0: És a tudástárat ezt úgy tudják használni, hogyha fölmennek az ÖMKI-nek az oldalára, és akkor igen, ott így külön ezt megtalálják, hogy tudástár?
1: Igen, ugye a biokutatás.hu az oldalunknak a címe, és fönn a menüsorban található a tudástár, és ott ki is választhatják, hogy kertészeti növényvédelem, vagy ugye ez egyéb témaköröket, és ott lehet keresni is, ha beírják, hogy kifejezetten a dióburok fúró légy, akkor rögtön arra mutat rá a találat, vagy tudnak keresni is. Fényképek is segítik a tájékozódást, illetve a cikkekben is, akár a szemléltetés, egy kártétel szemléltetése, vagy akár a kártevőt, hogy hogy néz ki, könnyebb legyen felismerni. Ezek mind segítséget nyújtanak az érdeklődőknek.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösít a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adat szolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztár gép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden 5. helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság törekvése, hogy az ellenőrzések a hiányosságok feltárása mellett hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez, a balesetek számának csökkenéséhez és a szolgáltatások minőségének javításához.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával arról a megújult tudástárról, amely hasznos segítséget nyújthat azoknak, akik veteményesüket, szőlő- vagy gyümölcsültetvényeiket természetes módszerekkel szeretnék gondozni és védeni a károsítóktól.
2: Készítettem korábban interjút a komposzttérképről és az ősgabona termék térképről, és ezek is már a tudástárban találhatók?
3: Igen, a komposzttérkép az fenn van a tudástárban, és évente a kollégáink frissítik, tehát ezek olyan magyarországi zöld komposzt gyártó cégek, ahol komposztot lehet rendelni. Itt különböző méretű cégek, de érdemes ezeket azért mindig egyenként felkeresni, ha találunk a közelünkben levőt, de a komposzttérkép működik, és egy ősgabona termék térkép is van a honlapon, ahol a hazai tönköly, alakor és tönke beszerzési helyek találhatok, illetve egy rövid információ arról, hogy mi is az az ősgabona, és miért érdemes belevenni a fogyasztói kosarunkba.
2: Sokan keresik önöket, sokan fordulnak önökhöz segítségért, és legyen szó egy olyan emberről, aki mondjuk nagy gazdaságot vezet, vagy egy hobbi kertészről.
3: Igen, szerencsére sokan keresnek minket, van, akik kifejezetten növényvédelmi, vagy akár egy közös együttműködés, mert érdeklődik a gazdálkodó, vagy érdeklődik a kiskert tulajdonos, hogy hogyan tudnánk együttműködni, vagy talált valamit. A kiskert tulajdonosok nagyon gyakran egyébként közösség formájában keresnek meg minket, tehát valamilyen közösségnek, kertész közösségnek a tagjai, és úgy találkozunk. Vannak az ÖMKI-ben úgynevezett citizen science kutatások, ahol kifejezetten a lakosság együttműködésével végzünk kutatásokat, ahova bevonjuk nem csak kertész, hanem akár a lakásban vagy balkonon kertészkedő, érdeklődő embereket. Ilyen citizen science-es kutatás volt például egy pókos felmérés, vagy most van ez egy kicsit speciálisabb, de a lepke populációt mérjük fel, vagy a komposztos komposzt mintákat küldtünk ki nagyon érdeklődő lakosoknak, is saját palánta nevelés történt, vagy paradicsompalántát neveltek a mi komposztjainkban, meg a saját maguk által készített komposztban összehasonlították, beküldték az eredményeket, és ezeket publikáltuk, vissza is küldtük az érdeklődőknek is az eredményt, meg ugye nyilvánvalóan ezek nekünk is nagyon hasznos információk. Úgyhogy igen, szerencsére minden szinten vannak együttműködések és megkeresések.
2: És sok olyan felhívó cikkre, vagy akár közleményre van szükség, amivel a tévhiteket tudják elhárítani, mert ugye azért azt látjuk, hogy mennyi tévhit van mostanában, és sokan azt mondják, amikor például magyarázzák nekik, hogy nem biztos, hogy talra kell vágni azt a füvet, vagy nem gondolsz, ha mondjuk virágos növények vannak a fűben, mert ugye az rovarcsalogató, csak hát ugye sokan félnek a méhecskétől, a darazsaktól, és hogy akkor tele lesz rovarral az egész udvarom, stb. Tehát vannak olyan tévhitek, amiket azért el kell oszlatni?
3: Hogyne, rengeteg tévhit van, ami így a szájról szájra terjed, vagy valamit valaki félreért, és ugye így terjed tovább a hír ezeket természetesen. Hát a kollégáink gyakran járnak különböző rendezvényekre, hívják őket, ahol ezeket is tisztába teszik, vagy ugye ott is tudnak személyesen kérdezni a résztvevők, és akkor kiderülnek. Ugye a talajtakarással kapcsolatban is most jó-e az agrotextil, vagy nem, vagy szabad-e takarni, mivel szabad takarni, a műanyag segít, nem segít. Tehát nagyon sok áll a jó Istennek, mondom én, mert akkor az emberek foglalkoznak ezzel, gondolkoznak rajta, és így merülnek föl kérdések akkor, amiket rendbe lehet tenni, de ugyanígy a Facebook oldalunkon is mindig vannak ilyen kis hírek, a kollégák, ha vidéken, ha terepen felvételeznek, ott is készítenek felvételt, egy-egy értelmező mondatot, vagy kis hírt is meg szoktunk jelentetni, pont azért, hogy lássák az emberek, hogy hogyan működik, belelássanak egy kicsit, érezzék, hogy ez egy valóban működő rendszer, és mik azok, amik esetleg nem úgy vannak, ahogy ők azt képzelték, hanem másképp működnek.
2: Az alapokkal egyébként tisztában vannak az emberek? Én a saját magamból kiindulva mondom, mert én is pár évvel ezelőtt elhatároztam, hogy jó, akkor édesanyám kertjéből egy virágos rétet, meg kertet, meg mindent csinálok, és nekiestem, elkezdtem ültetni a növényeket, stb. És ugye így, hogy egyre több interjút készítek a témában, és egyre több szakemberrel találkozok, hát rájöttem, hogy rosszul kezdtem, mert először a talajjal kellett volna kezdenem, mert hogy a talajnak a minősége az befolyásolja azt nagyon nagy mértékben, hogy lesz-e virágos kertünk, vagy lesz-e olyan gyümölcsünk, vagy akár olyan zöldségünk, ami tényleg jó, és tényleg finom, megmarad-e abban a földben. Mert ugye egy nagyon kizsigerelt földbe, hát jó sok évig kell azt gondoznunk, hogy abból legyen valami.
3: Igen, egyébként az, hogy lesz-e virágos kertünk, minden talajon lesz virágos kertünk, csak nem biztos, hogy az a virág lesz, amit mi szeretnénk. Tehát, hogy inkább itt ez ennek a pontja, meg ugye az a gazdálkodásnak is az a lényege, hogy lehetőleg azt termesszünk, ami oda való, ami ott jól érzi magát, vagy amire lehetőségünk van az adott környezetben. Tehát van tényleg egyszerűen, hogy olyan minőségű a talajunk, hogy lehet, hogy mi paradicsomot és tököt szeretnénk rajta termeszteni, de olyan alacsony a tápanyagtartalma, hogy egyelőre a spenót és a saláta fog rajta sikeresen megvalósulni, és hogyha folyamatosan tápláljuk a talajunkat, figyelünk rá, szerves anyagot juttatunk bele, takarjuk, akkor azért évről évre folyamatosan sikerül eljutnunk oda, hogy majd olyan növényeket is fogunk termeszteni, amilyeneket esetleg a kezdet-kezdetén nem tudunk. Tehát, hogy építeni lehet a talajt, a földi élet alapja a talaj. Tehát nem lehet talaj nélkül elképzelni a termesztést, illetve hát azt is megértem, hogy ahol több milliós városokat akarnak táplálni, ott megpróbálják ugye ezeket az plant factory-kat, tehát növénygyárakat megvalósítani, amikor 30 emeleten vizet cirkuláltatva mesterséges fényben és vízkultúrában majd levélzöldségeket termesztünk, tehát ugye van ez az irány is, de azért a talajnak nem csak az a feladata, hogy megtermesszük benne azt a zöldséget, vagy az a szép virág kinőjön belőle, hanem egy nagyon-nagyon fontos víztisztító, levegőtisztító funkciója van, ami a mi túlélésünknek, vagy fennmaradásunknak is az alapja. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a talajra figyelni kell, nagyon kell védeni, mert most már ennek a nagyon erős UV-sugárzás is elég károsan tudja befolyásolni, nem véletlen, hogy kertben fölássuk az ágyásunkat, és örülünk, hogy jaj, de jó, gyönyörű, végre tiszta, és két hétre, három hétre magára hagyjuk, azonnal elkezdenek a növények visszatelepedni, mert nem az a természetes, hogy csupasz a talajfelszín, hanem az a természetes, hogy valami takarja, valami védje. És ugyanez a saját kertészkedésünkben is, és tulajdonképpen a szőlő és gyümölcs ültetvényeknek a sorköz takarása, ami szintén egyik fontos kutatási területe az ÖMKI-nek, ahol azt nézzük, hogy milyen olyan növény keverékekkel lehet a szőlők és gyümölcsfák sor közé telepíteni, úgyhogy ugye az ne legyen konkurens a szőlőnek meg a gyümölcsnek, de védje a talajt, mert a szőlőink ugye leggyakrabban ráadásul lejtős területen vannak, ahol ha esetleg eső jönne, akkor viszont levisz mindent, ami még talajunk marad. Tehát, hogy az intenzív gazdálkodásba is belevisszük, hogy hogyan lehet a talajt minél rövidebb ideig fedetlenül hagyni, és minél jobban védeni, és minél több szerves anyagot visszajuttatni bele, hogy hosszú távon is működő és fennmaradó élő talaj legyen.
2: Hát igen, én is nekiestem a kertnek, és hajrá, csak azt felejtettem el, hogy édesanyámnál ilyen 10 méteres tujják vannak. De most azok kizsigerelik a földet, és ugye a gyökerük az mindent átsző és besző. Egy árnyas pagony egyébként olyan, mint egy erdő az udvar, és most már beért, csak nagyon nehéz alatta bármit is megtartani, főleg virágos növényeket.
3: Tehát... Igen, hát egyébként én azt szoktam javasolni, én a saját kertemmel azt csináltam, hogy én minden fát felgyírok, a gyümölcsfákat is tudom, hogy nehezebb szedni, de legalább 1,80 magasra. Egyrészt sokkal könnyebb alatt a füvet nyírni, és ugye, hogyha például mondjuk a tujánál, amik nagyon sekélyen gyökerezik a gyökere, igen, és az embert mindig belevág, ott lehet, hogy érdemes egy kiemelt ágyást, tehát egy 20 centis palánkot csinálni egy ágyásnak, és akkor csak 20 centi komposzttal, vagy az elején földdel kell föltölteni, és ugye utána már működik, tehát ez nem vész el onnan, viszont nem a tuják gyökerét kell mindig fölkapni. kapálni, és ugye akkor elég fényt is kap, hogyha az ember kicsit magasabbra nyílja a fákat, de hát mondjuk ugye mindenki más, hogy szereti, gyönyörű alakja lehet, ha van elég tere ezeknek a fáknak. Van, aki azt szereti, ha a földig ér, de ha gazdálkodni szeretne alatt, akkor én ezt szoktam javasolni, hogy lehet egy magas ágyást, ugye az a derék kímélő, de az nagyon sok anyag kell bele, és rengeteg komposzt, tehát ezt azért évről évre pótolni, az nagyon-nagyon nagy munka. De egy 20 centis kiemelt ágyás az már elég ahhoz, hogy el tudjon az ember indulni, és azért abban már nagyon sok minden megterem.
2: Igen, igen, egyébként én ezt csináltam, tehát pótoltam a földet, igen, de mondjuk nálunk, hát mint a fák egyébként olyanok, igen, most már a tuják, és nagyon érdekes, hogy egyre több fény szűrődött be, elkezdett alul újra bokrosodni.
3: Így van, és ez a tiszafánál is működik, de egyébként egy almafánál is megsugom, csak ott kicsit tovább tart, tehát tönkre, csontra vissza lehet vágni, hogyha nagyon magas, és gyönyörűen újra bokrosodik. Tehát nagyon-nagyon ritka az, hogy teljesen kipusztult tőle. Én az almafával csináltam meg, hogy már elég rossz állapotban volt egy öreg almafa, és volt egy vízhajtása az oldalában, a törzsén, és egyszerűen a vízhajtás fölött kivágtam a fát, tehát hogy a törzsébe keresztbe levágtam vízszintesen, és arról az oldalhajtásról most egy gyönyörűen termő almafán van újra.
2: Igen, ezek azok a praktikák, amiket nem árt az ember néha hall.
3: Igen, ezért élünk még, mert ez a természetnek az a megújuló képesség, aminket derékba törnek, mi nem fogunk újra nőni, nem, de a fák, hál' Istennek. Meg ha nagyon-nagyon drasztikus akarok lenni, de ezt nem szeretik az emberek, és nyilván az ember ezt csak mint tudós ember gondolkozik, hogy az embernél a szelekciót azt leállított. Le. És innentől kezdve ez az evolúciónak is a halála, mert jó, nyilván azért működik, mert nem lehet fölülkerekedni rajta, de az a típusú gyors evolúciós alkalmazkodás, ami lehet, hogy egy pár millió évvel ezelőtt még ránk is jellemző volt, azért azt nagyon drasztikusan lecsökkentettük. Igen. Szerintem a civilizációs betegségek egy része is ennek az eredménye.
2: Így van.
3: Erős morális kérdés is, hogy amikor az embernél a saját gyerekénél, vagy közvetlen hozzátartozónál, ott ugye ott már nem kérdés, hogy szelektálunk, vagy nem szelektálunk, mert mindenkiért harcolunk, aki fontos a számunkra. Én azt gondolom, hogy a sok kicsi sokra megy el, mindig működik, tehát köszönöm, hogy erről a témáról is beszélünk, tehát a biogazdálkodás nem ez fogja a világot megváltani, de lehet, hogy egy kicsit valahol valamiben hozzátesz, vagy közelebb vissza, vagy legalábbis aki foglalkozik vele, meg aki ebből él, meg ebben él, meg aki ezt hallja, jobban ráeszmél a világ irányára, és talán ha önmaga már egy picit kis dolgokban másképp dönt, akkor lehet, hogy azzal indít el majd egy lavinát.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy csaknem 15 éve nyújt gyakorlati ismeretanyagot az ÖMKI, az ökológiai művelést választó gazdáknak a kutatási eredményeink keresztül, amelyből a hobbikertészek eddig is gazdagon meríthettek.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu per iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárca vezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozása lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az Otthon Start program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény.
0: az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisfonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadó, a nyáron a nap, a szél és a víz által igénybe vett bőr regenerálásának módjaival ismerteti meg a hallgatókat.
2: Van, aki nem is napozik, csak folyamatosan kint van a kertben, meg kertészkedik. Ugye nem feltétlenül napozni kell ahhoz, hogy érje a napfény a bőrünket, hanem jártunkban, keltünkben is érje a napfény a bőrt.
1: Majd Horányi József horgászt a kutyogtatás módszeréről kérdeztem.
3: Talán a legegyszerűbb horgászmódszerek egyike. Ez tulajdonképpen egy rövid, erős bot, egy hozzávaló masszívós, ezt a múltkor beszélget, én miket javaslok. Itt annyi van benne, hogy talán a maradhat a damios horgászmódszer, a fonot nem biztos, hogy most egyértelműen ekkora előnyt jelent.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan Schiffel a városokról elnevezett ételekről beszélgettünk.
4: A bolognai az egy olasz tésztaétel, paradicsomos húsos tésztaétel, illetve hát van nekünk egy nagy magyar kedvencünk, a milánói makaróni, aminek hát viszont szerintem, én tudomásom szerint semmi köze Milánóhoz.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.
5: Amikor elléptem a

0: erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat, Kishonti Csillát. Szia Csilla, szép jó napot kívánok neked!
2: Jó napot kívánok a hallgatóknak, szia Mese!
1: A mai témánk az tulajdonképpen az, hogy nagyon sokan már túl vannak a nyaraláson, és ilyenkor azért a napnak sós, illetve édes víznek, de ki van téve a bőrünk. Én azt gondolom, hogy ez azért ez sok is egyszerre, ez meg is látszik rajta. Hogyan tudjuk regenerálni ezt a bőrt, hogy azért visszakapja azt a idézőjelben normál állagát?
2: Valóban az idén nagyon kijutott nekünk ebből a melegből, a hőségből, úgyhogy nem panaszkodhatunk. Mondjuk én azt tapasztalom, hogy egyre többen kitolják a nyaralást inkább ilyen kora őszi napokra, amikor már nincs az a nagy meleg. Bár van, aki bírja, meg tengerparti nyaralásokhoz azért tökéletes egy ilyen jó kis igazi verőfényes napsütéses idő. És hát bizony, én is látom a vendégek bőrén is, hogy na megviseli. Tehát aki mondjuk nyaralásból jön haza, vagy imád kint lenni, napozni, vagy van, aki nem is napozik, csak folyamatosan kint van a kertben, meg kertészkedik. Ugye nem feltétlenül napozni kell ahhoz, hogy érje a napfény a bőrünket, hanem jártunkban, keltünkben is érje a napfény a bőrt. Nagyon sokat beszélünk a káros hatásairól, de egy kicsit azért szeretném az előnyeit is hangsúlyozni. A D-vitamin szintézishez azért elengedhetetlen. Csak ugye most annyira sok szó esik a fényvédelemről, ami amúgy teljesen jogos is kell is, de azért tudjuk, hogy a UVB sugárzás hatására alakul át aktív D-vitaminná a fény, ahogy átalakítja a testünk, ugye a D3 provitaminból. Tehát, hogy ez nélkülözhetetlen. Egyébként segíti a kalcium felszívódását, a csontok egészségét, vastagságát, amivel azért most már sajnos én is szembesülök, hogy ebben a korban azért elég gyakori így a csontvesztés, a vékonyodás, tehát, hogy nem utolsó szempont az, hogy igenis a D-vitamint azt pótolni kell, a napsütés ez nagyban segíti. Ugye télen ez nincsen, hogy pótoljuk a D-vitamint. A másik ilyen hatása, ez a boldogsághormon, talán így a legkönnyebb megfogalmazni, tehát a pszichés jólét hatása, és ugye ezt is csak akkor érezzük, amikor nincs tény, hogy serkenti az örömközpontunkat a napfény, és beindítja az endorfinok és a szerotoninnak a termelődését, tehát hogy mindenképpen javítja a hangulatot, meg a stressz csökkentő hatása van. Ezt ugye télen érezzük a hiány kapcsán. Egyébként vannak olyan bőrbetegségek is, amelyeknek kifejezetten jót tesz a napfény. Az egyik ilyen betegség a pikkelysömör. Ez nagyon látványosan tud javulni, különösen, hogyha tenger mellett nyaral valaki, és akkor ott a sós víz és a napfény együtt, ez akár egy hét alatt is egy nagyon komoly javulást fog eredményezni ebben a betegségben. De vannak olyan ekcémák, vagy például az aknés bőrnek az állapota is javulhat. Tehát, hogy van egy kicsit azért ilyen terápiás hatása is a napfénynek is, de valóban azért elég sok hátránya van a túlzott napozásnak, vagy a napnak kitett bőrfelületnek. Az én szempontomból az egyik és nagyon-nagyon káros hatása ez a photoaging, tehát az öregedés, a fény általi öregedése. És ez nem csak a bőrnek, hanem mindenhol, ahol éri a testünket. Ugye nyáron egyre inkább levetkőzünk, mert melegünk van, vékony, pántos vagy pánt nélküli ruhák, férfi aki is lazán, könnyedén öltözködnek, és ezért az összes bőrterületet éri a napfény, ahol a napfény hatására szabad gyökök képződnek a bőrünkben, és ez sajnos károsítja, tehát lebontja a kollagént és az elasztint, ami ráncokhoz, pigmentfoltokhoz vezet, csökken a bőrünknek a rugalmassága. Ez tény, mérhető is, de látható is, szerintem ezt magán is tapasztalhatja bárki. A bőröregedésnek egy nagyon nagy százaléka, így bőrgyógyászok szerint már olyat is olvastam, hogy 80%-áért a napfény a felelős. Ez nagyon nagy százalék. És hát itt van a bőrráknak a kockázata, ugye, ami nagyon gyakori. Beszélgettem nem olyan régen egy sebészorvossal, és ő mondta, hogy hihetetlenül megszaporodtak a rosszindulatú bőrtakanatok, és sok ilyet műt kezel. Ugye van a jó indulatú, és van a rossz indulatú, a legveszélyesebb ez a melanóma, ezért mindenképpen védeni kell a bőrünket, és vigyázni rá. Szerintem ez a legfontosabb. És azt is tudni kell, a mi gyerekkorunkban ugye még azért ez nem volt annyira egyértelmű, hogy ne menj ki a napra délben, mert süt a nap, és nem szabad. De hát akkor is erős volt, bár most szerintem erősebb azért a napsütés, mint régen volt, de hogy összeadódik a napfény expozíció, tehát a károsodás. Tehát egész gyerekkorunktól kezdve, akárhányszor leégünk, a bőrünk nem felejt, úgy szokták mondani. Tehát az szépen összeadódik, és előbb-utóbb így a kockázati tényező az nő, ahogy haladunk előre a korban. Na de hát elértünk oda, hogy ugye a harmadik dolog az, hogy bizony leéghetünk. Lehetnek hólyagok, gyulladások, tehát az még csak, hogy megpirulunk, vagy kipirulunk, az még az enyhébb tünet. Ha így nyáron sokat vagyunk a szabadban, szerintem már mindenki tapasztalta azt az érzést, hogy estére úgy ontja magából a meleget a bőre, ugye? Tehát, hogy szó szerint így lehet érezni, hogy itt még párolok ki belőlünk a meleg. És hát ez az enyhébbik tünet, tehát hűteni kell magunkat. A másik az, amikor már leégtünk, hát kipirosodik a bőr, és hát ennek vannak súlyosabb formája is, amikor már hólyagok is keletkeznek a bőrünkön. Azért ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, tehát azért erre mindig gondolni kell, hogy idáig nem szabad eljutni. Tehát a fényvédő, a kalap, az öltözködés nagyon-nagyon sokat segít ahhoz, hogy megelőzzük ezeket a nagyon erőteljes hatásokat. Na de mit tehetünk akkor, hogyha már megtörtént a baj, és mondjuk tényleg leégtünk? Hát hogyha nincsenek ilyen őrült tünetek, tehát nem hólyagolik fel a bőr, csak pirul, érezzük, hogy meleg, süt, ég, akkor azonnal kerülni kell a napfény. Onnantól kezdve nulla, csak hűvös helyen, négy fal között, árnyékban, és el kell kezdeni a bőrnek a hűtését, tehát hogy jól szellőzzön, mozogjon a levegő, és langyos vizes zuhany például, vagy akár borogatás, fejretett borogatás, mert ugye napszúrást is lehet kapni, tehát nagyon gyakran társul ez a kettő együtt, a bőrnek a leégése és a napszúrás, tehát hűteni a fejet hűvös zuhannyal, és így ez csökkenti a gyulladást, meg a fájdalom érzetet is, tehát meg akadályozza az, hogy romoljon tovább a bőrnek az állapota, illetve nagyon sok vizet ígyunk egyébként is, de ilyenkor meg különösen, hogy belülről is hűtjük a bőrünket, mert ez az égés, ez a napégés, ez az egész szervezetet kiszárítja. Hogyha egy erősebb fokozat van, tehát már fájdalmunk is van, tehát nem csak úgy szimplán kipirultunk, hanem bizony-bizony már fáj is, vagy esetleg hólyagok vannak, akkor már inkább orvoshoz kell fordulni, de ha még nincsenek hólyagok, de már fájdalmas a érintésre, akkor akár ilyen vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat is érdemes bevenni, tehát hogy enyhítsük ezt a fájdalmat, és helyileg is kezelni kell. Talán jól ismert az aloe vera nyugtató hatása, de kapható gyógyszer tárban pantenol, és különböző speciális napégés utáni termékek, amelyek többnyire ilyen zselés vagy spray formában kaphatók. Nagyon sok kozmetikai cég is forgalmaz már. Ha már tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk rá, vagy olyan helyre megyünk nyaralni, akkor mindenképpen érdemes egyet vinni a bőrönben belőlük, hogy ezek segítsék utána a gyógyulást, a regenerálódást, nagyon gyakran hűsítenek is. Egyet kell kerülni ilyenkor, tehát nagyon zsíros, olajos krémekkel ne kenjük be a bőrünket, mert ugye az lezárják a bőrt, és nem tud eléggé szellőzni, párologni alatta. Ha már napégés van, akár csak pirosodás, akkor nem tesz jót a zsíros krém. Tehát akkor minél vizes vízbázisú, spré vízbázisú krémet, tehát minél hígabb, könnyedebb, mert annak van egy hűtő hatása is. Egyébként, ha csak mondjuk uszodában voltunk, és kiszárította a bőrünket az uszoda vize, akkor be lehet kenni egy kicsit testesebb, zsírosabb krémmel is. Tehát, hogy ez attól függ, mondhatni. És akkor még egy szeretnék elmondani, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, mert ugye azért létezik az a fajta az égés, igen, amikor muszáj, tehát ha nagy kiterjedésű, nem csak az, hogy most így a vállunk megéget, hanem mondjuk az egész hátunk, vagy az egész lábszárunk, ne adja Isten, hólyagok is alakultak ki rajta, láz van, hidegrázás, hányinger, fejfájás, igen, abszúrás hatására, ilyenkor azért érdemes elmenni orvoshoz. Ha mindenki gyorsan elkezdi, igen, akkor az természetes, hogy elvonul, elkezdi hűteni magát és védi, de hogyha nem múlnak azért ezek a tünetek, vagy kisgyereknél tapasztalunk ilyet, mert gyerekeknél nagyon hamar előfordul, akkor azért érdemes megmutatni orvosnak is. De a

0: bőrrel kapcsolatos jó tanácsokat, remélem, hogy mindenki számára hasznosak voltak. Én köszönöm, hogy itt voltál velem, további szép napot, jó munkát, jó pihenést, jövő héten újból beszélünk. Szia!
1: Köszönöm szépen én is. Szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó horgászati szakértőnket, Horányi Józsefet. Szia Józsi!
2: Szerbusz Pesi, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azt ígérted, hogy ma harcsázás módszerrel fogunk majd megismerkedni.
2: Igen, ma egy olyan harcsázó módszerről ismerkedünk meg, amely végül is egy ősi, igazi magyar módszer.
1: Kutyogtatás.
2: A kutyogtatás, bizony. És tulajdonképpen úgy magyar módszer, hogy tulajdonképpen én már láttam gyerekkoromban azt, hogy a horgászok használták ezt a kutyogtatási módszert, de alapvetően a halászoknál láttam ezt elterjedve. Tehát ők tényleg úgy csinálták, hogy csónakba ültek, többen is. Több ember ült több csónakban.
1: Igen.
2: Tehát egy csónakban két ember ült mindig, de volt, hogy három vagy négy csónak is eszkedett egymást, olyan 4-500 méter távolságra, és mindegyik ütötte a vizet. Azt mindig tesznek, technikája van, biztos, hogy ezerszer gyakorolták, hogy ne egyszerre üssék, más-más fákkal üssék, hogy legyen változatosság. De mindesetben az első élményem az gyerekkoromban ez volt. És ez konkrétan a Tiszadob környékén volt. És most már ez egyértelműen a horgászok módszere lett, és itt már tényleg az van, hogy kettőnek egy csónakban, egyik a főnök ütögeti a vizet, a másik meg kezeli a botokat, és megpróbálja irányba tartani a csónakot, mert nem mindegy a szélánytól függően, hogy áll be az a csónak. Na de mindegy, a lényeg az benne, hogy a horgászmódszerek tömören csak annyit, hogy ez talán a legegyszerűbb horgászmódszerek egyike, ez tulajdonképpen egy rövid

0: erős bot, egy hozzávaló masszív orsó, ezt a múltkor beszélget, én miket javaslok. Itt annyi van benne, hogy talán a maradhat a damios horgász módszer, nem biztos, hogy most egyértelműen ekkora előnyt jelent. Igazándiból talán azért mondom, hogy a Dabinak többen nagy belőle van, mert itt ezt a csalit végig a fenék közelébe fogjuk vonszolni, és az elképzelhető, rengeteg az akadó is beakadva, tele van egyenletlenséggel, könnyebben beakad, egy damit ezerszer könnyebb beszakítani, mint egy fonodzsinort, ami nem nyúlik egy dekácsra. Tehát sokkal könnyebben elvágja az ember a kezét, vagy bármi mást tehet vele. És akkor tulajdonképpen ez nem más, mint van rajta ezen a szereléken az alján, az alsó, a rogtagyon fél méterre fölfel, vagy 80 centre fölfel, egy nagyobb stabil ólom. Nem kell megijedni, itt is előfordul, hogy 100 g-osakról kell beszélnünk, a kicsit nagyobb a sodrás, hiszen nekünk az a tervünk, hogy ahol a csónakba ütöm a fával a vizet, ott alatta legyen a csali, nem mellette egy méterrel, meg két méterrel mögöttem, hanem pont ott alatta legyen. Én régebben, megmondom őszintén, nekem azt mondták, hogy kell még rátenni egy piros bojtot, én lelkesen tettem még fiatalkoromban rá a piros bojtot, mostanra már elfelejtettem ezt a dolgot, nem tapasztaltam különbséget, hogy aztán felesleges szerelékes macerának vélem, és tulajdonképpen emiatt lehet, hogy lustaságom is dolgozik ez ügyben, de elhagytam teljesen, tehát most már nincsenek. Nem tapasztaltam különbséget, és tulajdonképpen az anyag, hogy van egy különleges fa, egy kutyogtatófa, különféle alakú fák vannak. A szakirodalom az foglalkozik legalább három alapvető típussal, már az alak kialakításában. Én azt mondom, ez a kicsi esbetűs alak talán a legkönnyebben kezelhető, mármint ilyen ütés technikailag, ami enyhén meg van görbítve. Ennek inkább ott látom jelentőségét, hogy az ember ne kevésbé fröcsögi össze magát vízzel, mert itt azt látni kell, aki üti a vizet, az előbb-utóbb a hátavizes lesz, tehát ezt nem fogja megúszni, ezt tuti. Ha csak nem szembeszél van. És a másik az, hogy ott viszont már látok különbséget, hogy maga ennek a fának az alján van ez a kis korong, annak a alja milyen kialakítás, hogy sima, egyenes, vagy a homorú, vagy domború. Ennek van jelentősége, meg még annak van jelentősége, és el viszont én kifejezetten mindig háklis vagyok, hogy a korongnak a pereme az biztos, hogy határozottan élesnek kell lennie. Ezért mondom azt, hogy én nem bánom, hogyha le van lakkozva az a fa, mert ha nincs le lakkozva, akkor oda kis szöszmöszök alakulhatnak ki. Egyszerűen használat során is, ahogy öregszik a kutyatartófa, és akkor a szöszmöszök is elveszik azt a lehetőséget, hogy kristály tisztán csengő hangot tudjak ütni, és itt azért van jelentősége annak. Én a homorú fákat kedveltem meg, annyiban jobban szeretem, hogy könnyebben tudom őket irányítani, hogy egy vonalba menjen. A másik kettő, ez egy kicsit mindig úgy tapasztalt, mintha valamire húzni kellett volna, és nekem nem volt komfortos. Ennyi. De ettől félre lehet, hogy valami oknál fogom a másnak meg a másik komfortos. Itt nem lehet pálcát törni egyik mellett sem. Annyit viszont tapasztalatként tudok javasolni, hogy mivel egy nappali horgászmódszer, tehát a nappal általában, ha csak valami nagy vihar nem jön, akkor a harcsák a fenéken fekszenek és emésztenek. Most ezt a harcsát valami oknál fogva idegessé kell tenni, vagy a táplálék
1: feljöjjön,
0: megmozduljon, és olyan érzete legyen, hogy valamit keres, vagy valamit enni akar, és hogyha már úgyis ott húzzuk el az orra előtt a csalinkot, akkor hát, ha belecsap, és akkor szerencsénk van. Itt mindenféleképpen azt kell, hogy mondjam, hogy igenis szerepe van a kutyatófának a tiszta hangjának, igenis szerepe van annak, hogy minél közelebb vigyük a fenékhez ezt a csalit, amit éppen felkínálunk, hiszen a harcsa az nem biztos, hogy el akar emelkedni szinte felszínig, hanem felemelkedik, mint egy a tisztán nem ritka egy ilyen 10 méteres mélység, el fog jönni 6-7 méterre. Aztán utána nem talál semmit, érdektelné válik, elcsúrgunk fölötte, tehát már nem leszünk fölötte, és akkor szépen visszafekszik. Különösen a mostani tapasztalatok, tehát vannak ezek a harrodak. Ezek a harrodaknak én vannak funkciója, amiket szívesen használok, de itt most eddig itt a hal kijelző funkcióját én gyakran van, hogy ki is kapcsolom. Tehát igen, nem is érdekel. Kivéve a kutyogtatás. Mert azt már meg lehet látni, ha ilyen van valakinél, hogy meglehetősen sok halat, feltehetően harcsát, az én harcsám olyan, hogy megkülönböztetne a kerek alakú halat, meg a hosszúkás alakú halat. Tehát meglehetősen sok hosszúkás alakú hal jön oda a hajó közelébe, csónak közelébe, ahhoz képest elenyészően kevés az, amikor kapást észlelünk. Na most azt tudni kell, hogy a kapás észleléseit borzasztóan egyszerű. Valakik úszót beiktatnak ebbe a rendszerbe. Én ezt bonyolultabbnak tartom, tehát én nem használok úszót. Egyenlően botrélő, bocspicről nézem a kapást. A kapás van vagy elé vehemens, és nyugodtan észre fogom benne a botból, sőt a bot végén ki is fog emelkedni néha. Nekem például a tiszteleti ház például úgy kutyogtatott, hogy mindig ki volt kötve egy nagy kötél a lézsdeszkához a bot vége. Hogyha általán két botta horgászott persze, hogyha egyébként fáraszt, hogy valami, és máskor is kapás van, akkor azt ne vigye el a hal. Úgyhogy nem volt egy hülyeség egyébként az ő gondolat mellette ebből a szempontból. A másik, hogy van, amikor nem ilyen vehemens a harcsa, elképzelhető, de itt is nagyon határozottan észre lehet venni a kapást, mert akkor az lesz, hogy a zsinór, ami egyébként eddig meredeken lement a csónakunk alá, az elindul valamelyik irányba. Ilyenkor a harcsa tulajdonképpen elkapta azt a csalit, csak pont abban a magasság szinten úszik tovább, ahol egyébként a zsinór engedi. Tehát nem tudja begörbíteni a botvéget. Ez is elképzelhető, hogy az ember belegondolja, hogy alulról jön a halcsa, bekapja a csalit, és ő szépen sütő fél lassan jön fölfel. Tehát pont azt a sugárívet futja le, amit mi leengedtünk a fenékre. Tehát ez se egy ritka kapás, és ez még egyáltalán nem jelzi azt, hogy ettől a halcsa kisebb lenne. Én azt tapasztaltam, hogy azok a botkapások, amikor csak hogy rázza a botvégét a hal, azok általában legkisebbek. Tehát az a felejthetős kategória. És akár vannak a többiek. Még különleges horgászmódszer. Azt még úgy szintén tapasztalatból hozzá tudom tenni, hogy alapvetően én is a fenék közelébe vezetem a csalimat. Mert ez egy alaphelyzet. Viszont ha olyan időjárás van, hogy jönnek-mennek a frontok önmagában is megmozgatják a halcsát, és ilyenkor gyakran az, hogy följebb húzom egy kicsivel. Uh-huh. Egyrészt ritkában akadok el, másrészt meg a halcsa úgyis elmozdult már a fenékről. Mindenféleképpen azt tudom mondani, hogy olyankor egy kicsit biztonságosabb föntebb részletekben horgászni, de az, hogy a csónak alá egy-két méterre beengednek, nem sok esélye van. Tehát azért csak mozgunk, csapkodunk, tehát azért ennyire felelőtlenek az nem szoktak lenni a ragadozó halak. De mindenféleképpen egy különleges horgászmódszer, és miután az ember a víz vagy a szélnek az erejét kihasználva hosszú, nagy területet be tud járni, ezért tulajdonképpen együtt ezt a területet föl is térképezi. Tehát látja a mederviszonyait, tudja érzékelni azt, hogy hopp, most leesett egy kútba, tehát tovább engedek neki, hopp, most egy kis homokpatkán mehetek, mert akadozik, pocog a botvége, akkor följebb húzok. Egyúttal feltérképezi a területet is, amit kölmelyszerrel egyébként horgászni. Tehát több szempontból is egy nagyon jó horgászmódszernek tartom. Az azért biztos, hogy egy macerás horgászmódszer, tehát itt állandóan ütögetni kell, előzett, állandóan irányítani kell a csónakot, figyelni kell a sodrást, a szelet, hogy kanyarodik a Tisza a folyóvíz, azt ahhoz képest is figyelgetni kell a beállásokat. Tehát egy állandóan csinálok valamit című horgászmódszer, tehát nem ez a klasszikus fenekezős dolog, de megéri. Tehát azért azt el kell, hogy mondjam, hogy én fiatal koromban azért is szerettem ezt a horgászmódszert, mert azt tudtam mondani, hogy hát éjszaka is, de mondjuk összehasonlítom, tehát ha valaki 3 órát kutyogtat, meg 3 órát horgászik éjszaka harcsára, akkor a kutyogtató módszer én még darabra, pedig nappal mindig darabra, mindig többet fogtam harcsából. Hát akkor... Tehát mindenféleképp azt kell, hogy tapasztaltam azt, hogy hatékony.
1: Igazából akkor nincs is miről beszélni, tehát akkor aki tud, az próbálja ki ezt a kutyogtatást és alkalmazza, mert sokkal hatékonyabb. Igen. Meg szerintem kevésbé veszélyes, mint egy éjszakai horgászat egy nyílt vizen. Én jövő héten újból várlak, addig is jó munkát és jó pihenést kívánok neked.
0: Köszönöm.

0: erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Szaniszló Berci állandó séfünk. Szia Berci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Sokszor emlegetünk ételeket városnevekkel. Hát például brassója, pupecsenye, vagy bécsi szelet, vagy párizsi szelet, és még sorolhatnám. De hogy ezek az ételek miért ezt a nevet kapták? Városok és ételek a mai adásunk címe.
2: Hát igen, hogyha városokról, elnevezett ételekről beszélünk, akkor sokan hajlamosak vagyunk azt írni, hogy akár az adott ételnek köze van ahhoz a városhoz, amiről elnevezték. Ez nem minden esetben van így. Nagyon sok fantázia név is van. Ilyen például a bakonyi sertésszelet, semmi köze a Bakony-hegységhez, ez is például egy fantázia név, de ha mondjuk a brassói apró pecsenyét említjük, akkor annak, hát, hogy van-e köze brassóhoz, azt nem tudjuk, de majd erről még később részletesebben beszélünk, vagy akár a kolozsvári rakott káposzta, ugye a Kolozsvárnak egy erdélyi savanyú káposztás ételnek az elnevezése. Vagy ugye a kétféle a Magyarországon ismert halászlevet említjük, akkor ugye van a bajai vagy a szegedi, azokat kifejezetten tudjuk, hogy miért, hiszen az egyik ugye a tiszamenti, a másik a dunamenti hagyományokhoz híven készül, ugye a szegedi az a passzírozott és átszült halászlé, a bajait azt nem passzírozzák, illetve gyufatésztával kínálják, tehát ezekről tudjuk, hogy miért bajai, vagy miért szegedi, vagy éppen miért kolozsvári az adott étel, vagy akár ha a pozsonyi kiflit említjük, az is Pozsony városában egy nagyon népszerű sütemény. Illetve hát vannak a nemzetközi ételek, amik hát nem feltétlenül tartoznak az adott városhoz. Például a bécsi szelet az egy osztrák étel volt, egy királyudvarban találták fel, csak a bécsiek finomítottak rajta, és ott lett népszerű, ezért hívjuk bécsi szeletnek. És például a bolognai spagetti, hát Bologna városában valószínűleg azt a fajta bolognait, amit mi eszünk és készítünk, kinevetnék, és ezt se tudnánk, miről beszélünk, de az egy létező dolog, a bolognai. Viszont a bolognai az olaszoknál nagyjából olyan, mint nálunk a krumplis tészta vagy a töltött káposzta, hogy ahány tartomány, annyiféle recept és hagyomány van rá, de alapvetően a bolognai az egy olasz tésztaétel, paradicsomos húsos tésztaétel, illetve hát van nekünk egy nagy magyar kedvencünk a milánói makaróni, aminek hát viszont szerintem, én a tudomásom szerint semmi köze Milánóhoz. Az olaszokhoz talán annyi köze van, hogy paradicsomos ez is, de nem hinném, hogy Olaszországban, Milánóba készítettek szalonnás, sonkás, gombás, paradicsompürés tésztát, úgyhogy ez valószínűleg egy hazai gyökerű tésztaétel, ezt már mi magyarosítottuk, és hát szerintem az lehetett itt az oka, hogy valahogy el kell nevezni, és ha már csináltunk egy paradicsomos kaját, akkor legyen olasz neve, legyen milánói. Szerintem sok köze az olaszhoz nincsen, illetve hát vannak, amiknek viszont sok köze van, és nem véletlenül az a nevük, ami. Itt például a hamburger, ami ugye hát mindenki úgy gondolja, hogy amerikai találmány. Tulajdonképpen a mai formájában ismert hamburger, ez az utcai street food étel, ez valójában amerikai, viszont azért hamburger a neve, mert Hamburg városából indult útnak onnan kivándorló hajósok ték tovább, de az akkor még csak egy ilyen hús pogácsaszerűség volt, egy fasírszerűség, amit a kikötőben árultak, és a később az amerikaiak fejlesztették tovább, hogyha berakják két zsemle közé, vagy két kenyér közé, egy kis zöldséggel, sokkal könnyebb megenni, és ezáltal terjedt el. De említhetnénk akár a pekingi kacsát, ami Peking nek egy tradicionális étele, vagy a dijoni mustár, ami méltán híres, egy francia Dijon városáról kapta a nevét, vagy hát például a Linzer, vagy az Isler, ami szintén egy osztrák városnak a nevét viseli.
1: Rengetegféle ételt soroltál fel, ezekről néhányról már az elmúlt évek során beszélgettünk is. Mennyire vagy benne abba, hogy egy-kettőt kiemeljünk, csak úgy, hogy készül, mi az a tradíció, ahogy elkészítik. Én a kolozsvári rakott káposztára gondoltam, mert azt szerintem sokan sokféleképpen készítik. Te biztos tudod, hogy eredetileg te hogy kell készíteni, illetve legyen egy másik, pedig a pekingi kacsára gondoltam. Tehát, hogy ezt a két ételt egy kicsit részletesebben beszéljük már át. Tehát legyen először akkor a kolozsvári rakott káposzta. Hogyan készül, hogyan csináljuk otthon?
2: Hát, tulajdonképpen a kolozsvári rakott káposzta az hasonló, mint ami általunk ismert, ugye rakott kell káposzta, vagy rakott ételek. Tehát ugyanúgy rétegezik az erdélyek is a a káposztát is egy húsos rizses tölteléket. Ez kizárólag savanyú káposztából készül, tehát hogy kolozsvári káposztáról beszélünk, akkor ez savanyú hordós káposztával készítik. Na most, hogy ezt kinyomkodjuk-e, vagy átöblítjük-e, vagy előtte ledinszteljük-e, ez ízlés dolga szerintem. Nem tudom pontosan az eredeti receptben az erdélyek hogy csinálják. Ott is szerintem attól függ, hogy mennyire lett sós a kész savanyú káposzta, vagy mennyire savanyú, mennyire erős. De tulajdonképpen hagyományosan ezt rétegezzük ezzel a húsos rizses töltelékkel, amit ugye a rakott karfélhoz is, rakott kell káposztához is használunk. Egy hagyományos fűszerezése van, akár egy hagymás alapon, hogyha meg elkészítjük a darált húsos ragut, sóval, borssal, fokhagymával, pici piros paprikával, illetve hát a tetején nagyon finom tejfölréteg, és akkor erre, hát az eredeti receptben van-e, azt nem tudom, de én mindig úgy találkoztam vele, hogy kolbászkarikákkal a tetején van ugye besütve, és ez egy nagyon-nagyon finom étel, jó laktató, másnaposságra is akár nagyon jó savanyú káposzta miatt, úgyhogy ezt azért nem véletlenül kedvelik az erdélyek.
1: A pekingi kacsa az pedig egy szárnyas étel, és sült kacsát sokan sokféleképpen készítenek. Mennyiben más a pekingi kacsa, mint egy bármilyen más sült kacsa?
2: De pekingi kacsa, hogyha valakinek van róla valamilyen vizuális emléke, akár filmekből, vagy akár sorozatokból, ha valaki jár egy kínai étteremben, és mondjuk megmarad, vagy nem bírja megenni, vagy haza akarja vinni elvitelre, akkor mindig egy ilyen alufóliába csomagolt, egész kacsa formájú valamit visz haza. Ez nem véletlenül van így, ugyanis egészben készül a pekingi kacsa, legjobb tudomásom szerint. Az ázsiai konyha egy picit távol áll tőlem, de a legjobb tudomásom szerint ezt úgy készítik, hogy van maga a kacsa, és a nyakja a fejét eltávolítják, rendesen szépen ki van zsigerelve, a maximális odafigyeléssel és nagy precizitással ki van tollazva, tokozva, tehát teljesen tisztára meg van tisztítva a bőre, és ahogy fel van lógatva erre a kampóra a nyakánál fogva, ezt ilyen, hát... Megmondom őszintén, ez szerintem nem is nagyon került még ki az ilyen titkos recept náluk, amivel forrázzák idézőjelben ezt a kacsát. Tehát van egy nagyon forró lé, ami szerintem egyébként forró víz, vaj és valamilyen fűszer, vagy valamilyen még valamilyen anyag keveréke, és vagy mártogatják ebbe a forró folyadékba, vagy locsolgatják vele a kacsát. És én mintha úgy láttam volna, amikor egyszer ezt láttam, keletkezik is rajta egy ilyen bevonat, egy ilyen réteg, tehát ez valószínűleg valamilyen zsiradék, amivel forrázzák, és ezt fellógatják egy ilyen kemenceszerű, és akkor gyönyörűen körben egyenletesen szépen ropogósra sül a bőre, ilyen aranybarnára, és akkor tulajdonképpen ez az a tradicionális módszer, ahogy a pekingi kacsát készítik. De mondom, ez elvileg olyan titkos ez a keverék, de hozzáértők akár kitalálhatják, hogy hozzávetőlegesen mit tartalmazhat, valamilyen zsiradék biztos, szerintem vaj, víz, és valamilyen fűszer vagy keményítőnek az egyvelege lehet.
1: Ez gyakorlatilag olyan, mintha grillcsirkét csinálná csak kacsából, mert tulajdonképpen egy kemencébe, meg hát van ez a titkos lé, ami ezt a bevonatot adja. A narancsos kacsa az már nem ugyanez, ugye?
2: A narancsos kacsa is lehet ázsiai, de azt előszeretettel sütjük itthon is, hogyha akár csak egy kacsacombot, vagy egészben sült kacsát, vagy csak kacsa mellett sütünk, akkor tehetünk alá narancsszeleteket, és akkor lehet narancsos. Ezt azt hiszem, hogy egy ázsiai étel is, amit úgy hívnak, hogy idézve, hogy narancsos kacsa, az is szerintem hasonlóképpen készült, tehát egészben sütik ők is, csak gondolom az ízesítésében, fűszerezésében ilyen ázsiai szegfűszeges, csillagánizsos, narancsos keverék lehet, és akkor ebből.
1: Itt az étteremben készítettek ilyen városról elnevezett ételeket?
2: Ha a legegyszerűbbeket kell említenem, akkor bolonyait azt előszeretettel, meg a lazanyét, ugye abból a bolonyaiból, amit főzünk, az nagyon népszerű. Most például múlt héten csináltunk ilyen extra-extraként, ilyen előrendelhető menüben hamburgert például, de azt inkább én jobban szeretem meghagyni annak, aki erre szakosodott, mert olyan sokat én nem tudok olyan jó minőségben. Illetve hát a kolozsvári rakott káposztát azt már csináltuk. Pozsonyi kiflit még nem zsütöttem, de egyébként van, aki nagyon szereti a családban, úgyhogy majd lehet, hogy karácsonyra ki kell azt is kísérleteznem. Meg hát ugye a sima mezei rántott hús, ha a bécsi szelethez kell hasonlítani, akkor az szinte minden étterem készíti. Nem az ekte bécsi szeletet, de a rántott húst azt igen, ha hogy valamit említsek. Illetve hát van nagyon sok ételünk, amiben a dijoni mustárt például feltétlenül használom, tehát ezek a vonatkozások vannak.
1: Még csak egy személyes kérdés neked, ezek közül, az ételek közül, vagy bármilyen városnak a nevét viseli, van-e kedvence?
2: A hamburger az ugye közismert, hogy nagyon szeretem minden formájában, a bolonyait is szívesen főzöm és fogyasztom is. Tulajdonképpen a milánóit is nagyon szeretem, bár az ugye tudjuk, hogy nem ekte milánói. Ha a halászlevet kell választanom, akkor nekem a szegedi, az, ami ami inkább bejön, illetve hát a brassói az örök kedvenc, az bármikor, nagyon szívesen.
1: Hát akkor te is szereted a városokról elnevezett ételeket. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a város versus étel kalauzolásban a segítségemre voltál, hogy rám szántad az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten újból beszélünk egy hasonlóan izgalmas témával. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecen. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat. A rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudatta a debreceni városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően 3 bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőséget lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetése, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál előnyt jelenthet a több gyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad, tudatta a debreceni városháza. Világi és hitéleti területeken is több lehetőséget kínál a továbbtanulásra diplomásoknak a Debreceni Református Hittudományi Egyetem felnőtt képzési központja. A legnépszerűbbek a pedagógiai végzettségre épülő szakirányú továbbképzések és tanfolyamok, sokan jelentkező. A pedagógus szakvizsgát nagyrészt tömbösítve oktatják, ott már hétfőn indul a turnus. A többi képzés a fejlesztő pedagógia, a család és gyermekvédelem, a drámapedagógia, a biblioterápia még elérhető a leendő hallgatóknak, ezt mondta Jó Anikó főiskolai docens, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem felnőtt képzési központjának vezetője.
2: Elsősorban a szakirányú továbbképzésekre építünk, ez adja a központ fő profilját, emellett rövidebb tanfolyamokat is indítunk. Kiemelt képzéseink a pedagógus szakvizsga és a fejlesztő pedagógia. A pedagógus szakvizsgának választáson alapuló tanulmányterületei vannak, 4 fél éves képzés, a 3., 4. fél év a választható szakirány. Az utóbbi években nagyon népszerű a mentor szakirány, ez a középiskolai, illetve a felső tagozatos tanárokra vonatkozik. Tulajdonképpen ugyanezt jelenti az alsó tagozaton a gyakorlatvezető tanító, és ugyanígy a gyakorlatvezető óvodapedagógus. Emellett választható szakirány a differenciáló és fejlesztő pedagógia. Ezen kívül hirdetjük még a család és gyermekvédelem szakot, illetve a szocioterápiás eljárásokat. Mindkettő 2 fél éves képzés. Kínáljuk a drámapedagógiát, szintén szakvizsgát ad, és a biblioterápia, azaz irodalomterápia képzésünk, amely szintén folyamatosan népszerű. Nagyon jól állunk a jelentkezésekkel a 26-os, 27-es tanév előtt. Pedagógus szakvizsgán is, fejlesztő pedagógián is 2 párhuzamos csoportot kell indítanunk. A pedagógus szakvizsgára ugye 24-én, azaz hétfőn indul a tömbösített hét, oda már nem tudunk jelentkezést elfogadni. A további képzésekre, mivel azok szeptember elején indulnak, még elfogadunk jelentkezést.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon szeptember 9-e és 20-a között. Idén 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci Arszakra Fesztivál főszervezőjét hallják.
3: 4. alkalommal rendezzük meg a Miskolci Arszakra Fesztivált, és valóban óriási az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy összeállt a összes program, és őt már le kellett mondani, mert rengeteg a jelentkező, és 10 nap alatt már egy 0. napot is megszervezünk rengeteg programmal. A művészek szeretnek megjelenni, és a legjobbat nyújtani, tehetségük és tudásuk legjobbát nyújtani, és 10 nap alatt 55 program lesz, nagyon kiemelkedő színvonalú, és 600 szereplő készül jelen pillanatban a műsoraikkal, a saját műsorokkal, úgyhogy nagy a várakozás. A városban már keresik a programfüzetet, hál' Istennek ez időben elkészül, úgyhogy várjuk, nagy várakozás van az Arszakra Fesztivál iránt. És azt elmondanám, hogy ez egy példa nélküli összefogás a városba, mert 18 civil szervezet kapcsolódott be, bekapcsolódott az összes iskola, tulajdonképpen a felekezetek, mert a zarándoklattal minden egyes templomba elmennek a zarándokok. Az összes nagy intézmény bekapcsolódott, a múzeum, a Herman Otto Múzeum, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, a szimfonikus zenekar, és még mások is, akik tehetnek ezért a Arszakra Fesztiválért. Tehát tulajdonképpen egy példátlan összefogás.
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Vilcskó P. Ádám kótai lelkipásztor vagyok. Kedves testvérek, a mai igeszakaszunk a zsidókhoz írt levélből szól hozzánk, a 8. fejezet első verséből. Az elmondottakban pedig az a legfontosabb, olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Kedves testvérek, ha egy hosszabb beszélgetés végén valaki azt mondja, a lényeg pedig ez, akkor ösztönösen jobban fogunk figyelni. Tudjuk, hogy most következik az, amit semmiképpen sem szabad elfelejteni. A zsidókhoz írt levél szerzője is ezt teszi. Hosszú fejtegetés után egyszer csak megáll, és ezt mondja, az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. És mi következik ezután? Nem egy szabály, nem egy erkölcsi tanács, nem egy újabb feladat, hanem egy személy. Olyan főpapunk van. És érdemes megállni ennél a szónál, van. Nem azt mondja, hogy volt, nem azt mondja, hogy majd egyszer lesz, hanem azt, hogy most is van. Mi emberek sok mindent elveszíthetünk. Elveszíthetjük az egészségünket, a munkánkat, egy szeretett embert, az anyagi biztonságunkat. Vannak időszakok, amikor úgy érezzük, napról napra kevesebb dolog marad biztos az életünkben. De van valami, amit senki sem vehet el tőlünk. Van megváltónk. Ez nem csupán egy hitvallás mondata, ez a keresztény ember legnagyobb vigasztalása. Az első keresztények közül sokan üldöztetést szenvedtek. Elvették az otthonukat, a vagyonukat, néhányuknak még az életét is. Mégis volt valami, amit nem tudtak elvenni tőlük. Krisztust. És ma sincs ez másként. Az ige azt is mondja, hogy Jézus a felséges Isten trónusának jobbjára ült. A Bibliában az ülés a befejezett munka képe. Az ószövetségi papok soha nem ültek le a szolgálat közben. Nap mint nap újra be kellett mutatniuk az áldozatokat, mert azok nem tudták véglegesen eltörölni a bűnt. Jézus azonban leült. Nem azért, mert elfáradt, hanem mert befejezte azt, amiért eljött. A kereszten ezt mondta, elvégeztetett. Vagyis minden megtörtént, ami az üdvösségünkhöz szükséges. Nem azért szeret bennünket Isten, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért lehetünk az övéi, mert Krisztus tökéletesen elvégezte a megváltás művét. Ez persze nem tesz bennünket tétlenné, ellenkezőleg. Felszabadít arra, hogy ne félelemből, hanem hálából éljünk. Ma este is talán sok minden jár a fejünkben. Elintézetlen ügyek, ránk váró feladatok, aggodalmak, és talán olyan terhek is, amelyeket már régóta cipelünk. Próbáljuk most egy percre félretenni őket, és csak ezt az egy mondatot vigyük magunkkal az éjszakába. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. A legfontosabb nem az, hogy ma mennyire voltunk sikeresek, nem is az, hogy mennyire voltunk erősek, hanem az, hogy van főpapunk, van megváltónk, van valaki, aki elvégezte azt, amit mi soha nem tudnánk elvégezni. És ha ő a mennyben, az Atya jobbján ül, akkor a mi életünk sincs rossz kezekben. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a legfontosabb nem bennünk, hanem benned van. Köszönjük, hogy te elvégezted a megváltás művét.

áprili Lajos lassú szárnyon. Uram, a két szárnyam nehéz, hozzád emelkedni ma nem mer. Ne bilincselj meg, és ne bánts nagy súlyoddal a félelemmel. Te nagy völgyedben ne legyek énekre béna, hitre gyáva. Úgy kapaszkodjam kéz beléd, mint kicsi koromban anyámba. Hívott erőseid dalos lakomáján mindig ne késsem. Kaputtól ne térítsen el utat veszítő szédülésem. Viharszeles mélyed felett meredekedett bízva járjam. Sziklafalon hajnalmadár örömpiros legyen a szárnyam, és hogyha mégis hullanék sugaradban vagy sűrű hóban, sohasem látott arcodat láthassam egyszer zuhanóban.

0: álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Dugó Dani jót is tud tenni. Dani fürgén ugrált ide-oda. Hol egy nátszálat hozott, hol egy csomó kacsatollat. A fészket segített javítani kelepanyónak. Délben rettenetes zivatar volt, csak úgy dühöngött a vihar, tépte, rázta a fészket, majd leröpítette. Rendbe kellett hozni hamar. Dani éppen úgy dolgozott, mint anyó, meg a fiatal gólyák, csak még ügyesebben, mert neki két keze is volt hozzá, azok meg csak a csőrükkel segíthettek. Egyszer csak valami megcsillant a levegőben, és egy fehérbegyű halászmadár éles kiáltása hallatszott.
1: Dani, Dani, Dugó Dani, merre vagy?
0: Itt vagyok, kiáltott vissza Dani csodálkozva, mert nem tudta, hogy a madár honnan ismeri. Talán a nádasban találkozott vele, mikor az öreg kemény hátnál járt látogatóban.
1: Dani, Dugó Dani, siess gyorsan a nádasba, nagy baj van.
0: Dani nagyon megijedt. Ha a nádasban van baj, és őt hívják, akkor kemény hát apóval történt valami.
1: Mi baj van?
0: Kérdezte ijedten. Kemény hát hív?
1: Siess hozzá, majd meglátod.
0: Rikoltotta a halászmadár, és fehér mellénye már messze csillogott a délutáni napfényében. Dani megcibált a kelepanyó szárnyát.
1: Anyu, kélek, anyu, védj hamar a hátadra, és siessünk a nádasba, kemény hátnak baja van, hív!
0: Anyu kicsit csóválta a fejét, mert neki még napvilágnál be kell fejezni a fészek javítását, apu ennivaló után jár, és a fiatal csemetéket nem szerette magukra hagyni, de kemény hát hívásának eleget kell tenni, hiszen az is mindig segít rajtuk jó tanáccsal. Lelkére kötötte hát csemetéinek, hogy jók legyenek, ki ne mozduljanak, aztán hátára vette Danit, és elrepült a nádas felé. Már messziről láthatták, hogy valami baj van, mert a kicsi sziget felett rengeteg madár repkedett, kerengett a levegőben, és mindegyik a maga nyelvén kiabált. Dani egyre siettette anyót, mert már nagyon félt. Végre leereszkedtek. Dani leugrott anyó hátáról, és ijedten állt meg. Ott feküdt kemény hát, mozdulatlanul, és a hátából semmi sem látszott, mert azon feküdt. Teknőjének a hasán levő részét mutogatta, amit pedig eleven teknős béka sosem tesz.
1: Jaj, meghalt, meghalt,
0: sírta el magát Dani is. De aztán abba hagyta a jajbeszékelést, odaugrott az öreg teknőshöz, és megérintette a behúzott fejét. Hát lám, kemény hát apó kidugta a fejét, farkát, és kétségbe esve kapálozott négy apró görbe lábával.
1: Géasz!
0: Suttogta reketten.
1: Én vagyok a Dani, jaj, apó, mi van veled?
2: A vihar felfordított,
0: suttogta kemény hát.
2: Még sose történt velem ilyen, pedig 100 évet éltem, és most meghalok, mert nem tudok visszafordulni.
0: A madarak sikongattak, kemény hát reketten jajgatott, Dani meg egyet sem szólt többet, hanem elgondolkozott. És lám, abban a kis dugófejben egész helyes ész lakhatik, mert egyszerre kiegyenesedett.
1: Ne félj, apó, segítek én rajtad!
2: Ne is próbáld, fiam, gyönge vagy te ahhoz. Tudod-e, mennyi az én súlyom?
1: Nem tudom, de nem is bánom, jaj, ne jajgass, apó, és ti se sírjatok!
0: Fordult a madarakhoz.
1: Inkább siessetek, kerítsétek elő kelepapót is, de gyorsan ám, addig én előkészítem a dolgot.
0: Dani már futott is a sziget szélére, de még visszafordult, és oda kiáltott néhány rémült nádirigónak.
1: Ti pedig jöjjetek, és mutassátok meg, hol terem a legerősebb sás.
0: A rigók buzgón rebbentek fel, és Dani előtt repkedve hol erre, hol arra a sáslevélre mutogattak a csőrükkel. Mikor látták, hogy Dani letépdesi a leveleket, ők is segítettek. Dani a letépet sást összesodolta, és olyanféle növénykötelet készített belőle, amilyennel a levágott nádat szokták kévékbe kötözni az emberek. Milyen jó, hogy Dani mindenütt ott szokott sétálgatni, és mindent megfigyel. A kötéllel aztán visszament kemény hát apóhoz, Akkorra már látták közeledni Kelepet is. Persze, mikor meghallotta, hol a baj, sietett, ahogy csak erős szárnya bírta. Dani a kötelet óvatosan keresztül kötözte az öreg teknősön, jó szorosra bogozta. Azután az egyik végét Kelepapó, a másik végét Kelepanyó csőrébe adta, és megmondta nekik, hogy húzzák a víz felé. Maga is nekilátott és hátulról tolta, amennyire az erejéből telt. Az öreg teknős béka hagyta, tegyenek vele, amit akarnak, de nem bízott a segítségükben, sem a Dani tudományában. És lám, a két gólya addig húzta, Dani addig tolta az öreget, míg szerencsésen belepottyantották a vízbe. Ahogy kemény hát vizet érzett, nagyot rúgott egyszerre mind a négy lábával, de még a farkával is, és szépen visszafordult hátával felfelé, ahogy egy teknősnek illik. Persze, mert a vízben a teknős is úgy tud forogni, mozogni, ahogy akar. Kemény hátapó fürdött egyet, azután kimászott a partra, egyenesen Danihoz szammogott. Ha eléri, bizonyos, hogy még a vállát is megveregette volna, de így csak annyit dörmögött.
2: Kemény hát nem felejti el, amit tettél. Jöhet még idő, hogy szükséged lesz rá. Száz esztendő, hosszú idő, az alatt sokat lát, tanul az ember. Ha tanács kell, csak gyere hozzám, Dugó Dani. Derék gyerek vagy.
0: Dani úrfi olyan büszkén kuporgott Kelepapó hátán, hogy majd lepottyant róla. De most az egyszer volt is rá oka. Hogyne? Mikor ügyességével megmentette a százesztendős bölcs teknős életét. És a nádasban a madarak most mind őt dicsérik, róla mesélnek a fiaiknak. Egészen bizonyos, hogy Dani éjjel álmában csupa hőstettet vitt véghez, és nem látott magánál derekabb dugó gyereket sehol. A mesének már a vége. Aludjatok, pihenjetek. Holnap várunk benneteket.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulusz a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csak nem kétszer annyi mobiladatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 gigabyte adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabyte. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobilkészülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúl lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: változások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Kisnéveres Viktóriát hallják. Találkozások című magazinunk mai adásában dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty Ballaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk.
2: A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán, Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelkileg milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom ez emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbé Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy példát adói.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt években különböző műsoraink keretében eseményekről beszámolva és számos egyéb területet érintve is nagyon mély gondolatokat hallhattunk dr. Sasné Vencel Ildikótól, a Pitty-Pallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójától. Mai műsorunkban, ebben az órában pedig őt ismerhetjük meg picit jobban, tisztelettel, szeretettel köszöntöm műsorunkban, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és beszélgethetünk.
2: Áldás békesség, köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
1: A főigazgatói tisztség mellett ugye tanító, énekszakos, tanár, pszichológia szakos, bölcsész, és ugye eddigi beszélgetéseinkben is elsősorban a gyermekeket érintő kérdésekről beszélgettünk, hogyha az ön gyermekkorába, a saját gyermekkorába visszagondol, akkor milyen környezetet írna le előttünk, mik azok az érzések, amelyek abból az életszakaszból felelevenednek most?
2: Végtelen nagy szeretet, bölcsesség és következetesség, ami az én gyerekkoromból eszembe jut nekem. Nagyon nagy nyugalomban voltunk mi. 3 éves voltam, amikor az én szüleim felköltöztek Miskolcra. Így mondták ezt, mert hogy Szabolcsból jöttek, Gáva Vencsellőről. De mindig is, hogyha utána is akárhány éves koromban beszélgettünk a szüleimmel, mindig azt mondtuk, hogy hazamegyünk Vencsellőre, de itthon vagyunk Miskolcon. Ez egy furcsa kettősség is lehetne, hogyha most valaki elgondolkodik, de közben meg nem. Mert azok a gyökerek, amik Gáva Vencsellőről jöttek, azok adták az igazi hazát. De azok ugyanúgy itt is itthon voltak, mert ezeket a gyökereket folytatták az én szüleim. Gáva Vencsellőn az én anyai nagyszüleim éltek, és ők azok, akik nagyon-nagyon élénken élnek a mai napig az emlékezetemben. A nagyapám, ő a Gáva Vencsellői gyülekezetnek volt az egyik oszlopos tagja, presbitere, nagymamám pedig az a fajta csendes, halkszavú, nagyon bölcs, de nagyon kardos, igazi nyakas kálvinista asszony, ahogy én visszaemlékezem, és ami a legszebb és legcsodásabb emlékeim közé tartozik, az az egyik az, hogy ők sohasem kiabáltak. Nincs olyan emlékem a nagyszüleimről, hogy bármikor is kiabáltak volna, akár egymással, akár velem, akár bármelyikönkkel. Tehát senkivel. Halkszavú, csendes, nagyon bölcs emberek voltak. Végtelenül tudtak szeretni. A másik, ami eszembe jut a gyerekkoromból, azok az otthon töltött, Vencsellőn töltött idők. 3 éves koromig ott éltünk, és hogyha én a református gyökereimet nézem, akkor én onnan hoztam ezeket. Borbély Béla bácsi, nagy tiszteletű úr, volt a gyülekezet lelkipásztora, és ő és a felesége szinte a gyülekezetnek az édesanyja és édesapja voltak. Remélem, nem sértek meg ezzel senkit, hogyha most így fejezem ki magam. Az első templomos emlékem is ilyen, egy 3 éves korombeli szavalat a karácsonyi ünnepségen ott náluk, a Gáva Vencsellői templomban.
1: Ilyen fiatal életkorból azért ritka, hogy ilyen mély emlékei legyenek az embernek azért.
2: Igen, igen. Erre mondom, tehát ez az a szeretet, ami nagyon, nagyon mélyen bevésődik. És ugye mikor mi hazamentünk, akkor biztos, hogy otthon, templomba mentünk, itthon is volt gyülekezetünk Miskolcon, de biztos, hogy templomba mentünk, együtt volt a család, és ezek azok a szeretett emlékek, amik nagyon nagy nyomot hagynak, egy életre meghatároznak mindenkit.
1: Ugye a gyülekezetből is, illetve a családból, mind a szülők, mind a nagyszülők példáján keresztül, az eddig elhangzottakon túl mik voltak még, vagy mik azok az értékek, amelyek a mai napig elkísérték?
2: A nagyszüleim mellett, meg ugye a gyülekezeti közösség mellett nagyon hálásan emlékszem a valamikori tanáraimra, illetve a miskolci szomszédokra, azokra a az idős nénikre, bácsikra, akik közé az én szüleim beköltöztek, felépítették a házat, elkezdték ugye a család életét, és mi is elkezdtük az iskolába járást. Olyan idős nénik, bácsik voltak mellettünk, akik tőzsgyökeres helyű csabaiak voltak, és nagymamánk helyett nagymamánk voltak, nagypapák helyett nagypapák voltak. És ezzel a szeretettel vették körül az odaérkező fiatal párt is, édesanyámat, édesapámat, és minket is, gyerekeket. Tehát ezt egészen annyira, hogy amikor kicsik voltunk, én voltam szerintem első vagy második osztályos, mentünk iskolába a testvéremmel, és mielőtt mi iskolába mentünk, anyukám nagyon korán járt dolgozni, ő neki már 5:30-ra bent kellett lenni, és 6-tól kezdték a konyhán a műszakot. Mert hogy az én édesanyám szakács volt 40 éven keresztül. És amielőtt elmentünk volna iskolába, nekünk a szomszéd néninél, Mariska néninél le kellett jelentkezni, aki megnézte, hogy tényleg felvettük-e azt a ruhát, amit kikészített anya, hogy a kezünk szép tiszta-e, hogy jól vagyunk-e megfésülködve, ugye ezt indokolta az is, hogy nekem abban az időben derékigérő hosszú hajam volt, tehát azért azt elrendezni nem volt egyszerű, de szóval ennyire aprólékosan, és mi becsengettünk Mariska nénihez, Mariska néni megnézett minket, leellenőrizte, hogy ott van-e a 10 órai, amit édesanya készített, benne a táskába, és utána indulhattunk. És ha nem indultunk el időben, ahogy a megbeszélés megvolt, akkor Mariska néni csengetett értünk, hogy miért nem indultok, mert már indulni kell iskolába. Tehát ennyire nagy volt az összetartás. A általános iskolás éveimét én a 27-es általános iskolába töltöttem, ami ma Gárdonyi Géza általános iskola, katolikus fenntartásban. És ott olyan tanítók, tanárok tanítottak, olyan igazi példaértékű, nagy formátumú pedagógusok, akik szerintem, akiknek ugyanúgy köszönhetem, hogy én magam is pedagógus lettem. Hálás szívvel, szeretettel emlékszem Szalai Tamásné Erika nénire, aki a tanítónénim volt, aki az első tanítónénim volt, akkor Murvai Miklósné Marika néni például, vagy Erdei Gyuláné Marika, aki a magyarországi matematikai tehetséggondozásnak egyik legnagyobb alakja, nem tudom mennyire tudjuk, a mostani Szalai református általános iskolából ment ő nyugdíjba, és ő például felső tagozatban volt a tanárom, és végtelenül nagy példát és mintát adott azzal, hogy mind emberileg, mind a pedagógiában, a tanításban hogyan lehet helytállni.
1: Ugye mi is beszélgettünk már korábbi műsorainkban arról, amit vezetőként, pedagógusként ön is lehet, hogy akár egy iskola megválasztásánál, egy intézmény megválasztásánál milyen fontos a pedagógus szerepe, és akkor most ugye azt a példát is hallhattuk, ami a saját személyes életéből is olyan megtapasztalás, ami természetesen ugye mindezt alátámasztja, és mind a lexikális tudás, a gyakorlati ismeretek mellett ugye olyan emberi értékek mentén is a nevelés is megtörtént így folyamatába, ami ugye azért egy gyermeknek a személyiségét is befolyásolja, befolyásolhatja.
2: Nagyon nagyban. Hogyha belegondolunk, a gyerekek ma, de régebben is az iskolában azzal, hogy ugye régen délelőtti tanítási órák, délutáni napközi, és utána hazamentek a gyerekek. Ma ugye egész nap iskolában vannak, egész napos iskola rendszere van. A gyerekek több időt töltenek az általános iskolában, mint amennyit a saját szüleikkel. Az a példa, az a minta, amit ott kapnak a tanítótól, az a nevelés, az nem múlik el nyomtalanul. Én éppen ezért mondom a saját gyakorlatomba is ezt, hogy tanítót kell választani. Mert hogyha a gyermek személyisége a tanító személyiségével egymásra talál, olyan mély nyomokat hagyhat, és olyan mintát, példát kap nevelésben, tanításban egyaránt, amely utána egy életre meghatározza őt.
1: És akkor már ekkor körvonalazódott a pályájának az elképzelése, hogy ez lesz az a terület itt általános iskolás korban?
2: Nem. Véletlenül sem. Én egészen, amíg a főiskolára nem kerültem, addig nem tanító szerettem volna lenni, hanem operaénekes.
1: Még erről az útról is szóljunk, akkor a zene hogyan jelent meg az életében?
2: Így van, ezt is egy általános iskolai tanáromnak köszönhetem. Simon Istvánné Kati néni volt az, aki a 27-es iskolában a zenét tanította. és ő tanított meg zongorázni, ő tanított meg a szolfézs alapjaira, ő tanított meg furujázni, több hangszeren is játszottunk nála, és én utána 12 éven keresztül, tehát a középiskolás évek alatt is visszajártam. Addigra már nekem nagyon megmutatkozott, hogy a hangom az egészen kivételes, és akkor kezdett el középiskolás

0: Ilyen már egy rendes hivatásod, fiam, aztán tőlem mehetsz énekelni, ha akarsz. Csak legyen már egy rendes hivatásod. Úgyhogy így kerültem én a tanítóképzőre, ami nem állt távol egyébként sohasem tőlem, mert a családban több pedagógus is van. Én láttam, tudtam, hogy mi minden történik egy-egy iskolában, nem csak mint tanuló, hanem az ő oldalukról is, és mindig is szerettem, és vonzó volt számomra. Viszont volt egy Isten adta tehetségem. És én ezzel e felé szerettem volna elindulni, de azzal, hogy anyukám óhaját teljesítettem, hogy tanítóképzőbe mentem, szerintem semmivel nem lettem kevesebb se, meg nem veszítettem én olyat, amit más oldalon a Jóisten ne adott volna nekem vissza.
1: Még mielőtt a tanítóképző éveiről beszélnénk, illetve ugye itt a szakmai pályájáról, itt azért egy kicsit térjünk vissza a fiatal korra, hogy általános iskolában, középiskolában a kortárs kapcsolatokról is, hogyha szólunk, hogyan tekint vissza azokra az évekre itt a középiskola éveiről is, hogyha szólunk.
0: Amikor általános iskolás voltam, mindig azt mondta mindenki, hogy nekünk olyan nyugis osztályunk van. Így ez jut eszembe, de tényleg a tanárok is azt mondták, hogy mi olyan nyugisak vagyunk. Milyen jó, hogy ilyen kis nyugodt gyerekek jöttek össze. Nálunk nem voltak viták, veszekedések, kiközösítések. Egyszerű gyerekek voltunk, hogy úgy mondjam, de egymást is szerettük, egymás irányába szeretettel fordultunk. Mindig volt egy-kettő, aki úgy kirívóbb volt, de az mindig van. De végül mindig a szeretet nyelve döntött, illetve mindig az egymás felé való összetartás. A felső tagozatos osztályfőnököm Lenkei Éva tanárnő volt, ő ma a Lévai Gimnáziumnak a tanára. És az ő higgadt jelleme, az ő végtelen szeretete, az ő csendes, de nagyon komoly magyarság tudata, zene szeretete nagyon-nagyon sokat adott az osztálynak. Olyan nevelő erő volt, meg van az ő kezében, ami az ő néptáncos, énekes múltjából fakad, és lelkével nevelt bennünket, nem tudom másképp mondani. És tényleg így van, hogy lelkével nevelt bennünket, ugyanazzal a halkszavú szeretettel egyébként, amivel engem például otthon is neveltek. Tehát valószínű ezért is vannak nekem ennyire hozzá nagyon kapcsolódó emlékeim. És ez a kis nyugis osztály, amikor elment középiskolába, akkor nem is annyira a szélrózsa minden irányába repültünk, hanem egy nagyon jó felvételit elérő osztály voltunk, tehát sokan mentek tőlünk gimnáziumba, sokan az erős szakközépiskolákba, mint amilyen akkor a Berzevici volt, ma is tudom nagyon erős, de akkor is az egyik legnívósabb volt, vagy Fáiba mentek többen tőlünk, vagy az óvónőképzőbe, ugye, akik ott is voltunk páran, akik oda felvételiztünk, és egy jó, erős felvételit író osztály voltunk.
1: Hogyha néhány gondolatot azzal kapcsolatban megosztana velünk, hogy az ön személyes életében hogyan történt a középiskolának a kiválasztása, megválasztása?
0: Ami az én esetemben is szerintem, mint azért nagyon sokszor a nyolcadikosoknál, én úgy gondolom, ott vannak a szülők a háttérben, hogy hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Hát esetemben is összeült a családi kupaktanács, hova is menjen ez a gyerek tovább tanulni. Zeneileg nagyon tehetséges, na igen ám, de hát az a zenész élet, mondták az én szüleim, nagyszüleim, és két középiskola volt igazából felszínen, az egyik az a zeneművészeti szakközépiskola, a másik pedig a Kossuth Gimnázium és óvónői szakközépiskola. Ennek is az óvónői része, mert ugye amellett, hogy zenében én nagyon tehetséges voltam, vagyok, amellett ugye ott van az, hogy nekünk a családban nem egy, nem két pedagógus is van. Tehát én láttam a pedagógia tanítás világát belülről is. És így a szüleim is, ahogyan látták azt a szép életet és életformát, amit a családban a tanítók, tanárok adtak az ő gyerekeiknek, engem arra irányítottak, hogy az óvónőképző felé menjek, és ha még utána is szeretnék zenélni, meg énekelni, na majd akkor utána menjek én zenélni, de most egyelőre legyen egy olyan hivatásom, ami mindegy, hogy milyen világ jön, mindig megállja majd a helyét. Ugyanis nálunk volt, meg van egy nagyon komoly családi indítatás, egy nagyon komoly mondat, amit a nagyszüleimtől tanultam, és az, hogy a tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ők, akik végigélték a világháborút, ők, akik végigélték azt, hogy semmiük nem maradt, hogy

0: hogy semmi más nem maradt, mint az erkölcsi tartásuk, és a tudásuk, és a hazaszeretetük. Ők aztán ezt tudták, hogy mit jelent, és ezt azzal a hittel és azzal a szeretettel adták tovább, és azzal a nyomatékkal, mind a szüleimnek, mind az összes unokának, mind a hatnak, aki nekik volt, hogy mi ebből éreztük, hogy ennek a mondatnak olyan súlya van, hogy igenis hallgatunk az elődeinkre. És így jött ez is, hogy legyen egy olyan hivatásod, ami mindenkor megállja a helyét, és utána zenélj, menj, élj a tehetségednek, de akkor is van egy olyan hivatásod, ami megállja a helyét.
1: És akkor így érkezett meg a Kossuth Lajos Gimnázium és óvónői szakközépiskolába.
0: Igen.
1: Ezekre az évekre, hogy emlékszik vissza? Milyen szakon?
0: Óvónős voltam, és már ugye itt így mondtuk, hogy óvónősök voltunk, és 43-an voltunk lányok. 43-an. De mégsem emlékszem sem egyetlen olyan vitás, vagy veszekedős napra, vagy tehát arra a békességre emlékszem, ami mindig körülvet bennünket. És nekem olyan furcsa, amikor most elképesztő mértékű és mennyiségű konfliktusokat kell kezelni, akár középiskolások között, akár általános iskolások között, vagy szülőgyerek között, vagy bármi, hogy nem tudom, hova lett ez a békesség a világból, hova lett a békesség az emberekből. Nagyon jó évek voltak, nagyon szép évek voltak. Karcagi Gyuláné tanárnő volt az osztályfőnököm, és az a Nagy Máté Sarolt a tanárnő a pótosztályfőnököm, aki nemrég még a görögkatolikus egyháznak volt a jogtanácsosa itt a miskolci részen, és tehát ő is végül is, hogy úgy mondjam, ott kötött ki az egyházi oktatásnál a rendszerváltás után, amikor már lehetett ugye egyházi iskolákat indítani, és itt is arra tudnék visszakanyarodni, hogy a Kossuthban is megvolt már annak a csírája, hogy a szellemiségében azt a Krisztushoz vivő útvonalat kövesse, akkor is, hogyha ezt nem mondta ki, ami a szeretet, a türelem, a békesség útvonala.
1: Hogyha picit a tantárgyakról is szólhatunk, ugye az érettségi tantárgyak mellett azért olyan készségtárgyakat is tanultak, amelyek, hát akárha csak az énekre gondolunk, ugye talán ami a szívéhez az egyik legközelebb álló terület, a mindennapok részét képezték itt a képzésben.
0: Így van, ma már nagyon nehéz elhinni, de nekünk felvételizni kellett a Kossuthban énekzenéből, testnevelésből például. Nem is tudom, mit tennének ma a gyerekek egyébként, hogyha azt a felvételit végig kéne csinálniuk, amit nekünk. Nem a központi írásbeli, ami most a meghatározó, tehát egy fiktív papírra vetett szavaknak a sora, még akkor is, ha az nagyon sokszor nagyon nehéz feladatokat tartalmaz, hanem a készségekről, képességekről kellett tanúbizonyságot tenni, hogy vajon meg tudja-e majd állni ez a gyermek a helyét, amikor egy óvodás csoport elé kerül, és éneket kell tanítani. Vagy egy vers tanítás. Szavalni kellett a felvételin. Akkor testnevelés foglalkozás. Meg tudja csinálni ugyanazokat a gyakorlatokat, amiket egyébként majd a gyerekek között is megcsinálunk. Tudunk-e együtt futni, tudunk-e együtt táncolni, tudunk-e együtt mozogni a gyerekekkel? Ez a készségképességbeli felvételi bizony felért a központi írásbeli felvételivel. És ez utána nagyon fontos területet is foglalt el a teljes képzésében az óvónőképzőnek, és ehhez jöttek még azok a szakmai tárgyak, mint a pedagógia, a pszichológia, amit bizony sok-sok éven keresztül a tanáraink tanítottak nekünk, és olyan alapokat adtak, hogy például a tanítóképzőben nem túl sok újat tudtak az első éven mondani, mert ezeket mi már mind megtanultuk az óvónőiben.
1: Itt ugye nem csak elméleti, hanem gyakorlati része is volt az oktatásnak.
0: Igen. Igen, minden héten ott voltunk az óvodában, egy napon, délelőttön, végig az óvodában kellett lenni. Volt olyan, hogy mi tartottunk foglalkozást, volt olyan, hogy néztük a foglalkozást és hospitáltunk, Vagyis utána mindenkinek született egy írománya arról, hogy mit látott, hogyan. Az óvónővel, ezt a bemutató foglalkozást tartó óvónővel megbeszéltük. Mintát kaptunk arra, hogy hogyan kell ezt megtartani, amikor mi tartjuk. És utána jött a hospitálás után a gyakorlati része, amikor mi magunk is megírtuk a tervezetet, és az óvodás csoporttal ott 16-17-18 éves diáklányként, kisovónéniként, ahogy akkor hívtak minket, meg kellett tartani a gyerekek között a foglalkozást. Ha éneket, éneket, ha matematikát, matematikát, vagy volt olyan, hogy magyar, ugye verstanítás, mondókák, nagyon sok minden, környezetismeret foglalkozás, fú, de nagyon szerettük, tehát olyan csodák voltak, és olyan tapasztalt óvónők és tanítók, hogy én a mai napig hálás szívvel emlékszem vissza rájuk, mert nagyon sok mindent lehetett tőlük látni és ellesni. Csupa olyan dolgot, ami a módszertankönyvekben nincs leírva. De ez jelenti a pedagógia sava borsát a mindennapokban.
1: Ezek az emberi tényezők is bizonyára itt a kicsin gyermekektől is olyan szeretetet kaptak, és olyan mosolygó arcokat láthatott, amit talán a mai napig is őriz. Azért itt fiatalként ezt megélni, akik ezt a szakterületet választják, ez szerintem meghatározó emlék.
0: Igen, én egyébként mindig azt mondom, hogy szerintem nekünk van a legtöbb irigyünk a világon, mert ennyi szeretetet senki nem kap, mint a tanítók. Illetve az óvónők, mert a picikék, tehát a 3-6-10 éves korosztály még tényleg feltétel nélkül szeret. És hogyha ezt tudjuk nekik visszaadni, olyan szeretett kapcsolatok alakulnak ki, amik egy életen át meghatározzák őket, mint ahogy én is, amióta csak élek, meg szerintem amíg csak élek, emlékezni fogok a tanítónénimre, Erika nénire, ez jó reménység szerint ugyanígy van azokkal, akiket én tanítottam valamikor, hogy örökké emlékezni fognak a tanítónéniükre.
1: Mi pedig hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Találkozások című magazinműsorunk dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty Pallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye az imintiekben a középiskola éveinél hagytuk abba a beszélgetést, ami ugye itt a szakmai területét jelenti a tanulmányoknak. Még mielőtt a felsőfokú intézményben történő tanulmányokról szólnánk, erre az életszakaszra, itt a kisiskolás korra, a fiatal korra visszatekintve szeretném megkérni, hogy szóljon arról, hogy a hit gyakorlására milyen lehetőségei voltak.
2: A családban mi, amióta az eszemet tudom, templomjáró család voltunk. Amikor hetedik osztályos lettem, ugye 12-13 éves kor, és Helyő Csabán Virág Sándor bácsiék voltak akkor a gyülekezetnek a gazdái, hogy úgy mondjam, Virág Sándor nagy tiszteletű úr, és mi oda tartoztunk édesanyámékkal, oda jártunk, és így természetes volt, hogy ott is konfirmálok. Ott a Enikő néni, Sándor bácsi felesége volt az, aki összefogta a konfirmandusokat, és egy kis csapatot formált belőlünk, és én ott is maradtam a gyülekezetben utána, nagyon-nagyon sok éven keresztül. Amikor Sándor bácsi nyugdíjba ment utána, és már ugye én is fiatal felnőttként máshová tartoztam, akkor hagytam el a Helyű Csabai gyülekezetet, de nekem az, hogy én lelkileg milyen ember lettem, hogy hitemben, hogy találtam Krisztushoz, önmagamhoz, és ezt hogyan tudom ez emberek felé közvetíteni, annak ugye áldott emlékű Borbé Béla bácsi, és ugyanígy áldott emlékű Virág Sándor bácsi, illetve az ő kedves felesége, Enikő néni, a nagy letéteményesei, a nagy példát adói. Mert úgy gondolom, hogy mindannyiunk hitélete egyrészt a családból indul, másrészt pedig óriási felelősséggel azoktól a lelkipásztoroktól, akikhez gyülekezetbe a család, illetve a gyermek tartozik. Azzal a hívással, amivel őt behívják és fogadják, azzal az ő lelkét eljegyzik, hogy úgy mondjam. Eljegyzik Krisztusnak. És Virág Sándor bácsi mindig olyan csodálatos, halkszavú, bölcs és végtelenül szerető lelkipásztor volt közöttünk. Én nagyon-nagyon nagy szeretettel emlékszem ő rá vissza, a prédikációira, és Enikő néninek meg a csupa szív jelenléte nagyon meghatározó. Nagyon. Nem is tudok ma olyat mondani, aki ugyanazt tudná jelenteni számomra, mint amit Enikő néni. Nagy valószínűséggel azért is, mert ugye életkorban a gyermek szinte egy másik anyát, nagymamát talál ebben a személyben, aki őt a hitben kíséri, elkíséri. És ez így volt nálunk is, mert még otthon Gáva Vencsellőn természetes volt, hogy ott a nagyszülőkkel megyünk, és velünk vannak, és kísérnek bennünket mindenkor. Itt édesanyám volt jobban mellettem, akivel mentünk, és mikor ugye, hogy úgy mondjam, elengedte egy kicsit a kezem, és a konfirmandus csoportba értünk, ott pedig Enikő néni volt az, aki a kezemet átvette, és vezetett tovább. És így lett ez a csodálatos szeretett kapcsolat, egy végtelen szeretett kapcsolattá, mert ő az én kezemet még tovább vezette, egészen úgy, hogy elvezettek a konfirmációval arra a megtérésre és arra a Krisztus követésre, aki ugye mai napig életem letéteményese. A továbbiakban mi visszajártunk csoportként is, egyen-egyenként is a gyülekezetbe, zenével is, és csoportként is sokszor szolgáltunk együtt karácsonyi alkalmakon, húsvéti alkalmakon, és amikor középiskolás voltam, ez ugyanúgy megvolt végig a középiskolai évek alatt, és nem véletlen, hogy amikor én Diósgyőri református iskola tanítója lettem, az én első elsős osztályomat is oda vittem szolgálni Diósgyőrből a Helyő Csabai gyülekezetbe. Kicsit lehet, hogy messze volt kilométerben, de a szívemhez az volt a legközelebb, úgyhogy amit én kaptam, azt sosem fogom tudni visszaadni. És ezek azok a gyülekezeti alkalmak, ezek azok a szeretett alkalmak és szeretett kapcsolatok, amik úgy fejlesztik, úgy élnek az ember lelkében, úgy formálják a fiatal felnövekvő személyiséget, tehát a fiatal felnövekvő személyiséget, hogy nem kell mindig a szó, nem kell mindig hallani, mert ők a magvetők. Ők a magvetők, és ez az apró pici mag, ez csirájába szökken, és elkezd kihajtani. És hogyha valakinek ilyen békességes, mint amilyen nekem is osztályrészű jutott, középiskolai évek jutnak, ilyen áldott emlékű tanárok, akik engem is körülvettek, akkor a lelki nevelés, amit kaptam a gyülekezetben, és az iskolai nevelés, ha találkozik, akkor ez a mag, ez kikél. Ez kikél és irányítja belülről, a növekedésével utat mutat a fiatal felnőtt számára, aki ugye az évek során szépen felserdül. Nagyon nagy volt egyébként a segítség a Bartók kórus részéről is ebben, és a zenét nem tudom, a zene lélekformáló hatását nem tudom elvonatkoztatni semmitől, mert ugye a Bartók kórus túlnyomó részben klasszikus műveket énekelt. És azok a hiába katolikus, de azok a misék, azok a megzenésített szent énekek, nagyon-nagyon sok zsoltár, nagyon sok német, holland szerző műve, akik a valamikori reformáció idejéből az úgynevezett luteri énekeket ugye megírták, azok a mai napig csodálatos kórusművekként élnek közöttünk. És miközben az én lázadó tinédzser korom, tehát a középiskolás évek ott volt mellette egy gyülekezeti háttér, Virág Sándor bácsiékkal, Enikő néniékkel, és ott volt mellé még ez a zenei háttér, zenei mellékvonal, ami, ha most megnézem, ahogy menne előre a gyermek, vagy megy előre, van egy útja. És hogyha van egy gyülekezeti oldalirány, ami terelgeti őt, és nekem ott volt a család és a zene, ami a másik oldalról terelgetett, nem lehetett nem jó irányba menni. És én ezért annyira hálás vagyok, mind a Jóistennek, mind pedig a szüleimnek.
1: És ugye ezt az iránymutatást a tanulmányokban is megértette, megérezte, hogy hova vezetett az útja.
2: Így van, mert hogy ugye hiába a gyönyörű zenék, és hiába a tehetség, az én szüleim engem a Sárospataki Tanítóképző Főiskola felé indítottak, és elfogadtam az ő iránymutatásukat. Így kerültem én pataki diáknak, és az én három pataki évem az nagyon meghatározó az életemben. Úgy is, mint az ott engem fogadó tanárok, mert az a tanári közösség, akik közé én kerültem, abban a három sárospataki főiskolai évben alapvetően meghatározták és meghatározzák, hogy én milyen tanító vagyok. Régen is volt, de a mai napig megvan még az, hogy ha valakinek sárospataki koméniuszos az oklevele, akkor bizony, hogy úgy mondjam, előnnyel indul egy tanítói állásra. Minket patakon megtanítottak tanítani. Olyan módszertani fogásokat, olyan tanítói mintákat, példákat kaptunk. Az a rengeteg gyakorlat, amiben mi voltunk. És az a rengeteg bölcsesség, amit a tanárainktól, nem csak a főiskolai tanároktól, hanem azoktól a gyakorló iskolai tanítóktól kaptunk, akiknek az óráit látogattuk, akiknél hospitáltunk, akiktől iránymutatást kaptunk, végtelenül nagy tartalékot, nagy muníciót jelent. És ugye hát Sárospatak szellemi közege, amit nem lehet kihagyni. Az a szeretet, kapcsolat, amik Sárospatakon szövődtek, azok nem szakadnak el soha. Az a szellemi magasságok, amik Sárospatakon vártak bennünket.
1: Minden szempontból érezte, hogy otthon van, ha jól gondolom.
2: Így van. Tényleg nem lehet úgy elmondani, mint amennyire mély nyomot hagyott a lelkemben.
1: Ez érződik szerintem, ahogy hallgatjuk önt, vagy hallgatom én is önt.
2: Igen, hogyha most azt kérdezné tőlem valaki, hogy hol éreztem a legjobban magam, vagy melyik az az iskola, ami az egyik legnagyobb nyomot hagyta, főleg a felsőoktatásban, mert ugye van még egy pár ezután, hála Istennek, de mindig azt mondom, hogy a pataki évek az alapvetően meghatározó volt, hogy én kivé váltam fiatal felnőttként.
1: Gondolom az is egy nagy változás volt, hogy a családi környezetből, az otthonból, a családi háztól kollégiumba került.
2: Így van. Tehát azért azt mondhatom, hogy minket burokba neveltek a szüleink. Mert az a szeretet bármennyire is egy nyugodtabb és talán egyszerűbb, így a legjobb mondani, hogy egyszerűbb világ volt az, amiben én felnőttem. Tehát a 90-es évek. Akkor is már voltak olyan veszélyek, voltak olyan nehézségek, amiket mi nem láttunk és nem tapasztaltunk meg, mert az a csendes, bölcsességgel teli szeretet, az a következetesség, ami a szüleim, nagyszüleim részéről körülvett, az a mindennapjainkat teljes mértékben beborította, elfedezte, tehát minden az ég adta világon megvolt benne, amire egy gyermeknek szüksége van. Viszont amikor főiskolás lettem, és tényleg annyira elcsépel, de tényleg úgy van, hogy kilépett az ember a nagybetűs életbe, szülői házat elhagyva, kollégistaként egyedül kellett boldogulni, na akkor derültek ki igazán, hogy azok a gyökerek, amiket hozunk, azok bizony mennyire állják meg a helyüket, mennyire erősek, mennyire tartják meg ezt a növekvő magot, amit elvetettek ugye belénk valamikor.
1: A mindennapok gyakorlati részében, és ugye hitben is.
2: Így van. Ezért is az egyik legfontosabb sárospatak. Mert ott volt mögöttünk a hitbeli háttér, kimondva és kimondatlanul is. A sárospataki gyülekezet mindig szívesen fogadta a főiskolásokat. Teljesen mindegy volt, hogy a teológusok mentek, vagy a tanítóképzős főiskolások. Az ottani gyülekezet mindig mindenkire nyitott volt. És a másik pedig ugye a patakiaknak az a szellemisége, amire már utaltam. Hogy ők valahogy ezt így magukba szívva hordják, és ez minden lépésükben, minden dolgukban ott van. És a sárospataki főiskolának is megvolt ez a csendes bölcsességgel és szeretettel teli közege. Nem volt hittudomány, tehát a miénk, a Comenius nem volt hittudományi intézmény, de mindannak ellenére ott volt benne. Ott volt benne a szeretet, és ott volt benne az útmutatás és a szeretettel való vezetése a fiataloknak.
1: Itt tanítói oklevelet kapott?
2: Így van, én tanítóképzős voltam, és ének szakkollégiumot választottam mellé, tehát így lettem 5.-6. osztályra ének szakot tanító is. Úgyhogy így lettem végül is tanító énekes, ahogy mi mondtuk. És van egy aranyos anekdóta, hogy mindig az énekeseket keresték a portás bácsik esténként, mert mindig a zenészekkel van a baj, hogy őket ki kell zavarni az épületből, mert ugye nekünk gyakorolni kellett zongorát. Voltak zenedarabok, voltak énekszámok, amiket meg kellett tanulni, és mindig mi voltunk az utolsók, akik elhagytuk a főiskola épületét, mert ami fel volt adva, azt meg kellett tanulni.
1: Ugye ez időbeni ráfordítást jelent, sok gyakorlás, de nagyon sok hozadéka is van, és ugye itt a tanulmányokra is jótékony hatással lehet, ahogy a szakemberektől is hallhattuk, illetve sok olyan érintettel beszélgetve, akik saját életükből, mint ön is megtapasztalták mindezt, hogy hogyan lehet a legoptimálisabban összehangolni a tanulást a zenével, vagy akár a sporttal, azzal a területtel, amiben az ember talentumot kapott.
2: Igen. Amikor valaki tehetséget kap valamire, akkor egy olyan ajándékot kap a Jóistentől, amelyet nincs más dolga, mint kibontani. De ez az ajándék, ez nem egy masnis bekötött, becsomagolt csili-vili valami, amit csak kézbe kell fogni, és utána már bocsánat a kifejezésért, de lehet vele villogni. A tehetség nem ilyen. A tehetséget ki kell munkálni. Abban rendkívül sok munka van, abban rendkívül sok gyakorlás van, abban rendkívül sok olyan óra van, ami bizony nem biztos, hogy arról szól, hogy milyen könnyen megy. Az az egy-egy dolog, amit utána tovább lendít, és ennek a sok pici, apró gyakorlásnak lesz az az eredménye, hogy utána valamiben kimagasló teljesítményt tud nyújtani. Ugyanígy vannak a gyerekek is. Amikor elénk kerülnek, és látjuk valamihez a az affinitásukat, látjuk, hogy valamire készséget, képességet kaptak, és ezt elkezdjük munkálni bennük, bizony nagyon sokszor van megtorpanás. Az én életemben is volt ilyen. Nekem is volt olyan, amikor szívem szerint feladtam volna a zongorát. Nekem is volt olyan, amikor a szolfés zeneelmélet nehezebb volt, és azt mondtam, hogy a csodába ezzel az egésszel, mert amíg én itt zongorázok, meg amíg én itt tanulok, addig a többiek buliznak, vagy bármi egyebet csinálnak, és itt is csak a szüleimre és az áldott bölcsességű tanáraimra tudok visszaemlékezni nagy-nagy szeretettel, akik nem hagyták. Nem hagyták, hogy akkor, amikor az első nehézségek jönnek, meg a második, meg a sokadik, akkor én ezt abba hagyjam. És hogyha most a gyerekekre, ha gondolok, ugye őket említettem, olyan sokszor van, hogy ők is megtorpannak. És ha ilyenkor számíthatunk a szülői házra, és ők segítenek átlendíteni a gyerekeket ezen a nehézségen, számítunk a szaktanárra, aki az ő tehetségét fejleszti, és ő is segít átlendíteni ezen a nehézségen, akkor a gyermek utána újra szárnyalni tud. Tehát a megtorpanást újabb szárnyalás követheti. De ha a megtorpanásoknál feladják a gyerekek, vagy hagyja a szülő, hogy feladja a gyerek, akkor nagyon nagy hibát követünk el, mert olyan ez, mint amikor, nem tudom, látták-e már a szülők, hogy a madarak hogy tanítják repülni a kicsinyeiket. Ugye a fecske úgy tanítja például repülni a kicsinyét, hogy az egyik szülő átmegy egy aránylag közeli helyre, ahová a picinek át kellene repülnie. És így lépésről lépésre tudnak menni. És mindig csak egy kicsit van hosszabb táv előtte. És ilyen a tehetségfejlesztés is, ilyen a tehetség is, hogy amikor jön a nehézség, akkor kell a szülői segítség, akkor mindig rövidebb célok kellenek, vagy az kell, hogy ott legyen a szülő, ott legyen a szaktanár, és a szárnya alá nyúljon a kismadárnak.
1: És hogy a tanítóképző elvégzése után hogyan folytatódott az életútja, a szakmai útja, innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést, hiszen mostani adásunk műsor idejének végéhez érkeztünk. Én köszönöm, hogy itt volt velünk, és szeretettel várom vissza dr. Sasné Vence Ildikót, a Pitty-Pallady-Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját egy következő alkalommal a beszélgetésre, amelyet 2 hét múlva hallhatnak adásban a kedves hallgatók.
2: Köszönöm szépen, és örömmel jövök vissza.
1: Szeretettel várjuk, kedves hallgatóinktól pedig most elköszönünk. Az elmúlt órában az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot kíván a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória, viszont hallásra.
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300 ezer beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecen. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat. A rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudotta a debreceni városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően 3 bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetése, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál előnyt jelenthet a több gyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad, tudatta a debreceni városháza. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-éig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, fogyasztására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel. Az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. Délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: 17. fejezet. Édestova két hete lakoztak már a fekete gödörben, és nem történt semmi. Emberek asszonyok jöttek fel olykor a falvakból. Gyógyítani való gyermeket is hoztak néha, és az idő kitartott. Napközben ragyogott a nap, éjszakánként sziporkáztak a csillagok, és a forrás szélén jégbőrödzött reggelente. Aztán egy tél után zúgni kezdett felettük a Ciblez 3-as csúcsa, és ez különös zúgás volt. Az öreg fölnézett, megszagolta a szelet, és azt mondta: itt a tél. Úgy is volt. Elébb csak szélzúgatta a fenyveseket odafönt, aztán megfellegesedett az ég, és esni kezdett az eső. Esett 3 napig. A 3. nap estén hideg szél támadt, és hóvá változott tőle az eső. Reggelre megfehéredett a világ. Na, most mi lesz? Kérdezte Nagy János, a volt gyéresi pap. Tél. És velünk? Az öreg jól megnézte. Tanultál-e valamit, amióta itt vagy? A pap megvonta a vállát. Nem tudom, mit feleljek erre. Megtanultam fát dönteni, fát aprítani, tüzet szítani. Ha csak ennyit tanultál, akkor bizony sokat kell még tanulnod, János. Ez lesz veled. Itt? Rettent meg János a gondolattól. Mehetsz máshova is. Hova? Hát tőlem hiába kérded, vonta meg a vállát az öreg. Fordulj Istenhez, ő tudtodra adja, ha figyelsz. Gergely, aki mindedig szótlanul gubbasztott a kemence megetti padon, mély lélegzetet vett és megszólalt. Megtanulhatjuk a szénégetés mesterségét. Az öreg odafordult és megnézte jól. Kedvemre vagy, Gergely. Kedvemre voltál, mióta megösmertelek. Te nem panaszkodsz. Nyitott szemmel nézed a világot? Hát igen, megtanulhatod a szénégetést. Megtanulhatod a kerékgyártást is, a szerzemkészítés, sok mindent, ami szükséges ahhoz, hogy életet kaparjon magának az ember. Lehetsz fazekas is, téglaégető, ezermester, ki kóberes szekérrel járja az országutakat, és falusi népek edényeit foltozza, késeit, baltáit élezi, tetőt javít, kerítést von, és rendbe tud hozni mindent, ami elromlott. Becsületes munka mindez, és rendes időben, rendes világban életet biztosít annak, aki nem resteli a munkát. Csak egy javaj, Gergely fiam. Nem élünk se rendes világban, se rendes időkben. Rendetlen világban és megbokrosodott időkben élünk. És bárhová mégy is, bármibe kezdesz is, ha szenet fuvarozol le a malmoknak, vagy szerszámot, edényt javítasz, ott kell legyen a zsebedben télen, nyáron, nappal és éjszaka egy kis pecsétes papíros, ami azt mondja, hogy azok, akik uralkodnak fölötted, tudják, hogy ki vagy, mi vagy, és hogy engedélyt adtak neked, nevedre szóló engedélyt, hogy végezd, amit végzel. Ha nincs ilyen pecsétes írás a zsebedben, az első csendőr őrsnél tovább alig hajutsz. Ez a baj, Gergely fiam. Csönd nehezedett a konyóra. És magának van pecsétes írása? Kérdezte Nagy János gúnyosan, szinte ellenségesen. Akik a jövendőt dolgozzák, azoknak nem ad pecsétes írást a világ. De ez is eljöhet egyszer, megadja azt is az Úr, miért eljutunk oda, hogy nem csak egy néhányan, de jó sokan, akik magyarok vagyunk, kiérdemeljük az, hogy ne csak múltunk, de jövendünk is legyen. A jövendőt pedig Gergely és János azt meg kell szolgálni, nem terem magától, mint mezőn a virág. Először is tudni kell az igazat, aztán meg gyakorolni is kell az igazat, mert az Úr csak azon segít, aki az ő útját járja, aki az ő erejének irányába halad. Akár csak a vitorlás csolnok, olyan az ember is. Szél mentébe fordul, siklik előre, szél ellen fölborul, és elsüllyed. Az emberi lélek vitorláját az Úr ereje duzzasztja erővel, de mint minden egyébnek, ennek is tudni kell a titkát. Ezért vagytok itt ti ketten, ezért választott ki benneteket az Úr. Azt hiszitek, hogy az Úr akarata nélkül ki tudtalak volna menteni a románok kezéből? Ki vagyok én? Vén ember, Isten nélkül senki se vagyok, de Istennel, Isten oldalán világot hódíthatok, ha ő úgy rendeli. Az ő rendelése pedig az, emelte fel a hangját, úgy, hogy megtelt vele a gonyó, hogy emberelje meg magát végre a magyar, térjen vissza urához, ki idehozta az ígéretek földjére, hazát adott neki, szépséges országot, hatalmat és dicsőséget, népek élére emelte, népek és nemzetek védelmezőjévé tette, pajzsán tartotta, magosan, mindaddig, míg önzés és gabzsi hiúság egymás ellen nem fordított magyart a magyarral, és idegen tanácsadók sima nyelvére hallgatva meg nem szekték az Úr törvényét, mely kimondja: szeresd te a magyar testvéredet, mint önmagadat, és fegyvert ellene ne emelj, rosszat ellene ne cselekedj etetben se szóban. Aki e törvény ellen vét, annak nyelve kivágassék, karja megbénuljon, és utak árka legyen szálláshelye, mondta az Úr. De aki megtartja törvényeimet, annak szerető édesatya vagyok, az meghallja lelkében az én szavamat, és minden tettével gondolataimat végzi. Annak hatalmat adok a világ fölött, amit az ő számára teremtettem. Ez az Úr törvénye, fejezte be az öreg, és akinek esze van, él vele. És hol van mindez megírva? Kérdezte Nagy János gunyoros mosollyal, felhúzott szemöldökkel. Mert a Szentírásban nem leltem nyomát. Pedig abban van a gyökere, mordult rá az öreg ember. Nem a zsidókéban hát, hanem abban, amit Jézus Krisztus tanítványai tettek írásba emlékezet után, meg amit az Úr táltosai róttak fel a régi időkben a törvényoszlopokra. Egyszer talán még meglássátok azt is, tette hozzá Magorván, de most nem erről van szó. Rajtatok múlik, hogy velem maradtok-e, és beálltok-e az Úr maroknyi táborába, magyarok kovászának, amelyből egy csipetnyi elég, hogy Isten kenyerével töltse meg a teknőt. Avagy magatok útját kívánjátok járni emberi gyöngeségetek szerint, a magyar jövendő dolgában haszontalanul? Ez most a kérdés. Keményen döntek a konyó csöndjében a szavak, és utának csönd lett, mély hideg csönd. Az öreg lassú léptekkel az ajtóhoz ment, és kitárta szélesre. Csípős téli levegő söpört végig a kunyón. Odakint akkor kelt a nap, a bükkök megett, fényétől szikrázni kezdett a hó. A szikrázás közepén látni lehetett Ferkőt odalent, ahogy derékig vetközve mosta magát a forrás csillogó vizében. Látjátok azt a gyereket? Szólalt meg halkan az öreg ott a nyitott ajtóban. Eljő az idő, amikor apostola és vezére lesz Erdély magyarjainak, ő és a többi hozzája hasonló. és az Úr tudásával hazát teremtenek itt újra, magyarok hazáját. A két pap ott görbett még mindig a kemence melletti padon. Nem néztek ki a sziporkázó térbe, csak a döngölt agyagot bámulták a lábok előtt. Azután egy hirtelen mozdulattal Gergely a ferences felszökött a padról. Három hosszú lépéssel odalépett az öreg elé a nyitott ajtóba, és nagy csontos markát feléje nyújtva derűsen mondta: egy életem, egy halálom, azt is a kezedbe ajánlom, öreg apám. Akárcsak a legkisebbik disznópásztor gyerek a régi mesékben. Itt a kezem, nem disznóláb, Isten szolgája lennék amúgy is. Tette hozzá különös, félig nevető, félig könnyező mosolyjal, és magyar Isten szolgálni, ha van ilyen, az szívem szerint való. Csak egy Isten van, Gergely, mordult rá az öreg. Hozzánk magyarul szól, másokhoz más nyelven. Csak hogy mások nem értik a szavát, saját nyelvükön sem, mert nincs, aki megtanítsa nekik a szavak értelmét. És ha lenne is, alig ha nem börtönbe vetnék, és mágián égetnék meg az olyat. De mi magyarok már jó másfél ezer esztendővel ezelőtt az Úr nemzete voltunk, és ideje nagyon, hogy azzá váljunk megint. Gergely, mondta, és szakállába mosolyogva megragadta a feléje nyújtott kezet. Isten hozott közénk. Most már igazán Isten hozott. Néhány pillanatig keményen markolták egymás kezét, és szemük egymásba kapcsolódott. Köszönöm, öreg apám, mondta halkan Gergely. Zeng a szívem, mint ahogy nem zengett már régen. Elengedték egymás kezét. Hátuk mögött mozdult valami. A gyéresi pap fölkelt a padról, görbet háttal és savanyú ábrázattal odajött hozzájuk, aztán mély lélegzetet vett. Magyar lennék, én is, mondta kissé regetten. Kioktattak Isten dolgában is. A baj az, hogy magyar voltam, csak bajt és keserűséget hozott rám mindez ideig, és talán ez az oka annak, hogy Istenben sem hiszek úgy, ahogyan kellene. Micsoda Isten az, mondottam magamban többször, aki eltűri mindazt, ami ezen a világon történik, amit anyámmal, apámmal elkövettek, amit én kellett eltűrjek csak azért, mert magyar voltam, azt a sok igazságtalanságot, kegyetlenséget, a gonoszok győzelmét a jók és szeridek felett. Micsoda Isten az ilyen? Ember vétkért, ne hibáztasd Istent, vágott a szavába dorgáló hangon az öreg. A magyarok vétkért se Istent hibáztasd. Ami pedig a románokat illeti, ne irigyeld őket. Megszenvedik ők mindazt, amit ma elkövetnek. Hétszeresen szenvedik meg unokáikban, dédunokáikban, mint ahogy mi magyarok szenvedünk meg most elődeink bűne miatt. Ne irigyeljétek azokat, kik gyűlölnek benneteket, akik kínzásokkal gyötörnek és halálba üldöznek. Minden tettüket ő ellenökbe fordítja az Úr, és minden kínzást ezerszeresen fizet vissza. De megszabadítani csak akkor fog benneteket, amikor visszatértek az ő törvényéhez, és egymás szeretetében, egymás támogatásában nemzetté váltok újra. Lélekben tiszta, jellemben erős, szeretetben tántoríthatatlan, és az Úr törvényének tudásában bölcs és engedelmes nemzetté, kikben önmagára ismerhet újra a Teremtő Atya. A szeretet ereje mindenekre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is. Te pedig, János fiam, eredj ki az erdőbe, járd meg magadat a hóban, vizsgáld meg lelkedet, és ha úgy érzed, hogy nem lesz békességre köztünk, vissza se térj. Eredj, amerre jónak látod. Akasz most mindjárt tarisznyát a nyakadba. Tömd meg, amivel jól esik, hogy éhen ne vesz. Csergét is göngyölhetsz magadnak, hogy legyen, ami melegen tartson, és a jó Isten kegyelme legyen te veled. Ha pedig úgy látnád jónak, hogy visszatérj, és megismert az Urat, mi szeretettel várunk. Na, a többi a te dolgod. Nagy János kivörösödve és döbbenten álltott egy pillanatig az ajtó küszöbén, aztán rántott egyet a vállán, és lehajtott fővel, zsebre dugott kézzel kilépett a hóba, és nekiindult a beavazott erdőnek. Az öreg hosszasan nézett.

az igaz, de nehéz fából készül a jó bolt a nyíl is, ha sikerül simára faragni. Igaza is volt. Még delelőre se ért fel a napod a fönt a gyöngyszínű téli égbolton, és jött már Nagy János lefelé kipirult ábrázattal, izzadva vonszolva maga megett egy hosszú, nehéz, ágas-bogas bükkfaágat, amit a szélvihar törhetett le valahol még a nyáron. Itt van, né, mondta nagyot szusszanva, mikor odaért fel a konyha elé. Ha bolt átad valaki a kezembe, fel is aprítom azt a jóféle tűzre valót most mindjárt. Gergely és Ferkő oda voltak még a szánkóval hasogatott fáért, és csak az öreg volt egyedül a kunyóban. Kijött, megnézte a fát, megnézte az embert, és csak ennyit mondott. Lesz baltát magadnak ott hátul a színben, János fiam. Jó, hogy hazataláltál. Dicsértessék az Úr. Mikor kis idő múlva Gergely és Ferkő megtértek a vasított bükkkel megrakott szánkóval, János pap javában aprította a tűzre valót, mint a reggel óta egyebet se tett volna. December elejére megnőtt a hó. Hasig süppettek béli a szarvasok meg az őzek, és holdfényes csikorgó éjszakákon farkasok ritkították a gyöngéjét. A nagy hó miatt két hét is eltelt anélkül, hogy bárki is feljött volna odalentről. Kurtultak gyorsan a napok, és nyúltak az éjszakák. Nappal fát gyűjtöttek, tűzre valót aprítottak, hosszú füstös estéken az Úr törvényeiről beszélt az öreg, meg a hatalomról, amit az embernek adott mindenek fölött, hogy legyen az hóvihar, vadállat, sziklakő vagy emberi gyöngeség. Egy szép, ragyogó napon aztán úgy délidőben ember jelent meg alul, a behavazott völgykatlan aljában, ahol a kemencékhez vezető szekérutat rejtette a hófúvás. Az öreg a tornác patkájáról nézte a közeledőt. Gergely és János fát aprítottak, és Ferkő hozta be ölenként az eresz alá. Andrásnak nézem, szólalt meg az öreg a padon. Ferkő megfordult, és lefelé nézett ő is, ahol az érkező ember törte a havat. Ez bizony András, mondta, jó messzire eljött. Nagy hírrel kell jöjjön, csak baj híre ne legyen. Mit beszélsz, mordult rá a vén ember, tudod jól, hogy az Úristen világában nincsen rossz, csak jó. Így baj se lehet. Ha nem tudnád, még ideje, hogy megtudd. Akiknek az Úristen viseli gondját, azoknak minden javukra válik. Szép szálember volt András, jött fölfelé a hóban. Báránybőrkocsmás, szőttesbe öltözött derékszál ember. 40 év körüli, bajszos, éles ábrázatú magyar. Adjon az Úristen, köszönt reájok, amikor odaért. Isten hazott, András. Az ember feljött a konyóhoz és megállt. Jól megnőtt a hótól a hegy, vallotta be, s levéve fejéről a kucsmát, megtörölte ködmöne ujjával izzadt homlokát. Gyere már, ülj le! Hívta be az öreg a tornácra. Megfáradhattál, beresztel kétől idáig. András fellépett a tornácra, leverte posztos csizmájáról a havat, és leült az öreg mellé a padra. Üzenetet hoztam, mondta folytott hangon, és aggodalmas pillantásokat vetett a tűzifával sürgölődőkre, olyat, ami nem tartozik másra. Beszélhetsz ezek előtt, bólintott az öreg. András mély lélegzetet vett elébb. Azt üzeni apó az Isten székiről, hogy siessen kelmed Kolozsvárra. Sok

0: magyar gyűjtöttek be a fellegvár pincéjébe. Felét kivégzik, ha nem ér oda idejében. Apó Vásárhelyt végzi a mentést, Esvány meg Csíkszeredán. Nagyváradon Bakó Károly, Brassóban meg Kelmet tanítványa Lőrinc. Sok a menteni való mindenütt. Egy lélegzetre mondta el mindezt, mint akiben hosszú ideig megregett a szó. Utána nagy lélegzetet vett, és hozzátette, úgy véli apu, elérkezett az idő, hogy begyűjtsük az Úr aratását. Gyűl a munka, és kevés a cseléd, az idő megérik, én magam hajnal költével nagybányára megyek. Az öreg bólintott, aztán felkelt a padról. Ferkő, Gergely, János, szedjétek össze magatokat, útra kelünk. Ferkő megszokhatta már a hirtelen dolgokat, mert szó nélkül lerakta a tűzifát a fal mellé, és bément a kunyóba. Gergely és János azonban meglepetten bámultak. Most mindjárt? Kérdezte Gergely. Hova? Toldotta meg János a kérdést. Most mindjárt Kolozsvárra, felelte az öreg. Készítsetek terült magatoknak, östére lent lehetünk Láposon. És onnan? Bátortalankodott János. Az már az Úr dolga, nem a miénk. Fél óra se telt, és már mentek is. Én megmaradok itt éjszakára, szólt utána András, és holnap csak átrövidítek a hegyen. No, Isten, Isten! Isten, Isten megáldjon! Törték a havat lefelé a völgykatlanon. Egy idő múlva Nagy Jánosból újra csak előkívánkozott a szó. Ki volt ez az ember? András, Beresztelkéről, apó tanítványa. És ki ez az apó? A legidősebb köztünk, felelte hátra az öreg, valamikor én is őkkel mekeze alatt voltam. Csöndben taposták tovább a havat. Mikor lent a pataknál megálltak szusszanni, János pap újra megszólalt. Aztán hányan vannak, mint maga, meg ez az apu, meg hogy hányan vagyunk? Igaztudók és látó emberek? Szakította félbe az öreg, és fölnézett a gyöngyház színű égboltra, mintha onnan akarná kiolvasni. Hát lássuk csak. Apu az Isten székén, öreg Bence Gödemester háza felett, kicsi Bence Tova Déva felett, Imre Bá a Hargitán. Igaz Károly meg Bak Balázs Szent György vidékén, meg Háromszékben. Ábris lent az alsó marostáján. András, akit láttatok, Beresztelkén. Sándor valahol Abrud bánya fölött. Na meg aztán itt vannak újabban ezek a felszabadult tanítványok is, mint az én Lőrincem. Van belőlük egy jó tucatra való szanaszét, és egyike ezeknek Jankó, Szűrszabó Jankó. Az vár majd ránk valahol Kolozsvár alatt. Tudom. Honnan tudja? Ütődött meg ezen is Gergely. Ez az András egy szót sem mondott róla. Nem kellett, hogy mondja, tudom én azt, hogy ott lesz Jankó kéznél. Ösmeri Kolozsvár környékét, akár a tenyerét. Hóstáti kertész ember volt az apja, nyugasztalja az Úr. És azt is tudom, hogy szállással, meg útmutatással is vár majd bennünket. Ti ezt még nem értitek, ma idő kell, néha bizony sok idő, míg megnyílik bennetek a titkok tudásának ablaka. Kérdezzétek meg Ferkőt. Ő érti már nagyjából. Folyóvize mentén vár reánk, mondta Ferkő lehajtott fejjel, leuny szemmel és halálos komolyan, beavazott füzesben, nagy ponyva sátorban, és sült libahúsával vár, és borral teli kulaccsal. Nagy róka ez olyan kóbácsi. Isten tudására csak az étvágya volt nagyobb, ez igaz. Toldotta meg az öreg fejét csóválva. A két pap összenézett, Gergely csak rántott egyet a vállán, de János pap kiköpte, ami a nyelvén volt. Ez már sok, mordult ingerülten. Isten törvénye szerint élni, Isten akaratát kutatni, Istennek engedelmeskedni, ez igen, ez szép és komoly feladat. De távolba látni? Önámítás. Isten csak arra adta a szemet, hogy meglássuk vele, ami körülöttünk van. Nem, hogy átlássunk hegyeken, dombokon, mindeneken. És hogy megjósoljuk, mi történik majd valahol a jövendőben. Ez bolondság. Ferkő elveresedett, rántott egyet a terüjén, és szó nélkül indult lefelé a beavazott patak mentén. Az öreg rosszalólag csóválta meg a fejét. János fiam, már megint kiszaladt alólad a nyelved. Nem tanították neked a papok iskolájában, hogy az Úr mindent tud, és mindent lát, és hogy ő előtte nincs sem út, se jövendő, csak az örökké való most, a jelen? Nem tanították ezt neked? Hát, hogy Isten mindent tudó és mindent látó, azt igen, de az öreg szavába vágott, már most, ha szerető édesatyád, aki minden dolgodat szívén viseli, lát valamit és tud valamit, amit te még nem látsz és nem tudsz, nem gondolod, hogy megosztja veled ezt a tudást tiszta szeretetből, mi? És ha a földi atyád megteszi ezt a kedvedért, nem gondolod, hogy mennyei atyád, ki százszor jobban szeret, még százszor inkább megteszi ezt, te érted? Tűnődj ezen, János. De most menjünk, dolgot adott az Úr. Hát mentek, röviddel sötétedés után, szállást leltek egy láposi istáló szénapadlásán, amit melegen tartott odalentről a jószág párája. Hálás lelkű magyarasszony még forró levest is vitt föl nekik a szénába, meg frissen sült kenyeret, kérni se kellett. Adott az Úristen a maga módján, ami csak kellett, amikor csak kellett, és ahol csak kellett, mások kezén keresztül. Rossz idegen szokás akkor adni hálát az Úrnak, amikor már előtted az étel, és szemeddel látod azt, oktatta tanítványait az öreg. Őseink, akárcsak Krisztus Úr, előre köszönték meg az Úr szeretetét és gondoskodását, mint az erdő madarai. Az apagyilkos is megköszöni a kezébe adott kenyeret. De az Isten tudó ember sosem kételkedik az Atya szeretetében, és nem várja meg az adományt, hanem hálát ad a szeretetért előre is, mert tudja, hogy élő valóság az. Déstől még fuvart is kaptak egy hálás teherkocsi vezetőtől, kinek elakadt motorját, az öreg egy érintéssel megjavította. Deszkát szállított ponyvával takarva a kolozsvári magyar, a román államnak, és amikor megtudta, hogy hova igyekeznek, felengedte őket jó szívvel a ponyva alá. De csak apaidáig. Ott leszállította őket, mert félt, hogy megbüntetik, amiért magyarokat fuvarozott románok benzinjén. Mentegetőzött is szegény, de az öreg barátságosan megverekedte a vállát. Sose röstelkedjék, atyafi, hiszen éppen itt akartunk leszállni az útkeresztezésnél, csak nem tudtuk, miként adjunk hírt magának onnan fentről. Áldja meg a jó Isten, és jusson eszébe, amit mondtam. Nincs olyan baj ezen a világon, se motorral, se egyébbel, amin az Úristen ne tudna segíteni, ha őszinte és alázatos szívvel hozzáfordulunk. Milyen az ember szemébe nézett ott az országot beavazott szélén, és aztán közelebb hajolva hozzá, halkan a fülébe mondta: amikor hazaérsz, menj be a szobába, ahol a feleséged fekszik. Hajolj feléje, és mondd úgy, hogy meghalhassa: asszony, az Úristen szeretete hazahozott engem, és meggyógyított téged. Adj hálát az Úrnak, és kelj fel az ágyadból, mert az Úr szeret téged, és egészséget adott neked. Háromszor is elmondotta a megrőkönyödött emberrel a szavakat: mondjad magadban, míg odaérsz, hogy el ne feledd, és atyán át az Úrnak. Azzal intett a fejével a többieknek, és indult előttük a hóba temetett török búzak földön keresztül le a szamosnak. Az ember még mindig ott állt sokáig a teherkocsi mellett, és bámult utánuk. Miről gondolja, hogy beteg a felesége? Kérdezte János pap, amikor utolérte óvon. Nem gondolom, tudom, felelte az öreg kurtán. Megmondta az Úr. Benne volt az ember szemében is. Az emberi szem világosabban szól, mint a száj, és igazat mond mindig.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

csillag esik, föld reng, jött éve csodáknak. Ihol én, pörölje világnak, sarkam alá én a nemzeteket hajtom, nincs a kerek földnek, ura kívül rajtam.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapja meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyó pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárca vezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adat szolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztár gép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény.
0: az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel. Az Észak-Dunántúl lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. Délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Jimi Hendrix amerikai gitáros, énekes, zeneszerző munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

James Marshall, Jimi Hendrix, amerikai gitáros, énekes, zeneszerző mind a mai napig valóságos kulturális ikonnak számít. Rajongók és kritikusok egyaránt elismerik kivételes tehetségét. Sokak szerint Jimi Hendrix a valaha élt legjobb és legnagyobb hatású rockgitáros.

1967-ben tett szert világhírnévre, amikor zenekarával a The Jimi Hendrix Experience-el a Monterey Pop Fesztiválon első amerikai koncertjét adta. 1969. augusztus 18-án az ő fellépésével zárult a Woodstocki Fesztivál.

Zenében megpróbálta közel hozni a földhöz az űrt. A föld egy bluesos, jazzes vagy funkis alapritmus, az űr pedig az improvizációk során hallható pszichedelikus hangzás. Zenéproducerként a stúdiót olyan helyszínek tekintett, ahol kibontakoztathatja zenei elképzeléseit.

Az elsők között volt, aki a sztereó hangzásával és a fázis eltolódással kísérletezett, emellett elismert dalszerző is volt, akinek szerzeményeit számtalan zenész feldolgozta. 1992-ben a Rock and Roll Hall of Fame, 2005-ben pedig a United Kingdom Music Hall of Fame is tagja közé választotta Hendrixet. A hollywoodi hírességek sétányán 1994-ben kapott csillagot.

0: That was a perfect ending. Good thing you left.
1: 2006-ban első albumát, az Are You Experienced-et az Amerikai Egyesült Államok nemzeti felvételi jegyzékébe választották. 2003-ban a Rolling Stone című zenei szaklap minden idők 100 legjobb gitárosának listáján Hendrixet az első helyre választotta. Tragikus hirtelenséggel 1970. szeptember 18-án londoni lakásában hunyt el. 27 éves volt.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben Jimi Hendrix amerikai gitáros énekes zeneszerző munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szórását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulus a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösít a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Évről évre egyre több mobil internetet használnak a magyarok külföldön, 3 év alatt csaknem duplájára nőtt a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége tavaly már csökkent, ez derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb mobil piaci jelentéséből. Közleményükben ismertették, a növekvő adatforgalom hátterében elsősorban nem az áll, hogy a magyarok többet utaznának. Egy külföldön töltött nap alatt ma már csaknem kétszer annyi mobiladatot használnak fel, mint 3 évvel korábban. Még 2022-ben átlagosan 0,6 gigabyte adatforgalom jutott egy külföldön töltött napra, 2025-ben már 1,1 gigabyte. A tendencia összhangban van azzal, hogy a felhasználók általában is egyre nagyobb adatforgalmat bonyolítanak mobil készülékeiken, függetlenül attól, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön tartózkodnak, írja a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúl lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A kiégés.
2: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés.
1: Két világ színei és közös fényei című kiállítás.
3: Szoktam ilyenkor emlékeztetve idézni Gyészabot, hogy tiszta környezetben dolgozni, egy kicsit embertársainkra is gondolni, hiszen ez lenne a művész igazi öröme és boldogsága. Nekünk pedig mi adatik meg, hogy látván lássunk, látni azt, ami az élet, nagy évvel mondom, Krisztusra vonatkoztatva, az életnek a titka, ami az életünknek a csodája és ajándéka.
1: Nyári tábor a Beregszászi Református Gyülekezetben.
4: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A kiégés ma már nem csak egy szakkifejezés, hanem sokak mindennapi valósága. A folyamatos teljesítménykényszer, a felgyorsult életvitel és az állandó megfelelés terhei egyre több embernél vezetnek fizikai és lelki kimerüléshez. De honnan ismerhető fel pontosan a kiégés? Hol húzódik a határ a fáradtság és a tartós kimerültség között? És mit tehetünk azért, hogy ne csak túléljük a mindennapokat, hanem visszanyerjük az egyensúlyt és az energiát? Erről Bárdos István és Bárdos Nóra, mentálhigiénész szakemberekkel beszélgetünk, aki kérdez Oniszkó Györgyi és Birta Zoltán.
2: Köszönöm. 2026-ig írunk, de már többedik alkalom a több éve szerveznek kiégés témakörben több nap több alkalmas programot, amely mindig más kategóriában más réteget szólít meg, de most éppen tavasz után egy ugyanilyen képzéssorozat után vagyunk. Kicsit mesünk ennek a projektnek a hátteréről.
3: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhat projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét. Hát ugye erre rányomja a bélyegét a háború, és a háború miatt kialakult helyzetek, és ugye hát vannak külön olyan kiemelt csoportok, akiket még jobban érint ez a kiégés. Sokáig, illetve kiemelten a pedagógusokkal szoktunk foglalkozni, ugye háború nélkül is érintett nagyon a pedagógus társadalom, de ahogy ezzel mélyebben foglalkoztunk, azért azt észrevettük, hogy a társadalomnak, illetve a szakmáknak különböző rétegeit is nagyon érinti. Hát orvosokhoz még nem jutottunk el, de az orvostársadalomnak is, illetve oda is egy ilyen álmunk, hogy eljussunk, de a mostani projektünk egyik alkalma például kezdő ápolónőket érintett, fiatalokat, akik nem sokára kezdik majd a munkát, illetve ilyen gyakorló fázisban vannak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos volt. Természetesen pedagógusokkal is foglalkoztunk, ezen kívül a segítő szakmákban dolgozókkal, ugye ők talán, akik a legnagyobb terhelésnek vannak kitéve, egyházi dolgozókat, az egyházban dolgozókat, ők is azt hiszem ebben az időkben, tehát hatalmas munkát fejtenek ki, akár olyanra gondolok, hogy idős gondozás, ebédhordás, bármilyen csekély valami, ami bármelyik embertársunk felé irányul.
1: Hogyan kell elképzelni az ilyen alkalmakat? Aki részt vesz ezen, mivel találkozik? Milyen történetekkel, milyen szituációkkal?
3: Hát igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy hát egy kicsit mélyebben, illetve szakmailag is boncolgatni akár a kiégés fogalmát, akár hogy milyen tünetei vannak, mert azért a korai fázisban ez még annyira nem felismerhető, illetve nagyon sokszor össze lehet keverni egy kimerültséggel, egy ilyen általános kimerültséggel, és ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk, ezt a kettőt különböztetni. Ezekről beszélünk, közben azért vannak szituációs gyakorlatok, amelyen egy picit jobban tudunk fókuszálni, még jobban arra fókuszálunk, hogy bele tudjuk ebbe képzelni és élni magunkat, utána pedig az következik, hogy megoldásokat, tehát nagyon nagy hangsúlyt fejezünk ki arra, hogy hogyan lehet megoldásokat találni, mert a korai szakaszokban még mi saját magunk ezen tudunk segíteni. Hát tulajdonképpen az utolsó szakaszban, mert hát a depresszió a vége a kiégésnek, akkor kell már szakemberhez fordulni, de nagyon sok szakaszban ez még meg visszafordítható és megállítható.
2: Beszélgessünk a különböző fogalmak meghatározásáról. A pszichoedukáció nagyon szép szó, mit is jelent ez?
4: Edukáció azt jelenti, hogy a test és a lélek egysége, és szeretnénk tudatosítani a programban résztvevőkben, hogy egy kicsit ők maguk is a sorsuknak az irányítói. Persze nem mindig könnyű ez, mert környezetet és a mi környezetünket és a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni. Ezért az emberben kialakul egy frusztráció, kialakul egy kiégés, mondhatnám azt is, hogy egy mentális zavar, ami különösen a mai korban jellemzi az embereket, hiszen túl vagyunk a Covidon, ugye hirtelen a háború meggyógyított mindenkit, de csöbörből vödörbe kerültünk, és egy olyan szituációba találták magukat a családok, a kárpátaljai emberek is az ukrajnai lakosokon belül, hogy sokszor megoldhatatlan problémával találják magukat szembe. Megbetegszik a testük, megbetegszik a lelkük, és ez szoros összefüggésben van is egymással, épp testben, épp lélek, szokták mondani.
2: Vagy épp, és hogy élek.
4: Épp, hogy élek, ki hogy, igen. És én azt is hozzá szoktam tenni, hogy a gyógyulás az egy lelki folyamat, elsősorban lelki tevékenység, lelki feladat. Hogyha a lelkünk helyén van, akkor a testünk is. De hát aki kiég és veszélyeztetve van, akkor nehezebben találja a teste is azt az összhangot, amit egészségnek nevezünk. Hosszú távon vagyunk terhelve, kiégésnek az egyik mutatója, érzelmileg túl vagyunk terhelve. A nők, hölgyek, édesanyák férfi munkát végeznek, a nagyszülők szülői feladatokat látnak el, hát a férfiak pedig ki hol és ki mit, de általában külön. Tehát mondhatnám azt, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezen a programon, fokozottan vannak kitéve fizikai, érzelmi és egy mentális kitettségnek, kimerültségnek, egy fásultságnak, amiben mi szeretnénk segíteni, hogy egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy megelőzzék, és harmadrészt, hogy megoldásokat találjanak, olyan erőforrásokat, amiket ők magukban esetleg fel sem fedeztek. Tudják, hogy van olyan, de szeretnénk tudatosítani, tehát ez egy fontos dolog.
1: Zoltán egy fogalmat akart tisztázni, de most már én is. Mit értünk pontosan kiégés alatt? Miben különbözik egy egyszerű fáradtságtól?
4: Amit elmondtam, az mind kiégés volt eddig. Az a fásultság, nem is tudom, hogy van erre egy másik szó, egy angolul burnout, ukránul is van egy megfelelője, professzi nevű harányja, amikor az ember ki van merülve, úgy érzi érzelmileg is, és mentálisan is, tehát hosszú távon érzelmileg túl van terhelve, és előjönnek a mentális betegségek, mentális zavarok, az emberi kapcsolatok sérülnek, félelem lesz úrrá az emberen, feladja, vagy könnyen feladja, vagy alkalmatlannak találja magát egy-egy feladat megoldására. Van egy kezdeti lelkesedése esetleg, és az abban kiég, alább hagy, vagy elszigetelődik.
3: Egy belső közömbösség, ez akár, tehát a munkahelyen is nagyon észrevehető, hogy akár a kollégák iránt, akár ne adjék a diákjaink iránt, vagy azokkal az emberekkel, akikkel foglalkozunk, tehát, hogy nem érint meg az ő problémáik. Van egy identitás elvesztés is a kiégésben, tehát a saját belső identitásunkat veszítjük el, és belső ürességet érzünk. Azt hiszem, hogy amikor ez a belső üresség megjelenik, azt már nem lehet összetéveszteni egy egyszerű fáradtsággal, és egyébként amikor fáradtak vagyunk, akkor azért nagyon mindenkinek megvannak a saját saját receptjei erre, hogy ugye a fáradtságot hogy lehet kiküszöbölni, hogy akkor alszok egy jót, vagy hallgatok egy zenét, vagy egy kicsit feltöltődöm, a természetbe elmegyek, de amikor kiégés beszélünk, akkor ezek mutathatják az utat is majd, de ettől nem leszünk jobban. Tehát egy jó alvás azért nem tud rajtunk ilyen esetekben segíteni.
2: Beszéljünk a szintekről, beszéljünk azok a szakaszokról, amikor már el kell gondolkoznunk nekünk és a környezetünknek is a kapcsán, hogy mi az, amiben mi magunk, vagy éppen a környezetünkben lévő szorosan hozzánk kapcsolódó személy, munkatárs, családtag van.
3: Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy kiégjünk, ahhoz kell egy ilyen nagy lelkesedés is, tehát ahhoz égnünk is kell, ugye annélkül az az egyik, tehát hogy van egy ilyen túlzott lelkesedés bennünk, és ezt akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt. Én emlékszem, hogy én, mint pedagógusként, amikor megkezdtem, hát én azt gondoltam, hogy ide veletek bármilyen gyerekek, bármilyen fokon, hát én majd ugye mindent megtanítok nekik, és mindenkiből majd egyetemi végzettséget csinálok magyar nyelvből és irodalomból, és hát persze, ez nem így van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez nem, ugye eljön, amikor ez a nagy lelkesedés van, és a lelkesedésben még az is van, hogy esetleg a főnökeinknek szeretnénk nagyon bizonyítani, a munkatársainknak, ugye van bennünk egy ilyen, hogy na majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell, és egyszer csak eljutunk oda, hogy szembesülünk a valósággal, és észreveszünk, hogy hát ez nem is ilyen. Igen, vannak olyan gyerekek, akikhez több türelem kell, amik, ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, vagy felismeri, tehát minden gyermeknek megvan a saját útja, ugye tanárként ezt nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy hát nem minden beteg ugye olyan, mint hogy az a nagy könyv bele van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. Na, és amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt így magunkban rögzíteni, hogy igen, nem könnyű a munkánk, igen, az emberek különbözők, de így szépek, így kell elfogadni, és hogyha ebből a kiábrándulásból vissza tudunk jönni, nem esünk bele a fásultságba, vagy a frusztrációkba, vagy ilyen állandó feszültségbe, akkor el lehet tulajdonképpen kerülni még a kiégést, de ez nem mindig sikerül. Ezt azért a saját példámból is, vagy példánkból is vesszük, azért nem mindig sikerül ezen.

0: mert saját gondolat, tehát ezt nem olvastam sehol. Olvas az ember reggel, hogy mit írnak róla, milyennek kell lenni, hát bizony akkor akár befolyásolhatja is. Hát ez lehet jó és rossz is, én ezzel nem foglalkozom, vagy nem is ajánlom talán senkinek, lehet, hogy most népszerűtlen leszek, de felvállalom. A megfelelési kényszert szoktunk egy skálán értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettese van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát ha másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak, meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, azoknak az, annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
1: Most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként ez a tehát hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
0: Fontossági sorrendet szeretnénk állítani, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani. Mondhatnám azt, hogy tanuljuk meg a határokat meghúzni. Akár férfi, akár női hallgató hallgat bennünket, családos vagy nem családos, akár a gyerekekkel, az elvárásokkal kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy nem fér bele, ugye szokták ezt a szót használni, vagy képtelenek leszünk teljesíteni, vagy erőn felül, akkor legyen bátorságunk a határokat meghúzni és nemet mondani. Hát bizony az alvás és a pihenés is beletartozik, ne vonjunk meg magunktól néha-néha, akár egy csokoládét, ugye az édesanyák hajlamosak arra, hogy maguktól megmolva odaadják a gyermeküknek, és bennem maradt az, amikor köszönetet mondott egy hallgatónk, egy édesanya, hogy ő bizony beleharapott egy csokoládéba, és mekkora lelkiismeret furdalása van. Tehát nyugodtan, hogyha a családban az édesanya boldog, akkor az egész család is boldog és egészséges lesz, és hát ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne szégyeljünk külső segítséget kérni.
2: Az elmúlt percekben Bárdos István és Bárdos Nóra mentálhigiénész szakemberek voltak vendégeink, akikkel a kiégésről beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A kolozsvári művészeti múzeumban tekinthették meg a két világ színei és közös

0: Fényei című kiállítást, amely Ferenczi Júlia és Gyéj Szabó Béla képzőművészek alkotásait mutatta be. A tárlat kurátora Ferenczi Miklós, aki Gyéj Szabó Béla hagyatékának gondozója. Vele beszélgettünk a kiállításról, a két művész barátságáról, valamint arról, milyen volt közöttük felnőni. A riporter Ungvári Szende.
1: Ön személyesen is ugye közel állt mind a két művészhez. Milyen volt gyermekként közöttük felnőni?
2: Alig voltam 6 éves, amikor Gyéj Szabót megismertem. Ferenc Júliát már nyilván korábban, mert nagynéném, aztán később nevelő anyám lett, amikor 1960-ban fölkerültem, de 1956-ban, akkor volt nagyapáméknak az 50 éves házassági évfordulójuk nyárát Szentbenedeken, ahol ő Lévita tanító volt, és Gyéj Szabó ezt megelőzőleg már a 40-es években nagyon sokat járt azon a vidéken és rajzolt nagyapámnak vendégeként, viszont én 1956-ban ismerem meg, amikor hazajön Kínából, részt vesz ezen a családi ünnepségen, és utána aztán, amikor 60-ban fölkerültem Kolozsvára és a Bátori Gimnázium valamikor a piarista gimnázium volt, az én időmben 11-es számú középiskola volt. Oda jártam, a Farkas utcában nőttem föl, egykori Betlen nemes kis palotának is lehetne mondani, ez pont középen van, a Farkas utcai templom, illetve a piarista gimnázium között, tehát ez számomra meghatározó volt gyermekként a Farkas utcába felnőni. Abban a műterem lakásban, ahol nevelő anyám Ferenc Júlia, illetve nevelő apám Furman Károly ötös művészek éltek, és ahol tulajdonképpen 1939-ben megalakul a Barabás Miklós C, és sok képzőművész ott együtt rajzol, mert nagyon szép tágas is volt ez a műterem lakás, együtt rajzolnak, és akkor ismeri meg 1939-ben Gyéj Szabó Júlia nénémet, Karcsi bácsit, ott hosszú ideig ebben a 8 szám alatti lakásban van a Barabás Miklós színek, a, mondjam így, a hivatala, mert ugye nagyon kezdetek voltak, a 15-ök alapítják meg, és én szerencsés voltam, mert gyerekként abból a képzőművész társaságból nagyon sokat megismertem. Éppen Júlia néném és Furman Károly úron keresztül. Most gyerekként visszatérve ugye felnőni és látni ezt a két nagyszerű embernek a barátságát, tiszta, őszinte barátságát, és ahogy dolgoznak, hát ez mindig csodálattal töltött el, és ezért örvendek, hogy ez a mostani Bánfi-palotai kiállítás is végül is létrejöhetett, mert először 39-ben közös kiállításon ott találkoznak, és akkor alakul ki ez az egy életre szóló tiszta művész barátság Ferenc Júlia és Gyéj Szabó Béla között. Viszont kiállítani 1969 áprilisában húsvét nagyhetén nyílik meg a Szentegyház utcai galériában, akkor állítanak ki először közösen. Aztán később még 23 kiállítás fémjelzi ezt a közös kiállítás lehetőségét. Magyarországon, Szigligeten, Budapesten, Debrecenben állítanak ki együtt, többek között a Nemzeti Galériában, Nagytétényben például. Ott is több kiállítás születik, viszont Nagykárolytól Brassóig és Kézdivásárhelytől Temesvár, Nagyváradig és Kolozsvár és Vásárhely, Szászrégen és Székelyföldön, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelykeresztúj, Székelyudvarhely, tehát ezek a városokba együtt állítanak ki, és mindenütt nagyon nagy sikerrel mutatkoznak be a közönség előtt, mint ahogy itt is a múlt héten csütörtökön volt ez a kiállítás megnyitó, ahol Gyéj Szabó Bélának fametszetei és nagyméretű pasztelei, de ezt hozzá kell tegyem azt, hogy olyan munkák, ami egyszer vagy kétszer, ha ki volt állítva, de van olyan munka, ami még soha nem volt kiállítva. A másik rész pedig Júlia nénémnek, Ferenc Júliának szintén olajképei, és pasztelei állítottuk ki.
1: Ön eddig a hagyatékból hány kiállítást szervezett?
2: Tehát ebből a hagyatékból körülbelül több mint 600 rámába közel 1000 alkotás van bekeretezve. Jelenleg 10 helyen van kiállítás, idéglenes, illetve Letétbe, Marosvásárhelyen, Székelyföldön. Amit a hallgatók figyelmébe tudok ajánlani, az a Bánffy család nevéhez fűződik. A Bánffy palotában ez a legutolsó kiállítás, ez a 179. a hagyatékból szervezett kiállítás a Gyészabónak, de van egy nagy anyag, méghozzá 160 munkát foglal magába, és augusztus végéig látogatható, és kolozsvári Magyar Napok keretén belül lesznek ilyen vezetett kiállítás látogatási lehetőségek a Válaszúti gyönyörűen felújított Bánffy kastélyban, amely nemrég kapta meg az Európa Nostra díjat, és ott 6 teremben van egy másik anyag. De ugyancsak van Sepsiszentgyörgyön például egy érdekes kiállítás, a Helikon 100, mert 100 éve kezdődött a Helikonnak, és Julia nénémet épp ezért tették ki annak idején a Képzőművészeti Szövetségből, mert túlzottan helikonista, azaz a nyugati irányzatát népszerűsítette inkább, mint ezt a bizonyos szocialista realizmust, és ez a Helikon 100 keretén belül úgy tudom, vagy 35, majdnem 40 portréja Gyészabónak mutatták be, akiknek a neve művészemberként, íróként, tudósként, közéleti személyiségként valamilyen formában kapcsolódik a Helikon folyóirathoz, és ez a Helikon 100, amely most jelenleg Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti Központba állították ki, van egy ilyen kiállítás. Ez a kolozsvári Magyar Napok keretén belül szintén a Bánffy palotában fogják bemutatni ezt az anyagot, és a maga idejében szerintem egy nagyon érdekes anyag. De ugye az eredeti kérdés, tehát hogy hány kiállítás, hát Gyészabónak az életében mintegy 250 egyéni kiállítás volt, mintegy 400-an közös tárlatokon is, mintegy 400-an vett részt, és a halála után pedig ez a mostani, a múlt héten megnyílt, és még egy hétig látogatható Bánffy palotában lévő kiállítás, illetve a Válaszúti kastélyban lévő kiállítás, amit közel van Kolozsvárhoz. Ez a 178, illetve a 179. kiállítást jelenti. Így visszagondolva nagyon nagy energiát jelentett, befektetést, de azt mondom, hogy mindig megéri, mert amikor az ilyen kiállítás megnyitókon és kiállítások alkalmával az ember akarva akaratlanul érzékeli, hogy a közönség részéről milyen a visszajelzés, milyen az érdeklődés, mennyire örülnek, hiszen mind a Ferenc Júlia, mind pedig a Gyészabó Béla neve, hogy a múlt század két ragyogó művésznek a nevét fémjelzi, hiszen szinte egy évszázadot éltek meg. 1905-ben születik augusztusban Gyészabó Béla, 1985-ben hunyt el itt Kolozsváron. Júlia néném pedig 1909-ben született Nyárád mentén, Nyárád Szent Benedeken, és 1999-ben hunyt el szintén itt Kolozsváron. Júlia néném egy évszázadot, amiben ott van a két világégés, ott van Trianon, ott van ugye egy csodálatos emberöltő.
1: Kanyarodjunk egy kicsit vissza akkor a mostani kiállításhoz, aminek a címe ugye Két világ színei és közös fényei. Hogy ezt a nevet kapta?
2: Azért, mert ugye egy férfi képzőművész és egy női. Más a férfi, más a női lelkület. Más a gyermek lelkülete, más az idősebb lelkülete. És nyilván ez a sajátos lelki világra szerettünk volna utalni, a színek pedig mindegyik művész másképpen lát. De mind a két művészben, ami közös, az, hogy ugye nem csak a szemével lát az ember, hanem a szívével is. És mind Gyészabó Bélánál, mind Ferenc Júliánál ezek a színek másképp jelentkeznek. Egy példát mondjak, emlékszem, hogy Gyészabó 64-ben a Dantét illusztrálja. Nagyon sok portré, nagyon sok figurális ábrázolásmód benne, de volt, hogy Julia néném is készített teljesen külön, másként. Például, amire emlékszem, hogy Beatrix levetti a fájtlát, egy ilyen című illusztrációt, mikor Gyészabó Béla, ez nagyon szép volt a Julia néném, a reneszánsz beütés érzékelhető, mikor Gyészabó Béla meglátta Julia néném, hogyan ábrázolja a Beatrix-t, és ahogy leveti a fájtlát, akkor azt mondta Julia, egy kérésem van, többet ne készíts ilyen jellegű képet, mert én ilyen szépen nem fogom tudni kimetszeni a fába, mert tényleg nagyon nehéz ugye azokat a lágy, bujkony hajszál vonalakat és a hajnak a hullását, a fátyolnak a levegését visszaadni. Persze ezt nem olyan célzattal mondta, és én sem ezzel a céllal akarom ezt most elmondani, hanem egyszerűen érzékeltet szeretném, hogy mennyire más volt a Julia nénémnek az ábrázolás módja, a lelki világa, ami csak egy női lélek tud igazán ráérezni és ábrázolni. A Gyészabó Bélai látás, akár a színekben, a formákban, a lelki világa, mert hát ugye más. És ezért sajátos, ugye, ami tényleg a nőivé asszonyá, anyává igazán tudja formálni. Amit a kívülről a férfi világa nem fog tudni igazán megérteni. A szülésnek a fájdalmát, és mégis a csodálatos örömét, hogy egy gyermek születik a világra. Ezt csak a nő tudja igazán megérteni, akinek ugye a keble alatt, az anyamében ott van a gyümölcs, az anyamék gyümölcse, a gyermek, a Zsoltáros szerint, és ennek tudunk örülni. Ez összekapcsol bennünket egy életre, engem is a három gyermekemmel, vagy az unokákkal. De azt hiszem, hogy azt az érzést, amit a nő a terhesség alatt, a szülés fájdalmában, a gyermek nevelésében, azt csak ők tudják igazán megérezni. És ezért van ez a meghatározás is, hogy két külön világ színekben, fényekben, ábrázolásmódban, és mégis nagyon sok olyan közös fedezhető föl, éppen ebben a kiállításban is, ami nem csak ugyanazt a tájat ábrázolja, és ugyanolyan fákat, vagy ugyanolyan tavakat, vagy virágokat, vagy növényzetet, hanem mégis valahol másképpen. És azt hiszem, hogy ez a megnevezés ilyen formában, ha egy kicsit megállnak a nézők a különféle a képek előtt, akkor rá fognak jönni arra, hogy más, tényleg más Gyészabó Béla, és más Ferenc Júlia. De mind a kettőt tud üzenni, és az üzenet mindkét részről ugyanaz. A szépet, a tisztát meglátni, a jóságot, az alázatot. Szoktam ilyenkor emlékeztetve idézni Gyészabót, hogy tiszta környezetben dolgozni, egy kicsit embertársainkra is gondolni, hiszen ez lenne a művész igazi öröme és boldogsága. Nekünk pedig mi adatik meg, hogy látván lássunk, látni azt, ami az élet, nagy évvel mondom, Krisztusra vonatkoztatva, az életnek a titka, ami az életünknek a csodája és ajándéka.
0: Az elmúlt percekben Ferenci Miklós, Gyészabó Béla hagyatékának gondozójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Játék, ének, kézműves foglalkozások, bibliai történetek és sok-sok közös élmény várta azokat a gyermekeket, akik részt vettek a beregszászi református gyülekezet vakációs biblia hetén. Az idei alkalom központi témája a tanítványság volt. A résztvevők Péter apostol életének fontos állomásain keresztül fedezhették fel, mit jelent Jézus követőjének lenni. A program nem csak szórakozást kínált, hanem lelki útravalót is adott a fiataloknak a nyári szünetre. Hogy hogyan épült fel a tábor, milyen célokat fogalmaztak meg a szervezők, és milyen üzenetet szeretnének átadni a gyermekeknek, arról Szemere Judittal, a beregszászi református gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: Mi az idei tábornak a tematikája?
3: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint. Van közös program nekik a templomban, hol megismerkedhetünk egy-egy tanítvány szemszögéből Péternek az élet Péter történeteivel, és utána korcsoportra bontjuk szét az egész közösséget, hogy mindenki a saját korosztályának megfelelő módon tudja feldolgozni a történetet, vagy kézművességben, vagy drámában, vagy játékban átélni, hogy jobban megragadjon.
2: Honnan jönnek a gyerekek? Honnan van ez a rengeteg gyerek, akit láttunk az elmúlt percekben?
3: Hát nagy részük azok, akiket hitoktatunk is az iskolákban, illetve a munkatársaink minden gyereket, akit a közelükben vannak, igyekeznek hívni, hívogatni, hogy ők is halljanak az igéről, legyenek közösségben, ismerkedjenek egymással, és bízunk bennük, hogy így jobban be tudnak kapcsolódni a közösségben is.
2: Mit kell tudni a szolgálattevőkről, egy ilyen közösségek mozgatása az igen sok munkatársa van szükség.
3: Hála az Úrnak vannak hitoktatóink, akik egészben a városiskoláiban végzik a hitoktatást. Ők is itt vannak, az óvodai hitoktatók is részt vesznek a munkában, illetve hála az Úrnak vannak ifjúsági munkásaink, akik tulajdonképpen a nagyobb ifiseink, már felnőtt korosztály. A konfirmandusok is itt vannak segítőnek, tehát folyamatosan ezzel mint egy képezzük is őket arra, hogy minél jobban bele tudjanak állni ebbe a szolgálatba, meglássák azt, hogy hogyan kell gyerekekkel foglalkozni, hogyan kell elmondani egy történetet akár a legkisebbeknek, hogyan lehet játszani velük, hogyan lehet egy kicsi óvodást akár megvigasztalni, hogyha valami problémája van, így beletanulnak ebbe is.
2: Nagyon széles spektrumú a skálájú a korosztály, 5-től 15 éves korú gyermekeket várnak a táborban.
3: Igen, valóban széles a korosztály, de tulajdonképpen ezekkel a gyermekekkel foglalkozunk a hitoktatásban is. Tehát ezek azok a gyerekek, akik az óvodától megkezdve a hatodik osztálya bezárólag. Tehát nekik az iskolákban, óvodákban történik a hitoktatás, itt pedig aztán majd tényleg mindenki korosztályának megfelelő helyre kerül, és úgy dolgozza fel a történetet. De tulajdonképpen az összes hittanosunkat várjuk, akik már önállóak annyira, hogy el tudnak egyedül jönni, de előfordul, hogy kisebbek is eljönnek anyukával, akik még mondjuk egyedül nem lehet ott hagyni őket közösségbe, de őket is szívesen fogadjuk, ahogyan a gyermek Isten is sokszor bejönnek egészen kicsi gyerekkel, ezáltal is megszokják a közösséget, megszokják a tereinket, és nem lesz idegen számára az, hogyha belép a templomba, vagy belép a gyülekezeti terembe, hanem otthonosan fog benne mozogni, így ezáltal is reménységünk lehet, hogy szívesen vissza fog jönni, amikor már később nagyobb lesz, önállóbb lesz.
2: A gyermeki szív és Isten kapcsolata, olyan kell elképzelnünk ezt, mi az, amit most tud megtanulni egy gyermek, és amikor közösségben van, egy ilyen intenzív időszakban pedig megerősítésként tud magával vinni.
3: Szerintem az egy nagyon nagy titok, hogy egy kicsi gyermek hogyan tud kötődni az Istenhez, és mi az, amit magával tud vinni, és talán nem is az a feladatunk, hogy ezt megfejtsük, hanem az a feladatunk, hogy elmondjuk neki, és a Szentlélek az, aki munkálkodik, és azokat az elültetett magokat majd valamikor kiformálja, hogy az felnövekedjen és gyümölcsöt teremjen. Én a magam életéből tudom ezt megtapasztalásként elmondani, hogy amikor bekerültem ifjúsági közösségbe, vagy később felnőttként ott voltam egy közösségbe, visszajöttek azok az emlékek, amikor gyermekként ott voltam egy hittantáborba, tanultunk egy éneket, és akkor olyan szinte otthonossá vált az a közösség, mert azt az éneket énekeltük. Sokkal inkább a magamének éreztem. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy meglegyenek ezek a gyermekkori élmények, amiket megjegyeznek, akár egy éneket, akár egy igeverset, és ahogyan a magvető példázata is mondja, a magvetőnek az a feladata, hogy kimenjen és elvesse a magot, és aztán hazament és lefeküdt aludni, és várta, hogy növekedjen a vetés. A növekedést azt az Isten adja. Tehát, hogy hogyan tudnak kötődni a legkisebbek az Istenhez, nem igazán tudjuk annyira megfogalmazni, viszont néha megtapasztaljuk az Isten ilyen megtapasztalásokat is nekünk, amikor egy őszinte imádságban elmondja, vagy amikor bekiabál a történet közben, hogy hát persze, hogy Jézus tudott járni a vízen, hiszen ő az Isten fia, és számára ez meggyőződés. És akkor egyrészt megmosolyogjuk, hogy csak úgy belekiabál valamilyen történetbe, másrészt pedig egy megerősítés az, hogy számára ez egy egyértelmű bizonyosság, hogy ő az Isten fia, és ezért miért ne járhatna a vízen, miért kell ezen meghökkenni.
2: Felnőtt emberek vannak kérdési az élet kapcsán, de egy gyermeknek szerintem sokkal több kérdése van. Maga a hittanoktatás, az én jellegű táboroknak a megléte, ezekre a kérdésekre tudod választani?
3: Úgy gondolom, hogy ha gyermekségüktől fogva ott vannak az Istennek a közelébe, ott vannak a Szentírásnak a közelébe, akkor kapnak olyan alapot, hogy ebből a szemszögből kezdik majd feltenni egyáltalán a kérdéseiket, ezek lesznek az alapok a számukra.
2: Az én gyerekeim azok nagyon ilyenek, hogy kérdeznek, hogy apa milyen a kiteremtette, meg hogy lett az, mitből lett az, miért ilyen, és mennyire jó az nekem szülőként, hogy elmondhatom, hogy az, és hogy félek, nem félek, rosszat álmodom, mit tegyek, imádkozz el, és akkor nem fogsz annyira rosszakat érezni. Hogy sok területen azt érzem, hogy milyen nagy kegyelem, hogy van nekem egy Istenem, és ebből kifelé rengeteg választ adok az ők is.
3: Ahogy növekszik egy gyermek, és egyre több mindent ismer meg a világból, nyilván egyre több kérdése is van, de ha azt tapasztalja az ő közelébe, a környezetébe, és különösképpen fontos, és fontos lenne, hogy a családjában is megtapasztalja azt, hogy az Isten az ott van a mindennapokban. Lehet erről beszélni, és lehet innen értelmezni a világot. És lehet azt mondani, hogy ha valamit nem is értünk, mert az élet nehéz kérdései előkerülnek. Sajnos a mi időnkben már a gyermekek életében előkerül, akár a háborúnak a kérdése, akár a gyásznak a kérdése. Ezeket lehet oda bízni, és az Istenre bízni, és lehet azt mondani, hogy van egy nagyobb hatalom fölöttünk. Van Isten, akihez fordulhatunk, akitől vigasztalást nyerhetünk. És azt tapasztalom, hogy azok a gyermekek, akik kicsikoruktól kezdve ott vannak gyülekezeti közösségbe vagy hittanórákon, sokkal szabadabban tudnak beszélni ezekről a kérdéseikről is, mert megvan az a szó készletük egyáltalán, hogy hogyan lehet erről beszélni. Még mondjuk, ha már kamaszként találkozunk olyan fiatalokkal, akiknek nem volt ott ez az életükben, sokkal nehezebben teszik fel még a kérdéseiket is. Megvan bennük a kérdés, de nem tudják szavakba önteni, nem tudják, hogy tulajdonképpen hogy is kellene azt megfogalmazni, vagy hogy fel lehet tenni ilyen kérdéseket. Hát nem várjuk azt, hogy minden kérdésre azt legyen a válasz, hogy Jézus Krisztus, hanem hadd legyen kérdésed, fel lehet tenni a kérdéseiket, és lehet rá az igében választ keresni.
1: A vakációs Biblia hét minden évben különleges lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekek játékos formában találkozzanak a Biblia üzenetével, új barátságokat kössenek és megerősödjenek hitükben. A szervezők reménysége szerint az itt szerzett élmények és tanítások a tábor befejezése után is elkísérik a résztvevőket. Szemere Judit református lelkipásztort hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze részeként, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mindaz 5 támogatási szerződést a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretösszeget pedig a kormány már átutalta a Magyar Fejlesztési Bank részére. A tárcavezető rámutatott, a hálózat fejlesztése és korszerűsítése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint az új megújuló energiakapacitások rendszerbe kapcsolhatósága szempontjából. Kapitány István úgy fogalmazott, dolgozunk tovább, hogy minden Magyarországnak járó uniós forrást hazahozzunk, és olyan fejlesztésekre fordítsuk, amelyek erősítik az ország energiafüggetlenségét és versenyképességét, írta a miniszter.
2: Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak el meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt.
1: Új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecen. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat. A rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudotta a Debreceni Városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően 3 bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetése, helyette a szociális bérlakásoknál egy kialakított szempontrendszerű lakásigénylési eljárás alapján rangsorolják az igénylőket. Az elbírálásnál előnyt jelenthet a több gyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság vagy tartós betegség, a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés, vagy ha az igénylők a családok átmeneti otthonában élnek. A közlemény szerint Debrecenben 2017 óta nem történt lakbéremelés, ezért most 15%-os emelkedés várható, de az önkormányzati bérlakások bérleti díja így is messze a piaci alatt marad, tudatta a Debreceni Városháza. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány. Az igényléseket szeptember 4-ig várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására,
2: ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint az értékelés során figyelembe veszik az ellátás szakmai indokoltságát és sürgősségét, az érintett állatok számát, a költségek indokoltságát és arányosságát, a szervezet rászorultságát, valamint működésének szakmai megbízhatóságát.
0: Az időjárásról.
2: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúl lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repetor. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
1: Kedves hallgatóink, 2026-ban Miskolc város építészeti alkotói díjban részesült Kocsis Szilárd Miklós, okleveles tervező építész. Őt köszöntöm most műsorunkban, stúdiónkban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is önt is, és a kedves hallgatókat is.
1: Ugye néhány hét, néhány hónap távlatából beszélgetünk most erről a díjról, hiszen 2026. május 11-én Miskolc város napján részesült ebben a díjban, amelyhez ezúton így utólag is szeretettel gratulálok.
2: Köszönöm.
1: És hadd kérdezzem meg, hogy mit jelentett ez az elismerés az ön életében? Hogyan emlékszik vissza magára erre az alkalomra, ünnepségre?
2: Mindenképpen egy jó élmény, tehát örültem a megtiszteltetésnek, hogy kitüntettek ezzel a címmel, úgymond, ha lehet ezt így fogalmazni. Mindig jó azért az ember életében egy visszajelzés, egy ilyen pozitív visszajelzés, hogy amit csinálunk, azt ugye jól csináljuk, tehát ebből a szempontból ez jó leső dolog. Illetve nyilván az, hogy egy olyan közösségtől kaptam, aminek ugye én is a részese vagyok itt ugye a Miskolc város részéből, tehát nem csak a szakma részéről történt ez az elismerés, úgymond, hanem inkább ha lehet azt mondani, hogy ez egy civil visszajelzés ugye a munkásságunkkal kapcsolatosan. Az ünnepség maga az nyilván szép volt maga az ünnepség is, illetve hát jó volt rajta részt venni, illetve hát az is jó volt ugye látni a közvetlen családomnak a reakcióját, illetve az ő szemükben is a büszkeséget, hogy mit sikerült úgymond elérni, ami az nyilván valamilyen szinten ők is mind hozzájárultak.
1: Akkor ha beszélhetünk is erről az útról, hiszen ugye felmenői közt is ennek a szakmának is elhivatott mesterei voltak itt a korábbiakban, és hogyha ezzel kapcsolatban megosztja velünk a...
2: Igen, tehát nekem úgy gyerekkoromtól kezdve mindig így mondogatták, hogy na majd én építész leszek. Nyilván kisgyerekként nem feltétlenül ebbe az irányba készültem, de nem, egyáltalán nem bántam meg, hogy így alakult az élet. Felmenőim között, tehát mindig már nagymamám mindig mesélt, hogy az ő édesapja építész volt, és mindig mesélt, hogy apu így, apa ezt csinálta, azt csinálta. Egészen odáig visszamenőleg, hogy a ükapám könyvesmester volt, Pap József Miskolcon, és a fiai közül is többen építészek voltak, Pap Imre, Pap Sándor és Pap János, és a nevükhez olyan épületek kötődnek itt Miskolcon, mint a zenepalotának a megvalósulása, tehát nem a tervezése, hanem a kivitelezése, illetve az erdészeti székház épülete, de nyilván ezen kívül kisebb épületek is, de azok kevésbé kardinálisak. Utána ugye az én szüleim, ők mérnökök voltak, illetve most is mérnökök, tehát édesanyám ő kohómérnök, édesapám gépészmérnök, de az épület gépészettel foglalkozott, úgyhogy ez a mérnöki szakma az egész családba begyűrűzött. Két testvérem van, két fiú testvérem, mindketten szintén mérnökök, gépészmérnök, illetve műszaki mérnök, menedzser. Mindenki Miskolcon tanult, én voltam egyedül a kakukk tojás, mert ugye itt Miskolcon nem volt építészeti képzés, úgyhogy engem messzebbre sodort így a szél, de visszajöttem a felső oktatás után, úgyhogy itt tevékenykedtem a későbbiekben, vagy itt kezdtem el a pályámat, úgymond.
1: Még itt a tanulmányokról, hogyha szólunk a folytatásban, akkor az általános iskola éveire is visszatekint, akkor hadd kérjem meg, hogy ezeket az éveket, vagy ezeknek az éveknek az élményeit osztam meg velünk. Már ekkor is körvonalazódott, hogy nem csak a szülei gondolataiban valósult meg, hogy esetleg ezt a pályát választja, hanem már ekkor is a tanulmányok tekintetében is látszott, hogy ez lesz az útja, hogy érzi, mikor érezte saját magában ezt az elhívást.
2: Nyilván, tehát itt körvonalazódott, hogy ez az irány lesz a számomra megfelelő irány. Nem tudtam én sem így egyértelműen megfogalmazni, sose zárkóztam el attól, hogy úgymond én építész legyek, de tehát már általános iskolában is, tehát szerettem rajzolni, a visszajelzések alapján ügyesen rajzoltam, és akkor is inkább ez az iránya, tehát nem a képzőművészeti, hanem ez a precizitás, kreativitás, ugye akkor nekünk ez a kockológiának hívták, meg ábrázoló geometria, akkor még ugye
1: az később
2: volt, de ugye ami ilyen testeknek a rajzolása, ilyesmi, tehát azok álltak hozzám közelebb, illetve azok a tantárgyak is, amik inkább a inkább ebbe az irányba mentek, tehát inkább ilyen matek, fizika, irodalom, azok kevésbé voltak hozzám közel.
1: A matematikának talán ez a geometria része, amikor a testek abszolút, már ott voltak.
2: A geometria része, tehát ez később egyértelműen, tehát már a gimnáziumi években mindig azzal húztam vissza, tehát az algebra az nem az erős oldalam volt, de a geometriában mindig 4-es, 5-ös voltam, és akkor ezzel sikerült azért úgy kompenzálni a évvégére jegyet.
1: Hol teltek ezek az évek, a kisiskolás évek, illetve
2: az általános iskolát, azt akkor még az Avason laktunk, kisgyerekkoromban, úgyhogy a Pattantyús Ábrahám Géza általános iskolába kezdtem el, de aztán költözködés miatt én a felső tagozatot már máshol kezdtem, az a Kazinci Ferenc általános iskola volt ott ugye a tapolci elágazáson, úgyhogy ott teltek az általános iskola évek, és akkor ott a gyakorlatilag a legjobb barátommal közösen kitaláltuk, ő is inkább ilyen képzőművészeti irányba ment, hogy mi az Avasi gimnáziumba szeretnénk felvételezni. Igaz, hogy mind a kettőnknek a nagytestvére is oda jár tanulni, úgyhogy lehet, hogy ez is befolyásoló volt, de az Avasi gimnáziumba mentünk speciális rajztagozatra.
1: A pedagógusok szerepéről még ha néhány gondolatban szólna, hogy milyen hatással voltak az ön művészetének az irányára is?
2: Hát általános iskolában is felfigyelt ránk, vagy hát rám is, meg említettem ezt a legjobb barátomat, őre is a rajztanárunk, tehát külön foglalkozott velünk, illetve egy-két rajzversenyre is elmentünk, ahol nyilván én szintén ebbe a, akkor ugye kockológiának hívtuk, ebbe a körben mozogtam, ezeket a testnek a rajzolgatása és a többi. Azt nem mondom, hogy olyan nagyon magas eredményeket elértem volna, de olyan középmezőnyben tudtam általában szerepelni. Úgyhogy végülis ilyen szempontból volt hatása. Később pedig a gimnáziumban, a Avasi gimiben nekem Homona tanár úr, Homona György volt a rajztanárom, és ő is azért nagy hatással volt rám, tehát ő is ugye látta inkább a erősségeimet, és inkább ő is abban az irányba hagyott, tehát ezek a képzőszeti dolgok, ilyen festészeti ilyesmi, az nem volt a erős oldalom, azokkal nem is nagyon nyüstöltek, hanem inkább hagyták, hogy abban az irányba mozogjak, ami inkább a komfortzónám. És már ott is inkább látszott a gimnáziumi évek alatt, tehát itt a művészeti képzés során, hogy inkább ez az építészeti irány az, ami nekem jobban megy, tehát ezek a kreatív feladatok, modellezés, makettezés, ugyanúgy ezek a testeknek a rajzolása, játhatás, ott már volt ábrázoló geometria, tehát ezek sokkal közelebb álltak hozzám, jobban is mentek, illetve a művészettörténetből is egyértelműen a építészettörténet érdekelt jobban, ezek a festészet az kevésbé fogott meg azokról, nem annyira.
1: Gondolom, hogy itt a tantárgyi keretek mellett kötelezően végzendő feladatok mellett azért a hobbi szinten is készített akár olyan maketteket, vagy akár olyan terveket is már gyermekként, ami...
2: Gyerekként nem, még ilyen kifejezetten ilyen építészeti maketteket, ilyesmiket nem. Tehát nyilván, hogy egészen gyerekkoromban még ugye azért is mondták nekem mindig a szüleim, hogy majd én biztosan építész leszek, meg én kreatív leszek, imádtam legózni, tehát ezt a szülőknek tudom ajánlani, hogy azért az nagyon sokat segít a térlátáson is, és a kreativitáson is, hogyha a gyerekeket hagyják játszani, tehát ez én most is, hogy a saját gyerekeinket próbálom ebbe az irányba terelgetni, tehát ott inkább ez volt még gyerekkorban. Későbbiekben pedig, ami esetleg már a pályaválasztás irányába gimnázium után terelgetett, ugye én 2000-ben érettségiztem, tehát ugye 99-2000-ben álltam abba a helyzetbe, hogy ugye pályát kell választanom, amikor már ugye konkrétabban valamit ki kell találni, hogy milyen irányba menjek, és ugye ez a számítógépes grafika, internet, akkor kezdett el ugye gyerekcipőbe járni, és engem valahogy ez a mozikon keresztül is ennek a varázsa, hogy ugye számítógéppen miket lehet teremteni, milyen virtuális dolgokat, ez ugye nagyon megfogott, és akkor abban az irányba is gondolkoztam, hogy én esetleg ilyennel foglalkozzak, tehát hogy ilyen számítógépes grafika, és akkor ugye a továbbtanulásnál még volt is egy ilyen gondolat, hogy ugye az építészet mellett még jelentkeztem ilyen vizuális kommunikációra is, hogy majd az milyen jó, ha akkor annyira elterjedt volna már ez a 3D-s animáció, mint amire most lehetőség van, akkor biztos, hogy abba az irányba megyek, de akkor nem volt ilyen, szerencsére, úgyhogy így az építészet maradt, és abba az irányba mentem, és nem is bántam meg.
1: Akkor most szóljunk itt a felsőoktatásban töltött évekről.
2: Én Debrecenben tanultam, tehát Debrecenben csináltam meg a főiskolát, Debrecen Egyetem Műszaki Főiskolai Karán szereztem meg az alapdiplomámat. Ugye akkor még nem volt ez a mostani rendszer, az a bolonyai rendszer, tehát akkor ugye egy sima, egyszerű főiskolai diplomát kaptunk. 3 éves volt az iskola, sikerült is hál' Istennek 3 év alatt elvégezni, és amit nagyon fontos volt, hogy az első évesek voltunk, amikor behozta azt a kamara, hogy főiskolai diplomával nem kapunk tervezői jogosultságot. Ekkor ennek nem nagyon tudtam a jelentőségét, ugye 18-19 éves fejjel így a kamarai dolgok működésével nem igazán van tisztában az ember azzal, meg aztán főleg nem, hogy elmegy építésznek tanulni, és a végén közlik vele, hogy hát nem dolgozhat építészként. Úgyhogy ennek így későbbiekben jelentősége volt, mert nekem ugye tovább kellett tanulni, és ugye akkor ugye mondták, hogy semmi gond, mert megcsináljuk a főiskolai diplomát, és majd mehetünk szakmérnökire. Aztán mire oda jutottunk, hogy szakmérnökire mehetünk, mondták, hogy igazából mégsem mehetünk szakmérnökire, mert az fél évvel hamarabb kellett volna végezni, úgyhogy oda se lehetett, de majd jön a bolonyai rendszer, és majd abban tovább lehet tanulni. Hát el is jött, csak sokat kellett rá várni. Tehát én ugye 2003-ban diplomáztam, és 2010 környékére jött el az a bolonyai rendszer, amiben lehetett már csatlakozni, és ugye akkor nem is figyeltem annyira a dolgokat, tehát az első évről le is maradtam, a következő évben, amikor indult ilyen képzés, akkor mentem tovább tanulni, és igazából levelező képzést kellett választanom ugye a továbbtanulás miatt, hiszen már ugye 7 éve dolgoztam, tehát ugye azért 7 évnyi munka után nehéz azt megcsinálni, hogy visszaüljek egy nappali tagozatra az iskolapodba, úgyhogy levelezős képzés gyakorlatilag Pesten volt a Momén, ha jól tudom, meg Pécset. Úgyhogy Pécset vettek fel a Pécsi Egyetemre, úgyhogy ott csináltam meg ezt a premaster képzést, amivel megfeleltethettem a főiskolai diplomámat a bolonyai rendszer alapképzésének, és utána pedig az MSC képzést, amiben tervezőépítész oklevelet szereztem.
1: Itt a főiskola milyen alapozó tárgyakat biztosított, illetve mennyire volt gyakorlati oldala annak, ami majd itt a későbbi munkásságra ott megalapozhatta?
2: Tantárgyak gyakorlatilag elég széles körűek voltak, tehát amit ugye az építészetben használni kell, vagy lehet, azt gyakorlatilag ugye mindent tanultunk, majdnem ugyanazokat tanultuk, mint akkor az egyetemen, ugye tehát mi főiskolai szinten majdnem ugyanazokat tanultuk, mint amit az egyetemen tanulnak, csak ugye nekünk 3 évvel volt besűrítve. Kevesebb volt a gyakorlati rész, úgy tudom, de ugye nagy összehasonlításom nincsen, hiszen ugye az egyetemre nem jártam, csak akik voltak ismerősök, és így beszélgettünk, abból ezt tudtam leszűrni, hogy hasonlót tanultunk, mint ők, csak nekünk ugye kevesebb idő volt rá, kevesebb gyakorlati rész jutott rá. De utána ugye érdekes az ember élete, hogy hogy tanul az ember, tehát ez a jó pap is voltig tanul dolog, ez teljesen igaz erre a szakmára is, mert mikor ugye én is végeztem 2003-ban a főiskolán, és kikerültem úgymond a nagybetűs életbe, mi már ugye tanultunk tervezést, számítógépes tervezést, és ugye a hazai piacon piacvezető tervezőprogramot tanultuk mi is, és akkor kezdett el ez ugye a szakmába is talán inkább elterjedni. Úgyhogy a főiskolai diploma után friss pályakezdőként úgy gondoltuk, hogy mi már mindent tudunk. Aztán pár év távlatában rájöttünk, hogy gyakorlatilag semmit nem tudtunk, és még most is nagyon sok mindent kell tanulnom.
1: És ugye itt a munka során, meg az évek során azért itt a technika is sokat változott, fejlődött.
2: Igen, tehát érdekes, hogy ugye maga ez a programot, amit mi használunk, tervezőprogramot, ebben is van fejlődés, de itt ugye az alapok azért nem nagyon változtak, viszont ugyanakkor maga az a technika, meg a technológia az ugye jelentős fejlődésen ment el, főleg itt ez a vizuális része, tehát a látványtervezési oldalon nagyon nagy fejlődések vannak, főleg most a közelmúltban, hogy az AI-ja nagyobb teret nyert a látványtervezésbe, tehát ennek a használata. Tehát ugye az elmúlt pár évben kezdett elválni egymástól az építészeti tervezés és a látványtervezés, inkább már két külön szakmáról lehetett itt beszélni. Viszont most ugye ezzel az AI-jal ezeket kezd talán egy kicsit elmosódni, mert könnyebben, tehát építészek is könnyebben tudják az AI-jal a látványtervi részeket kezelni.
1: És hogyha a munkássága elejére térünk most vissza itt az időfonalán, akkor mik voltak azok az első munkák, vagy egy nagyobb feladatnak rész munkában kezdi meg egy építész a működését? Csapatban?
2: Igen, csapatban. Tehát egyedül ugye nem nagyon lehet, sőt, ugye nem is van erre jogi lehetőség, hiszen ugye

0: kevésbé nekem való, az kevésbé kötött le, úgyhogy így egy másik építészirodába kezdtem el dolgozni, és akkor nyilván először ugye kisebb feladatokkal kezdünk el, tehát ugye akár a belsőépítészeti vonalon is kisebb feladatokkal foglalkoztam, családi ház, bútortervezés, stb. És később ugyanez volt az építészeti vonalon. Nagyobb lehetőség úgy adódott, hogy Puskás Péterrel kezdtünk el közösen dolgozni. Volt egy projekt, azt hiszem, hogy a Brunai Sándor Művelődési Háznak az átalakítása, és valahogy úgy alakult, hogy minket is és Pétert is bevonták ebbe a projektbe, illetve hát nyilván Péter volt a fő tervező, és akkor szerették volna, hogyha mi is részt veszünk, vagy talán már előzménye volt a cégnek benne, nem tudom, pontosan emlékszek, de ez volt az első olyan munka, ahol Puskás Péterrel közösen volt lehetőségem dolgozni, és láthatott bennünk valamit, vagy bennem valamit, mert ez a közös együttműködés az a mai napig fennáll, úgyhogy utána sorra jöttek a különlegesebb, meg szebb feladatok, kisebbek, nagyobbak, változatosan. Úgyhogy így több miskolci projektben is volt lehetőségem, ami számomra így hozzám talán közelebb áll ezekből a feladatokból, az például a Miskolctapolcai Bokpálya tervezése, ahol Péter volt a vezető tervező, és ha lehet úgy mondani, én voltam a projekt felelőse, tehát én dolgoztam végig az ő irányítása mellett ezt a projektet.
1: És hogy milyen további építészeti alkotások tervezésénél, megvalósulásánál volt jelen, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Kocsis Szilárd Miklóssal, okleveles tervező építésszel.

0: Repeto.
1: Repeto. Repeto.
0: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, ebben az órában Kocsis Szilárd Miklóssal beszélgetünk, aki 2026 májusában Miskolcváros építészeti alkotói díjban részesült, és ugye itt a munkálatokról már beszélgettünk, illetve az imintiekben már egy-két olyan alkotás, olyan munka már említésre került, amelynek a tervezésében ön is részt vett. Ha még folytatjuk ezt a sort, akkor mik azok, amelyek vagy teljes egészében, vagy ugye részben, hiszen csapatmunkáról beszélt itt a korábbiakban is, az ön nevéhez is kötődik.
3: Igen, tehát ez fontos, hogy ugye sok építészeti feladat az inkább csapatmunka, tehát még az építészeten felül vesszük, akkor egyértelműen csapatmunka, hiszen ugye egy épület megvalósulásához nem csak építész kell, hanem sok szakággal legközösen kell dolgozni, de hiszem azt, és úgy is gondolom, hogy egy épületet több szem többet lát elvén, jobbá tudunk tenni, hogyha közösen dolgozunk rajta, tehát én mindig szeretek így úgymond csapatban dolgozni, vagy esetleg kikérni másnak is a véleményét, hiszen sokszor ugye hónapokig egy-egy projekten dolgozunk, és már nem nagyon tudunk elvonatkoztatni tőle, és ha egy friss szem ránéz, akkor esetleg ő rögtön tud olyan építő jellegű kritikát is hozzáadni, amitől tényleg jobb tud lenni az épület. Tehát pályakezdőként, ahogy az előbb elkezdtem felvezetni, tehát először Puskás Péterrel volt lehetőségem nagyobb, komolyabb projektekben részt venni, hiszen nyilván voltak előtte is kisebb feladataink, ilyen családi ház jellegűek vagy átalakítások, de ilyen komolyabb, nagyobb léptékű épülethez friss tervezőként vagy friss építészként nehéz közel kerülni. De így Péter bevont minket több ilyen projektből, úgyhogy Miskolcon is volt több olyan projekt, amiben sikerült részt venni. Tehát ahogy említettem, ugye ez a Róna és Sándor művelődési ház volt az a legelső, a Miskolc-Szapolcai poppája, ami tényleg így fontos volt számomra, az is még elég így a pályánk elején volt, ami egy nagy feladat volt, de ott ugye sok építésszel közösen dolgoztunk, az a Csillagpont kórház volt a megyei kórház területén, ugye a központi épület, de ugyanígy a Szever, Özerféle, Szever Center, ugye ami a Pesti úton van, annak a bővítése, abba is részt vettünk, illetve városi szempontból ilyen tér rekonstrukció volt a Színvaparti sétánynak a második üteme, ami ugye az Erzsébet téri hídtól a villanyrendőrig. Úgyhogy az a projekt. De ugyanebben az időszakban volt, ugye nyilván mással is volt lehetőségünk együtt dolgozni. A párom, aki azóta a feleségem, ő akkor Bodonyi Csabánál dolgozott, úgyhogy így nyilván előbb-utóbb benne volt, hogy majd Csaba is esetleg bevon minket valamilyen projektbe, úgyhogy Bodonyi Csabával is volt lehetőségünk több projektben is részt venni. Azok ugye nem miskolciak, de talán itt a régió szempontjából az is fontos lett vele. Mádon terveztünk például egy borászatot, annak az épületeit, vagy egy tanszáló volt, ami egy meglévő épületnek a felújításából, a szintén Tokaj, a Bodrogkeresztúr területén, illetve nála is volt egy szállodabővítés, illetve a szállodabővítés keretén belül volt egy ilyen moralli háznak hívták, egy ilyen régi görög kereskedőház, és annak az átalakítása apartmanházája, ami sajnos nem valósult meg, de minden esetre tervezési feladatként izgalmas volt.
2: Hadd kérdezzem meg, hogy az, hogy a feleségével együtt, ugye egy szakterületen dolgoznak, igen, közös munkáik is vannak, ezt hogyan élik meg közösen, illetve hadd utaljak vissza egy korábbi díjra, amit ugye egy közös munka eredményeként kaptak, igen, önök.
3: Igen, igen, tehát majd erre is kitérek. Mezőkövesden volt egy sportszálló, amit közösen csináltunk, ez volt az első közös saját tervezési feladatunk, ha lehet így mondani, és erre kaptuk ezt a Szekhamay Bálint díjat ennek az épületnek a tervezésére. Hát az, hogy közösen dolgozunk, azt végülis jól éljük meg, tehát mint nyilván ugye minden szakmában, meg minden házasságban itt is vannak konfrontációk, hogyha nem értünk valamiben egyet, de tudunk együtt dolgozni jól, úgyhogy szoktunk együtt dolgozni, meg hát szeretünk is együtt dolgozni, de ő kevésbé ebbe a tervezési vonalban van, ez inkább nála ilyen másodpálya maradt. Elsősorban most édesanya, tehát a legkisebb gyermekünk, ő másfél éves, úgyhogy ő most évek óta a gyerekeinkkel van otthon, tehát ő velük foglalkozik, illetve ő az építészeti szakmán belül is a tanítás mellett döntött évekkel ezelőtt, vagy váltott, inkább úgy fogalmaznék, hogy váltott, tehát ő tervezéssel foglalkozott Badonyi építészirodájában, és onnan átment a Kós Károly építőipari szakközépiskolába, és a diákokkal foglalkozott, tanított, úgyhogy ő meg is szerezte, tehát ő okleveles mérnök tanár is, mindazok mellett, hogy építész is, úgyhogy ezzel foglalkozott. Most pedig az iskolába, ugye ott az iskolának az átszervezése kapcsán most, hogy visszament volna a második gyermekünk születése után, nem tudtak neki kellő óraszámot biztosítani, úgyhogy ő most a kormányhivatalnál dolgozik, mint építésügyi előadó alapesetben, de most otthon van a legkisebben. És igen, a szakmán belül ismerkedtünk meg, tehát ugye én úgy ismertem meg a páromat, hogy ő is építész volt, és akkor így egy közös munka kapcsán sodort minket össze a szél. Aminek eredményeké ma már 3 gyönyörű gyerekünk van, úgyhogy jól alakult az életünk.
2: Itt a hivatásában mi jelentette a legnagyobb kihívást a kezdetekben, vagy változott-e így a néhány év alatt? Más-e a kihívása, vagy a hozzáállása egy-egy munkához, egy-egy feladathoz? Hogy tekint erre? Mi a legszebb ebben a hivatásban az ön számára?
3: Ez egy jó kérdés. Mármint a legszebb az nyilván az alkotás, az, hogy ha meg is valósul valami, tehát egyértelműen ez a legjobb része, vagy a legszebb része, de maga a folyamat is szép, tehát ha lehet így fogalmazni, illetve izgalmas, tehát a nagyon szép dolog szerintem, egy nagyon jó dolog az építészetben, hogy nagyon változatos, hiszen nem nagyon van két egyforma helyszín, egyforma tervezési program, tehát nehéz megunni. Mindig vannak új kihívások, új feladatok, amik kellően tudják inspirálni az embert. A kezdetekhez képest, hogy miben változott? Hát nyilván eleinte egy-egy nagyobb, komolyabb feladattól ugye jobban megilletődött az ember, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy fogjuk megcsinálni. Most már inkább azt mondanám, hogy inkább kellő magabiztossággal tudok egy-egy nagyobb projekt elé is állni, hiszen úgyis kialakul menet közben, tehát úgyis meg tudjuk oldani. Illetve hát ugye ezért vannak a tervezőtársak ugye egy nagyobb projekteknél, hogy ugye közösen megoldjuk, tehát sosem marad egyedül az ember a problémával.
2: És ugye már itt több épület, több alkotás elhangzott, viszont ha jól gondolom, akkor ami talán az egyik legkedvesebb az ön szívének, az ön számára, azt még nem említette.
3: Igen,
2: melyik
3: azt
2: ez?
3: Azt még nem említettem, az nemrég volt, hiszen ugye, ahogy beszéltem Péterre, a közös munka az a mai napig tart, és az pár évvel ezelőtt lett a tervek befejező, illetve néhány évvel ezelőtt készült el az a Miskolc Egyetemi Könyvtár és Levéltár épülete, aminél már tényleg egész komoly szerepvállalásom volt. Itt is nyilván Péter volt a vezető tervező, tehát az ő instrukcióival, irányításával zajlott a tervezés, de nagyon sok önálló ötletet elfogadott Péter, amit be tudtunk építeni ebbe az épületbe. De ugyanígy szép feladat lett, csak sajnos azt nem tudjuk, hogy meg fog-e valósulni, ami szintén Péterrel közös, ez a kardiovaszkuláris centrum, ez a szívsebészeti centrum a Miskolci Egyetemi Kórház területén, ami egy nagyon nagy léptékű fejlesztés lehet. Nem tudjuk, hogy ez meg fog-e valósulni, legalábbis én nem tudom, reméljük, hogy meg fog valósulni. És így a szakmai előremenetelemben még nagy hiányokat még nem említettem. Ami fontos volt még nekem így a pályám során, hogy ugye sokáig egy tervezőirodában dolgoztam, viszont adódott egy olyan lehetőség, hogy pont most újra felreppent ez a téma, hiszen most jelent meg a közbeszerzésben a Miskolcváros főterének tervezése, és pont egy ugyanilyen téma volt, hát 2010 környékén itt a Miskolci építészeti életben, és akkor létrehoztak egy ilyen társulásra, lehet így mondani, egy ilyen kezdeményezés, hogy Miskolcváros főterére akartak a miskolci építészek egy koncepciót kialakítani, és ehhez egy tervezői csoportot hoztak létre, aki ezt fel is fogja dolgozni a főépítészi hivatalban. Akkor Rostes László volt a város főépítésze, és adódott egy ilyen lehetőség, hogy engem is felkértek, hogy vegyek részt ebben a tervezői csoportban, és akkor el is fogadtam ezt a felkérést, és akkor ebbe a konstrukcióba a főépítészi hivatal alkalmazottja lettem, úgyhogy egy másfél szűk 2 évet dolgoztam ott, úgyhogy valóban ezzel kezdtük, tehát ezzel a projekttel, úgyhogy egy koncepció össze is állt, ami sajnos később nem valósult meg, de ugye ott maradtunk, Úgyhogy utána pedig ilyen városi projekteknek az előkészületével kezdtünk el foglalkozni, már akkor például az orszállónak a felújítása téma volt, úgyhogy azzal is több hónapot foglalkoztunk, vagy például ugye a Diózséri vár akkor kezdődött el az előkészülete. Viszont nekem akkor adódott egy olyan lehetőség, illetve két lehetőségem is volt, mert az iskolába felkértek, hogy legyek óraadó, úgyhogy egy rövid ideig építészeti tervezést, ezt a számítógépes programnak az alkalmazását tanítottam, de utána egy másik lehetőség adódott, hogy egyszerre két nagyobb projekttel is megkerestek minket, és ezt ugye nem tudtam összeegyeztetni már a hivatali elfoglaltságokkal, úgyhogy a városi, tehát a Fépítész Hivatalból a felmondásomat kezdeményeztem, és akkor alapítottuk meg feleségemmel közösen a saját cégünket 2014-ben, amit a mai napig működtetünk, illetve ennek keretein belül dolgozunk, és ez a két nagy projekt, amivel akkor lehetőségünk lett foglalkozni, ez a már korábban említett mezőkövesdi sporthotel, illetve a Fazekas utca 2 szám alatt lévő, akkor levéltári épület volt, ugye ez a ügyészséghez, bírósághoz tartozó épület, ami annak idején pénzügyi palotának épült, és annak a tetőszerkezeti rekonstrukciója volt, amit megkaptunk megbízásként, és azzal ezzel a két munkával indítottuk el úgymond a saját irodánknak a működését. És utána pedig nyilván szerencsére minket is ugye megtalált a szakma, illetve a befektetői kör, tehát itt kialakult utána az a saját megbízói kör, hogy komolyabb projektekbe is közvetlenül minket találtak meg, tehát ugye most már van lehetőségünk nagyobb projekteket is saját tervezésben ugye felmutatni. Tehát így több apartmanházat sikerült megtervezni, társasházat. Ugye ez apartmanház például, ugye, ami a Miskolc belvárosában ugye most a Soho néven ismert, ott két épületet is terveztünk. Ugye egyik az a régi főzelékfaló volt, ha valakinek ez így mond valamit, annak az épületnek a továbbépítése, a másik pedig, aminek a alján ugye egy ilyen étterem van, ez a most egy-két évvel ezelőtt megvalósult apartmanház. Illetve volt ugye több társasház, ugye a Dajka Gábor utcánban terveztünk egy társasházat fent a Aulik és a Knézics környékén, de ott is volt olyan társasház, amit más építésszel közösen csináltunk, tehát Iván Valéria sajnos már nincs azóta közöttünk, de vele közösen terveztük a Prestige lakóparkot, illetve az Aulik lakóparknak a kiviteli terveibe vettem én már csak részt, az engedélyben nem. Tehát ott is volt lehetőségünk nagyobb projektekben részt venni.
2: A mai világunkban egy építkezés kapcsán mi lenne esetleg az a tanács a szakemberként, amelyeket mindenképp érdemes szem előtt tartani, ugye itt a sok elképzelés mellett, ami ilyenkor azért mindenkinek a fejében megvan?
3: Nehéz ugye jó tanácsot adni, de próbálok, ugye olyan szempontból most én is ebbe a cipőben voltam, hogy a közelmúltban fejeztük mi is be egy saját családi házunk építkezését. Az első és legfontosabb tanács az, hogy ne becsüljék alá. Tehát sajnos nagyon nagy anyagi és lelki megpróbáltatás is jelent egy ilyen családi házépítkezés, hiszen ugye nagyon sok probléma felmerül, illetve olyan dolog, amiről ugye nem számíthatnak. Magánál az, hogy milyen épületet tervezzen az ember saját magának, ott pedig azt tudom tanácsolni, hogy ugye racionálisan gondolják végig, hogy mi az, amire tényleg szükségük van, hiszen itt ugye most annyira elszaladtak sajnos az árak, hogy érdemes mindenképpen ezeket kordában tartani, és az egyszerűségre érdemes törekedni, tehát minél egyszerűbb az épület kialakítása, annál problémamentesebben lehet megvalósítani, és nyilván olcsóban is. Tehát nem érdemes nagyon túl variálni, túl sok extra dolgot belepakolni, mert nem biztos, hogy attól jobb lesz.
2: Ugye itt most elsősorban a építészeti alkotói díj kapcsán beszélgettünk, ugye, amit Miskolc város napján kapott 2026 májusában, és hát részben, vagy érintőlegesen már az is elhangzott, hogy azért Miskolc, ez a város, ez a térség, ez sokat jelent az ön számára. Mit jelent, hogy lehet ezt megfogalmazni, hogy Miskolc mit jelent az ön életében?
3: Hát gyakorlatilag Miskolc így minden az egész életem ide köt. Tehát gyakorlatilag mindent jelent a számomra, a családot, ismerősöket, gyerekkort, az egész eddigi életemet.
2: És ugye, ahogy el is hangzott, hogy az ön életében is a szülők már hamar felfedezték ezt az irányt, hogy tehetsége van önnek is erre a területre. Esetleg édesapaként említette, hogy kisgyermekei vannak. Mik azok a inspiráló gondolatok, amelyekkel esetleg vagy ebbe az irányba, vagy ugye a saját útjának a megtalálásában igyekszik már most támogatni a gyermekeiket?
3: Igen, ez fontosabb, igen, hogy inkább a saját irányukba kellene terelni őket, tehát hogy nem akarom őket befolyásolni. Még talán túl kicsik, egyelőre hagyjuk őket élni, ahogy szeretnének, amit szeretnek csinálni, próbáljuk őket ebben támogatni. A legkisebb ugye csak másfél éves, tehát még abszolút semmiről, ilyesmiről nem lehet beszélni. A legnagyobb fiam, ő 8 éves. Tehát talán nála már lehetett, ő is még csak kisiskolás. Úgyhogy inkább csak játékosan próbáljuk abba az irányba terelni, ami az ő komfortzónája. De nem próbáljuk semmivel sem presszionálni, tehát nem, külön nem terelgetjük.
2: És akkor, ha a jövő felé nézünk, akkor önnek vagy önöknek itt a személyes életben, vagy itt a munkaterületén mik azok a tervek, célok, amik esetleg megemlíthetők itt számunkra is, hallgatóink számára is?
3: A legfontosabb cél az, hogy talán az, hogy nem szeretnénk lemaradni. Tehát, hogy olyan fejlődésen megy keresztül ez a szakma is, meg most szerintem minden szakma, hogy próbálunk lépést tartani ezzel. Tehát nem szeretnénk lemaradni. Úgyhogy itt az ismereteknek a további megszerzését tartjuk fontosnak, ami úgy tűnik, talán körvonalazódik, hogy a szakmámban elkerülhetetlen lesz ez a BIM alapú, ez a Building Information Modeling, tehát vagy az épületinformációs modellezés, tehát hogy ennek a tágabb ismerete, ugye ez most fog elterjedni, ebbe szeretnék jobban elmélyülni, hogy ne maradjak le.
2: Sok sikert kívánok itt mindehhez a továbbiakban is. Gratulálok még egyszer a Miskolc Város Építészeti Alkotói Díjhoz, és köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat innen, és köszönöm szépen.
2: Én pedig köszönöm a beszélgetést Kocsis Szilárd Miklós okleveles tervező építésznek.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, ezt közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A rászorulóknak segítséget nyújtó iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amit a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani, közölte a miniszter. Bővebb információ a támogatással kapcsolatban a kormány.hu/iskolakezdés oldalon olvasható, írta a tárca vezető. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte korábban Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyós pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárca vezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevés látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra, ezt közölte az adóhatóság. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az új szabályozás teljesítésében többféle módon segít a hivatal, írja a közlemény. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra a nyugtaadásban, a segítséget és nem a számonkérést helyezve a fókuszba. December 31-ig a revizorok az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat, hangsúlyozza a közlemény. A NAV tájékoztatása szerint az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztár gép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. A NAV célja az, hogy valamennyi vállalkozás a lehető legegyszerűbben a saját működéséhez igazodó módon tudja teljesíteni a nyugtaadat szolgáltatást, írja a NAV közleménye. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap napos idő, várható többnyire kevés pátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadékot sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, délután térségünkben 24-31 fok között valószínű a hőmérséklet csúcsértéke.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Jimi Hendrix amerikai gitáros, énekes, zeneszerző munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

James Marshall, Jimi Hendrix amerikai gitáros, énekes, zeneszerző mind a mai napig valóságos kulturális ikonnak számít. Rajongók és kritikusok egyaránt elismerik kivételes tehetségét. Sokak szerint Jimi Hendrix a valaha élt legjobb és legnagyobb hatású rockgitáros.

1967-ben tett szert világhírnévre, amikor zenekarával, a The Jimi Hendrix Experience-el a Monterey Pop Fesztiválon első amerikai koncertjét adta. 1969. augusztus 18-án az ő fellépésével zárult a Woodstocki Fesztivál.

Zenében megpróbálta közel hozni a földhöz az űrt, a föld egy bluesos, jazzes vagy funkis alapritmus, az űr pedig az improvizációk során hallható pszichedelikus hangzás. Zenéproducerként a stúdiót olyan helyszínek tekintett, ahol kibontakoztathatja zenei elképzeléseit.

Az elsők között volt, aki a sztereó hangzásával és a fázis eltolódással kísérletezett, emellett elismert dalszerző is volt, akinek szerzeményeit számtalan zenész feldolgozta. 1992-ben a Rock and Roll Hall of Fame, 2005-ben pedig a United Kingdom Music Hall of Fame is tagja közé választotta Hendrixet. A hollywoodi hírességek sétányán 1994-ben kapott csillagot.

0: That's a perfect ending. Good thing you laughed.
1: 2006-ban első albumát, az Are You Experienced-et az Amerikai Egyesült Államok nemzeti felvételi jegyzékébe választották. 2003-ban a Rolling Stone című zenei szaklap minden idők 100 legjobb gitárosának listáján Hendrixet az első helyre választotta. Tragikus hirtelenséggel 1970. szeptember 18-án londoni lakásában hunyt el. 27 éves volt.

0: Zenesál című műsorunkat hallották, melyben Jimi Hendrix amerikai gitáros énekes zeneszerző munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Kultúra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A munka jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni, és a kövek szúrását segíthetik majd. Ezt közölte a honvédelmi miniszter a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok kapcsán. Ruszin Szendi Romulusz a bejegyzéshez csatolt videó felvételben elmondta, a munka folyamatos és jól halad, így az elsüllyesztett bárkákat kivonhatják. Felhívta a figyelmet arra, hogy az a műszaki építmény, amit a jobb és a bal parton eddig sikerült elkészíteni, már jobban duzzasztja vissza a Dunát, mint a bárkák, amelyek már nincsenek is úgy megsüllyesztve, mint korábban. A bárkákat kivonják és beállnak munkát végezni azért, hogy főleg a jobb parton a mély vízbe a köveket be lehessen szórni, fogalmazott a tárcavezető. A honvédelmi miniszter csütörtökön közölte, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 2500 köbméter követ építettek be, míg ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette akkor a miniszter. Magyar Péter miniszterelnök szerda este a helyszínről élőben bejelentkezve jelentette be, hogy vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat az atomerőműben, és jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet a létesítmény azoknak a munkálatoknak köszönhetően, amelyek révén emelkedett a vízszint a turbinák hűtését szolgáló vízkiviteli műnél. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmány